Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Áldalak téged, Atyám, mennek és földnek, Ura, hogy mindezeket elrejtetted a bölcsek és az okosak elől. Fatimai látnokok gyermekek voltak, akik nem is sejtették talán, hogy mibe csöppennek. Vagy éppen mégis, pont a gyermek lelkűségük miatt természetes volt számukra a találkozás. Ezt majd megtudjuk. Minden esetre kettejük gyermekkorukba elköltözött ebből a világból. A másikba, az örökbe. Tudjuk, hogy Lúcia nővér még sokáig élt. Most itt vagyunk együtt szívben és lélekben. Amikor szentségimádásra gondolunk, akkor sok mindenre gondolhatunk. Én régebben arra gondoltam, hogy a szentségimádás egy olyan lelki cselekvés, amelynek keretében térdelünk az eukarisztia előtt, és kívülre adunk figyelmet és imádást, és kívülről várunk kegyelmet, érzéseket, meglátásokat, megvilágosodásokat. Mára kissé módosult e nézetem, melynek kialakulásához a boldog emlékezetű Mincenti József bíboros atya egyik mondata segített megtenni az első lépést. Ez így szólt. Az egyik anyagunkra föltettük, mint mottó. Ne keressetek az égben csodákat. A csoda az emberben van. Így alakul ki lassan az emberben a befelé fordulás, a meditáció, a szív mélyén való istenkeresés útja, aminek persze nincs vége a földi élettel. Most vasárnap hallottuk János evangéliumából az alábbi részt. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogy mondhatod hát, Fülöp, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Vagy Jánosnál másképp, aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Íme, a talány már nem is talány. Itt vagyunk az eukarisztiánál, ahogy a katekézisünk mondja, csúcs és forrás. Tehát itt vagyunk a csúcsnál és a forrásnál egyszerre. Olvassuk, kezébe vette a kenyeret és hálát adott. Megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Eukarisztia. Az EU görögben jót jelent. A káris, kegyelem, kegyelmi adomány, talán sokaknak a karizma innen ismerős lehet. Eukarisztészás. Azt jelenti, hogy hálát adunk. Jó kegyelmet. De hogyan adhatunk hálát? Az egész órát, amit most együtt fogunk tölteni. Kicsit olyanná formáltuk, mintha egy misé lennénk, úgyhogy most a bűnbánati ének jöhet, Kyrie eleison, Szentkereszt mise első részlete.

Ne keressetek az égben csodákat, a csoda az emberben van. Amikor itt vagyunk az eukarisztia előtt, a jó kegyelem előtt, akkor talán azért vagyunk itt, mert tükröződni akar bennünk. Rávilágítani arra, hogy a szívünk mélyén Isten fiai és leányai vagyunk. Jézus az első szülött. Mi a második, a milliomodik, a milliárdodik. Isten tudja. De egy biztos. Az utat mindenkinek magának kell végigjárnia. Amit Jézus mond, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És ez nem egy általános valóság, hanem ez egy személyes tény, hogy Jézus az út. Bennem, önökben, ti bennetek, mindannyiukban. De ezt az utat csak egyedül lehet megtalálni, abban a személyes közösségben, amit pont az eukarisztia akar a szívünkbe vetíteni, beültetni. Amikor a Szentmiséről, az eukarisztiáról beszélünk, akkor mindig az áldozás jut az eszünkbe,

mi a valóság, ami az életünknek a valósága. Mert nem az az igazi valóság, amikor bánkódunk, bár az is benne van. Nem az az valódi, amikor szenvedünk, bár az is benne van. Hanem az a nagy kimondhatatlanság, ami Isten örök létét jelenti, ami a mi szívünkben el van rejtve. Felette nagy titok. Hogyan adjunk hálát? Azzal adhatunk hálát többek között, hogy elhisszük, hogy az Atyában vagyunk. Ha elhisszük azt, hogy vagyunk, hogy vagyok, aki van. Micsoda kinyilatkoztatása az Istennek. Vagyok, aki van. Most, ebben a pillanatban, mindnyájan. Vissza kell találnunk eredeti önazonosságunkhoz, identitásunkhoz, amit Jézus elképzelt rólunk, hiszen az életünk ő benne van elrejtve. Ehhez a titokhoz segít minket Fatima sok-sok üzenete. Így hát, akinek van füle a hallásra, az hallja meg. Azzal adhatunk igazán hálát, hogy épp úgy adjuk magunkat, amint Jézus tette. Azzal adhatunk hálát, ha igyekszünk a titkot magunkban megtalálni és megélni, méghozzá pont ebben a világban. Ennek a megtalálásnak és megélésnek talán az egyik legnagyobb ellensége a félelem. A szeretetben nincsen félelem, mondja János. És mégis hajlamosok vagyunk félni. És talán ez így belénk van, talán kódolva. Igen, félünk az ismeretlentől, ami az örök élet, és ezért kell itt a földön megbarátkoznunk. Úrunk, engedd, hogy ne féljünk. Hogy a félelem tovasszáljon, de hogy tudjunk a félelmeinkkel szembenézni is.

Üres a sír, el van görgetve a kő. Nem gondolhatjuk igazán, hogy azért, hogy Jézus onnan kijöjjön, hanem azért, hogy mi bemenjünk, és pont a félelmeinkkel a sötétségben nézzünk szembe. Nézzünk szembe azzal, hogy halandóak vagyunk, de a halálon túl és a halálunkban, itt a földön vár bennünket a bennünk élő Isten. Tulajdonképpen bennünk van, mi pedig ő benne. Francisco, az egyik látnok azt mondta, 2017. október 16-án, a napcsodában, hogy ott álltunk lángolva abban a fényben, ami Isten, és nem égtünk el. Milyen az Isten, nem lehet elmondani. Igen, mihez ezt soha nem tudjuk elmondani.

hozza mennyből szép tiszta fényt. Az előbb gondolkodtunk az identitásunkról, az önazonosságunkról, és itt hadd hozzam ide egy nagyon régi és nem túl régi nagy gondolkoznak a rövid gondolatát azzal kapcsolatban, hogy valójában kik vagyunk mi. És ő, Thomas Merton, a Belső tapasztalat című írásában a következőképpen gondolkodik. Mivel egyek vagyunk Krisztussal, felismerjük, hogy az Atya gyermekei vagyunk. Felismerjük, hogy másik Krisztusok vagyunk. Tudatára ébredünk annak az erőnek és szeretetnek, amellyel annak a névtelen és rejtett valakinek a csodálatos jelenléte ruház fel bennünket, akit Szentléleknek hívunk. Az Atya maga is Szent Lélek, de Atya a neve. A Fiú maga is Szent Lélek, de Fiú a neve. A Szentléleknek olyan neve van, amelyet csak az Atya és a Fiú ismer. De nem lehetséges-e, hogy amikor magához vonz, és a Fiú által egyesít minket az Atyával, bennünk lakozva magára veszi a mi titkos nevünket? Elképzelhető-e, hogy az ő kimondhatatlan neve a mi saját nevünk lesz? Elképzelhető-e, hogy önmagunk számára megtudhatjuk a Szentlélek nevét, amikor kinyilvánítja nekünk ő benne fennálló önazonosságunkat? Hiába tudom feltenni ezeket a kérdéseket, válaszom nincs rájuk. A következő ima Ferenctől való, amit énekelni fogunk. Én Istenem, én mindenem. Talán ezekre a kérdésekre ebben tudjuk megtalálni a választ. Jöjj Szent Lélek, itt az eukarisztia előtt, a fatimai titoknak a jelenlétében. Taníts meg bennünket arra, hogy megismerjük a mi nevünket. Szent Ferenchez csatlakozva, szívünk mélyéből fakadjon fel az önazonosságunk valódi tudata. Uram, ki vagy te, és ki vagyok én, mondogatta Ferenc. Meg énekeljük, hogy Deus meus et omnia.

Eucharistesas. Hálaadás. Karizma, jóság. Nemrég itt volt Henri Bullard, jezsuita atya, nagy bőt betartott előadást. Elmesélte, hogy egy lélekben és testben sérült kisfiú, aki mindig bántotta az iskolába a társait, mert ő nem focizhatott, tolószékben ült, mindig csipkelődött és bosszantotta az egészségeseket. És amikor már semmi nem vált be, akkor azt mondta, gyere be, bejött a kisfiú hozzá, és azt mondta, hogy te jó vagy. Hogy te jó vagy. Átölelte, és mondogatta neki. És onnantól fogva abba hagyta a csipkelődést. Valaki mondta, hogy senkit sem lehet jóvá pofozni. Úgyhogy most az eukarisztiában haladjunk tovább. Abban, hogy szent vagy, egy jól ismert ének.

és most így végéhez közeledve ennek az órának, azzal a dallal fejezzük be, ami Paray-le-Monial-ba, Jézus szíve tisztelet városában indult el bennem, és jó 3-4 éven keresztül íródott, és valójában a szeretetről szól, van elcsépelt ez a szó. Ne keressetek az égben csodákat, a csoda az emberben van.

Tunk lángba, abban a fényben, ami Isten, és nem égtünk el. Milyen az Isten? Nem lehet elmondani. Igen, mi ezt sosem tudjuk elmondani. Francisco. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Kedves hallgatóink, a Mári Rádió budapesti kápolnájából hallottak imádságot.
1: A Boanergész együttes szentségimádását hallották, amely a Mária Rádió kápolnájában került rögzítésre.

0: Mária Rádió.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Ezt hagyta meg Jézus. Számomra azért nagyon fontos, mert betöltekezzünk a Szent Lélekkel, akkor ne álljak meg ennél az élménynél, és annak ellenére, hogy ezt továbbfejlesztem a tudást és a képességeket megszereztem, maradjunk meg annál, hogy az embertársaink felé utána ezzel nyissunk és szeressük őket. Családban, munkában, akár az utcán, nem kell nagyon messzire menni, sokat gondolni, akár az autóvezetési stílusban már is be lehet rakni, a buszon, hogyha csak a helyet átadom, egy nagyon jó játék, mert az is egy megoldás, hogy nem ülök le. De abban nincsen kapcsolat. De ha leülök, és átadom a helyet, akkor a másik az érezheti azt a szeretetet, még ha nem is szóltam semmit, hogy volt, aki átadta, és nem egy üres helynek örül, hogy volt, mert talált egyet. Családban mindig a legnehezebb felület, de azokkal az apróságokkal szoktam, amikor látod, nincs elpakolva, nincs elcsinálva ez még, mert még a másik még mindig nem jutott hozzá, mert neki is annyi dolga van, akkor ebbe bele lehet állni, és szépen ugyanúgy mindent a helyére tenni, elpakolni, egy bevásárlást elintézni, hétköznapi dolgok teljesen. Nem feltétlen indítás ez mindig, mindenre, de a végén ezek már erényként jönnek persze.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: A Mária Rádió monoron, az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.

0: Irgalmasság órája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek

0: a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Kérés az öregséghez. Öregség, bölcs fegyelmezője vérnek, taníts meg, hogy csendemhez csendben érjek. Ne ingerelj panaszra vagy haragra, hangoskodóból halkíts hallgatagra. Ne legyek csacska fecskéhez hasonló, ritkán hallassam hangom, mint a holló. Csak kukdácsoló patakok csevegnek, folyók a torkolatnál csendesednek. Ments meg zuhatag szájú emberektől, könyvekbe plántált szórengetegektől. Csak gyökeres szót adj, s közel a véghez egy pátosztalan, kurta szó elég lesz. A túlsó partot látó révülésben, a készen hagyra ezt felelni, készen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Isten oltó kése. Pénzt, egészséget és sikert másoknak, Uram, többet adtál. Nem kezdek érte mégse pert, és nem mondom, hogy adósom maradtál. Nem én vagyok az első mostohád, bordáim közt próbáid éles kését megáldom, s mosolygom az ostobák dühött jaját és hiú melverését. Tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáid áldott oltó kése bennem téged szolgál, mert míg szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. összeszorítom ajkam, ha nehéz a kén, mert tudom, tied az én harcom. És győztes távolokba néz, könnyekkel szépült, orcád fényű arcom.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Homlokomon fehér csillag. Tüskebokrokból csillagképek ágabogává fényesültem. Minden szenvedés arra volt jó, hogy önmagamból fölrepítsen. Minden keserű szerelem alján lelkem barítják feszítették. Minden sírból föltámasztották hős vágyak tárt testem keresztjét. Minden kígyói fájdalomból sasok szárnya emelt föl engem. Minden szenvedés arra volt jó, hogy alvó lelkem földerengjen. Homlokomon fehér csillagok, s borzongó dalok hajnalodnak, s a kivirágzó tüskebokrok léptem előtt földig hajolnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Ismeretlen angol költő verse, amelyet a felesége halálára írt. A másik szobába ugrottam csak át. Én maradtam, és te vagy. Mindaz, ami egymásnak voltunk, azok még mindig vagyunk. Szólíts régi nevemen. Beszélj hozzá most is oly könnyedén, ahogy mindig is. Ne változtasd meg hangod színét. Ne erőltesd magadra az ünnepélyességet és gyász szellemét. Neves, ahogy együtt nevettünk apró vicceinken mindig is. Játsz, mosolyogj, gondolj rám, imádkozz értem. Nevem hadd lehessen örökké otthonunk szava, ahogy volt mindig is. Ejtsétek ki természetesen, anélkül, hogy árny vetülne rá. Az élet mindazt jelenti, amit eddig is. Ugyanaz most is, ami volt örökké, megszakíthatatlan folytonosság. Mi más a halál, ha nem egy lényegtelen baleset? Miért kellene lelketekből eltűnnöm, hisz csak szemetek erőtlen látni engem? Létezek én, csak most rátok várva. Létezek én, valahol nagyon közel. Talán épp karnyújtásnyira tőletek. Minden oly elrendezett.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Megkeresztelésünk bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
2: Krisztus, kegyelmez!
1: Krisztus, kegyelmez!
2: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Isteni irgalom a Teremtő fönséges tulajdonsága!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom a megváltó legnagyobb tökéletessége.
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom a megszentelő végtelen szeretete.
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom a Szent Háromság fölfoghatatlan titka.
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom a magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése.
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében.
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, aki a semmiből hívsz életre minket.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki átöleled a világegyetemet.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki fölemelsz minket a bűn nyomorúságából.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megigazultá teszel minket a megtestesült igében.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki kitörsz Jézus szentséges szívéből.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki a legszentebb Szűz Mária

0: és az egyházi rend szentségében.
1: Bízunk benne.
0: Isten irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre.
1: Bízunk benne.
0: Isten irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében.
1: Bízunk benne.
0: Isten irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében.
1: Bízunk benne.
0: Isten irgalom, aki beteljesülsz a szent életűek tökéletesítésében.
1: Bízunk benne.
0: Isten irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása.
1: Bízunk benne.
0: Isten irgalom, az aggódó szívek vigasza.
1: Bízunk benne.
0: Isten irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye.
1: Bízunk benne.
0: Isten irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert.
1: Bízunk benne.
0: Isten irgalom, aki megelőzöl mindent, minket kegyelmekkel.
1: Bízunk benne.
0: Isten irgalom, a haldoklók békéje.
1: Bízunk benne.
0: Isten irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője.
1: Bízunk benne.
0: Isten irgalom, a boldogok égi gyönyörisége.
1: Bízunk benne.
0: Isten irgalom, minden szentnek koronája.
1: Bízunk benne.
0: Isten irgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása.
1: Bízunk benne.
0: Isten báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.
1: Kegyelmezz nekünk!
0: Isten báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szent misében.
1: Hallgass meg minket!
0: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Krisztus, kegyelmezz!
1: Krisztus, kegyelmezz!
0: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Az Úr gyengéd irgalma van minden művén.
1: Mindörökké énekel majd az Úr irgalmát.
0: Könyörögjünk! Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvétkincsei kimeríthetetlenek, nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat, úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. A mi Úrunk Jézus Krisztus, az irgalom királya által, aki veled és a szent lélekkel együtt mindörökké irgalmas.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
2: Kedves testvéreink, kedves hallgatóink, az irgalmasság óhájában, a Mária Rádió Szőnyi úti kápolnájában dr. Székely János püspök atya vezetésével imádkoztunk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztatok.

az áldás gondolatokat hallják. Isten őrző kegyelme és nagy szeretete maradjon veled, házad falán belül és mindazok szívében, akik ott veled együtt élnek. Ezt kívánom neked. Szél ellen védő falakat, eső ellen háztetőt, jó italt kályhád melegénél, jó kedvre derítő nevetést, szeretteid közelségét, szíved vágyának teljesülését.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Te vagy az én reményem. Kedves hallgatói család, egy egyszerű mondat, mégis életet formáló vallomás. Egy lélek szava Istenhez, amikor elfogy az erő, elhalkul a világ, és csak a hit marad. Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az ember reménye. A Mária Rádió ebben a reményben él, és ezt a reményt sugározza nap mint nap. Ott van a betegágyok mellett, a magányosok otthonában, a hosszú utakon, a nehéz csendekben. A Mária Rádió nem csupán hang, jelenlét. Nem csak információ, imádság. Nem csak műsor, küldetés. És ebben a küldetésben önökre is szükség van. Adományával ön is a remény hirdetőjévé válhat. Segíthet, hogy ez a hang továbbra is elérje azokat, akik ma is így kiáltanak, Uram, te vagy az én reményem. Kérem, támogassa Mária Rádiót, mert a remény nem csupán érzés. Reményünk Krisztus. És ő ma is szól. Rajtunk keresztül is.
2: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban, Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban. A Mária Rádió idei jubileumi évében szeretnénk a figyelmet a Mária Rádió lelkiségi alapjainak, azaz karizmáinak mélyebb megértésére fordítani. Ezért Mária Rádió Akadémia néven előadás sorozatot és beszélgetést szervezünk. Az egyes témák nem csak a Mária Rádió mélyebb megértését, hanem hitünk elmélyítését is szolgálják. A májusi alkalom témája, hogyan járhatunk a lelki fejlődés útján. Az alkalmat vezeti Forrai Tamás jezsuita atya. Az előadás helyszíne a Mária Rádió kápolnája Budapesten a 13. kerület Gogol utca 28 szám alatt. Időpont május 29-e 17 óra. A foglalkozáshoz online is lehet csatlakozni, részletek a Mária Rádió honlapján az Akadémia menüben olvashatók.
3: Mária Rádió.

Séta a muzsika kertjében. A mikrofonnál Strauss Kálmán. Szeretettel köszöntöm a mai Séta a muzsika kertjében című műsorunknak a hallgatóit. Sokat töprengtem azon, hogy vajon mivel kellene ebben az adásban foglalkozni. Mostanában engem nagyon sokszor megtalál a magyar népzene, méghozzá a magyar népdal, vagy ahogy Bartók Béla hívta, a paraszzene. Nagyon fontos, hogy egy kicsit beszélhessek erről az ügyről. Bartók Béla az, aki 1905-ig nem találkozott a magyar népzenével, 1905 az az év, amikor először gyűjtő útra indul, és egy egészen fantasztikus világ tárul ki előtte. Megállapítja, hogy a magyar népdalnak van egy olyan rétege, a legrégebbiek, amelyek egyrészt, ahogy ő mondja, egy primitív hangsorra alapul, ez a pentatónia, vagy pedig közeli rokonságot mutat egyházi énekekkel, egész pontosan a Gregoriánnal és annak társaival. Azt kell mondjam, hogy talán a legszebb magyar népdalok ebbe a körbe tartoznak. Bartókot élénken foglalkoztatja a dolog. Amit ma én meg szeretnék mutatni önöknek, az az, hogy Bartók, megismervén ezeket a népdalokat, hogy tudta ezt integrálni a muzsikájába. Mivel vokális zenéről van szó, ezért úgy gondolom, hogy a legjobb, hogyha azt nézzük, hogy Bartóknak egyébként a nem túl nagy számú kórusművei között kellene válogatni. Az első, amit választottam, az a négy magyar népdalból kettő. Engedjék meg, hogy mivel ezek a népdalok nagyon díszítettek, és Bartók sok szólamra dolgozta fel ezeket, hogy ezeket a szövegeket elmondjam, hogy érthető legyen, hogy tulajdonképpen miről is van szó. Az első, amit választottam a négy magyar népdalból, a Bujdosó. Szövege a következő. Ideje bujdosásimnak, eljött már utazásimnak, sok okai vadnak adnak az én elbujdosásimnak. Zöld az útnak a két szélje, de bánatos a közepe, de bánatos a közepe, masérad zombúval benne. Fejem fölött az nagy felhő, de nem abból hull az eső, a két szemem sűrű felhő, mind onnét csurog az eső. Isten veled jópajtásim, barátim s felekezetim, akik vélem jót tettetek, Isten fizesse meg nektek. Következzék tehát a négy magyar népdalból a Bujdosó.

A következő, amit ebből a sorozatból szeretnék megmutatni, az a Sarjút eszik az ökröm című negyedik dal. Ez is egy régi stílusú népdal, de egy másfajta. Giusto, azaz nem parlando rubato, nem elbeszélő, szabadon elbeszélő, hanem feszes ritmusú. Ez a Sarjút eszik az ökröm. Szövege a következő. Hely, de Sarjút eszik az ökröm, ha jól lakik, bekötöm, úgy menyek a babámhoz, tudom, elvár magához. Lefeküdtem csak alig, nem egészen a falig, jól megölej engemet, le ne essem mellőled. Hely, dunyhám, párnám, de hajlik, beljebb babám a falig, ölej engem hajnalig, amíg anyánk aluszik. Van egy betét a közepén ennek a darabnak, ami nagyon érdekes ritmusokat, úgynevezett aszimmetrikus ritmusokat tartalmaz. Ennek a szövege a következő, az én lovam Szajkó kezdetű. Az én lovam Szajkó, magam pedig Jankó. Mind a négy lábáról leesett a patkó. Csak egy maradt rajta, s az es kotyog rajta. Kovács jó barátom, igazítson rajta. És ezután visszatér a már korábban elmondott szövegre írott zene. Hallgassuk tehát!

Ha egy kicsit utána jár az ember, akkor az derül ki, hogy ezeknek a régi stílusú népdaloknak a forrásvidéke az bizony Erdély. A következő is ilyen, ez a Férfi karra írt Székely népdalok című darab. Ennek is elmondom a szövegét, amiben gyönyörű régi kifejezéseket is hallhat az ember. Hely, de sokszor megbántottál, te gyenge violám. Túl vagy rózsám, túl vagy a málnás erdein, de én innet sírok a bánat mezein. Meg akarnám tudni, mikor leszen rózsám visszafordulásod. Akkor lesz édesem, mikor a tűzhelyen csukros rózsát látok. Majd, ha két szem búzán 20 kalongya lészen, két gerezd szőlőből 20 vider bor leszen. S ne hidd, rózsám, ne hidd, mert az soha se lesz, s a te álnok szűved soha enyém nem lesz. A második ebből a sorozatból szintén bizony szomorú tárgyú. Így szól. Istenem, életem nem igen gyönyörű, két hervat orcámon folydugálok könnyű. Én is olyan lettem, mint a száraz tolló, kinek a virágját leszette a solló. Istenem, Istenem, hol leszen halálom? Erdőné vagy mezőn, vagy pedig tengeren. Ismervén a magyar történetet, vagy ezen belül Erdély történetét, a rengeteg török tatárdulást, ezek a bújdosó énekek azt hiszem nem okoznak meglepetést. De hogy ilyen gyönyörű szöveg és ilyen gyönyörű dallam született, az a világon egyedülálló. Következzék tehát ez a két részlet a székely népdalokból.

Az az érdekes, hogy van olyan Bartók mű is, amelynek a szövege az 1700-as évekből származik. Népszerű volt talán a nép körében, de nem népdalok szövege. De érdemes ezzel is foglalkozni, hiszen a legnagyobb szabású férfi kart azt ezekre a szövegekre írta. A szöveg felbukkanásának idejét a Rákóczi szabadságharc körüli időkre tehetjük. Elmondanám ezeket a szövegeket is. Nincs boldogtalanabb a parasztembernél, mert nyomorúsága nagyobb a tengernél. Soha nyugta nincsen, éjjel-nappal készen, a talpán kell állni, nincs boldogtalanabb a parasztembernél, mert nyomorúsága nagyobb a tengernél. Cifrasággal teljes rongyos szűrdolmánya, alig van szegénynek felvenni valója. Egy kevés kenyérrel, egy kevés hagymával meg kell elégedni. Nincs boldogtalanabb a parasztembernél, mert nyomorúsága nagyobb a tengernél. Egész nap fáradoz, de másért dolgozik, a sok dézsmát szedik, meg sem is köszönik. Ha pedig vétkezik, a tömlöcbe teszik, hol sem eszik, iszik. Nincs boldogtalanabb a parasztembernél, mert nyomorúsága nagyobb a tengernél. Bíró az adóért, papmester stóláért, boltos és kocsmáros portékák áráért zaklatják untalan, mentsége hasztalan. Míg lelnek benne vért, nincs boldogtalanabb a parasztembernél, mert nyomorúsága nagyobb a tengernél.

ebben az Elmúlt időkből című kórusművében, aminek az előbb elmondtam az első tétel szövegét, az utolsó tételnek a szövege, az viszont ezzel teljesen ellentétes. Azt mondja, nincs boldogabb a parasztembernél. Bartók jól látta, hogy a paraszti kultúra az egy kiapadhatatlan forrás, mint ahogy az ő egész életében a muzsikája ebből táplálkozott. Így szól az Elmúlt időkből című kórusciklusnak a harmadik tétel szövege. Nincs szerencsésebb a parasztembernél, mert boldogabb sorsa minden mesterségnél. A paraszt urakat tartja, a papokat tartja, katonákat és koldusokat. Nincsen szerencsésebb a parasztembernél. Ha paraszt nem volna, kenyerünk sem volna. Ha ő nem szántana, mindnyájunk koplalna. Római császárok az ekét felvették, császárságuk előtt azt nagyra becsülték. Nincsen szerencsésebb a parasztembernél, mert boldogabb sorsa minden mesterségnél. Jó reggel a szántó ekéjét forgatja, fúr, farag, vasait földnek igazítja. Reménységgel, gonddal földjeit megszántja. Megérett búzáját örömmel aratja. Nincsen szerencsésebb a parasztembernél. Mindenét a paraszt egymaga készíti, szerszámait, házát, ruháját díszíti. Muzsikát és nótát nem is könyvből tudja, nincs neki szüksége városi limlomra. Nincsen nagyon mester a parasztembernél, nincs is szebb élet a parasztemberénél. Azt gondolom, hogy ebben az utolsó verszakban Bartók leírja azt a kultúrát, ami a számára talán az egész világon a legrokon szembesebb volt. A szerszámát, házát, ruháját maga készítő paraszt, sőt, muzsikát, nótát nem könyvből tudja. Nincsen neki szüksége városi limlomra. Befejezésképpen azt kívánom, hogy szeretettel hallgassák Bartók Elmúlt időkből című kórusciklusának harmadik tételét. Viszont hallásra!

az áldás gondolatokat hallják. Áldáskérés. Most hát boríts be minket, Istenünk, remény ruhába, őrizz az úton, és taníts, szeretetből szeretni, legyen életünk a halálból életre támadás példázatává, és minden értelmet meghaladó békességed, amely mélyebb kétségeinknél, erősebb hitünknél, határtalanabb reménységünknél, őrizze meg szívünket bátor bizalomban, gondolatainkat őszinte nyitottságban, tetteinket igaz mozdulatokban, életünket, egész valunkat Krisztus Jézusban, az értünk jött kegyelem.

0: Megújulás. Bábel Balázs érsek atyakatekézise következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, mai alkalomra az 5. parancsolatról szólnék, nem azt mondtam, hogy kimerítően megtárgyaljuk, mert bár egyetlen felszólító szóból áll, mind a kivonulás könyvébe, mind a Deuteronómiumban, az 5. mózesi könyvben, és a mi keresztény 10 parancsolatunkban is így van, hogy ne ölj, de azt lehet mondani, hogy a legterjedelmesebb magyarázata van a katolikus egyház nagy katekizmusában. Utána néztem, 1913-ban ennek a parancsolatnak egészen hosszú időt szenteltem, speciális erkölcstan alapján. Most csak azt lehetne mondani, hogy a legfontosabbakra fogok kitérni, hiszen az idő rövidsége ezt kívánja. Ezt a parancsolatot, hogy ne ölj, az Úr Jézus a hegyi beszédben fölemlíti és radikalizálja. Azt mondja, hogy hallottátok, hogy a régiek ezt a parancsot kapták, ne ölj. Aki öl, állítsák a törvényszék elé. Én pedig azt mondom nektek, már azt is állítsák törvényszék elé, aki haragot tart embertársával. Aki embertársát ostobának nevezi, állítsák a nagy tanács elé. Aki azt mondja neki, hogy te bolond, méltó a pokol tüzére. És utána azt mondja, tehát ha viszed az ajándékodat az oltárhoz, akkor békülj ki előtte. A nagy tanács elé állítás az általában halállal végződött, mert az Ószövetség az úgynevezett Talia törvényt alkalmazta a megölésnél, a szemet szemért, fogat fogért. Ha valaki szándékosan megölt egy embert, akkor az ő életét is kioltották. És ezért itt nem részletezi Jézus, azt mondja, hogy aki már haragot tart, tudnélik Jézus, a bűnöknek az okát is keresi, lélektani módon visszamegy, nem csak a külső cselekedeteket nézi, mint általában a bírók szokták,

szót, hogyha valaki azt mondja, hogy te bolond vagy. Itt abban az esetben ez az istentelent is jelentették rajta, hogy bolond, aki nem hiszi az Istent, és ilyen, tehát aki a másikat istentelennek mondja, már ad is bűnt követ el. Tehát az Úr Jézus ezt a parancsot radikalizálja, és hát ennek úgy gondolom most van a nagy időszerűsége, a gyűlölködés, a harag, a szavak által való bántalmazás, szidalmazás, rágalmazás, ez mindennapossá lett a mi világunkban, kommentekben, meg mindenben. És a neői parancsnál el kell mondanunk, hogy az erkölcsiség velejét érinti az élet tisztelete. Albert Schweitzer, ez a nagy orvos, mondta annak idején, az erkölcsi jó alapja az, ami az életet szolgálja. Itt lehet megállapítani, hogy ez az erkölcsiség alapja. Pilinszky pedig fordítottját mondja, azt mondja, hogy a gyilkosság pedig a vétkek summája. Hogyha valaki azt elköveti, akkor abban súlyos dolgok vannak. És hát a Biblia azt mondja, hogy Isten kezében van minden embernek az élete, éltető lelke. Ő mutatkozik be úgy Isten az Ószövetségbe, hogy örök és életre keltek, tehát abszolút ő az élet ura, és már az Ószövetség is úgy vette, hogy az ember az életet használatra kapja, hogy továbbadja, arra vigyázzon, és csak részleges hatalma van az élet fölött. Például az Ószövetség megengedte azt, és hát az Új Szövetségben is megvan, hogy az állatok, növények élete fölött az ember dönthet. Ugye van olyan világvallás, gondoljunk a hinduizmusra, hogy még ezt is tilalmazza gyakorlatilag az állatoknak saját célra való használata sem engedélyezi, hogy megéljük. Az Új Szövetségben megnő az élet értéke, mert az élet túlmutat a biológiai életen, de két szó is van rá a Új Szövetségi görög szentírásban, a biológiai élet, a biosz és a zoé, az pedig a örök élet, ami szoros kapcsolatban áll a mi földi életünkkel. Az erkölcs teológia nagyon sok területen kitér az ötödik parancsolat magyarázatára. Ha pozitívan akarjuk először ezt a parancsot értelmezni, nem tilalom formájába, akkor az ötödik parancsolatban benne van az egészség megőrzése is. Tehát az is hozzátartozik az ötödik parancsolathoz, hogy az ember óvja az egészségét, és mindaz, ami szándékosan rontja az egészségét, az erkölcsileg helytelen. Tehát legyen a drogozás, az erős dohányzás, az alkoholizmus, több dolog van, ami magát az egészséget rombolja, ennél fogva a keresztény morális azt mondja, hogy ezt sem szabad volna megtenni, hiszen egészségünkre vigyázni kell. De ugyanakkor azt is állítja, hogy nem lehet bennünk testkultusz. Ugye a mai világban ez a testkultusz egy mindennapos dolog, vagyis azért mindent meg kell tenni, holott az egészség, bár a legfontosabb dolgok közé tartozik, de nem
kizárólag

0: világos, hiszen akkor nem lehetne soha odaadni valakinek az életét egy másik emberért. De a lelkem üdvösségét nem adhatom oda másokért sem, nem kárhozhatok el most sarkosan fogalmazva a másik emberért. Az egészségemet odaadhatom. Tehát attól is óv, hogy a testkultusz ne váljék az élet célunká. Ez egyébként mindig összefügg a hittel is, ott, ahol a transzcendens hit megszűnik, ott megmarad a földi immanens gondolkodás és cél. És hát erre a területre tartozik a kimondott gyilkosság, a háború, amiről már volt szó, annak megítélése. Azt is említettem, hogy korábban az igazságos háborút azt úgy egyértelműsítették. Ma megkérdezzük azt, hogy egyáltalán van-e igazságos háború. És éppen a mostani Szentatyánk mondja, hogy az atomfegyver birtoklása is már erkölcstelen a mai világban. Ide tartozik aztán a terrorizmus, az öngyilkosság, abortusz, eutanázia, halálbüntetés, és hát különösen egy új terület, ami a 20. század végétől és a mostani időnktől válik erkölcsileg kérdéses és sokszor a különböző bioetikai megoldások, génmanipulációk, hogy mit engedhetünk meg, mit lehet megtenni. Ugyanis mai ember azt gondolja, hogy ami technikailag kivitelezhető, az erkölcsileg is megengedhető. Mi azt mondjuk, hogy nem. Csak ez egy külön hatalmas irodalmat von maga után, ezzel már Szent II. János Pál pápa is foglalkozott, mert itt fölveti a génmanipulációt, mit lehet megtenni az emberi személy félelme nélkül, aztán ott egy klónozásnak a gondolata, a mesterséges megtermékenyítés milyen formában, hogy mi védi az egészséget, mi nem. Erre talán most nem tudunk kitérni. Holott a mai modern morálisok ezzel sokat foglalkoznak, ugyanis ez napi problémává vált. Mit lehet például egy emberben kicserélni? Az, hogy valakinek a szívét kicserélik egy műszívvel, vagy valami más megoldással, ezt ma természetesnek vesszük. De megkérdezzük azt, hogy esetleg ki lehetne cserélni az agyat, ugye? Egy halottból kivenni, hogy az engedhetője, vagy ugye a genitáliák, a nemi szervek cserélhetők-e, ugye? Tehát ezek már mind olyan dolgok, hogy kitől lehet szervet igényelni. Ugye manapság olyan is van, hogy elfognak embereket, kiveszik a szerveiket, és a jóléti államokba elviszik. Ugye? Ez egy kimondott 5. parancsolat elleni bűn. Adhatok-e kölcsön? Ugye a páros szerveknél nincsen gond, hogy valaki egyik veszélyét odaadja a másik embernek, a beteg, de aztán, hogy ő is meghal, az már megint kérdéseket vet föl. Úgy gondolom, hogy most a mi világunkban a liberalizált És nagyon materiális világban három dolog, visszatérő probléma, amiről keresztény szempontból beszélni kell. Ilyen az abortusz, ilyen az eutanázia, és ilyen az öngyilkosság. Most előre kell bocsátani, hogy ez a hitem belül érthető. Mert olyan embernek, aki azt mondja, hogy nincs örök élet, nincs Isten, csak ez a földi lét van, és az emberi életet se tudjuk meghatározni, hogy mitől értékes, mitől nem, annak magától értetődő, hogy a szenvedésnek nincs értéke, jön az eutanázia, az abortuszt, ha úgy adódik, akkor el kell végezni, és hogyha nincs más kilátás, akkor az öngyilkosság sem bűn. És ezek mind olyan dolgok, amelyek a mostani világunk visszatérő kérdései. Nem véletlen, hogy kormányok buknak meg azzal, hogy szigorítják, vagy engedélyezik-e az abortuszt, az eutanáziát, vagy esetleg az öngyilkossághoz hogyan állnak hozzá. Ezt nekünk az árral szemben kell védenünk, mert tudjuk azt, hogy a világi törvényhozás, a világi emberek gondolkodása, a többségi szavazás teljesen ellenünk dönthet. Már maga a demokrácia is, ezt nagyszerűen mutatta ki 16. Benedek pápa, a relativizált világ terméke, a demokrácia. Mert ott a többség dönt, az mondja meg, hogy jó-e vagy rossz. Csak hogy a többség nincs az abszolút igazságnak a birtokába, hanem összeadódnak a szubjektív vélemények. És akkor aszerint döntenek erkölcsi kérdésekben is. És azt is mondja Benedek pápa, hogy pont ilyen többségi döntések hozták el sok esetben a legnagyobb diktatúrát. Francia forradalom, 19, és így tovább, ami volt. És hogy az nem lehet az erkölcsiség alapja. Mert nem tudjuk megmondani, hogy az kiállja az idő próbáját, mi azt mondjuk, hogy az erkölcsi értékek kívül esnek a megítélés szempontjából rajtunk. Mi vagy elfogadjuk, vagy nem. Tehát ott van az abortusznak a kérdése, ami főként az újkorban vált tömegessé. Egyébként a 20. századig az európai államok nem engedélyezték. Ugye, mi is éppen 70 éve vezettük be szovjet mintára. Előtte nagyon szigorú törvények voltak, az úgynevezett Ratko törvények, de az nem erkölcsi alapon történt, hanem gazdaságpolitikai alapon, hogy kevesen vagyunk, és legyünk többen. És kiadtak olyan bélyeget, ugye a 40-es évek végén, 50-es évek elején, hogy gyerek volt rajta, és oda volt rá írva, én láttam ezt a bélyeget, utánpótlás a jövő harcaihoz. Ugyanis Stalin készült a harmadik világháborúra, és mi is velük együtt készültünk, vele együtt. És azt mondták, minél több gyereknek kell születnie. Ez volt a Ratko korszak, amikor nagyon megszigorították az abortuszt. De nem erkölcsi szempontból, hanem gazdaságpolitikai szempontból. A Biblia annyira a gyerekek pártján áll, hogy szinte az Ószövetségben és az Újszövetségben nem is esik róla szó nagyon. Tehát nem kerül elő, mert azt mondják, hogy az élet az Isten ajándéka, tehát el kell fogadni. És hát a pogányvilág az végezte az abortuszt. Ezt tudjuk, és ezért az első keresztény írások, amikor már a kereszténység elterjedt a Római Birodalomban, akkor szembesültek a pogány életformával, és ott van egy Didaché, vagy ott van a Barabás levél, vagy az apostolok, apostoli atyáknak az írásai, amelyek azt mondják, hogy a keresztények nem hajtják el a magzatot, hanem az élet pártján vannak. Tehát ez nem is került elő, azt lehetne mondani. Később, amikor már gyakoribbá vált, akkor szigorú törvényeket hozott ezzel kapcsolatosan az egyház, sőt, rátette a egyházi kiközösítést is, önmagától beálló kiközösítést, hát persze minden van, bűre van, bocsánat, és adtak is rá, erre mindig is adtak fölmentést, csak ezáltal is védeni akarták az életet. Abban az esetben, hogyha arról volt szó, hogy az anya élete vagy a gyerek élete ütközik, akkor megengedték mindig, hogy az anya javára döntsenek, mikor élet élettel állt szembe. És hát itt ugye a mi világunkban az élet meghatározása, hol kezdődik az emberi élet, etikai szempontból, biológiai szempontból, meg jogi szempontból nagyon különböző lehet, nem esett egybe, mert ugye a megtermékenyített petesejt, mi azt mondjuk, hogy az rálépett az emberi válás útjára, emberként van az a petesejt, amely emberré válik, nem mássá, és egyedivé válik, elkülönülve az anya szervezetétől. A világban sok megítélés van erről. Azt kérdezték a keresztény középkorban, hogy hol kezdődik az ember lelke, mikor. Akkor azt mondták, hogy Isten megadja mindig a lelket, amikor arra érdemes emberi szervezet kialakul. Tehát nem határozza meg, hogy már a megtermékenyítés pillanatában, mint ahogy nem tudjuk azt, hogy mikor kezdődött el az emberiség, úgy az egyedi ember életében is tapogatózik sokszor maga a tudomány is. A jog is érdekes. Ugye liberalizálják az abortuszt. De például, amikor arról van szó, hogy valaki egy olyan apától származik, aki rögtön szinte meghalta, amikor ő megfogamzott. Ő örökli az apjának a nevét, még talán a birtokát is. Ugye? Tehát ott a jog azt mondja, hogy ki volt az apja? Ez. Kiszámítják azt, hogy akkor fogamzott meg, amikor az apja másnap meghalt. Mégis örökli a nevét az apjának, meg mindenét. Ott a jog így gondolkodik. Egyébként Mi március 25-ével Jézus fogantatásának az ünnepét ünnepeljük. Nem december 25-tel, hanem március 25-tel. És a zsidók is ezt tartják. Tehát azt mondják, hogy itt kezdődik az élet. Tehát ez a kérdés, ez így merül föl, és a kereszténység szembe úszik az árral, mondhatnánk. De ugyanakkor mindent megteszünk egyrészt azért, hogyha ez megtörtént, gyógyítsuk a sebeket. Azért is megteszünk, hogy ha lehet, mentsük meg a magzatokat, és akkor bízzuk olyanra, aki azt örömmel fölneveli. Ez az élet melletti kiállásunkat jelenti. És ugye itt aztán szembe fogunk találkozni, főként az elkövetkező időkben, a teljesen ellentétes véleményekkel, hogy a női emancipáció, mindenkinek joga van a maga teste felett, meg sok minden mással, ezt a kereszténység radikálisnak veszi. Megmondom miért. Mert ha egyszer felszakítjuk a gátat, akkor nincs megállás. Tudjuk, az élet nem a mi produktumunk. Továbbadjuk. Az élet ura az Isten. És hát ugye ez a nagyon fontos dolog az abortussal kapcsolatban. És ugyanakkor azt mondjuk, hogy minden bűre van bocsánat, gyógyítjuk a sebeket, és segítünk azokon, akik ezt elkövették, mert biztos, hogy vannak olyan körülmények, amelyek, mint egy nem is, hogy mentő, de olyanná teszik, ami egy embernek a ilyen cselekedetét már jobban megérthetővé teszik. Hát erről ennyi, de annak idején hosszasabban szóltam erről a kérdésről. Aztán itt van az eutanázia kérdése. Hát ez is teljesen egybe függ a világnézettel, a hittel. Mert ha nem hívő valaki, akkor én azt mondom, hogy nem is olyan, mit tudom, elvetemül dolog, hogy ő azt mondja, hogy nem akarok szenvedni. Véget vetik az életemnek. Igen ám, de mikor azt mondjuk, hogy méltósággal meghalni, nem a halál adja a méltóságot nekünk, hanem egészen máshol van az ember méltóságának. Kérdés, hogy súlyosan fogyatékos embereknél, betegeknél mit évők legyünk? A régi pogány világban azokat minden további nélkül magukra hagyták, vagy megölték. Tajgetoszon, vagy más módon. A kereszténység nem fogadta el, mert azt mondta, akkor azt az embert is meg kell ölni, aki felnőttként értelmi fogyatékos. Hát akkor azt se használ a társadalomnak. Érdekes módon, hogy ezt úgy nagyon gyökeresen a katolikus egyház védelmezte. Luther annak idején azt mondta, hogy a elmebeteg gyerek az az ördögtől megszállott. Tehát nem baj, ha magára hagyják, hogy meghal. És ezt előszeretettel használták ezt a lutheri kijelentést a nácik. Ugye Németország nagyon erősen evangélikus volt. És ezt persze ilyen, akár csak a Luthernek a antiszemita kijelentéseit összegyűjtötték, és arra jó volt nekik Luther. Egyébként más gondolatait Luthernek az imádságról, hitről, meg minden, azt már nem tartották. De ezt igen, hogy ha egyszer megszállt az elmebeteg gyerekét az ördög, magára lehet hagyni, akkor ki lehet írtani. És csinálták is, hogy azokat likvidálták. Na tehát mi azt mondjuk, hogy az eutanázia, a jó halál, az nem megengedhető. De senki se lehet kötelezni olyan fajta gyógykezelésre, olyan beavatkozásra, ami meghosszabbítja életét a szenvedésre. Az Úr Jézus nem kért azt a ecetes kábítószert. Ő elfogadta a halált. Nem mondjuk, megölni senkit nem szabad, de van a passzív eutanázia, hogy hagyjuk, hogy meghalljon, amellett, hogy megadtunk neki mindent, hogy fájdalmait csökkentsük. Egyébként, aki azt elfogadja, az egy utolsó tanúságtétel tesz arról, hogy Istenben hisz. Még inkább azok, akik ilyeneket ápolnak, ugye, hogy ilyen nehéz betegeket, tanúságot tesznek arról, hogy a szeretetet megvalósítják hozzátartozóikkal, vagy embertársaikkal kapcsolatosan. Tehát az aktív eutanáziát nem engedélyezi az egyházunk. Azt a passzívat, ami hagyjuk, hogy meghaljon, és ne egy költséges műtéttel tovább szenvedjen, azt megengedi egyházunk. Egyébként különösen a nyugati államokban ez már nagyon dívik. És hát Hollandiában tudunk arról, hogy vannak olyan idős emberek, akik ilyen igazolványt hordanak magukkal, hogy ők vállalják a szenvedést is, de őket ne öljék meg, ne mondják rájuk, hogy most már menthetetlenek, jó halálba segítik őket. És ez is, majd megláthatjuk azt, hogy újra elő fog kerülni, hiszen ez a liberális államoknak egy nagyon nagy engedménye, hogy ezt is azok kedvéért, akik semmiféle erkölcsi érzéket nem tanúsítanak, ilyen esetekben azoknak is kedvezzenek. Aztán ugye ott van az öngyilkosságnak is a kérdése. Nagyon sok öngyilkosság van bizonyos korokban az emberek életében. Főként, amikor még a vallások erőteljesek voltak, akkor meg lehetett figyelni azt, hogy a katolikus lakosságban volt a legkisebb az öngyilkosok száma. Ez tény. Tehát statisztikák mutatták ki, hogy a legkisebb volt a katolikus lakosságban. De ennek én bizonyos fajta természetes magyarázatát is látom, mert egyrészt beszéltek erről sokszor, és hát ugye az öngyilkost a régi világban nem temették el rendes temetéssel, hanem valahol a temető szélén, temető árkába kapott helyet. És némely ember azt gondolta, hogy na hát, ne legyek már megszégyenítve a családom, nem leszek öngyilkos. Én ismertem olyat, hogy még olyan is hatással volt a betegre, kiment hozzá a pap egy hagyományos faluba, tudom is, kiről van szó, elment a pap, és azt mondta neki, hogy hát mit tudom én, János bácsi, itt vagyok, olyan jó lenne, ha rendezné Istenné a dolgait. Nekem nincs semmi, hagyjon. Azt mondta a plébáros neki, János bácsi, én sok betegnél jártam, magának nem sok ideje van, meg fog halni. De a temetésen nem visszük ki a lobogókat, nem lesznek ki nagy értyák, mert megtagadta a szentséget. Így lesz, plébános úr, így, akkor meggyónak. Tehát valakinek ez is számított, hogy mit hagyok maga után. Így volt a katolikus ember is, hogy nem temetnek el, de még volt egy nyomósabok, volt a gyónás. És elment gyónni, elmondta a bánatát. És akkor a pap vigasztalta, mondott neki segítséget, meg mondta, hogy higgyen Istenbe, az életét tisztelje, szeresse, és ezáltal át tudott lendülni a nehézségeken. Amíg a másik ember magába hordozta a bajait, addig ő kiadta magából. És nyilván, hogy ma másként ítéljük meg a öngyilkosságot, mert tudjuk azt, hogy szinte nem is beszámítható sok ember az öngyilkosság elkövetésekor. Ez is semmiféle megkülönböztetés nincs már a temetéseken. És például egy Juhász Gyula írja az Ismeretlenes című versében, aki kispap volt, Vácott, aztán, de végig nagyon hívő ember volt, Krisztus hívő, de elkövetett kétszer sikertelen öngyilkosságot, utána harmadjára az lett, és azt mondja, én még a pisztoly golyóban is téged kerestelek, mármint az Istent, hogy még abba is téged kerestelek. Tehát miután tudjuk azt, hogy a öngyilkosság nem olyan magától értetődő dolog, megzavarodott lélekállapot, ezért ugyanúgy eltemetjük és imádkozunk érte. És ez már a keresztény erkölcst annak a felülvizsgálata. És ugyanígy a halálbüntetés is, mert ez is ide tartozik. Korábbi kiadásokban, még a legelső kiadásában a nagy katekizmusnak még ott volt, hogy bizonyos esetekben megáltalkodott bűnözőknél semmi javulás nem várható, stb. Ott az államhatalomnak elfogadta a, hogy így mondjam, a pallos jogát, hogy kivégezhet. Ma azt mondja, hogy ne legyen, azt mondja az új katekizmus. Mostani pápánk is azt mondja, hogy ne legyen többi halálbüntetés. Mert azt mondják azt, hogyha valaki a életfogytiglani börtönt kapja, az egyrészt nem vett el az életét, alkalmat ad neki a megjavulásra, és az méltó büntetés is, nagyon súlyos büntetés lehet. Tehát itt is van egy ilyen felülvizsgálat, ugye ennél. És hát az önvédelmet is ugye elő lehetne hozni, hogy jogos az önvédelem, de a mértékek arányában. Tehát nem lehet megölni egy embert akkor, hogyha valaki rám fogja a vízipisztolyt. Jó, hogy megöllek, és akkor ugye én azzal védekezem, hogy meg akar törni, de látom, hogy csak vízipisztoly van nála, én nem ölhetem meg. És hogy ott is az arányosság. Tehát ezek roppant bonyolult kérdések, nagyon nehéz esetek, kezdve attól, hogy tényleg az élet ellen vagyunk haragunkkal, tetteinkkel, egészen a háborúig, de a keresztényeknek a tanúságtevét se az, hogy az élet pártján állnak. Ugyanis azt mondjuk, hogy az Istentől kaptuk az életet, és neki tartozunk számadással. És hát, hogy védeni is kell az életet. És erre kellene ránevelnünk az ifjúságot is. Nagyon nehéz olyan korban, amikor a korszellem egészen mást mond. Talán az egyéni tanúságtevések azok, amelyek tudják a mai fiatalságot ebbe az irányba indítani, hogy az élet pártjára álljanak. Belon Gellért, aki az egyházmegyénk papja volt, 10 parancsolat egyes pontjaihoz írt egy-egy kis imádságot. Az 5. parancsolathoz szóló, vagy ahhoz kapcsolható imádsága, az nagyon jó eligazítás lehet az átlagember számára is, anélkül, hogy a részletező erkölcsi kérdésekbe belemennénk az 5. parancsolat kapcsán. Ne ölj! Tárd ki előttünk, Uram, az életnek csodálatos távlatait, maga fölé emelkedő erőfeszítéseit. Őrizd meg lelkünket attól az észszerűségtől, idézőjelbe téve az észszerűség, mely csak egy utat mutat a haragosnak haragosával való viszonya megoldására. Az életútnak a reál nehezedő probléma elintézésére. Az eltehetetlenülő öreg, a gyógyíthatatlan beteg, a sarjadozó magzat felszámolására, az egyetlen úl a gyilkosságot, a megsemmisítést, vagy a megsemmisülést. Midőn látszatra értelmetlenné válnak életek, akkor gyulladhat föl egészen tisztán teremtő szándékod és gondviselő jóságod, amellyel létben tartod ezeket az eszünk szerint még nem, vagy már nem létbe való embereket. Tilalmaddal arra késztetsz, hogy nekivágjunk ezeknek az értelmetlenségeknek, és fölfedezzük a sötét világokban is a csodás isteni erőt, mely a kövekből is tud Ábrahámnak fiakat támasztani, és a köveket is meg tudja szólaltatni, ottól az emberi ész már elhallgat. Add meg az élet élni akarásához szükséges bátorságot, találékonyságot, kockázatvállalást, és segíts meg, hogy egy életet emésztő, gépesített világban és az észszerűségre beállított civilizációban megérezhessük az élet titkának tiszteletét, az élet áldozatának áhítatát és az élet vállalkozó merészségét, mely általad nagyobbnak tudja magát az elébe tornyosuló nehézségeknél, és hisz az özönvizeket is túlélő megmaradásban. És hisz abban, hogy te vagy az élő Isten, és te adtad az életet. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakatekézisét hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Monor, FM 106,3.
3: Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
4: A fájdalmas rózsafűzért a roma közösségért ajánljuk fel, különösen a kárpátaljai magyar nyelvű roma közösségért, akiket különösen is sújt a háború szörnyűsége.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Mindenekkel, amen!
5: Kedves hallgatóink, a fájdalmas rózsafűzér imádságot az Árpádházi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Imádkozzunk betegekért, szenvedőkért és a békéért. Ha tehetik, maradjanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában. Mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
8: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki életünk vérrel ítékezett. Az utolsó vacsora után Jézus az olajfák hegyére tartott. Tanítványai követték. Amikor odaért, így szólt hozzájuk: imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Aztán mintegy kőhajtásnyira tovább ment, és térdre borulva így imádkozott: Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd. Akkor megjelent egy angyal a mennyből, és megerősítette. Majd halálfélelem vett erőt rajta, és még álhatatosabban imádkozott. Verejtéke, mint meg annyi vércsepp hullott a földre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki édettünk védelmet ítékezett.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel ítékezett.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelmet ítékezett.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelmet ítékezett.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel ítékezett.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel ítékezett.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel ítékezett.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel ítékezett.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel ítékezett.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérelverítékezett.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
9: A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit érettünk megostoroztak. Pilátus látta, hogy semmire sem ez, sőt, még nagyobb zajongást támad. Vizet hozatott és megmosta kezét a nép előtt. Akkor szabadon bocsátotta Barabást, Jézus pedig megostoroztatta, és átadta nekik, hogy keresztre feszítsék. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak hívalmadra.
10: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka. Akit érettünk, tövissel koronáztak. A sebezhetőség keresztény magatartás. Vállalnunk kell, mert a út az emberek és Isten felé. Ettől kezdve Jézus jelezni kezdte tanítványainak, Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie, sokat kell szenvednie a vénektől és a főpapoktól és az írástudóktól. Megölik, de harmadnap feltámad. Péter félrevonta, és szemrehányást tett neki ezekkel a szavakkal. Isten mentsen, Uram, ilyesmi nem történhet veled. Megfordult és rászólt, távozz tőlem, Sátán. Botránkoztatsz, mert nem arra van gondod, amit az Isten akar, hanem arra, amit az emberek akarnak. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk

0: anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér második, negyedik titka, akit érettünk keresztet hordozta. Lehetség, a nép és az asszonyok nagy sokasága követte őt, jajgattak és sírtak miatta. Jézus odafordult hozzájuk, és így szólt: Jeruzsálem leányai, ne miattam sírjatok magatokat és a gyermekeit,

0: egy csillagsától. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak a
2: irgalmadra. A fájdalmas rózsafűzér 5. titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Puszta Sándor, est. Egyek már a kereszt és a test, úgy fonódik rá a durva fára, mit vére lep, s a pára, hogy eltorzul, senge ála, s vála lekornyul, dúlt izma elernyed, s a két kifacsart keze úgy ugrik hátra, mintha engedné az atyai szigor, s e percben nő neki a szárnya. Azt hinnéd vége, pedig csak a kezdet. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van, te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által, ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: A fájdalmas rózsafüzért, a roma közösség békességért ajánlottuk fel.
4: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Május 17-e. Megfosztalak állásodtól. Izajásnál olvassuk ezt a 22. fejezet 19. versében. Észrevesszük-e azt, amit az Úrtól kaptunk? És vajon jól élünk-e az Úrtól kapott javainkkal? Jól élünk-e az Úrtól kapott lehetőségeinkkel? A hozzátartozóink hogyan viszonyulnak a ránk bízott ügyhöz? Észrevesszük-e, amit az Úrtól kaptunk? Mennyi terhet vállalunk fel? Hittel élünk és dolgozunk? Vagy mindenben a magunkét keressük? A királyi palota felügyelője, Sebna az ország második embere volt akkoriban. Sebna felügyelő azonban elbízta magát, visszaélt ezzel a hivatallal. Elbocsátásának konkrét okát nem tudjuk, csak annyit, hogy először kancellárrá fokozták le, ahogy a Királyok második könyvében olvassuk a 18. fejezet 18. versében, majd valószínűleg asszír fogságba hurcolták, és talán ott is halt meg. Így nem a drágán megépített sírboltjába került a teste. Sebna felügyelő egy típus, mert benne azok a bűnök testesülnek meg, amelyek kapcsán az egész nép fölött elhangzott már az ítélet. Önmagukban és idegen evilági hatalmakban bíztak, nem pedig az Úrban, ezért állandóan ügyeskedtek. Az utódja, Eliákim, messiási vonásokat hordozó szolga, a nép atya, tiszteletre méltó, akit az Úr szilárd helyre állított és megerősített. Sebna olyan volt, mint egy labda, bizonytalan, ide-oda pattogó, ezért el is gurította hivatalából az Úr. Eliákim olyan volt, mint egy szög. Megbízható, de vigyázat, ha túlterhelik, ha sokan csimpaszkodnak rá, a szög kilazul, és a rajta függő teher a földre hullva összetörik. Ilyenkor persze a szög is hullhat, nem csak azok, amiket ráaggattak. Uram, add, hogy szög legyek, és ne labda. Uram, könyörülj, hogy annyit hordozzak, amennyit a tőled való erővel elbírhatok. Uram, irgalmazz, hogy ne legyek méltatlan ügyedre soha. Uram, irgalmazz, hogy legyek képes félreállni akkor, amikor már nem tudom jól tenni a dolgomat, és ne várjam meg a trónfosztásomat. Ámen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek nem inkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
2: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Másnik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
3: Isten ma címmel videópályázatot hirdetett a Mária Rádió fiataloknak. Olyan alkotásokat vártunk, amelyek sugallják, megmutatják Isten jelenlétét mai körülmények között. Az alkotás készülhetett bibliaidézet alapján, természeti jelenség kapcsán, emberi tett vagy gesztus nyomán, illetve istenes vers feldolgozásaként. A beérkezett videókat a szakmai zsűri mellett a nagy közönség is értékelheti. A művek a Mária Rádió Facebook oldalán tekinthetők meg. Azt az alkotást, amely a legtöbb kedvelést kapja, közönségdíjjal jutalmazzuk. Az alkotásokat május 25-éig lehet értékelni. Eredményt május 31-én hirdetünk.
4: Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják ima kéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Ima Lánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-17-05. Várjuk tehát ima kéréseiket, hálaadásukat a 061-354-17-05-ös telefonszámon.

0: Olvásról szóló műsorhoz keres szakértőt a Mária Rádió. Felmérések szerint a magyar lakosság több mint 60%-a küzd alvás problémákkal. Pedig a pihenés nélkülözhetetlen a testi-szellemi regeneráció szempontjából. Ennek zavarai betegségek sokaságához vezethetnek. A Mária Rádió ezért szeretne műsorsorozatot indítani az alvásról. Cél a tájékoztatás mellett főleg a felelősségérzet felkeltése és életmódváltásra inspirálás. Ehhez a sorozathoz kérjük szakértő vendég jelentkezését. Jelentkezni e-mailben lehet az info@mariaradio.hu címen. Még egyszer, info@mariaradio.hu.
1: Hírpercek. Május 10-én megnyílt a Tokodi Értékek és Gyűjtemények Háza Bohóc kiállítása. Az első fatimai jelenés évfordulóján Szűz Máriát köszöntötték az avilai Nagy Szentterész templomban. A tavaszi áruházi élelmiszergyűjtés eredménye a Főegyház megyében több mint 11 tonna élelmiszer volt. Köszöntöm Önöket a hírek szerkesztője Szopko Anna. Megnyitotta Tokodi Értékek és Gyűjtemények Háza időszaki kiállítása. Több mint 400 vidám, kevésbé mosolygós és komorabb tekintetű bohóc figura vette birtokba az öreg iskola épületét, vagyis a Tokodi Értékek és Gyűjtemények Házát olvasható a Szent Erzsébet Caritas Központ honlapján. A megnyitón Szóda Józsefné a gyűjteményt gondozó önkéntesek nevében köszöntötte a jelenlévőket, köztük Ferencíné Molnár Évát, az Esztergom Bajóti Caritas régió vezetőjét, a tárlat megálmodóját és Bánhidi László polgármestert. Ferencíné Molnár Éva elmondta, hogy 30 éve gyűjti a bohócokat, akiknek az arca különböző érzelmeket fejez ki. Bánhidi László szerint a bohócok világa egyszerre vidám, elgondolkodható és meglepően mély, bízik a kiállítás sikerében. A kiállítás egy hónapon keresztül a hétvégéken 9 órától 11 óráig, illetve 14 és 18 óra között tekinthető meg. Az első fatimai jelenés évfordulóján május 13-án este a plébánia közössége együtt imádkozott és engesztelt a Terész templomban. Olvassuk a templom Facebook oldalán. Az esti szentmisében Horváth Zoltán plébános atya elmondta, hogy Jézus, aki a kereszt alatt Máriára bízza János apostolt, egyúttal Jánoson keresztül a szűzanyát, a mi égi édesanyánkká tette. Ezért küldi Máriát az atya újra és újra ide a földre, hogy üzenetében az adott kor kérdéseire segítsen rátalálni szent fia ránk hagyott tanításából. A fatimai jelenések közül hármat emelt ki és elmondta, hogy az üzenetek ma is aktuálisak, és ezért meg kell tennünk a szűzanya kéréseit. Ezért a békéért, engesztelésül a bűnösök megtérésért, valamint az üldözött keresztényekért imádkozták a Lorettói litániát. Illényi Katica hegedű és Teremin művész muzsikájával járult hozzá az imádsághoz. A tavaszi áruházi élelmiszergyűjtés végeredménye a Főegyház megyében 11.411 kg élelmiszer volt. A gyűjtést május 8 és 9-én tartották. Hálásak vagyunk a lehetőségért a Magyar Élelmiszerbank Egyesületnek, olvasható az Esztergom Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Caritas Központ Facebook oldalán. Az országos eredményekről az Élelmiszerbank közleményben tájékoztatott. Országosan ebben a két napban 5500 önkéntes fogadta az ország 240 településének 436 áruházában az adományokat a tavaszi akció hétvégéjén. Sok adakozó kedvű vásárló járult hozzá rizssel, tésztában, lekvárral, liszttel, vagy más tartós élelmiszerrel ehhez a sikerhez. Az adakozók az országban összesen 271 tonnányi adományt adtak át az önkénteseknek, ez 319 millió forint értékű élelmiszert jelent. Az adományokból 54.217 darab 5 kilós csomag állítható össze a rászorulóknak. Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3.
3: Az imaórák liturgiája. Reggeli dicséret következik.

Uram, Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja! Betelt a földnek óhaja, fölkelt tündöklő napja már, biztos reménye Krisztusa, az élő Isten mennybe száll.

fiat, mit elzárt Ádám bűnerék. Újjongva örvendik s a föld, hogy ők itt szűznek méhez hőt, ostor keresztkét meggyötört, ím atyat nyobján trónra ült. Mondjunk most hálás éneket, hogy üdvünkért így szenvedett, hogy testünk mennybe felveszi, s örök hazában ad helyet. Egy szívvel örvendezzenek az ég lakók, a föld fiak, azok, hogy mennybe érkezett, ezek, hogy egyben itt maradt. Jézus dicsőült Istenünk, emelt hozzád a szíveket, s atyáddal együtt küld nekünk

Galileai férfiak, mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, ugyanígy jön el ismét, alleluja. Isten, te vagy az én Istenem, virrasztva kereslek. Te rád szomjas a lelkem, testem utána deped, mint a puszta kiaszott földje. Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted, hogy lássam hatalmad és dicsőséged. Mert irgalmad többet ér, mint az élet, hadd magasztaljon ezért ajkam. Neked mondok áldást, amíg csak élek, a te nevedben tárom imár a kezemet. Mint dús lakomával teljék be lelkem, ajkam ujjongjon, szám dicsőítsen téged. Még fekvőhelyemen is rád gondolok, hajnalig rólad elmélkedem, mivel védelmezőm lettél, és szárnyaid oltalmában örvendezem. Lelkem szorosan átölel téged, és a jobbod szilárdan tart engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Galileai férfiak, mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, ugyanígy jön el ismét. Alleluja. Magasztaljátok a királyok királyát, és énekeljetek szent énekeket Istennek. Alleluja. Áldja az Urat az Úr minden műve, dicsérje és magasztalja örökkön örökké. Áldjátok az Urat az Úr angyalai minnyájan, áldjátok az Urat ti egek, áldjátok az Urat ti vizek az égbolt fölött, áldjátok az Urat az Úr minden erői. Áldjátok az Urat nap és holdvilág, áldjátok az Urat égi csillagok. Áldjátok az Urat záporeső és harmat, áldjátok az Urat ti viharok. Áldjátok az Urat tűz és forróság, áldjátok az Urat hideg és hőség. Áldjátok az Urat dér és harmat, áldjátok az Urat fagy és nagy hideg. Áldjátok az Urat jég és hóesés, áldjátok az Urat éjek és nappalok. Áldjátok az Urat világosság és sötétség, áldjátok az Urat villámok és fellegek. Áldja az Urat a száraz föld, dicsérje és magasztalja örökké. Áldjátok az Urat hegyek és halmok, áldjátok az Urat mind, amik a földből sarjadtok. Áldjátok az Urat ti források, áldjátok az Urat folyamok és tengerek. Áldjátok az Urat tengeri lények, s minden, ami mozog a vízben. Áldjátok az Urat égi madarak. Áldjátok az Urat vadak és házi állatok. Áldjátok az Urat ti emberek fiai. Áldja az Urat Izrael, dicsérje és magasztalja örökké. Áldjátok az Urat ti az Úr papjai. Áldjátok az Urat ti az Úr szolgái. Áldjátok az Urat igaz szellemek és lelkek. Áldjátok az Urat szentek és alázatos szívűek. Áldjátok az Urat Hananja, Azarja és Misael. Dicsérjétek és magasztaljátok örökké. Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt. Dicsérjük és magasztaljuk örökké. Áldott vagy Urunk az égbolt fölött, dicséretre méltó, dicsőséges és magasztos örökké. Magasztaljátok a királyok királyát, és énekeljetek szent énekeket Istennek. Alleluja. A szemük láttára fölemelkedett az égbe, és egy felhő elfedte. Alleluja. Új dalt énekeljetek az Úrnak, dicsérete zengjen hívei gyülekezetében. Teremtőjének örvendjen Izrael, és Sion fiai királyuk miatt ujjongjanak. Dicsérjék nevét körtánccal, kézidobbal, citerával zsoltár zengjenek neki. Mert népében kedvét találja az Úr,
és a megalázottakat diadallal koszorúzza. Örvendjenek dicsőségüknek a szentek, újjongjanak nyugvó helyükön. Szájuk Isten dicsérje, és kétélű kard legyen a kezükben, hogy a pogányokon bosszút álljanak, és a népeket megfenyítsék. Királyaikat verjék békjóba, és uraikat vasbilincsbe, hogy végrehajtsák rajtuk az ítéletet, amint írva van, ez lesz dicsősége összes szentjeinek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. A szemük láttára fölemelkedett az égbe, és egy felhő elfedte. Alleluja. Krisztus csak egy áldozatot mutatott be a bűnökért, s örökre helyet foglalt az Isten jobbján. Már csak arra vár, hogy minden ellensége hódolattal leboruljon lába előtt. Egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket.

Alleluja, alleluja. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak,

Istenemhez és a ti istenetekhez, alleluja! Áldott az Úr, atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét.

neki szolgálatot teljesítsünk. Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

0: Istenemhez és a ti istenetekhez, alleluja!
1: Újjongva köszöntsük Urunkat, aki a földről felmagasztalva mindeneket magához vonzott, és mondjuk, Krisztus, te vagy a dicsőség királya. Urunk Jézus dicsőség királya, bűneinkért egyszer s mindenkorra felajánlott engesztelő áldozat, aki győzedelmesen atyád jobbjára emelkedtél, add meg az örök dicsőséget azoknak, akiket megszenteltél. Krisztus, te vagy a dicsőség királya. Örök főpapunk, új szövetség szerzője, aki mindenkor élsz és közben jársz értünk, üdvözítsd hozzád esdeklő népedet. Krisztus, te vagy a dicsőség királya. Te kínszenvedésed után megmutattad, hogy élsz, és 40 napon át megjelentél apostolaidnak, a mai ünnepen erősítsd meg hitünket. Krisztus, te vagy a dicsőség királya. Te a szent lelket ma megígérted apostolaidnak, hogy tanúid legyenek a föld végső határáig. Támogasd a szent lélek erejével a mi tanúságtételünket is. Krisztus, te vagy a dicsőség királya. Mondjuk az Úr imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mindenható Istenünk, hadd újjongjunk szent örömmel, és hadd vigadjunk gyermeki hálaadással, mert szent fiadnak, Krisztusnak mennybe menetele a mi fölemelkedésünk, ahová ugyanis a fő eljutott dicsőségben, oda kapott meghívást az egész test az egyház reménységben. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, alleluja, alleluja. Istennek legyen hála, alleluja, alleluja.
2: Az imaórák liturgiája. A reggeli dicséretet imádkoztuk.

0: Dzsida Jenő 1907. május 17-én született Szatmárnémetiben. Összesen 31 évet élt. Ez alatt írt körülbelül 500 verset, életében megjelent 2 kötete, és posztumusz megjelent 1 kötete. 31 évesen halt meg. Mégis Dzsida Jenő egy meghatározó személyisége az erdélyi költészetnek, a szerelmi költészetnek is, és az istenes költészetnek is. Május 17-én az ő napja van a Mária Rádióban, de május 17-e előtt, 16-án is Dzsida Jenő versei szólnak. Abban a sorozatban, amit úgy hívunk, hogy a mai nap költője, ami igazán a mai nap istenes költője jelentést hordoz. Hallgassuk Dzsida Jenőt, ismerkedjünk vele. Nagyon lehet szeretni őt.
1: Dzsida Jenő, húsvét ének az üres sziklasír mellett. Sírott szélén, szinte félve, iszonyattal üldögélve, mekkora várt gyötör, mardos, majdnem összetör. Mi látás a kétkedőknek, a törvény ellen vétkezőnek, hogy üres a sírgödör. Nyitott sírott szája szélén, sóhajok közt üldögélvén szemlélem bús elvetélt életemnek rút felét. S jaj, most olyan bánat vert át, mi Szent Bernát verséből sír feléd. Nincs gonoszabb, mint a hitvány, áruló és rossz tanítvány, ki az ördög ösvényén biztos lábbal tudva mén. Szent kenyéren nőtt apostol, aki bűnbe később kóstol, Krisztus, ilyen voltam én. Amit csak magamban látok, csupa csúnya, csupa átok, csupa mély seb, égtelen, testem olyan mértéktelen volt ivásban, étkezésben, mindenfajta vétkezésben, és undokságom végtelen. Ó, ha tudnám, megbocsátasz, s országodba bebocsátasz, mind szúrnám ki két szemem, mind vágnám le két kezem, nyelvem húznám kések élén, s minden tagom elmetélném, amivel csak vétkezem. Bűneimnek nincsen számok. Minden bánok. Mindent szánok, és a jajgás, mely gyötör, nem is jajgatás, már gyönyör. Hamuval szórt, nyesett hajjal ér engem el húsvét hajnal, és az üres sírködör. Bámulok a nyirkos, görbekő sziklába vájt gödörbe, bénán csüg le a karom, tehetetlen két karom. Te kegyelmet mindig oszthatsz, feltámadtál, s feltámaszthatsz, hogyha én is akarom. Lábadozó régi hitben egész nap csak ülök itten. Lelkemet nagy, jó, meleg, szent fuvallat lepte meg. Lent az odvas szürke barlang mélyén muzsikál a halk hang, ahogy könnyem lecsepeg. Az én uram újra él most. Országútján mendegél most,

0: Áprilisban fürdik és aranyozza napsütés, ahol lépked jobbra-balra ezer madár fakad dalra, shrink hullámzik a vetés. Éneklő sok tiszta lánnyal, liliomos tanítványjal nem követlek, mesterem. Majd csak csöndes estelen indulok. Hol vitt a lábad, földön kúszom. Könybe lábad szemmel, szinte testtelen. Fennakadva tüskágon, éjsötét nagy pusztaságon, étlen szomjan vágok át, nagy hegyeken vágok át, mint eltévedt ebb szimatja, mely halódva is kutatja vándor ura lábnyomát. S közben dalolok az égről, pálmás örök dicsőségről, vonszolván földel rokon testemet a homokon, s így újjongván, nem is érzik, hogyan sajok, hogyan vérzik rögbe horzsolt homlokom. Mert az égi útnak elve, kúszva, vérzőn, énekelve, portól, sártól, piszkosan, menni mindig, biztosan. S kopjék térdik bár a lábam, tudom, az ég kapujában utolérlek, Krisztusom. Dzsida Jenő.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: A Mária Rádió él és éltet. Hosszú évtizedek óta már a magyar valóság része a Mária Rádió, amely imádságokat és tanításokat közvetít a hallgatók felé. Sok önkéntes dolgozik ebben a rádióban, de természetesen jelentős anyagi terheket is jelent, hogy ezt fent tudjuk tartani. A hallgatók jó szándékából, adományaiból él ez a rádió. Fontos, hogy életben is tartsuk, hogy másokat is az életre tudjon serkenteni, a lelki életre, amely a legfontosabb. Mindenkinek megköszönjük az adományát, aki ilyen vagy olyan módon hozzájárul a Mária Rádió működéséhez. Kedves hallgatóink jó szándékú adományait nagy szeretettel köszönjük meg. Szent Pál azt mondja, az Isten a jókedvű adakozót szereti. Ezzel a jókedve derítsük jobb kedvre a Mária Rádió dolgozóit, munkásait is, akiknek ilyen módon tudunk segíteni. Legyen áldott mindaz, aki ehhez hozzájárul, mindaz, akinek, aki részt vesz ebben. Köszönjük szépen!
3: Köszöntelek benneteket szeretettel! A Mária Rádió önkéntesként szolgáló elnöke vagyok, Szabó Tamás, és egy videós műsorunkra szeretném felhívni a figyelmeteket. Egy olyan műsorról van szó, ahol az emberek arról beszélnek, hogy az életük során mi volt az a mozzanat, mi volt az a döntő történés, ami miatt közel kerültek a Teremtőhöz. Ennek a műsorunknak az a címe, hogy Hol van az Isten? Két hetente, pénteken, ezekből a videókból pici elemeket mutatunk be, de megmutatjuk a legfontosabb gondolatokat. És hogyha kedvetek van megnézni az egész videót, akkor azt megtaláljátok a Mária Rádió honlapján, a videók alatt, és ugyanakkor a Mária Rádió Facebook oldalán is megtaláljátok. Csak példaként mondom, hogy kikkel készültek eddig ilyen interjúk. Zsilusz Dániellel, zeneszerzővel, Pindrok Csaba, Jászai díjas színésszel, Nyári Krisztián íróval, de megtaláljátok őket az archívumban is, hogyha vissza akarjátok hallgatni, és a mi Facebook oldalunkon is. Még egyszer, Hol van az Isten címmel videósorozatot indítottunk, neves, közismert személyiségekkel, akik nagyon inspirálók mások számára is, és ezek a videók mutatják be, hogy az ő életükben mi volt az, ami közel vitte őket a Jóistenhez. Még egyszer a Rádió Facebook oldalán két hetente, pénteken 19 órakor hallgathattok rövid részleteket, és aztán megnézhetitek Mária Rádió oldalán az egész interjúkat.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. A Szent Atya találkozott a genovai bérmálkozó fiatalokkal. Tartsatok ki Jézus Krisztus mellett. Leó pápa homíliája Cserrig bíboros gyászmiséjén. Az egyetértést segítette a népek között. Interjú Balogh Péter Pius gödöllői premontrei apáttal a rend alapításának 900. évfordulójáról és a gödöllői premontrei rend alapításának centenáriumáról. A Szent Atya találkozott a genovai bérmálkozó fiatalokkal. Tartsatok ki Jézus Krisztus mellett. Szombaton délelőtt a Vatikánban találkozott Leó pápa a genovai főegyházmegye mintegy 600 bérmálásra készülő fiataljával, akiket 150 pap és hitoktató kísért el az audienciára. A Szent Atya rögtönzött beszéddel köszöntötte őket, elmondva, hogy egy püspök számára nagy öröm a bérmálás ünneplése, viszont szomorúság, ha utána a fiatalok eltűnnek a plébániáról. Ezért kitartásra kérte őket Jézus Krisztus mellett.
1: Una delle gioie più grandi del vescovo, penso in tutte le diocesi, è celebrare le cresime.
0: A Szentlélek ajándéka a bérmálás szentsége, amit pünkösd vasárnap szolgáltatnak ki a fiataloknak. Nagyon szép ebben a szentségben részesülni, mert a Szentlélek teljessége megadja a lelkesedést, az erőt, a képességet, hogy Jézus Krisztust kövessük, hogy mindig igent mondjunk az Úrnak, ne féljünk bátran követni őt, és megélni a hitet egy olyan világban, amelyik messze akar vinni minket Krisztustól. A Szentlélek különösen is velünk van jövő vasárnap, amikor pünkösdöt ünnepeljük. Az első tanítványok, az apostolok tapasztalatára emlékezve, akik megkapták a Szent Lelket, hogy hirdessék az evangéliumot, hirdessék Isten szeretetét. A bérmálandók ennek a küldetésnek lesznek a részesei, amire mindannyian hivatottak vagyunk, hogy elvigyük családunknak, barátainknak, mindenkinek. Ti is a lélek élő tanúi lesztek, aki bennünk él, mondta a fiataloknak a pápa. A bérmálás a püspök számára az egyik legnagyobb öröm. Olykor azonban a bérmálás után a püspök nem látja viszont a fiatalokat, akik eltűnnek a plébániáról, és ez szomorú.
1: In questo voglio chiedere che mettete un'attenzione particolare a uno dei doni dello Spirito Santo che è chiamato perseveranza.
0: Azt kérem tőletek, hogy figyeljetek különösen a Szentlélek egyik ajándékára, amit úgy hívunk, kitartás. Ne feledjétek el, amit most megéltek, az örömöt, hogy Rómába jöttetek, együtt ünnepeltetek, imádkoztatok. Éljen élénken ez az öröm a szívetekben, és legyetek továbbra is Jézus Krisztus hűséges tanítványai. Tartsatok ki a hitben, térjetek vissza a plébániára, ahol nagyon sok tevékenység lehetőség van, de főként a hitéletbe, mert Jézus Krisztus veletek akar haladni mindnyájatokkal, és ez nagyon fontos. A hitet nem egyedül éljük, hanem együtt. Ezeknek a baráti, közösségi kapcsolatoknak a létrehozása pedig egy módja annak, hogy Jézus tanítványaiként éljük meg a kitartást, mondta a genovai bérmálkozó fiataloknak a Szent Atya, majd együtt elimádkozták a mi atyánkot, és áldásával búcsúzott tőlük.
1: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Tanti auguri a tutti.

0: Leó pápa Cserrik bíboros gyászmiséjén. Az egyetértést segítette a népek között. Május 12-én 79 éves korában hunyt el a svájci bíboros, aki Olaszországban és San Marinóban képviselte a Szentszéket. Pénteken délután a Szent Péter Bazilikában 14. Leó pápa engesztelő szentmisét mutatott be a bíboros lelki üdvéért. Homíliájában méltatta a főpásztor odaadó és hűséges munkáját, amelyet az apostoli szék szolgálatában, a különböző pápai képviseleteken és az államtitkárságon végzett.
1: Ha contribuito con il lavoro spesso non appariscente, ma non di meno alla
0: Paul Emil Cserrik bíboros a diplomatákra jellemző gyakran nem látványos, de buzgó és fáradtságos munkájával hozzájárult Isten országa építéséhez. Hosszú éveken át türelmesen és lemondással segítette az egyetértést a rábízott lakosság körében, szembenézve azokkal az akadályokkal és kihívásokkal, amelyeket egy pápai képviselőnek vállalnia kell mindenki java érdekében.
1: Ha svolto la sua missione da prima come collaboratore in diverse nunziature.
0: Küldetését előbb nunciatúrai munkatársként kezdte, majd 1996-ban kinevezték Burundi apostoli nunciósává. Ezt követte Trinidad és Tobago és több karibi ország, Dél-Korea és Mongólia, majd Svédország, Dánia, Finnország, Izland és Norvégia, Argentína, végül 2017-től 2024-ig Olaszország és San Marino. Széleskörű egyházi és nemzetközi tapasztalatra tett szert, mely jól mutatja készségét és alkalmazkodó képességét, melyet lelkipásztori szeretetben gyakorolt az egymástól igen eltérő közegekben. Azokban az országokban és népeknél, amelyekbe a Szentatya nevében küldöttként érkezett, hogy a szeretett közösség szálait szője a helyi egyházak és az apostoli szék között, valamint megerősítse a baráti kapcsolatokat. Ferenc pápa a diplomatákhoz intézett 2025. januári beszédében arra szólította őket, hogy virágoztassák fel maguk körül a reményt, válaszolva a népek jó iránti vágyára és várakozására. Ezt a felhívást mi is gyakorlatba ültethetjük, hiszen a világnak olyan hírvivőkre van szüksége, akik segítik visszanyerni a bizalmat, és ehhez a jó tanúságtétel hozzájárul. Leó pápa a gyászmise homiliájában rámutatott. A halál misztériumával szemben emlékezzünk arra, hogy reményünk végső alapja túlmutat a történelmen, és Krisztus húsvétjában gyökerezik, az ő dicsőséges győzelmében a bűn és a halál felett. A legnagyobb csoda az örök életre való feltámadás, mely földi életünk minden fáradozásának és munkájának a megkoronázása.
1: Questo ci richiama anche alla dimensione essenziale della missione della Chiesa.
0: Ez az egyház küldetésének lényegi dimenziójára irányítja figyelmünket, átöleli és megvilágítja földi cselekvésének minden szintjét. Az egyház ugyanis az időben működik, de fáradozásainak célja túlmutat e világ valóságán, Krisztushoz akar vezetni. Ebben a nagy világosságban köszönünk el a szeretet Emil Cserrik bíborostól, akinek püspöki elmondata azt hirdette, Spes mea Christus, Krisztus az én reményem. Krisztus, a mi úrunk reményt adott neki egész életében, olyan reményt, amelyben nem csalatkozott, mert a szeretetben gyökerezik, melyet Isten a Szentlélek által helyezett szívébe, és ami ma örökre beteljesedik, zárta homiliáját Leó pápa. Kedves hallgatóink, a következő percekben beszélgetést hallhatnak Balogh Péter Piusz gödöllői premontrei apáttal.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Balogh Péter Piusz atyát, aki a gödöllői premontrei apátság éléről jött el, mint apát. Mi első alkalommal beszélgetünk itt a rádióban. Isten hozott, kedves Piusz atya, és mindenekelőtt arról kérdeznélek, ami a premontrei rend életében egy közös nagy esemény volt, 5 évvel ezelőtt az alapításnak a 900. évfordulója, illetve egy centenárium ünnepség, amely már gödöllői magyar vonatkozású. Téd a szó.
3: Igen, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést is, és a befogadást. A premontrei rend egy nagyon különleges időszakban, ott a 12. század elején formálódott az egyház keblén, amikor jó régen már voltak szerzetesek, de azok a szerzetesek azok mind bencés formájú vagy bencés regulájú szerzetesek voltak, akik hát inkább ugye kimentek a világból, és az ő kincseiket felhalmozva az egész egyházért dolgoztak és imádkoztak, de nem közvetlenül az emberekkel foglalkoztak. Viszont voltak nyilván papok is, püspökök is, akik az egyház élén evangelizáltak és munkálkodtak, természetesen sok nehézséggel. És egy olyan reformrend támadt 900 évvel ezelőtt, amely egyesítette papságot a szerzetességgel. Tudjuk, hogy azóta persze sok-sok olyan szerzetesrend van, hogy természetes, hogy pappá szentelik a tagjait, de akkor ez egyáltalán nem volt természetes, és azért is tehette meg Norbert ezt, Szent Norbert az alapító, mert ő maga is klerikus volt, Szantemben, német földön, ott Hollandia közelébe volt kanonok, még nem is volt pap, és hát úgy alapította az ő rendjét, hogy egy nagyon mély Szent Pál-szerű megtérése volt, és valójában azt az indítást kapta a Szentlélek Úristentől, hogy a papságnak a megújítását a szerzetesi fogadalmak bevonásával tegye meg. És ez egy nagyon-nagyon komoly reform tevékenység volt akkor, 900 évvel ezelőtt, és ennél fogva rohamos gyorsasággal terjedt el a rend.
2: Mely területeken volt jelentős?
3: Ugye Prémontré, ez egy francia hely, előre megmutatott mező, előre megmutatott hely, ugye a fordítás, ahol letelepedtek, Laon közelében, de Németország, ugye Hollandia területe, és hát aztán később Európa sok-sok része, és még a rendalapító életében, 1130-ban nagyváradi Várad-hegyfoki alapítás, ugye az Magyarországot is jelentette. Így az ő élete és az ő kisugárzása az első 100 évben robbanásszerű volt, egészen ugye a ferences meg a domonkos rend megalakulásáig, mert akkor utána már ezek a fajta tényezők megosztottak, és nyilván ők is helyet találtak maguknak az Anya Szent Egyházban. Nos, a 900 éves évforduló azért fontos számunkra, mert a rendnek ez az alapvető karaktere és karizmája, hogy papi rend, lelkipásztori rend, egy olyan rend, amely először kapott pápai engedélyt arra, hogy plébániákat tartson fönn a 12. század óta. Ez számunkra nagyon fontos, és azt gondoljuk, hogy egyébként nagyon időszerű is. Magyarországon 1990 után, az újra kommunista idők utáni újraindulás után a rend nem csak az eredeti karizmájával él, tehát hogy plébániákat és templomokat működtet és tart fenn, hanem a kicsit több mint 200 éves közép-kelet-európai múltját, amennyiben tanító rendé vált ferences, ciszterci, bencés iskolákkal együtt ugye a 19. század elején. Ezt is magunkévá tettük, és ilyen módon a 21. századra legalábbis Magyarországon egy olyan rendé vált, amelynek nem csak templomai, hanem oktatási intézményei, iskolái is vannak.
2: És akkor a másik nagy esemény, a magyar centenárium?
3: Igen, a magyar centenárium az pont az iskolai, illetve iskola alapításhoz köthető, mert 1920 után, a trianoni nagy katasztrófa után az a kolostor szövetség, amely három premontrai kolostort számolt magába, ugye Jászót, Leleszt és Nagyváradot. Jászó és Lelesz felvidék, tehát Csehszlovákia lett, Nagyvárad pedig ugye hát most is Romániához tartozik, és közéjük ékelődik be ugye a kis Magyarország. Lehetetlen volt ezeknek a rendi atyáknak az együttműködése, és hát azokban az államokban pedig hát elkezdték ellehetetleníteni a katolikus oktatást és nevelést. Ilyen módon Klébezbe Kuno Takács Menyhértet, a jászóvári apátot szólította meg, hogy valahol Magyarország területén belül építsen és indítson el egy olyan intézményt, egy olyan rendházat, ahol újra ki tud virágozni itt Magyarországon a premontrai oktatás, és hát természetesen ezt a kassai iskoláról, rozsnyói iskolából, illetve hát a nagyváradi iskolából való premontrai atyákkal tudta megvalósítani. 1923-ban kezdték az építkezést, és 1924-25-ös tanévet már két osztállyal kezdték el Gödöllőn. A mostani Magyar és Agrártudományi Egyetem főépülete, ugye az, amelyik a rendház, gimnázium és konviktus lakás, tehát bentlakás volt. Ez egy 7-8 év alatt készült el, ez a nagy épületkomplexum.
2: És a
3: két háború között, igen. 1924 és 48 között tudott ez működni, hiszen hát 48-ban ugye megtörtént az államosítás, aztán 50-ben pedig a szeretesrendek szétszóratása. Áldozatául esett természetesen ez is mindennek, de nagy múltú iskolává vált, és az 1990-es években még sokan éltek, akik érettségiztek 1948-ban vagy 48 előtt, illetve akik akkor akárhanyadikosként is, de elhagyni kényszerültek ugye a premontrei gimnáziumot. Még most is vannak olyanok, akik 1-2 vagy 3 évet tanultak ott, és találkozunk velük.
2: Piusz atya, te apád volt, mutasd be a közösségedet!
3: 1990-es évek elején léptem én be a premontrei rendbe. Egyébként zeneakadémia zongora szakot végeztem, igen, előtte, de a hivatás elért engem is még közbe, és az egyetem befejezése után aztán beöltöztem, és teológiát tanultam, teológia mellett az egyházzene szakot is elvégeztem, tehát gazdag volt az egyetemi időszakom igazán, és nagyon nagy szeretettel emlékezem vissza ezekre az évekre. 2000-ben szenteltek pappá, és akkor kerültem Gödöllőre. Zsámbéki rendházunkban volt egyébként az én formációs időszakom, Ulman Péter atya mellett, és 2000-től kezdve pedig Gödöllőn vagyok. Az első 15 évben nyilván a templomi munkálatokban, lelkészi szolgálatban, illetve az iskolai lelkészi szolgálatban, meg hát iskolában tanítottam nagyon sokféle tantárgyat, és 2015-ben választottak engem előjáróvá, akkor még kormányzó perjelség volt Gödöllő, és 2018-ban nyert aztán apáti rangot ez a közösség, hiszen ugye a 100 éves évforduló kapcsán ugye tudjuk, hogy viszonylag régebbi a közösség, de ott volt egy 40 éves kimaradás ugye a történelmi nehézségek miatt. De a fejlődés, a intézményeinkben való fejlődés, illetve a személyi létszámban való fejlődés is azt mutatta, hogy bár lassan, de biztosan tudtunk előre haladni, és a rendi generális káptalan megszavazta azt 2018-ban, hogy legyünk apátság, és így tudjuk folytatni a mi munkánkat, és hát magába 900 éves ugye jubileumba is, mint apátság vegyünk részt. Jelenleg 6-an élünk Gödöllőn, és 2-en dolgoznak atyák Zsámbékon, és természetesen nagyon jó kapcsolatunk van a zsámbéki premontrai nővérekkel is.
2: Milyen lelkipásztori feladat hárul rátok?
3: Lelkipásztori feladatainkban úgy érezzük, hogy nagyon szeretnénk plébánosokként is, vagy akár templom igazgatóként is az evangelizációt, a feltámadt Krisztusnak a hirdetését, a hívek között a katolikus hit megszilárdítását, megerősítését szolgálni. Együtt a világi papsággal, de ugyanakkor belevonva a mi sajátos rendi karizmánkat, amely nem csak a közös lelkipásztori szolgálat, tehát az, hogy egy-egy templomban nem csak egy atyával, hanem több premontrai atyával is találkoznak a hívek, bár nyilván tisztségek, plébánosi tisztség vagy templomigazgatói tisztség megvan, de azért egy közösségi szolgálatunk ez. Másrészt pedig a rendi közösségünknek a liturgikus élete egy elég komoly liturgikus élet, mind a zsolozsma végzése, zsolozsma éneklése területén, illetve a szentmisének az ünnepélyes végzése területén, és mi ezt, mint rendi közösség így végezzük, és hát ezzel próbáljuk gazdagítani az iskolai közösségeinket is, meg a plébániai közösségeinket.
2: Kedves Piusz atya, köszönöm a beszélgetést, Isten áltását kívánom az eljövendő időszakra, és további áldott római zarándoklatot.
3: Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
0: Balogh Péter Piusz gödöllői premontrei apáttal Páter Vértes Aljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Rádió. Programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Orgona simogató. 2026. május 23-án szombaton 15 óra 30 perckor a Budafok belvárosi Szent Lipót plébánia templomban. Bemutatásra kerül az idén 25 éves Budafok belvárosi Szent Lipót plébánia templom, francia barokk orgonájának története és működése. A látogatók betekintést nyerhetnek a hangszer belsejébe, valamint kipróbálhatják az orgonát. Az előadó Filip Xavier. Orgonák éjszakája. Gála koncert Budafokon. Időpontja 2026. május 23-a szombat 21 óra 30 perc. Helyszíne Budafok belvárosi Szent Lipót plébánia templom. Budapest, 22. kerület, Szavolyai Jenő tér. Az est vendége Kertesi Ingrid, Liszt Ferenc díjas operaénekes, érdemes és kiváló művész, a Magyar Állami Operaház művésze és a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. Közreműködik Baranyi Anna fuvola művész, Homoki Olga trombita művész. Orgonál Filip Xavier orgonista, a templom orgonistája. A gálakoncerten fellép Budapesti Lantos kórus. Vezényelnek Németh Zoltán és Golarics Flóra karnagyok. A koncertsorozat minden eseménye nyitott a nagyközönség számára. Önkéntes adományokat szívesen fogadnak. Filip Xavier orgonista szervező célja. A jubileum ne csupán egy hangszer évfordulója legyen, hanem a közösség ünnepe is. Találkozás a zene, a hagyomány és a templomi kultúra gazdag örökségével. Minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak. Szent István könyvhét. 2026. május 18-a és 22-e között Budapest 5. kerületében a Ferenciek terén a magyar keresztény könyvkiadók legrangosabb és legnagyobb hazai seregszemléje lesz. A szervezők célja, hogy az országszerte működő keresztény könyvkiadók és szellemi műhelyeikből kikerült műveik évente egyszer a nagy nyilvánosság előtt is bemutatásra kerüljenek, átfogó képet adva az olvasóknak a keresztény könyvkiadás aktuális helyzetéről. A Szent István Társulat e könyvhét megrendezésével törekszik a nemzeti kultúra részét képező írásos, ökumenikus jellegű keresztény hagyomány ápolására és megjelenítésére. Az olvasók a hét minden napján a téren felállított dedikáló asztaloknál találkozhatnak a szerzőkkel, könyvbemutatókat tartanak a Stefanus könyvesházban.
0: Programajánlót hallottak.

0: Hírek. Május 15-én volt a családok nemzetközi napja. Kihirdették az Egriesek Bora 2026 című idei birtokosait. A gyógyítás csendes hőseit ünnepelték Szekszárdon. Üdvözlöm Önöket, a Hírek szerkesztője Szopko Anna. Május 15-én volt a családok nemzetközi napja, ám magyar családok százezrei számára ez a nap sem a közös kikapcsolódásról, hanem a betegágy melletti állandó szolgálatról szól, hívja fel a figyelmet a 20 hazai betegszervezet partnerségével működő támaszodók program, tájékoztatott az MTI. Az otthoni ápolás ma Magyarországon gyakran olyan teher a családok számára, amely anyagi, egészségügyi és társadalmi lecsúszással fenyeget. Otthoni és intézményi segítségre, érdemi anyagi támogatásra, az ápolási díj emelésére, elérhető szociális és mentális segítségnyújtásra van szükség ahhoz, hogy az érintett családok ne roppanjanak össze, ne essenek szét az ápolás, a gondozás terhe alatt. Az ENSZ 1993-ban hívta életre a családok nemzetközi napját, hogy a figyelem a társadalom legfontosabb egységére, a családra és az azt érintő kihívásokra irányuljon. Május 14-én 12. alkalommal adták át az Egri Érsek Bora címeket az Egri Bazilika látogatóközpontban. Ficek László általános helynök János evangéliumából a kánai mennyegző történetét idézve fogalmazta meg gondolatait. Elmondta, Jézus első csodája alkalmával is ügyelt arra, hogy amit övéinek ad, az jó legyen. Most a bortermelők is a legjobbakat hozzák el erre a versenyre, beleadják munkájukba minden tudásukat, tapasztalatukat, olvasható a Magyar Kurírban. A szakmaiságért minden esztendőben gállajos borász felel. A megmérettetésre az Egri Főegyház megye borvidékeiről nevezhettek mintákat, és számos olyan tétel kerül ide, amely már máshol is kapott elismerést, mondta hangsúlyozva. Itt csak a bor számít, a mintákat vakon kóstolják, így születik a döntés. Az Egri Érsek Bora 2026 címet 8 borászat és bortermelő, 9 bora viselheti. Május 12-én az ápolók nemzetközi napján világszerte azokat az egészségügyi dolgozókat köszöntötték, akik nap mint nap emberek ezreinek gyógyulását segítik. Az ápolók napja ünnepelt a modern ápolás egyik megalapozójához kötjük, akinek munkássága ma is meghatározza az egészségügyi hivatás emberközpontú szemléletét. Az ápolók napján a köszönet, az elismerés volt a legfontosabb, írta a hiradó.hu. Ezen a napon Atolna vármegyei Balassa János kórház vezetői, szakdolgozói és munkatársai együtt tisztelegtek azok előtt, akik nap mint nap emberek életéért, gyógyulásáért és biztonságáért dolgoznak. A felszólalók egyetértettek abban, az ápolás különleges hivatás, amelyhez tudás, lelki erő és mély empátia szükséges. Az ünnepségen számos szakmai elismerést adtak át a kiemelkedő munkát végző dolgozóknak.
1: Mária Rádió.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Ezt hagyta meg Jézus. Számomra azért nagyon fontos, mert betöltekezzünk a Szent Lélekkel, akkor ne álljak meg ennél az élménynél, és annak ellenére, hogy ezt továbbfejlesztem a tudást és a képességeket megszereztem, maradjunk meg annál, hogy az embertársaink felé utána ezzel nyissunk és szeressük őket. Családban, munkában, akár az utcán, nem kell nagyon messzire menni, sokat gondolni, akár az autóvezetési stílusban már is be lehet rakni, a buszon, hogyha csak a helyet átadom, egy nagyon jó játék, mert az is egy megoldás, hogy nem ülök le. De abban nincsen kapcsolat. De ha leülök, és átadom a helyet, akkor a másik az érezheti azt a szeretetet, még ha nem is szóltam semmit, hogy volt, aki átadta, és nem egy üres helynek örül, hogy volt, mert talált egyet. Családban mindig a legnehezebb felület, de azokkal az apróságokkal szoktam, amikor látod, nincs elpakolva, nincs elcsinálva ez még, mert még a másik még mindig nem jutott hozzá, mert neki is annyi dolga van, akkor ebbe bele lehet állni, és szépen ugyanúgy mindent a helyére tenni, elpakolni, egybevásárlást elintézni, hétköznapi dolgok teljesen. Nem feltétlen indítás ez mindig, mindenre, de a végén ezek már erényként jönnek persze.

0: Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.
1: Urunk mennybe menetelének ünnepén, május 17-én szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, amellett pedig Dzsida Jenőnek, Wilhelm Steinitznek és Sebastian Kneippnek a születési évfordulója van. Hát ebből valószínűleg a második kettőt kevesen ismerik, de nem baj. Ezekről a neves személyiségekről is fogunk hallani a mai műsorban. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat a mikrofonnál.
2: Rubovszkiné Budó Mária,
1: illetve Lukovics Milán.
2: A mai evangéliumot pedig Szent Máté könyvéből fogjuk hallani. Abban az időben a 11 tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik. Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Hát kicsit olyan, mint hogyha egy hét múlva már pünkösd van, és hogy ilyen lelkesítő gondolatokat kapunk most ebben a egyhetes előidőszakban. Én azért hadd kérdezek egy olyat, hogy itt említésre kerül a kételkedés. Mennyire szabad nekünk kételkedni? Ugye vannak olyan dolgok, amik olyan egyértelműen sugallják az Isten jelenlétét, és most készülünk arra, hogy megkapjuk a lelket. Múlt héten nagyon körbejártátok itt Csegezi Máriával azt, hogy itt a lélek miképpen egy harmadik személy, vagy pedig mennyire egy az Isten, és mégis újra és újra kételkedünk. Mit gondoljunk erről?
1: Hát azt gondoljuk szerintem sokszor, hogy mi kételkedünk. Most, hogy miért gondoljuk ezt? Hát azért, mert esetleg mi a rosszak vagyunk, nem tudunk hinni. Vannak, sokszor vádolják magukat ezzel emberek, hogy hát hogy van az egyáltalán, hogy fér össze az ő hívő létével, hogy ő kételkedik. Ez biztos bűn. Aztán mások vagy azt gondolják, hogy hát azért kételkedünk, mert mi vagyunk ilyen modernek, meg felvilágosultak, vagy éppenséggel hát mi gondolkodunk. De hát a régi ember is gondolkodott, meg a régi ember is modern volt a maga korában, úgyhogy nagyon érdekes az, hogy az apostolok is kételkedtek. Ez az egyik. A másik, hogy mikor kételkedtek, az végül is egy nagyon magasztos pillanatban. Tehát, hogy megtalálkoztak a föltámadt Krisztussal. Sokszor úgy gondoljuk, hogy hát ha mi nekünk részünk lenne egy ilyen bizonyítékban, hogy a föltámadt Krisztus áll előttünk, vagy angyal szól hozzánk, hát akkor az biztos, hogy minden kételyt eloszlatna, és hát olyan erős lenne a hitünk, és ez így bevilágítaná az egész előttünk lévő életutunkat. És úgy látszik, hogy nem. Na most, tehát, hogy ilyeneket gondolunk, azt hiszem, a kételkedésről, és hogy mire következtethetünk abból, vagy mi következik abból, hogy az apostolok is kételkedtek. Hát először is az, hogy tulajdonképpen a hit, erről sokat szoktam említést tenni, de hogy az nem egyszerűen egy állásfoglalás, főleg arról nem, hogy most van Isten, vagy nincs. Hát az csak nagyon-nagyon, hogy mondjam, ilyen lábjegyzet a hithez, hogy most van, vagy nincs. A másik, hogy ezek szerint a hit az nem olyan kényszerítő bizonyítékokon alapszik, vagy nem, nincsenek olyan kényszerítő ilyen evidenciák, amelyek akkor ezt szükségképpen rákényszerítik az embert, hogy ezt akkor írja alá, vagy fogadja el. Tehát a tudományos tények, hát olyanok, hogy sok esetben azért már nem illik róluk vitatkozni, persze mindig lehet mögéjük nézni, de hát mondjuk az, hogy 2x2 az 4, az hát legalábbis a mi számrendszerünkben elég biztos alapokon áll, vagyis ez nem nagyon vonja kétségbe senki. De a hit az ezek szerint az apostolok számára sem egy ilyen kényszerítő evidenciák hatására következik be. Hát akkor minek következtében? Hát szerintem két dolog azért hozzátartozik. Hát először is, hogy arról ne feledkezzünk el egyáltalán a hit összefüggésében, hogy Isten az, aki cselekszik. Tehát, hogy valamiképpen ő hív, ő indít bennünket, ő mutatkozik meg, ő akar valamit, ő küld. Tehát, hogy amit kicsit olyan sablonosan úgy szoktunk mondani, hogy a hit Isten ajándéka, ez nem azt jelenti, hogy most valaki vagy megkapja, vagy nem, hanem hogy nem ilyen logikai következtetések kényszerítenek rá, hogy hát akkor jó, belátom, hát muszáj, hogy létezzen Isten. Ez nagyon nem hit még. Ami hozzátartozik a hithez, hogy ezek a tanítványok, ezek elmentek Galileába most éppen történetesen, tehát hogy kaptak valami fajta utasítást, ugye hogyan kapták ezt, hogy kerültek ők Galileába? Hát úgy, hogy az üres sírnál az asszonyoknak az angyalok mondták, vigyétek hírül tanítványaimnak, vagy hát Jézus, és mondjátok meg neki, hogy hát majd Galileába viszont látják őt. És akkor ők elmentek. Hát ha nem mentek volna el, akkor lehet, hogy nem találkoznak. Tehát, hogy a hit az kapcsolat, követés, hát utána a többi mondat azért majd egy kicsit utal arra, hogy mi is a hit, de hát valami ilyesmire gondolhatunk szerintem a kételkedés kapcsán.
2: Ugye mi lehet itt az, hogy amit parancsoltam nektek, azt tanítsátok meg. Tulajdonképpen a legnagyobb parancs az bizonyára az szeretet parancsa, de mégis valahogy van benne, mik még a parancsok, amiket nekünk követni kell?
1: Hát, igen. Az evangélium azért valamiképpen emberi szavakkal szól, hétköznapi szavakkal valamiről, ami azért elég egyedülálló tapasztalat az apostolok számára, ami ez nem nagyon fogható, semmi más az emberiség történetében, Isten megtestesülése, Isten emberré lesz, tanít, szól hozzánk, meghal értünk, föltámad. Tehát azért a szavakat ne vegyük mindig, hát ilyen nagyon-nagyon szűk értelemben. Tehát, hogy Jézusnak a parancsa az nem utasítások listája, nem valamifajta olyan ilyen cégszerű cselekvés, hogy hát mindenki, akkor nem tudom, munkahely házi rendjének, vagy szervezeti működési szabályzatának, hát akkor kénytelen alávetni magát, hanem hát a valahogy a szeretetből érthető meg. Szoktuk ezt azért mondani, hogy jóhajott parancs. Kicsit ilyen modoros kifejezésnek tűnik, de hát valójában azért azt fejezi ki, hogy hát aki nekem fontos, akit szeretek, hát az valamit mond, de nem is kell, hogy mondja, hát ha valami neki fontos, vagy valamit kíván, hát akkor az nem közömbös a számomra. Nem engedem el a fülem mellett. Az cselekvése indít, de nem azért, mert ez valami alá fölé rendeltséget fejezne ki, hanem hát azért, mert ő fontos nekem. Na most, ugye ez a tanítsátok őket, hogy megtegyék mindazt, amit parancsoltam nektek, ez ugye az úgynevezett missziós parancsba ágyazódik be. Tehát, hogy ennek a kis rövidke szakasznak a második fele, az valójában hát három mozzanatot tartalmaz, ugye az egyik az, hogy tegyetek tanítványommá minden népet, tehát ugye ez is nagyon fontos, hogy nem egyszerűen csak gyarapítsátok az egyháznak a létszámát, vagy hát írjátok össze azokat, akik megadják az adataikat, hanem hogy tanítványommá, tehát hogy személyesen Jézus tanítványaivá kell válni, és hogy egyszerűen ez nem csak elméleti állásfoglalás, nem csak közösséghez tartozás, hanem hát azért bizony egy életforma is, ha tetszik, erkölcs. Tehát, hogy cselekvéssel kell követni Jézusnak a viselkedését. És akkor a kettő közé pedig beékelődik ugye a keresztelésre való felszólítás. Az, hogy kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ugye ez valószínűleg ugye már az ősegyháznak a megfogalmazása, de azért mégis fontos, hogy egy ilyen kegyelmi mozzanat, tehát egy ilyen szertartásszerű mozzanat is ott van benne, vagyis hát azért azt kifejezi, amit később az apostoli levelek is megerősítenek, hát hogy az üdvösség elnyeréséhez a kegyelem az nélkülözhetetlen, hogy azért nem a saját erőnkből üdvözülünk, tehát a kereszténység nem önmegváltást hirdet, nem azt, hogy hogyan váljunk übermensé, hanem hát Isten kegyelméből üdvözülünk, és hogy ez ehhez szükséges. Ezt vagy elfogadjuk, vagy nem, vagy alávetjük magunkat ennek, vagy nem. Úgyhogy ez a három alkotja itten a missziós parancsot, és hát ugye az egésznek a lényege persze az, hogy miért ünnep ez a mennybe menetel, hát azért, mert mi is a mennybe szeretnénk menni. Tehát, hogyha nem ez a fő törekvésünk, akkor mi? Szóval ez az evangéliumi részlet is azért elsősorban ennek a fényében értelmezhető, hogy hát a kereszténységünktől, a hittől csak azt várjuk, hogy hát legyen egy ilyen iránytű itt a földi életben, hogy ezt hát lehetőleg minél jobban sikerüljön hát megélni tartalmasabban, sikeresebben, vagy bajok nélkül, vagy boldogan, hát akkor azt fogjuk érezni, hogy az iránytű, mint hogyha csalna. Mert nem garancia, nem, Jézus nem adott garanciát arra, hogy a földi élet az mindenestől hát problémamentesen meg hát jól fog működni. Úgyhogy hát az egésznek a lényege az ez, hogy a mennybe szeretnénk menni, és hát akkor azért itt benne van ez, hogy Jézus azt mondja, hogy én kaptam meg minden hatalmat a mennyben és a földön, és akkor ez megint ugye nem egy ilyen parancsolgatásra való lehetőség, hanem inkább az, hogy Jézusnak a szeretete előtt nincsenek korlátok, az mindenkit elér, előbb-utóbb mindenki belátja, mindenki leborul előtte, tehát hogy ilyen magasztos kifejezéseket használjunk, amit a Jelenések könyve például, és hogy ezért menjetek el. Ez is érdekes, ez a logikai összefüggés.
2: És végül egy utolsó kérdés, hogy ez olyan szép ez a mondat, hogy és íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Mit tudsz mondani valakinek, aki azt mondja, hogy én ezt nem érzem? Hogy engem itt lesújt ez, sújt az, betegség, szerencsétlenség, szegénység, akármi, háborúk, valaki, aki olyan helyzetben él, ahol tényleg mindennapos az, hogy mondjuk a háborúra rettenetes dolgokat mér az életére, és hogy aki nem érzi ezt a bőrén, annak mit lehet mondani?
1: Hát nagyon fontos, hogy ezt a velünk való létét, hát ezt így hol akarjuk fölfedezni, vagy ha tetszik megérezni, és hát abban, hogy akkor elmúlik a háború, elmúlik a betegség, nem sújt a szenvedés, hát ebben sok ember van azért ebben a helyzetben, hogy ilyen jó dolga van, és nem következik belőle az, hogy ő akkor azonnal hívő lenne, és azt mondaná, hogy hát ez az én jólétem, egészségem, hát ez evidens Isten bizonyíték. Úgyhogy akkor lehet, hogy rossz helyen keressük. Ugye Woody Allen az egy ilyen szórakoztató figura, tehát a mondásait is érdemes azért így hallgatni, és egy ilyen mondása az, hogy ó, hát bárcsak egyértelmű jelet küldene nekem az Úr. Mondjuk elhelyezne egy nagyobb összeget a bankszámlámon. Jó, na most, hogy valakinek megjelenik egy összeg a bankszámláján, úgy véletlenül, akkor arra fog következtetni, hogy van Isten. Na tehát, hogy nagyon sok ember, hát pont a nyomorúságának a mélyén fedezi föl, hogy Isten vele van. Egyébként érdekes, hogy nem mindenki. Tehát, hogy ismerek olyat is, akit nagyon súlyos csapások sújtottak, tragédiák, és korábban nagyon, azt mondom, hogy buzgó hívő volt, és elvesztette a hitét. Tehát, hogy nincsen olyan kényszerítő bizonyíték, mint ahogy az apostolok is tudtak kételkedni, mert rá tudunk mutatni, hogy na látod, itt ebben a nyomorúságban, hát Isten, hogy veled van. De egyébként, hát Jézus nem ígérte azt, ugye, hogy milyen módon lesz velünk, vagy mármint, hogy a betegség meg minden elkerül minket. Az érdekes dolog, hogy amikor ezt leírták a Máté evangéliumot, mondjuk olyan 20-30 évvel Jézus halála föltámadása után, akkor azért az első üldözéseket már megtapasztalták. Olyan konfliktusokat az ősegyház tagjai, amelyek áldozatokat szedtek, gyilkosságokhoz vezettek, vértanúik voltak már, menekülniük kellett Jeruzsálemből. Tehát, hogy az üldözés az már valóság volt a számukra. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy valaki mondta, és akkor a szó elszáll, hanem hogy volt egy közösség, aki ezt annak ellenére leírta, hogy nem csak betegséget, halált tapasztalt meg, hát addig is az alatt, az időszak alatt is meghaltak emberek, hanem azt is, hogy kifejezetten üldözték és megölték őket. És ennek ellenére ezt így vállalták és leírták. Tehát hogy nincsenek kényszerítő körülmények, nem lehet azt mondani, hogy ide nézzél, vagy oda nézzél, hanem hát vissza kell néznünk a saját életünkre, és akkor felfedezhetjük. De az első az valószínűleg egyszerűen az, hogy mi megpróbáljuk követni Jézust. És akkor utána majd találkoznak vele. Az apostolok is így tettek. Tehát nem azzal kezdődik, hogy ad egy ilyen teljesen nyilvánvaló bizonyítékot, és akkor utána majd követjük. Tehát, hogy ilyen értelemben a hit az kicsit mindig ugrás a sötétbe.
2: Hát akkor így készülünk a pünkösdre. Van-e valamilyen zene, amivel folytatjuk most a műsorunkat?
1: Hát hogyne, természetesen, hiszen 4 évvel ezelőtt, 2022-ben, ugye ezen a napon halt meg Vangelis, Papatanasiu Vangelis, ugye ez volt a teljes neve neki, és hát híres zeneszerző, főleg filmekből ismerjük a zenéjét, úgyhogy az ő halálának évfordulója van, Csida Jenő születésének az évfordulója mellett, akiről majd szintén lesz szó, de hát akkor ebben a műsorban főként Vangelisnek a zenéit hallgatjuk majd.

0: Szervusz, Rózsa tanárnő, szeretettel köszöntünk a Mária Rádió műsorában. Már adásban is vagyunk, mármint, hogy a kedves hallgatók is hallanak bennünket, és hát múlt héten, egy héttel ezelőtt is beszélgettünk akkor Kányádi Sándorról, hát most egy másik erdélyi költőről, Dzsida Jenőről, és kedves hallgatók is ismernek, Sós Sándorné, dr. Veres Rózsa van a vonalban, és hát mind a ketten erdélyiek, de abból a szempontból ellentétes a sorsuk, hogy Kányádi ugye hosszú életű volt, és a kortársunkként halt meg, Dzsida Jenő viszont a múlt század elején élt, és nagyon rövid életű volt, mindössze 31 évet élt. Hát, hogy ilyen fiatalon meghalt? Beteg volt? Mit kell tudni az ő sorsáról?
1: Igen. Dicsértések a Jézus Krisztus, szervusz Milán atya, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit is. Igen, valóban nagyon rövid életet élt Dzsida Jenő. Születése súlyos szívbetegséggel indul. Ez a szívbetegség egész életén át kínozza, de igazából a halálát egy influenzából visszamaradt szövődmény okozta. De hát ez a betegség azért valóban az egész életét végig kísérte. Hát, ahogy említ, igen.
0: Hogy lett ő Dzsida? Hiszen Binder Jenő Emil néven született.
1: Igen. Hogy 1907-ben született Szatmár Németiben, és sokáig ezt a nevet viselte, miután az édesanyját, az elvált édesanyját feleségül vette. 1923-ban Dzsida Aladár akkor vehette fel ugye az édesapja nevét. És nagyon érdekes, hogy bár Szatmár Németiben született, de azért a gyerekkora 1910-től hát Budapesthez, 14-től pedig Beregszászhoz kötődik, és csak a világháború végén költöztek vissza a szülővárosba, Szatmár Németibe. Tehát említetted meg, az is nagyon érdekes, hogy valóban más sorsot élt, mint Kányádi Sándor. Nagy tehetségnek indul Erdélyben. A Trianon utáni hát lélek megrendülésből szárba szökkenő erdélyi költészetnek volt a nagy ígérete. Nagy költők támogatták Ápré Lajostól Reményik Sándoron keresztül. De hát különös, hogy az anyaországi irodalom nem vett róla tudomást, ugye itt az anyaországi irodalmat a Nyugat és köre fémjelezte, egyetlen egy verset sem közöltek Dzsida Jenőtől. Vörös Sándor 38-ban viszont a Kelet népében emlékezik meg Dzsida Jenőről, mondván, hogy Csonkán is rege kincs az övé. És hát az is érdekes,

0: hogy ahogy a trianoni irodalomról sem, az ő lírájáról sem lehetett itt hosszú időn át beszélni, az 1990-es évektől kezdve fedezik fel, és azóta hát szabályosan azért kultusza alakul itt ki Magyarországon Csillának is.
1: Rózsa Tanárné, hogyha... Bocsánat, jó reggel. Csak hogy annyit mondtad, hogy egy kultusz alakul ki, akkor tört fel belőlem a kérdés, de nem akartalak félbeszakítani, hogy itt néztem azt az oldalt, amit így az érettségizők is, ugye te érettségiztetted most, vagy hát az írásbelin vagyunk még csak túl ugye az én osztályomat, és hogy van egy ilyen oldal, ahol Dzsida Jenő mindenféle életrajz adatával, mindenféle ugye felbukkan, és olyan meghatódtam azon, hogy itt van egy ilyen, hogy az én Dzsidám. Tehát, hogy ott rengeteg neves ember nyilatkozik, kis videókban számot adnak arról, hogy mi az, hogy az ő Dzsidájuk, hogy miért, mi okozza azt, hogy ennyire sokan, és hogy tulajdonképpen téged is azért szólítottuk meg, mert neked is van egy ilyen én Dzsidám, tehát, hogy mi az, ami miatt az ő költészete ennyire sok embernek személyessé válik, és hogy foglalkoztat sokakat.
0: Igen. Egyébként az ő költészete úgy beleilleszkedik a magyar líra történetbe. Nagyon szereti Csokonait, lelki rokonának vallja, a feleségével, Imberi Melindával Debrecenben töltik a Nászutat, és akkor meglátogatják Csokonai sírját, és ebből az élményből egy gyönyörű versszakad, vagy Kosszolányi követője, a versbeszéde költői nyelve itt az új klasszicizmus formaművészetéhez sorolja őt, az avantgárd is megérinti. Tehát nyilván nem az ő hangja az új, hanem azt gondolom, hogy az a szelídség, az a finomság, ugye úgy is nevezik őt, hogy angyali költő, poéta angelikus, ahogy ő az életét élte, és ahogy ez az élet a költészetében visszatükröződik. Azt gondolom, hogy hát egyébként pedig, ugye, amiben magyarázható talán mindez, az, hogy nem csak a keresztény vallásossághoz, a katolikussághoz kerülő közel az életében, hanem a ferencességhez is. És ez a rendesség, ez a halkság, az, hogy hát ugye ezt a betegséget, a vele született betegséget is elfogadóan tudja viselni, hordozni, hogy megtalálja életében Krisztust, sőt, hát kereszténységének a szépsége és a mélysége éppen a Krisztushoz való kapcsolatában tárul fel. Ezek olyan példák, amelyek bizony minden ember életében üzenetértékűek. Ahogy meg tudja élni az örömöket, és meg tudja élni a fájdalmakat. Az, hogy felfedezi azt, hogy Krisztus a földi életével egy számunkra is bejárható mintává, szerethetővé vált utat mutatott meg. Hogy az ő nagy élménye ez az út, hogy rájön, hogy nem egyedül kell járnia. És amikor erre rájön, akkor már a második kötetében ez a hang szólal meg, hogy ezt az utat el lehet fogadni, lehet örömmel járni, a szenvedéstációkat is. Mert van testvérünk, van Krisztus, és magától Szent Ferenctől is tanulja meg, hogy az evangéliumok nem pusztán erkölcsi parancsok, hanem ebbe a Krisztus követésbe, az evangélium követésébe illik bele az a diadalmaskodó életszeretet, ami az ő lírájából hát tényleg sugárzik felénk. Hogy lehet örvendezni az ingyen szépségeknek, hogy lehet abba kapaszkodni, amit a teremtett világ tökéletesség nekünk mond az Istenről. És ebbe a vonulatban tudja megélni a boldog hitvesi szerelmet is. Ugye éveken át udvaron, még nem 30 éves korában elveszi Imberi Melindát. És ebbe a vonulatban illeszkedik aztán a küldetés tudata is, hogy hát igen, az ember egyéni bajai fölött azért még osztoznia kell a kisebb-nagyobb közösség hát fájdalmaiban, örömében. És egyáltalán, hogy számára költőként ezt jelenti a cselekvő jóság vállalása. Szóval olyan sok rétegű az ő gondolatvilága, de a forrása a Szentírás, az evangélium, Krisztus, Szent Ferenc, és szerintem ez a titok érinti meg a különböző olvasókat, vagy különböző korok befogadóit. így talál benne az ember különböző életszakaszaiban szerintem kapaszkodót, követhető példát.
2: Akkor szegény Melinda a felesége azért hát fiatalon lett özvegy, az ő későbbi sorsáról tudunk valamit?
0: Én azt tudom, hogy hűséggel őrizte tényleg férjének az emlékét. Hát ugye eltemetik végső soron.
2: Házsongárdi temetőben.
0: Igen, ez már a második sírja Dzsidának a házsongárdi temetőben. Ugye ápolja tényleg a hagyatékot is Imbeni Melinda. Különös, hogy Mártonáron eskedte őket, és Mártonáron temette Dzsida Jenőt. És hát azért a felesége is hát azt a sírfeliratot, amit tulajdonképpen maga Dzsida választott ki, hát mélyen igaznak érezte férje életére, ugye hát így hangzik ez a sírfelirat, hogy megtettem mindent, amit megtehettem, kinek tartoztam, mindent megfizettem, elengedem mindenki tartozását, felejtsed el arcom romló földi mását.
2: És
0: hát ugye...
2: Mondjad.
0: Igen, tehát, hogy ugye költőként ismerünk, de kiváló műfordító. Hát igen, tehát ez a mély belső árnyaltság, finomság kell a műfordításhoz. Ugye Kosszolányi mondja, hogy azért a műfordítás az búzsba kötve táncolás, de hát nem betű szerint kell visszaadni egy szöveget, hanem annak a lélek mélyét. És talán ez a lélek mélysége magyarázza Dzsidának, hogy ilyen kiválóan fordít, de talán a legszebb fordítása az éppen Szent Ferenc naphimnusza, amely egészen egyedülálló. Tehát ugye nagyon sok parafrázisát ismerjük a versnek, de Dzsida pont azért, mert így lélekben felszabadul, úgy minden baját oda tudja adni tényleg az úrnak, a költészete is a 30-as évek közepétől valahogy megváltozik. Az induló költészete még ilyen bukolikus hangú, kicsit a magyar költészet hagyományát szigorúan követi, és aztán innen valahogy ellép, és játékos lesz, tényleg könnyed lesz, valahogy az élet szeretetének is a kibeszélője ez a nyelvi virtuozitás, amely tulajdonképpen hát a naphimnuszt is jellemzi.
2: A saját korában, hát ő a kolozsvári lapoknál dolgozott, mennyire volt ismert költőként, vagy mennyire ismerték el?
0: Igen, nagyon korán megjelennek az első versei, 1920-ban például az igazgatója neve napjára ír egy verset, és ez az igazgató, akiről a versben azt írja, hogy te boldog leszel, az nem más, mint Scheffler János, a későbbi vértanú püspök, bocsánat, és 2011-ben, és ugye őt 2011-ben boldoggá is avatták, és a második ilyen megdöbbentő verse, 1923-ból valamit IV. Károly magyar királyhoz írt, akit szintén boldoggá avattak. 17 éves korában már Benedek lapjában, a Színborában jelennek meg versei. Ugyan Kolozsvárot jogi egyetembe kezd, ezt nem fejezi be, hanem szerkesztő és munkatárs lesz a neves erdélyi lapoknál, Pásztortűznél, Keleti Újságnál. Hozzá bekapcsolódik ugye a Helikon írók munkaközösségébe. Az erdélyi szépműves cénél is dolgozik, és tényleg hát Kunc Aladártól kezdve Áprén keresztül támogatják. És hát írásai jelennek meg mindenképp. Nagyon érdekes, hogy 1936-ban, hát ebben a közösségben olvassa fel talán az egyik leghíresebb versét, a Psalmus Hungaricust, és amikor hát döbbenten hallják az idős, neves erdélyi alkotók ennek a fiatalembernek a hitvallását, akkor feláll Kós Károly, és sír, és odafordul Dzsidához, megölel, és azt mondja neki a nagy öreg, hogy hát te taknyos, hogy mertél te ilyen szépet írni. Tehát ebben a gesztusban is benne van az a támogató, megható szeretet, az a felkarolás. ahogy ők Dzsidához fordultak. Miközben mondom, hát az anyaországi irodalomban nincs is visszhangja. De hát itt mindent ugye a nyugat ural ez időtájt.
1: Igen, ez a Számus Hungarikus még a Beatrice-t is megihlette, és egy dalt énekeltek ebből a versből. Mi az, ami téged leginkább megragad? Mi az a te személyes kedvenced Dzsida Jenőtől?
0: Igen, nagyon szeretem a Psalmus Hungaricust is, de nagyon szeretem a Napjunus fordítását is Dzsidának, de azért a kedvencem a második kötete. Ugye életében két kötete látott napvilágot, a harmadik már posztumus kötet, az Angyalok Szitten, ez a második kötet, a Nagy Csütörtök, amely azért a kedvencem, mert amiről már előbb szóltunk, itt föltárulkozik ez a párhuzam az emberi élet és a krisztusi élet között. Itt gyönyörű parafrázisok jelennek meg, amelyekben Krisztus életét szinte újraírja, és megjelenik egy új Krisztuskép. Azaz egy igazi, eredeti Krisztuskép, olyan kép, amelyben Krisztus úgy jelenik meg, mint egy egyszerű ember. A Krisztus című versben azt mondja, hogy te egyszerű voltál, szürke, fáradt és hozzánk hasonló. És ez a Krisztus kép fogalmazódik meg például az Utca Seprő című versében. Mert őt a mennyeit látta meg itt a föld szennyét söprő Utca Seprőben, de ugyanakkor megjelenik egy krisztusi morális ebben a kötetben. Jól ismerjük ezt a Tekintet nélkül című versét, amely arra figyelmeztet minket a mindenkori cselekvés krisztusi moráljára, hogy a szavainknak, igeneknek és nemeknek kell lenniük. Krisztusnak és Pilátusnak, farizeusoknak és vámosoknak, zsidóknak és rómaiaknak egyformán szolgálni nem lehet. És hát ennek a kötetnek az egyik legszebb verse, amit nagyon-nagyon szeretek, éppen ez a Nagy Csütörtök című vers, mely oda helyezi a vers történést a Getsemáni kertbe, de párhuzamba állítódik a krisztusi szenvedés története egy másik szituációval, amikor a lírai én a székelykocsádi vasútállomáson vonatra vár. És ő ugyanazt éli át, mint Krisztus, a lélek sötét éjszakáját. Tehát Krisztust is magára hagyják a tanítványai, ő is körbenéz, és hát ott a székelyek alszanak. Ő ott van magányosan, félelemben, fájdalmakkal, és nincs mellette senki. És ez a magára hagyatottság, ennek az a tapasztalata, hogy ezt párhuzamba hozza a bibliai történettel, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az egyetemes emberlét Nagy Csütörtökéről van itt szó, annak az éjszakájáról. És ahogy hát Krisztus sem menekül a sors elől, ő sem tud menekülni, hiába alszanak körülötte a kisebbségi sorsban élő, szenvedő sors és kortársai, neki akkor is ébren kell maradnia, és neki akkor is vállalnia kell magára hagyatottan is az őt magára hagyó közösségnek a gondját. És ugye nem egy versében, de ebben különösen ez a bibliai azonosítás, ezt a vállalást is, hát ilyen isteni rendelésé vagy küldetésé magasztosítja föl. És hát a kötetnek egyéb versei is tényleg ezt a egyébként a magyar irodalomban nem ritka, de sorspárhuzamot, sorsazonosítást képviseli.
2: Hát gondolom, hogyha egy érettségiző ezt így el tudná mondani a vizsgán, akkor biztos maximális pontot kapna. Hát nagyon szépen köszönjük. Most meg is fogjuk hallgatni ezt a Nagy Csütörtök című verset, Igen. Nem megzenésítve, mert van ennek egy saját ritmusa, amit kár volna elrontani. És hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt reggel ismét a rendelkezésünkre álltál. Kedves hallgatóink, Sós Sándorné, dr. Veres Rózsát hallották, vele beszélgettünk Dzsida Jenőről. Hát további szép mai ünnepet, mennybe menetel ünnepét kívánjuk neked is, egész családodnak.
0: Köszönöm szépen, áldott vasárnapot kívánok én is. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Amen.
3: Dzsida Jenő, Nagy Csütörtök. Nem volt csatlakozás. 6 óra késést jeleztek, és a fullatag sötétben 6 órát üldögéltem a kocsárdi váróteremben nagy csütörtökön. Testem törött volt, és nehéz a lelkem. Mint ki sötétben titkos útnak indult, végzetes földön csillagok szavára, sors elől szökve mégis szembe sorssal, s finom ideggel érzi messziről nyomán lopózó ellenségeit. Az ablakon túl mozdonyok zörögtek, a sűrű füst, mint roppant denevér szárny legyintett arcul. Tompa borzalom fogott el, mély állati félelem. Körülnéztem. Szerettem volna néhány szót váltani jó, meghitt emberekkel. De nyírkos éj volt, és hideg sötét volt. Péter aludt, János aludt, Jakab aludt, Máté aludt, és mind aludtak. Kövér csöppek indultak homlokomról, s végig csorogtak gyűrött arcomon.
2: A Dzsida Jenő után Wilhelm Steinitz születésének évfordulója az apropója a következő beszélgetésünknek, és dr. Pajánszky Zoltán, a Magyar Sakkszövetség elnöke van a vonalban. Szép jó reggelt kívánok!
4: Dicsértessék Jézus Krisztus, köszöntöm a kedves hallgatókat!
2: Mindörökké, amen! Hát és amikor itt leegyeztettük ezt az interjút e-mailekben, akkor azt írta a végére, hogy Laudétur Jézus Krisztus, talán egyházi iskolában érettségizett?
4: Én nem érettségiztem egyházi iskolában, de hívő katolikus vagyok, úgyhogy örömmel fogadtam el a megkeresést, hogy beszélgessünk ma reggel a sakról.
2: És lehet, hogy valami sakversenyen értem utol, azt mondta itt a szövetség főtitkár, hogy valami sakversenyen volt, és hát nem volt olyan egyszerű itten leegyeztetnünk ezt a mai beszélgetést.
4: Köszönöm szépen a kérdését. Hát a elnöki választásom óta ez a második verseny, ahol eljutok 3 év alatt, és most végre igen, itt vagyok Gyulán, és most reggel 9 órától lesz az utolsó forduló, de szerencsére ebben az idősávban szabad voltam.
2: És milyen korosztálynak, vagy kik vesznek részt a versenyen?
4: Hát ilyen legnagyobb arányban fiatalok vannak, valamint idősek, hiszen a középső generáció az család miatt, munka miatt nehezebben engedheti meg magának, hogy eljöjjön, de azért minden korosztályból vannak.
2: Na és ez a Wilhelm Steinitz, hát lehet, hogy sokan nem is hallották a nevét, az első hivatalos sakkvilágbajnok, de nem is ez az érdekes, hanem az, hogy az ember azt gondolná, hogy egy ilyen több ezer éves játékban, hát mi újat lehet hozni?
4: Hát ez egy jó kérdés. Én talán egy futball hasonlattal tudnám ezt jól bemutatni, mert hogy a futballhoz mindenki ért, ezt tudjuk, és ezért érti is a hasonlatot. Hogy azt láttuk, hogy a régi foci az úgy nézett ki, hogy mindenki csapat ment előre és rúgdosta a gólokat. És mondjuk a védekezés az nem volt annyira fontos elem a játéknak. És aztán azt láttuk a 20. század második felében, hogy kialakult ez a stratégiai irány, hogy akkor hadállások, milyen felállásba játszunk, inkább ne kapjunk gólt, pozíciójáték. Most valahogy pontosan ez történt a sakkban is, csak jóval korábban. Míg a 19. században, a úgynevezett romantikus korszakban, a kávéházakban az egyetlen cél az volt, hogy neki megyünk az ellenfél királyának, és matot adunk. És mentek a támadások, nagyon éles játszmák voltak. És Steinitz abba hozott újat, ami nélkül ma már elképzelhetetlen lenne a sakkjáték, hogy azt mondta, hogy kérem szépen, ezt vegyük egy kicsit tudományosabb alapokra. Mert hogy nem feltétlenül kell mindenáron királyt megtámadni, nézzük meg, hogy milyen az egyensúly a táblán, hogyan lehetne a figuráink helyzetét javítani. Tehát egyfajta pozíciós stratégiai szemléletet hozott be, ami lehet, hogy kevésbé látványossá tette a partikat, de gyakorlatilag megalapozta a modern sakkozásnak az alapjait.
2: És aztán pár évtizeddel később egy Botvinnik, az már 3 kötetes megnyitás elméleti könyvet ír.
4: Hát igen, az már egy fél évszázaddal, vagy egy bő 50 évvel később történik. Botvinnik 1948-ban lett világbajnok, és azt őrizte 63-ig, és több világbajnoki páros meccset is megnyert. Valóban ő is egy pozíciós iskola követője volt alapvetően.
2: És ön így hogy került közel a sakkozáshoz? Hogy kezdte?
4: Hát a személyes része az az, hogy én nyilván szüleimtől megtanultam úgy, ahogy mások is megtanulják otthon gyerekkorban, utána pedig fiatalkoromban játszottunk hát szabadidős tevékenységként, és végül aztán, amikor Olaszországban töltöttem hosszabb időt 30-as éveimben, akkor az ottani sakklub vett rá arra, hogy versenyre is elmenjek és szerezzek élőpontszámot, ami ugye magyar származású amerikai matematikusról Élő Árpádról van elnevezve. Ugye ez a pontszám méri a sakkozók erejét objektíve. Egy fontos dolog, hogy a Steinitz idejében még ez nem volt, és ezért az, hogy ők milyen erejű játékosok voltak, ez csak ilyen, hát ilyen visszafelé történő retrospektív beszélésekkel lehet tudni. És aztán onnantól kezdve, hogy a versenyekre is elmentem, onnan teljesen beszippantott, és akkor azóta én a rabja vagyok.
2: Hogy áll a magyar sakkozás, főleg ilyen nemzetközi összehasonlításban? Sokan sakkoznak, kevesen? Mennyire vagyunk erősek? Most itt nyilván nem csak az, hogy magyar világbajnok még nem volt, de hát azért nem csak világbajnokság létezik, hanem hát így a teljes spektrumán a sakkozásnak ez mennyire foglalkoztatja így a magyar fiatalokat, idősebbeket?
4: Hát itt szétválasztanám a tömegsakkot és az élsakkot. Azt kell mondanom, hogy az online térben a sakk maximálisan betört. És egy érdekes összehasonlítás, hogy még mondjuk a koronavírus járvány alatt a bridge játék, ami szintén egy komoly intellektuális kihívás és egy szellemi sport, az nagyon sokat halványult, és nagyon sokat vesztett a jelentőségéből annyira, hogy a bajnokságban már nem csak negyed, már harmadosztály sincs, és a másodosztály is szóval fogják a játékosokat. Addig a sakk egy boomot élt át, nem csak Magyarországon, hanem mindenhol, és a fiatalok tömegeit vonzotta be, aminek következtében azt gondolom, hogy az a tömegbázis, ami arra van, hogy ugye abból kiválasztódjanak a jó játékosok, az kifejezetten növekedett. Nyilván növelte a népszerűségét az is, hogy sakkal kapcsolatban filmek is jelentek meg, a Netflixen is népszerűsítették, és ennek hatására azt kell mondanom, hogy a tömegbázissal szerintem nem állunk rosszul. Az élsakk egy másik kérdés, itt egyrészt megengedi, tennék egy pontosítást, mert a női sakkozást azt ne felejtsük el, és a női sakkozásban nekünk van egy világbajnokunk, Polgár Zsuzsa személyében, aki 1996-tól 99-ig egyénői egyéni világbajnok volt. Valóban a férfi mezőnyben a világbajnoki kihívó státusáig jutottunk el Lékó Péterrel, ezelőtt hát azért Portis Lajos világbajnok jelölt, 8-szoros világbajnok jelöltségét sem szabad elfelejteni, meg azt, hogy Maróczi Géza a világ egyik legjobb játékosa volt a 1900-as évek első évtizedében. Úgyhogy vannak nagyon komoly hagyományaink. Hát az, hogy hogy állunk, erre egyfelől azt lehet mondani, hogy ott vagyunk minden hónap elején, közé teszi a Nemzetközi Sakkszövetség az országok listáját, erőlistáját, ott vagyunk a 10.-11. hely környékén, míg a világ népességi rangsorában Magyarország a 92. vagy 93. Tehát nyilvánvaló, hogy ennek a hagyománynak még mindig megvan az ereje. A női világranglistán is ott a 12-13. Hely környékén szoktunk lenni. Ez egy jó helyezés, és még mindig versenyképesek vagyunk, úgy tekintenek ránk, mint sakk nagy hatalomra, de az ténykérdés, hogy az elmúlt évtizedekben azért valamelyest vesztett a nemzetközi versenyképességébe az élsakkozás, és hát ezért kell tennünk a jövőben, hogy ezt megpróbáljuk visszanyerni. A világ élvonala az nagyon erős lett, és elképesztő erőforrásokat mozgósítanak ennek érdekében. De én úgy gondolom, hogy Európa tetejére visszakerülni az egy abszolút reális célkitűzés.
2: Mit gondol a számítógépes fölkészülésről, akár az élsakkozók számára, vagy hát a tömegsakban az, hogy rengeteg ilyen számítógépes alkalmazás elérhető?
4: Hát ennek két oldala van. Az egyik, hogy nyilván a kedves hallgatók is, aki foglalkozott sakkal valamennyit, az emlékszik rá, hogy mekkora dolog volt, amikor 1997-ben a számítógép legyőzte a nagy Kasparovot. És tele volt a világsajtó ezzel a hírrel, hogy a gép megelőzte az embert. Manapság már a sakkozók nem játszanak nagyon számítógép ellen azzal a céllal, hogy ők legyenek az okosabbak. Sőt, a világ legjobb játékosa Magnus Carlsen ugye azt mondta, hogy ő nem hajlandó számítógép ellen sakkozni, mert a számítógép folyamatosan butaságokat lép, és aztán a végén nyer. És hát azt érti ez alatt nyilván, hogy olyan lépéseket tesz a számítógép, amiket emberi logikával nem gondolnánk, hogy az jó, de hát aki ki tudja számolni 30 lépésre előre, utána az összes változatot, az nyilván tudja. És ez egy fura dolog, mert ehhez hozzá kell szoknunk, ugye az nem okoz gondot senkinek, hogy az autó az gyorsabban megy, mint ahogy mi futni tudunk. Tehát a gépek azok sokszorosan meghaladták az emberi képességet, de amikor a szellemi képességünkről van szó, hogy okosabb lett az általunk teremtett alkotás, akkor azért az az egót érinti, úgyhogy ehhez külön hozzá kell szokniuk a sakkozóknak. A készülés az egy teljesen más dolog, széles körbe elterjedt. Én magam, aki egy klubszintű játékos vagyok, én is készülök számítógéppel a játszmáimra, viszont ez forradalmasította a felkészülést, és nagyon sok időbefektetést, energiaráfordítást igényel a sakkozók részéről, mert a megnyitás elméletet azt már számítógépek segítségével olyan mélységig kell tudni, hiszen az ellenfél is így készül, kialakult egy ilyen verseny. Szóval mondjuk a kedves hallgatóknak azért ez egy érdekes dolog lehet, hogy még mondjuk a Steinitz idejében, akivel kezdtünk, ott azért egy sakkvilágbajnok is polgári foglalkozást űzött emellett. Addig manapság már általános iskolában is magántanulónak kell lenni ahhoz, hogyha az emberből sakkozó akar lenni, mert az a napi 8-10 órás foglalatosság, amit már mondjuk 12 éves kortól bele kell betenni, hogyha ilyen sakkozó akar lenni valaki, az nem működik ki iskola meg munka mellett. Úgyhogy nagyon sokat forradalmasított a felkészülésen a számítógép. Viszont nyilván valami fajta fejlődés is ez, hiszen sokkal több tudás van egy sakkozó fejében.
2: Valószínűleg érdekli az embert, az engem biztos az a kérdés, hogy hát hogy hogyan gondolkozik egy élsakkozó. Tehát mondjuk egy amatőr sakkozó valószínűleg úgy, hogy ha ide lépek, akkor odalép, leütöm, akkor csináljuk. De mi a különbség a profi sakkozó meg a hát tényleg az ilyen amatőr táblajátékos között?
4: Nagyon nehéz ezt jól megragadni, de nekem egy személyes példám van, az a sakkmester, akitől én tanultam rengeteget, az a magyar sakkmester, vele volt egyszer egy beszélgetésem, néztem egy partiát, és hát én úgy láttam, hogy ebből döntetlen lesz, elmentem mosdóba, visszamentem, hűlt helye a két játékosnak, kérdezem a bírót, hogy ugye döntetlen lett, és az azt mondják, hogy nem ez a mester nyert. Másnap megkérdeztem, hogy ebbe az állásba mi volt a helyzet. És adott egy olyan választ, amiből nekem az derült ki, hogy nem az a különbség, hogy ő sokkal több lépést számolt előre, hanem hogy ő lát olyasmiket a táblán, amiket én egyszer nem látok, és emiatt más lépésekben gondolkodik. Sokkal mélyebben, stratégikusabban látja. Természetesen vannak kielezett állások, amikor számolni kell, de alapvetően a mintafelismerés, az állástípusok ismerete, és valahogy ebből az egészből kialakul egy ilyen megfoghatatlan sakkérzék, ami a mestereknek megvan, amitől egyszerűen nem tévednek el ezekben a helyzetekben, és nem azért, mert sokkal többet számolnak. Nehéz ezt jól megfogalmazni, de valami ilyesmiről van szó.
2: Tehát akkor kell ismerni nagyon sok nagy partit?
4: Igen, vannak edzők, akik abban hisznek, hogy rengeteg partit értő módon végignézni, és megpróbálni megérteni, hogy mit miért léptek, és ezzel lehet legtöbbet tanulni, nem azzal, hogy az ember bebiflázza a megnyitásokat és a végjátékokat, mert hogy valahol a zsigereinkbe kell beépülnie ennek a látásmódnak, és minél fiatalabb korban kezdjük, annál mélyebben és tartósabban épül be. Manapság már, aki 7-8 évesen nem kezd el versenyezni, abból nem tud nagy sakkozó lenni.
1: Én most hadd kérdezzek még egy egészen amatőr és kicsit bugyuta, szégyelni való kérdést. Egy olyan valaki vagyok, aki gyerekkoromban rengeteget sakkoztam a bátyáimmal, és aztán mindig megvertek, és akkor egyszer csak egy új világ nyílt ki, és itt jön a szégyelni való rész, hogy francia sakk, hogy ütni kell, és hogy az győz, aki elveszíti a bábúit. Én ezt tudom, hogy ez egy igazi sakkozónak lehet, hogy egy teljesen borzasztó gondolat, de hogy mégis van ennek létjogosultsága, hogy ez a játék létrejött, vagy ez tényleg csak így azok találták ki, akik sehogy se tudtak győzni a sakkjátékban, mert egyszerűen nem volt olyan a gondolkodásuk, vagy nem ment nekik.
4: Őszinte leszek, nem tudom, hogy a francia sakk hogyan keletkezett, de semmi szégyellnivaló nincsen benne. Ez nyilván egy másik játék a sakktáblán. Ahogyan egyébként különböző sakkváltozatok vannak, amiket szintén játszanak, csak úgy, ahogy a kártyával is többféle játékot játszunk. Tehát ez egy másik játék. Nyilván nem összemérhető stratégiájában a normál sakkal, de ettől még egy kiváló időtöltés, és a sakk logikája ugyanúgy benne van, csak kicsit megfordítva kell dolgozni vele.
1: Hát köszönöm, azért ez megnyugtató volt, hogy van létjogosultsága.
4: Abszolút.
2: Hát, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és hát akkor nagyon jó hangulatú és sikeres versenyt kívánunk. Kedves hallgatóink, dr. Pajánszky Zoltánnal beszélgettünk, aki a Magyar Sakkszövetség elnöke, és még egyszer köszönöm szépen, hogy így vasárnap reggel Gyuláról rendelkezésünkre állt.
4: Köszönöm szépen, hogy foglalkoztak a sakkal.
2: Mi pedig a hírek után folytatjuk napindító című műsorunkat, úgyhogy maradjanak velünk.

0: Hírek.
1: Visszatértek a harangok a veszprémi piarista templom tornyába. Kihirdették a zsebszentély pályázat és hittanverseny győzteseit. Székely János a német Katholiken tágon. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. Ismét történelmi pillanatnak lehettek tanúi mindazok, akik a héten figyelemmel kísérték a veszprémi Szent Imre egykori piarista templom harangjainak visszaemelését a megújuló toronyba. Több mint 100 év után ismét 3 harang szolgál majd a várnegyedben, 2 új és 1 történelmi harang került a toronyba. Az első világháború idején a templom 2 harangját hadicélokra vitték el, így azóta csak az 1839-ben öntött Szent József harang maradt meg, amely ráadásul már több mint 15 éve nem szólalt meg. A legnagyobb harang kalazanci Szent József, a legkisebb pedig Szent Imre tiszteletére készült. A harangokat speciális darú segítségével emelték a közel 35 méteres magas toronyba. A szakemberek a harangszéket is teljesen megújították, így hamarosan ismét harmonikusan szólalhatnak meg a várnegyed harangjai Veszprémben. A Gizella napok keretében hirdették ki a veszprémi főegyházmegyei hittanversenyének és a zsebszentély pályázatának az eredményeit. A kezdeményezésre az ország számos pontjáról érkeztek alkotások és pályamunkák, amelyekben a gyermekek kreativitása és hitbeli elmélyülése is megmutatkozott. A különleges zsebszentélyek finom textilből, hímzésekből, gyöngyökből és személyes vallási jelképekből készültek, miközben a pályázat célja az volt, hogy a gyermekek az alkotáson keresztül közelebb kerüljenek az imádsághoz és hitük személyesebb megéléséhez. A hittanversenyen 152 iskola 214 diákja vett részt, míg a pályázatra 133 alkotás érkezett. A legjobb pályamunkák készítői értékes jutalommal részesültek, amelyeket dr. Udvardi György érsek adott át a díjazottaknak. Mintegy 60 ezer résztvevője volt idén a németországi Würzburgban megrendezett Katholiken tágon, a német katolikusok legnagyobb találkozóján. A május 13-a és 17-e között zajló esemény mottója Légy bátor, állj fel, amely a szervezők szerint a hitből fakadó bátor kiállásra hívja a keresztényeket. A rendezvényen részt vett Székely János, az MKPK elnöke is, aki hangsúlyozta, Németországban erősen érzékelhető a szekularizáció, ugyanakkor az egyház és a társadalom kapcsolata továbbra is élő és párbeszédre törekvő. A találkozón politikusok, kulturális szereplők és egyházi vezetők közösen keresték a válaszokat a mai társadalom kihívásaira. A felszólalások középpontjában az életvédelem, a béke, az ökumené és a keresztény értékek társadalmi szerepe állt. Székely János püspök kiemelte, fontos tapasztalat volt, hogyan próbál az egyház nyitottan jelen lenni a társadalomban és megszólítani a mai embert a hit erejével. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak továbbra is rádiónkkal. Áldott szép vasárnapot kívánok!
2: Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.
3: Folytatjuk élő műsorunkat a mikrofonnál.
4: Lubovszkiné Bodó Mária.
3: És Lukovics Milán. És azt már említettük az elején, hogy Sebastian Kneipp születésének évfordulója van. Hát, hogy ő ki volt és mit tett, az majd kiderül a következő beszélgetésből. Szeretettel köszöntöm itt a telefonvonal túloldalán dr. Címer Évát, aki a Budapesti Gyógyfürdő és Hévizei ZRT orvosigazgatója és a Fürdőszövetség Fürdőgyógyászati Szakbizottságának vezetője. Szép jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok én is, és köszöntöm szeretettel a hallgatókat.
3: Tehát akkor ebből is kiderül, hogy Sebastian Kneippnek a fürdőgyógyászathoz van köze. Mit tudunk róla így röviden, és hát főleg arról, hogy mi vezette őt a hidroterápia felé?
0: A Kneipp kúraként elhíresült, a kúra egyébként alapvetően Németországban használták. Ő egy 19. századi német pap és természetgyógyász volt, aki leginkább egyébként a hideg-melegvizes kezelésekről ismert, arról elhíresült, de valójában ez egy komplex életmód program volt, amit ő megvalósított. Ez egy bentlakásos, ottalvásos módszer volt, részben szólt a vízről, mint terápiás módszerről, de mellette a mozgás, a táplálkozás, a gyógynövények használata, és nem utolsó sorban egy kézensúlyozott napi ritmust hangsúlyozott ő. Ami így napjainkra letisztult és megmaradt, és több helyen felelhető az országban is, de nemzetközileg is, ugye ezek a Kneipp taposó medencék. Ez alapvetően egy hideg-meleg inger váltakozását jelenti, ugye ez az által valósulnak, hogy az egyik medencében ez általában egy térközépigérő medencét takar, az egyikben egy 20-22 fok körüli hideg ingert adó vizet vízzel engedik fel, a másik pedig egy 40 fok körüli meleg víz, aminek értelemszerűen ugye van egy rövid távon egy érösszehúzó hatás, utána pedig egy értágító hatás, ezáltal egy nagyon hatékony vérkeringés fokozó hatást érünk el a láttárak felől, az ott a vénák, a nyirokeretben pangó folyadék az ugye visszáramlik a szív irányába, és ezáltal egy érinkítő hatású, sárkentő hatású. Érdekességképpen mondom meg, hogy például az ő kórái alatt ott a napindítás az azzal, tehát hogy a hajnali harmatos füvön mezitláb járva bizonyítottan a peredeli keringést javította. De amivel egyébként tudunk kapcsolódni ehhez, ugyanez egy komplex terápiás módszer volt, amit ő alkalmazott bentfekvéses módon, de tulajdonképpen a gyógyfürdőkben, a gyógyvizekben, a vizes terápiákban, annak mindenféle fajtájában nagyon sok minden megvalósul napjainkban is, majd gondolom, hogy ezt is lesz lehetőségem részletezni.
3: Hát mindenképpen, és ugye azért ezekben a Kneipp-féle medencékben, hát ugye ilyen kavicsok is vannak ott a víz alatt, amin hát sétálva azért az elég fájdalmas, hogyha az ember nem szokik hozzá, hogy hát hogy tulajdonképpen ez úgy tényleg gyógyító hatású, vagy ott az ember hát akkor egy kicsit fölélénkül, és akkor az a következő órákra, vagy arra a napra így kihat. Egyáltalán ez a fürdőorvoslás, ez hogy működik, és ma hát a gyógyszerek sokaságában tulajdonképpen hol a helye, vagy mi a szerepe?
0: Nagyon fontos szerepe van, nagyon fontos hiánypótló szerepe van. Hazánkban egyébként, hazánk elhíresült erről természetesen egyrészt arról, hogy egy gyógyvíz nagyhatalom vagyunk, tehát a területünk alatt 70-80%-ban gyógyvízforrás terül el. Másrészt pedig az orvosi célú felhasználása a gyógyfürdőzésnek, ez a legnagyobb, legtávolabbi mód a hazánkban tekint, viszont így elég nagy a tapasztalat. Alapvetően mozgásszervi betegségekben alkalmazjuk őket, ugye reumatológusok, rehabilitációs szakorvosok dolgoznak elsősorban gyógyfürdőkben. Nagyon sok gyógyfürdő van, nagyon sok fürdő van az országban, ahol terápiát használják, de nem mindenhol van fürdőorvos, de természetesen van még ilyen kategória, hogy fürdőorvoslás, itt ugyanúgy tehát valójában egy reumatológiai szakorvosi rendelés valósul meg, ahol a lakosságnak a 70-80%-át érinti az, hogy valamilyen kopásos, izületi portra épüléses betegségből adódóan alakul ki valamilyen mozgásszervi megbetegedés, ez elsősorban a gerinc, orszkorongerit érinti, a térdet, a bokát, a csípőt, de nem kell sorolnom, mert ez valószínűleg mindenkinek ismerős tud lenni. És ezeknek a regenerációjára, az anyagcsere folyamatok serkentésére, az izületi anyagcsere javítására, ezekre nagyon-nagyon jó hatásúak a vizek, alapvetően a hőmérsékleténél fogva, az ásványi anyagtartalmánál fogva, a felhajtó erőnél fogva, tapasztaljuk azt, hogy bizony a 2-3 hetes kúra végén, hogy visszajönnek kontrollvizsgálatra a különböző panaszokkal küzdő páciensek, mindannyian nagyon komoly javulásról, fájdalomcsillapításról számolnak be, de itt fűznék rá, egy kicsit kapcsolódva Knejthez is, aki valószínűleg ösztönösen érezte meg azt, hogy miért annyira gyógyító erejű azok a komponensek, amit az elején is felsoroltam, mind egyesével is, de hogy a víznek, hogy milyen hatása van, alapvetően ugye nem csak terápiás célra, vagy rehabilitációs célra esetén érdemes ebben gondolkozni, hanem megelőzés céljából is, és itt egy kicsit kitérnék az idegrendszeri hatásra, hogyha lehet, mert a kérdésére, hogy valami miért is volt ez hatékony annak idején, illetve napjainkban is, tulajdonképpen abból adódik, és ez a 80-as, 90-es évek agykutatása hozta meg erre a választ, hogy felfedezték, hogy az autonóm vegetatív idegrendszerünk, hogy ami automatikusan a háttérben végzi a dolgát, és gyakorlatilag életben tart bennünket, a szívet, a gyomrot, mindenféle életfunkciónkat ugye koordinál és fenntart. Ennek két ágát ismerték korábban, és a 80-as években leírásra került egy harmadik ág is, ami nagyon fontos olyan szempontból, és nagyon sok gyógyulási folyamatot megmagyaráz. Ez egy előső ágnak hívják, és ez egy, amikor aktívan működik, akkor segíti a nyugodt kommunikációt, szemkontaktust, a másokkal való kapcsolódást. Ez alapvetően az egészséges idegrendszeri fejlődések szükséges, az emberi kapcsolatok során, a korai kapcsolatok során alakul ki. De az a nagyon jó hír, hogy amennyiben ez elmaradt, vagy nem kellő mértékű volt, és nem kellően alkalmas az adott egyéni idegrendszere arra, hogy a sok-sok stressz hatására megnyugodni is képes legyen, képes újra húzalózódni az idegrendszer. Tehát van egy neuroplasztikusnak nevezett fogalom, ami azt jelenti, hogy az agyunk folyamatosan alkalmazkodik az ismétlődő élmények hatására, gyakorlatilag tartósan átalakítja a saját működését, és a gyógyfürdőkben, ahol a meleg víz, a csend megvalósul, a biztonságérzet azáltal, hogy a személyek, akik ott fogadják, az orvos, a gyógytornász, a fizikoterápiás asszisztens, a gyógymasször, az ápoló személyzet, ugye egymás interakcióban lévő személyek egymás idegrendszerére hatással vannak, az odaforduló, figyelmet adó, gondoskodó attitűddel gyakorlatilag azt az üzenetet közvetíti egymás felé, hogy nyugalomban elengedheti magát, biztonságban van az illető, és ez a rendszeresen megélt nyugalom a gyógyfürdőkben, mint terápiás terekben biztonság új kedvezményi mintákat tud létrehozni. Tehát tulajdonképpen tudományos szempontból a stressz nem egy végleges állapot, hanem egy tanult idegrendszeri működés, és egy megfelelő környezetben ez megváltoztatható. Tehát ez egy olyan testi és lelki alakulást támogató helyzetek, mint a gyógyfürdőben megélt előbb felsorolt feltételek, ezek mind-mind segítik az idegrendszer megnyugvását, és az itt megélt élmények biológiai szinten is támogatják az idegrendszer regenerációját, és azt gondolom, hogy ez biztosan megmagyarázza azt, hogy amikor kontrollvizsgálatra jönnek vissza a páciensek, hát tényleg öröm is feltöltődés az orvosnak is az, hogy amilyen átéléssel is átszellemültem. Legelsősorban azt említik a betegek, hogy mintha újjászületett volna, a hangulata sokkal jobb, sokkal kevésbé reagál felcsattanóan, jobban alszik, és utána említi meg azt, ja, és egyébként pedig a térde sokkal kevésbé fáj, a zsibbanás megszűnt, és a többi. Tehát a konkrét fizikai, mechanikai ingerek, a vízfizikai tulajdonságai, a kémiai tulajdonságain túl bizony itt egy nagyon komplex idegrendszeri hatása is szó van, és mint olyan az idegrendszer nyilvánvalóan tudjuk, hogy alapvetően a testünknek az egészségét meghatározza és kontrollálja és segíti.
4: Hát ez nagyon, nagyon jó hír. A hallgatóink biztos örülnek, mert azért sokszor valahogy a vizektől úgy eltekeredünk, hogyha tudom én valamiért félünk fertőzésektől és ilyesmiktől, de ez egy, hogy még az idegrendszerre is ilyen jól hat, ez mindenképp nagyon pozitív. Én még szeretnék egy kicsit így visszautalva Sebastian Kneipphez egy kérdést feltenni, hogy mint hogyha ő kombinálta volna az intenzív testmozgást a vízzel, tehát hogy ugye valószínűleg ő akkor, amikor még a kezdetek kezdetén Jeges Dunába vetve magát, hogy valahogy úgy azt próbálta, hogy, hogy lehűl nagyon a test nyilván a víztől, és hogy utána a saját erejéből, gondolom valami testmozgással, gyors sétával, nem tudom mivel ötvözve, melegíti újra a test saját magát a lehűlés után. És nem tudom, hogy ennek van létjogosultsága ön, mint ezen a területen szakorvos, hogy javasol ilyet, hogy ugye az ember ezt a gyógyvizet, ahogy itt el is mondta az előbb, hogy kicsit úgy képzelje el, hogy hát akkor ott egy picit ott tényleg megpihenünk a vízben, és elengedjük magunkat, de hogy önök javasolnak-e ilyet, hogy akkor most tessék kimenni a vízből, mondjuk a hidegbe, bele, ide-oda, és akkor utána most egy jó intenzív, nem tudom én, gyaloglás következik, vagy valamilyen erősebb testmozgás, hogy ilyesmibe hiszünk ma, ennek van gyógyító hatása ilyen módon, ahogy Kneipp gondolta?
0: Természetesen igen, nagyon-nagyon fontos része a mozgás egyébként az egészség fenntartásának. Ez is oda vezethető vissza, hogy az állandó inger információ, ami minket ér, 60% a vezetett idegrendszerre, gyakorlatilag az izom, a vázizomzatunkra egy folyamatos összehúzó, befeszítő hatással hat, és ezt talán tapasztaljuk is, hogy felhúzott vállakkal, előre eső vállakkal, ez mind-mind annak a tünete, hogy egy befeszült állapotban vagyunk, és természetesen utána az izomzat az ilyen láncszerűen fonódik egymásba, és a fejünk búbjától a talpunkig egy összefüggő zárt láncolat az izomrendszerünk, és minden mindennel hatással van. És ennek az izomfeszességnek ebben rengeteg feszültség és tud tárolódni gyakorlatilag a vázizomzatban. Az izom az ínban folytatódik, és azáltal tapad a különböző csontokon. És a csontok azok viszont tele vannak a csonthártya által ér is idegvégződése, és ez az állandó feszítő hatás, ez ingerli ezeket az izomtapadási pontokat, mert miatt érezzük ugye a különböző fájdalmas nyilaló érzéseket, és pontosan a nyújtással, a mozgással tudjuk lazítani annyit tudunk a vázizomzaton, hogy felszabadulnak az állandó húzással ezek az intopadási helyek. Úgyhogy a mozgásnak elhagyhatatlan szerepe van, természetesen a gyógykúrákban, nem a gyógyfürdőben vannak. Ott az egyik természetes gyógytényező, itt a víz alatti csoportos gyógytorna, ami egy nagyon biztonságos környezetben, korláttal, övezett medencében, nem kíván úszástudást, és ugye a felhajtás által csökkentett súlyjal egy komfortos, de ugyanakkor a vízellenállással szemben végezve természetesen egy erőteljes igénybevételt jelent az izomzatnak. Nagyon-nagyon, tehát mozgásában korlátozott, elhízott betegek is nagyon kedvelik, mert számukra is meg tud valósulni az az élénkit, amit be is hozott, hogy Kneipp is nagyon híve volt a heves testi reakciókat hozó mozgásnak, ez maximálisan meg tud valósulni.
3: Volt egy ismerősöm, aki nyaktól lefelé béna volt, már meghalt szegény, és hát ő is szerette a fürdőket, és azt mondta, hogy hát ott ő tud járni, mert ugye a víz az tartotta a testsúlyát, és hát ottan akkor mégis tudott lépegetni valahogy, úgyhogy hát tényleg neki ez egy ilyen csoda volt, amikor eljutott gyógyfürdőbe. Hát nem tudom, még nem szeretném így belefolytani a szót, hogy mi az, amit még így mondana, üzenne a hallgatóinknak a Fürdőszövetség orvosigazgatója és szakértője.
0: Nekem ez egy küldetés, nekem ez egy óriási öröm egyébként, hogy a gyógyfürdőkben dolgozhatok reumatológus orvosként, mert ott gyakorlatilag minden rendelkezésre áll, amit egy reumatológus konzervatív eszközökkel segíteni tud az embereknek. Fantasztikus élmény megtapasztalni azt, és most nyilván a betegek oldaláról mondom, hogy egy olyan orvosi vizsgálatra érkeznek, ahol van idő. Hál' Istennek nincs megszabva az, hogy gyorsan kell váltani a betegeket, van idő foglalkozni, van idő meghallgatni. Ez is nagyon sokat jelent, az értő figyelem, az a jelenlét, amivel fogadjuk őket, és utána minden egyes kezelés során ezt tapasztalják meg. Úgyhogy én mindenkinek szívből ajánlom, és minden túlzás nélkül mondom, hogy tényleg mindenkinek ez a tapasztalata, aki nálunk gyógyul, vagy bármely gyógyfürdőben gyógyul, hogy egy nagyon komoly testi-lelki egyensúlyt segítő élményben lehet része.
3: És hát ugye egy olyan gyógymódról, aminek nincs mellékhatása.
0: Ez nagyon fontos, ez így van. Egyébként most csak egy, de közben szólnám, hogy ez is egy, hogy legyen egy megnyugtató tény, hogy ugye orvosként mi komplexen figyeljük az illetőt. Tehát amikor eljön, megvizsgáljuk, tekintettel vagyunk, kikérdezzük az alapbetegségeire, mert azért ez egy komoly ingerterápia, tehát azért ezt nem kell elfelteni, nem véletlenül hat, de a keringés a szívet terhelheti, tehát azoknak az egyéneknek javasoljuk ennek az igénybevételét, akiknek a szervezet alkalmas erre. Úgyhogy mindenki biztonságban van, hogyha nem úgy ítéljük meg, hogy biztonságos számára, akkor mást javasolunk, más.
4: Itt még a ilyen nincs mellékhatása gondolathoz hadd kapcsolódjak egy kérdéssel, hogy az teljesen téves gondolat, hogy a meleg vízben jobban elszaporodnak a baktériumok, és hogy aki esetleg attól fél, hölgyek elsősorban valamilyen fertőzést szednek össze, de néha egyébként bőrre is van, aki érzékeny, kicsi gyerekem egyszer egy ilyen futószemölcsöt szedett össze valahonnan, de egyébként az nem gyógyvíz volt, tehát hogy ilyen más jellegű meleg víz, hogy ezt az aggodalmat el tudná oszlatni valamivel, hogy nyugodtan lehet ilyen gyógyvizekbe, hiába meleg, nem szedünk össze onnan semmit?
0: Hát erre nagyon sok választ tudnék adni. Alapvetően magáért beszél szerintem az a sok évtizedes múlt, ami mögöttünk áll, nagyon sok millió embernek a gyógyfürdőzésével. Ez önmagában egy igaz tény, hogy baktériumok vannak a meleg vízben, bármilyen vízben. Ahogyha már többen belemegyünk egy vízbe, természetesen a szervezetünk az egy élő és természetes immunrendszerre megáldott egység gyakorlatilag. A bőrünk tele van olyan baktériummal, ami védja a bőrünknek és a nyálkahártyáknak, ugye nyilván a hölgyekre gondolva az egészségét, és ez egy olyan természetes egyensúly, ami nem, tehát az a fajta hatás, az a pórokozó hatás. Alapvetően egyébként, amitől félnek, az inkább akkor szokott előfordulni, és akkor vannak a fertőzésből adódó problémák, hogyha mondjuk valaki nyel, és akkor egy ilyen gyomor, bélrendszeri, hasmenéses állapotot tud okozni, de nyilván ez kizárható. Visszatérve a hölgyekre, volt egyébként ez elvizsgálat, és azt bizonyították, hogy nem fokozza a női ivarrendszeri fertőzéseknek a számát a gyógyfürdőzés. Hiszen van egy természetes védekező képességünk.
3: Igen. No hát azért, ha valaki eljut egy uszodába vagy fürdőbe, azért a Kneipp-féle medencét mindenképpen próbálja ki, még akkor is, hogyha hozzá kell szokni. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a beszélgetést Dr. Címer Évának, aki a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT orvosigazgatója, és nagyon köszönjük, hogy vasárnapkor a reggel rendelkezésünkre állt.
0: Nagyon szívesen, és én is köszönöm a beszélgetést.
3: További szép vasárnapot, viszonthallásra. Hát, kedves hallgatóink, akkor hallgassunk meg egy kis zenei részletet Vangelisztől, akinek a halálának az évfordulója van a mai napon, ugye 2022-ben halt meg 4 évvel ezelőtt.

0: Ráhel dalát hallottuk Vangelisztől, és itt a műsortükörben láttam, hogy éjjel 1:10 megismételjük a Kamassarok című műsort, aminek hát a fő szerkesztője itt ül mellettem. Merre tovább, Kamassarok? Hogy vajon, hogy épül ez a műsor? Hogy látod a jövőjét?
1: Hát ugye belegondolok, 2020 óta a koronavírus mentén keletkezett ilyen home office hozta létre, vagy szülte ezt a műsor ötletet, és érdekes módon mindig gördül valami új tovább, ami miatt azt mondja az ember, hogy ez az elengedhetetlen, hogy erről szóljon valamilyen műsor. Most az elmúlt időben a Kamassarok az kifejezetten a gyermekvédelemmel foglalkozott, és rengeteg szerintem nagyon tanulságos és érdekes személyes eset is volt benne, amikor személyesen elmeséli valaki, hogy amikor az ő gyerekét érintette az, hogy bántalmazás, bullying, bármilyen megaláztatás, hogy akkor hogy tudott ebből kilábalni, vagy hogy tudta a gyerekét segíteni. Nyilván vannak ilyen elméletebbi részek is, amik jobban avval foglalkoznak, hogy miről is szól ma Magyarországon a gyermekvédelem, vagy hogy lehet az, hogy még, tudom én, a 70-es években megköszönte a szülő, hogy kapott a gyereke egy pofont, de ma már abszolút nem ebbe az irányba megyünk. Úgyhogy ugyan volt múlt héten egy rendkívüli adásunk érettségizőkkel, ami szerintem szintén izgalmas volt, hogy hogy érték meg frissen a fiatalok az érettségit, és most pedig még a következő héten, sőt még rá két hétre is egy elég fantasztikus gyermekvédelmi szakemberrel beszélgettünk, akik majd ezt hallhatják a hallgatók, ami még szintén a gyermekvédelemben visz minket el.
0: Ugye ez a műsor két hetenként hétfőn reggel 8:30 jelentkezik, tehát holnap nem, de holnaphoz egy hétre igen, és hát minden második hétfőn jelentkezünk ezzel a műsorral.
1: Én, ahogy itt jöttem a stúdió felé, rengeteg, ahol ugyanis láttam elrendezve a polcokon, létezik-e az, hogy egy új kiadást ért meg az Ahol ugyanis?
0: Így van, erről is szoktunk itt beszélgetni, úgyhogy az Ahol ugyanis 2 vagy 3 című családi és közösségi használatra, de hát egyébként egyéni használatra is alkalmas imádságos füzete a Mária Rádiónak, amit szintén főként te szerkesztettél, megérte a 3. kiadást, úgyhogy újra lehet kérni, ugye Mária Rádióban ingyenes minden, de hát természetesen adományt elfogadunk az előállítás költségeire, viszont ha valaki bejön ide a stúdióba, akkor, vagy szerkesztőségbe, akkor kaphat belőle, vagy hát akár messzebbre is el tudjuk valahogy juttatni, úgyhogy ha valaki szívesen használná, akkor akár e-mailben is nyugodtan írjon. Ugye van egy honlapja is, azt is lehet használni. A hírekkel jelentkezünk hamarosan, tehát ez azt jelenti, hogy másodperceken belül a mai napindító című műsorunkban ennyi hely volt, elköszön a két műsorvezető.
1: Lubovszkiné Bodó Mária.
0: És Lukovics Milán.
2: Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
0: Mindjárt a hírek után 8:30 aktuális című műsorunkban a Szent Rita Nagykilenced 12. részét hallhatják, kedves hallgatóink, Kulcsár Sándor atya emelkedésével, és a Szent Mise közvetítés is ehhez kötő.

0: Ödik Szent Rita búcsúja kapcsán Józsefvárosi Szent Rita templomból közvetítjük a Szentmisét 9 órakor, a Szentmisét pedig az előbb említett Kulcsár Sándor atya mutatja be. A Szentmise után 10 óra 20 perckor ajánljuk a kedves hallgatóink figyelmébe a helyes istenképről és az egyéni vallásosság kialakulásáról Csehi István vallásbölcsésszel készült beszélgetésünket, akivel Tóth Enikő kedves munkatársunk készített interjút. 10 óra 55 perckor pedig a május havi témánkhoz kapcsolódóan beszélgettem Hála Judittal, az édesanyja, az Alma Mater és az Anya Szentegyház szerepéről. Kicsit ilyen három anya is fontos szerepet játszik az életünkben, úgyhogy ez a beszélgetés májusi témánkhoz kötődik. 13 óra 25 perckor ajánljuk kedves hallgatóink figyelmébe a tanúságtételek Hermann Flórián Izsákfai plébános atya vértanúságáról című műsorunkat. Hát talán nem is hallottuk még ezt a nevet, hogy Hermann Flórián, úgyhogy egy vértanú papról van szó, az ő vértanúságáról hallhatjuk ezt a műsort. A Mári Rádió híreihez még az tartozik hozzá, hogy az elmúlt héten Mariatont tartottunk, vagyis háromnapos élő adománygyűjtő műsorfolyamot, aminek a célja a felvidéki, illetve délvidéki Mária Rádió megsegítése volt. Nagyon szépen köszönjük kedves hallgatóink figyelmét, adományait, és természetesen a testvér rádióknak is a közreműködését, hiszen ők készítettek nagyon sok anyagot ehhez a műsorhoz, ehhez az adománygyűjtő Mariatonhoz. A következő héten ugye pünkösd ünnepe lesz, előtte szombati napon kerül sor a híres csíksomlyói pünkösdi búcsúra, amit szintén közvetítünk majd rádiunkban is, illetve hát kísérjék a kedves hallgatók imádsággal a Mária Rádió által szervezett zarándoklatot, amelyik szerdán indul, és a Gyergyó alfalusiakkal együtt három napon át gyalogosan zarándoklunk majd Csíksomjóra, illetve visszük a kedves hallgatóinknak az ima szándékait is, úgyhogy aki ilyen kérést, imádság szándékot szeretne az zarándokokra rábízni, az megteheti a Mária Rádió honlapján keresztül. Köszönjük szépen figyelmüket, és további áldott vasárnapot kívánunk mennybe menetel ünnepén. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké. Amen.

0: Mária Rádió.
1: Kulcsár Sándor atya Szent Rita nagy kilencedének 12. részét hallják.
2: Ez a rész, amit hallottunk az evangéliumról, az utolsó vacsorán hangzott el, amikor Jézus megjövendeli, hogy az egyik tanítványa el fogja árulni, és azt is, hogy Péter, ő is el fogja árulni, és megrendül a tanítványok szíve. És ekkor mondja Jézus, ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek az Istenben és bennem is. Az mondja Jézus, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ez igazából azt jelenti, hittel nézni az életünk eseményeit. Mert hit nélkül ez a tanítványoknak, meg Jézusnak is egy tragédia, egy kudarc. De hittel nézve ez teljesen más. És Jézus bevezeti a tanítványokat erre, hogy az ő kereszthalálát, szenvedését, az elárulását, mindent hittel nézzenek, még a saját gyengeségeiket is hittel nézzék. Ezt az egész történetet, amit az Isten végbe visz Jézussal, hittel nézzék. És utána majd a tanítványok ez alapján megtanulják hittel nézni a saját életük eseményeit, azokat az eseményeket is, amik első látása tragédiának, kudarcnak, csődnek tűnnek. Hittel nézni. És itt Jézus mondja, ez a kereszthalál, az árulás, a visszautasítás, ez mind arra szolgál, hogy helyet készítsen a mennybe, majd visszajön értük. És majd elküldi nekik a Szent Lelket. És ez a Szent Lélek, ez csodálatos dolgokat visz végbe. Mert itt Jézus mondja, hogy aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához megyek. Ezek a tettek, sok minden csodát tett Jézus. És van olyan tanítványa, aki ilyet tett, vagy még mást is. Kupertinói Szent József, egy egyszerű ferences szerzetes volt, de viszont tudott repülni. És amikor úgy hosszú asztal volt a konventben, ahol ott voltak a szerzetesek, és mindig megvolt az, hogy kiszolgál fel, és akkor, amikor ő rá jutott a sor, akkor a többiek mindig nagyon mérgesek voltak, mert ő repülve vitte ki a mindenféléket. Tudott repülni. Ő volt Kupertinói Szent József. És sok ilyen tettek, de vannak más tettek is. Az örök élet cselekedetei. És ezért nagyon érdekes, ami itt megjelenik az első olvasmányban, itt hallottunk, az apostolok cselekedeteiből, az ősegyházba, jeruzsálemi közösségbe. Ugye sokan voltak, akik ott Júdeából, helyből voltak zsidók, ugye ők főképp arámul beszéltek, és nagyon sok zsidó ért a környező városokba, tartományokba, és mint Pál apostol is, ugye tarzuszi volt, és ők görögül beszéltek. Olyannyira, hogy aztán majd lesz a 70-es fordítás is, az egész Szentírást, az Ószövetséget lefordítják görögre. És ők közülük is sokan megtérnek a krisztusi hitre, de probléma támad, mert az özvegyeket, akiket nagyon nagy tiszteletben és becsbe tartottak, mert róluk szinte senki se gondoskodott, és az egyház érezte, hogy neki kell őket segíteni, hogy hát akik a görög nyelvterületről jöttek, tehát a távolabbi részről, nem Júdeából vagy Galileából, azoknak az összegyeit elhanyagolták, amikor az adományokat osztották szét. És itt mit tesznek az apostolok? Először is mondják, hogy a mi feladatunk nem ennek az asztalnak a szolgálata, a mi feladatunk, mondják az apostolok, az imádság és az evangélium hirdetése. És összehívják az egész közösséget. Mert lehetett volna az is, például, hogy azt mondják, hogy mi, 12 apostol, ma eldöntöttünk, így meg így lesz. De nem így tesznek. Vagy lehetett volna az is, ez is egy bevett szokás sok helyen, hogy van valami probléma, és úgy csinálunk, mintha nem is lenne. Elhallgatjuk, szőnyeg alá söpörjük, mert nem kell konfrontáció, meg probléma, majd valahogy megoldódik, vagy nem, de szőnyeg alá söpörjük, és akkor úgy csinálunk, és legfőképp nem kell senkinek se felelősséget vállalni. Az a fő bűn. Felelősséget vállalni. Vagy van egy másik módszer is, összehívunk mindenkit, megkérdezzük a véleményüket, aztán találunk egy valakit, aki azt mondja, amit mi már rég gondoltunk, vagy amit a vezetőség rég gondolt, és mondjuk, ez az, csináljuk ezt. Van ilyen is. És az apostolok itt nagyon érdekes, vagy nekem egy személyes tapasztalatom volt erről, hogy egy ilyen problémás ügyben többünket összehívtak, megkérdezték a véleményünket, elmondta mindenki a magáét, ki okosabbat, ki még okosabbat, és utána a vezetőség azt mondta, hogy rendben, de igazából mi már rég eldöntöttük, hogy mit akarunk, úgyhogy azt fogjuk csinálni. Én mondtam, jó, de hát minek kérdeztek meg minket akkor? Hát ez a látszat, hogy úgy tűnjön, minthogyha érdekelni őket, hogy az ember mit mond, és akkor az ember fia rájön, hogy amikor kérdezik, nem kell válaszolni, mert nem komoly. Igazából már rég eldöntötték, hogy mit akarnak. És az apostolok nem így csinálják. Összehívják az egész közösséget, jó lehet, ők maguk is dönthettek volna, és megkérdezik, mi legyen. És utána mondják az egész közösségnek, hogy ők válasszanak ki olyanokat, akik majd az adományokat szétosztják, és 7 férfit választanak ki, mind a 7 görög nevű. De képzeljétek, ugye ez volt a probléma, hogy a görög nyelvterületről érkezőknek a özvegyeit nem kaptak annyi adományt. Most aki ezeket felügyeli, az gyakorlatilag mind arról a nyelvterületről volt. Plusz még volt közöttük egy olyan is, aki eredetileg nem is volt zsidó. És ő is ilyen görög nyelvterületről jött. Tehát teljesen megfordult a helyzet. És utána az apostolok imádkoztak, rájuk tették a kezüket, gyakorlatilag itt kezdődik a diakónusi szolgálat. És hogy az apostolok ezt nagyon érdekelte őket, hogy a hívőknek mi a véleménye. Ez, és itt erre világít rá, ez a Szentleszke, be Péter apostol levelébe írja minden kereszténynek, mert ez minden kereszténynek szól. Ez nem a kiválasztott szent, nem tudom mi, hogy például ez csak a érsekeknek szól, vagy csak a püspököknek szól, vagy csak a bíborosoknak szól. Ez minden kereszténynek szól, mindannyiunknak, akik itt vagyunk. Ti választott nép, királyi papság, szent nemzet, az Isten tulajdonául lefoglalt nép vagytok, ezek vagyunk mi mindannyian, minden egyes keresztény. Minden egyes keresztény. És arra vagytok hívva, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket az ő csodálatos világosságára. És ez minden keresztény embernek a méltósága. Ez nem csak a szuper, nem tudom kiknek, mindenki. És az apostolok ezt nagyon komolyan vették. És ezért érdekelte őket, hogy ez a nép, mert ez egy szolgálat, akár püspöknek lenni, akár papnak lenni, egy szolgálat. A vezetés is egy szolgálat. Egy buszt vezetni is szolgálat. Nem tud mindenki buszt vezetni. Ez van. És ez egy szolgálat, de nem azért van, mert ő olyan szuper a többiek meg birkák, hanem az Isten kiválasztotta erre a szolgálatra, ezért a népért, ezekért a szentekért, aki minden egyes keresztény ember. És ezért az apostolok ezt nagyon komolyan vették, és nem azon benne, hogy írunk majd egy papírost, ezt kell csinálni, és kész. hanem megkérdezték őket, és utána, ami döntés ott született, azt megáldották. Érdekelte őket, hogy ennek a népnek mi a véleménye. És azért, mert tudták, hogy ez egy szent nemzet, királyi papság, tulajdonul kiválasztott nép, minden egyes keresztény, Isten fia. Benne a feltámadt Krisztus lelke van. És ezért nagyon komolyan vették azt, hogy ennek a népnek mi a java. És hogy van probléma. Mindig volt, mindig van, mindig lesz. Ferenc pápa mondogatta régen, ugye amíg élt közöttünk, egyetlen egy hely van, ahol az emberek nem vitatkoznak, az a temető. Mindig csendben vannak. Ahol emberek vagyunk, ott mindig lesz valami, de ezt hittel lehet fogadni. Nem az a megoldás, hogy nem veszünk tudomást a problémákról, vagy elhallgatjuk őket, vagy valaki fölülről, mint egy parancsolólag, ilyen, ezt kell csinálni, hanem hittel nézni, és utána a Szentlélek adja az ő megoldásait. És utána látszik, hogy tovább növekszik a keresztények száma, és nem azért, mert nem voltak problémák, hanem mert a problémákat tudták hittel nézni. És utána majd lesznek olyan problémák is, amikre talán nem lesz ilyen egyértelmű a megoldás. Ez is biztos. De nézték azt, hogy mi az Isten terve ezen keresztül. És itt visszatérve ezzel az evangéliumi részre, mikor Jézus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ez egy olyan furcsa dolog, hogy út is, igazság is, élet is. Hát a keresztény élet az nem egy tanítás, az is. Meg lehet tanulni a parancsokat, de a keresztény élet nem ez. Lehet sokat imádkozni, de a keresztény élet nem ez, sőt, kell is sokat imádkozni. Hanem a keresztény az, Isten fia, akinek az életében beteljesednek Krisztus életének misztériumai. És ezért van az egyházi év, ezért olvassuk, ezért vannak az egyházi ünnepek. Nem azért, hogy emlékezzünk arra, milyen jó 2000 évvel ezelőtt Jézus megkeresztelkedett, milyen jó, hogy ezt tette, vagy azt tette, hanem mind azért van, hogy mi bennünk is beteljesedjenek Jézus életének ezek a misztérium, és egy keresztény ember az, aki él Krisztusban, az ő életében megvalósul Krisztus élete. Az az elrejtett időszak, amikor 30 évig Názáretben volt, vagy utána, amikor tanít, amikor valakinek hirdetjük az evangéliumot, amikor beszélünk Isten szeretetéről, a feltámadásról, az örök életről, vagy amikor elérkezik az, hogy valaki elárul, vagy amikor a keresztet kell hordozni, és utána tapasztalja az ember talán azt is, hogy legközelebbi barátai is elhagyják őt, de utána azt is, hogy feltámad Krisztussal, hogy megkapja a Szent Lelket. És mind ezek a misztériumok beteljesednek egy keresztény ember életében. És ez az Istennek tetsző lelki áldozat, hogy mi olyanná legyünk, mint Krisztus. És itt Jézus mondja, hogy aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem. Ami az én életemben megvalósult, az megvalósul az ő életébe is. És legfőképpen a feltámadás. Mert Jézus legnagyobb csodája az volt, hogy feltámadta halálból. És ez az, amit minden kereszténynek az Isten akar adni, hogy valóban tapasztalja, az Isten képes őt feltámasztani már ma a halálból, és majd be akarja vinni az örök életbe is. És itt testvérek, ez az ígéret, és nem kell, problémák mindig lesznek. De a legfontosabb hittel nézni a mi életünket, nem hagyni, hogy egy ilyen sötét szemüveg legyen rajtunk, hanem nézni azt, hogy Jézus magyarázza a tanítványoknak, hogy az Isten ebből a rosszból, ami az ő elárulása, szenvedése, kereszthalála, milyen nagy jót húz fel. Akkor Isten képes abból is, ami a mi életünkben, mi úgy gondoljuk, hogy egy csőd, egy nem jó semmire. De Isten nagyon jót tud felhúzni, és legfőképpen azt, hogy tapasztalhassuk, hogyha Krisztussal hordozunk a keresztünket, akkor vele együtt fel is támadunk.
1: Kulcsár Sándor atya Szent Rita nagy 9. 12. részét hallották.

0: Dzsida Jenő 1907. május 17-én született Szatmárnémetiben. Összesen 31 évet élt. Ez alatt írt körülbelül 500 verset, életében megjelent 2 kötete, és posztumusz megjelent 1 kötete. 31 évesen halt meg. Mégis Dzsida Jenő egy meghatározó személyisége az erdélyi költészetnek, a szerelmi költészetnek is, és az istenes költészetnek is. Május 17-én az ő napja van a Mária Rádióban, de május 17-e előtt, 16-án is Dzsida Jenő versei szólnak. Abban a sorozatban, amit úgy hívunk, hogy a mai nap költője, ami igazán a mai nap istenes költője jelentést hordoz. Hallgassuk Dzsida Jenőt, ismerkedjünk vele. Nagyon lehet szeretni őt.
1: Dzsida Jenő, alázatos, könyörgő zsoltár. Jóságos Isten, áldott szívű kertész, ki minden reggel átsétálsz a kerten, akit csodálunk gyökereket verten, figyelj! Egy dudva zsoltárt énekel. Jóságos Isten, áldott szívű kertész, szirmaim nem szép, pompás csillagok, csak egy tövises, csúf növény vagyok, lekonyult, béna, bús, haszontalan, dudvának hínak. Mindenek gyűlölnek. Megtűz a nap és kínoz a hideg, mert nincs gyümölcsöm soha senkinek, s én mégis élni akarok. Mert látod, mégis szép a madárének, és mégis szép a tavasz. Illat, fű, rög, s a kis méhecske én nekem is zümmög, s élni akarok. Jóságos Isten, áldott szívű kertész. Nekem nem árthat, aki örömest öl, csak te ne bánts, ne tépj ki gyökerestől, a kis dudvának legyen irkalom. A fájón édes élet napjai legyenek mind-mind kiürített kelyhek, s te légy, akinek zsoltárt énekeljek, míg lassúdan a kerteden áthaladsz. S a kis szomorú, miasznad udvára, kérlek Istenem, olykor rátekintsél. S az több lesz neki minden drága kincsnél, ne tépj ki, Uram, élni akarok.

0: Hírek.
1: Május 10-én megnyílt a Tokodi Értékek és Gyűjtemények Háza Bohóc kiállítása. Az első fatimai jelenés évfordulóján Szűz Máriát köszöntötték az avilai Nagy Szentterész templomban. A tavaszi áruházi élelmiszergyűjtés eredménye a Főegyház megyében több mint 11 tonna élelmiszer volt. Köszöntöm Önöket a hírek szerkesztője Szopko Anna. Megnyitotta a Tokodi Értékek és Gyűjtemények Háza időszaki kiállítása. Több mint 400 vidám, kevésbé mosolygós és komorabb tekintetű bohóc figura vette birtokba az öreg iskola épületét, vagyis a Tokodi Értékek és Gyűjtemények Házát olvasható a Szent Erzsébet Caritas Központ honlapján. A megnyitón Szóda Józsefné a gyűjteményt gondozó önkéntesek nevében köszöntötte a jelenlévőket, köztük Ferencinél Molnár Évát, az Esztergom Bajóti Caritas régió vezetőjét, a tárlat megálmodóját és Bánhídi László polgármestert. Ferencinél Molnár Éva elmondta, hogy 30 éve gyűjti a bohócokat, akiknek az arca különböző érzelmeket fejez ki. Bánhídi László szerint a bohócok világa egyszerre vidám, elgondolkodható és meglepően mély, bízik a kiállítás sikerében. A kiállítás egy hónapon keresztül a hétvégéken 9 órától 11 óráig, illetve 14 és 18 óra között tekinthető meg. Az első fatimai jelenés évfordulóján május 13-án este a plébánia közössége együtt imádkozott és engesztelt a Terész templomban. Olvassuk a templom Facebook oldalán. Az esti szentmisében Horváth Zoltán plébános atya elmondta, hogy Jézus, aki a kereszt alatt Máriára bízza János apostolt, egyúttal Jánoson keresztül a szűzanyát, a mi égi édesanyánká tette. Ezért küldi Máriát az atya újra és újra ide a földre, hogy üzenetében az adott kor kérdéseire segítsen rátalálni szent fia ránk hagyott tanításából. A fatimai jelenések közül hármat emelt ki és elmondta, hogy az üzenetek ma is aktuálisak, és ezért meg kell tennünk a szűzanya kéréseit. Ezért a békéért, engesztelésül a bűnösök megtérésért, valamint az üldözött keresztényekért imádkozták a Lorettói litániát. Illényi Katica hegedű és Teremin művész muzsikájával járult hozzá az imádsághoz. A tavaszi áruházi élelmiszergyűjtés végeredménye a Főegyház megyében 11.411 kg élelmiszer volt. A gyűjtést május 8 és 9-én tartották. Hálásak vagyunk a lehetőségért a Magyar Élelmiszerbank Egyesületnek, olvasható az Esztergom Budapesti Főegyház megye Szent Erzsébet Caritas Központ Facebook oldalán. Az országos eredményekről az Élelmiszerbank közleményben tájékoztatott. Országosan ebben a két napban 5500 önkéntes fogadta az ország 240 településének 436 áruházában az adományokat a tavaszi akció hétvégéjén. Sok adakozó kedvű vásárló járult hozzá rizssel, tésztában, lekvárral, liszttel, vagy más tartós élelmiszerrel ehhez a sikerhez. Az adakozók az országban összesen 271 tonnyányi adományt adtak át az önkénteseknek, ez 319 millió forint értékű élelmiszert jelent. Az adományokból 54.217 darab 5 kilós csomag állítható össze a rászorulóknak.
0: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Búcsúi szentmisét közvetítünk a budapesti Józsefvárosi Szent Rita templomból, melyet Kulcsár Sándor atya mutat be.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a
0: kedves testvérek, szeretettel köszöntelek benneteket a Szent Rita búcsú napján, mely egybeesik most ebben az évben, Úrunk mennybe menetének ünnepével is. És szeretettel köszöntöm azokat is, akik a Mária Rádión keresztül követik ezt a szentmisét. Ezt a szentmisét, amelyet a Szent Rita család élő és elhunyt tagjaiért is felajánlunk, valamint azokért a szándékokért, amelyekkel Szent Ritához fordulunk, hiszen Szent Rita a lehetetlen ügyek szentje. Úgyhogy mindegyikünk, aki itt van, valószínű, sőt, biztos, hogy van olyan az életében, olyan megoldhatatlan, lehetetlen vagy reménytelen helyzet, ami miatt most Szent Ritához fordul, és ezért vagyunk itt. És remélem azt, hogy a jövőre majd mindannyiótok egy hálatáblával fog jönni, megköszönve Szent Ritának azt, amit tett. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónó a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Én ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk! Mindenható Istenünk, hadd újjongjunk szent örömmel, és hadd vigadjunk gyermeki hálaadással, mert szent fiadnak, Krisztusnak mennybe menetele, a mi fölemelkedésünk, ahová ugyanis a fő dicsőségben eljutott, oda kapott meghívást az egész test, az egyház reménységben, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus egészen addig a napig, amelyen megbízást adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak, és fölvétetett a mennybe. Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él. 40 napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról. Amikor egy alkalommal együtt étkezett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amelyről, mint mondta, tőlem hallottatok. János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélektől fogtok megkeresztelkedni. Az egybegyűltek erre megkérdezték, Uram, most fogod helyreállítani Izrael országát? Ő azt felelte, nem a ti dolgotok, hogy ismerjétek az időpontokat és az alkalmakat. Ezeket az Atya szabta meg saját tetszéte szerint. De amikor leszáll rátok a Szentlélek, erőt ölt el benneteket, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig. Miután ezeket elmondta, szemük láttára felemelkedett, és egy felhő elfedte úgy, hogy tovább már nem láthatták. Miközben feszülten figyelték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi állt meg mellettük, fehér ruhába öltözve, és megszólította őket. Galileai férfiak, miért álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, úgy jön el ismét, ahogyan most szemetek láttára megy bement. Ez az Isten igéje.
1: Isten.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, Úrunk Jézus Krisztus Isten, a dicsőséges Atya adja meg nektek a bölcsességet és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Gyújtson világosságot lelketekben, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag az a fenséges örökség, amelyet ő a szenteknek szán, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma mi rajtunk, hívőkön. Nagy részük erejét Krisztusban mutatta meg, amikor a halálból feltámasztotta őt, és a mennybe jobbjára ültette. Fölé emelte minden fejedelemségnek, hatalomnak, erőnek és uralomnak, és minden névben nevezendő méltóságnak nem csak ez a világon, hanem az eljövendőben is. Minden lába alá vetett, ő magát pedig az egész egyház fejévé tette. Ez az ő teste és teljessége annak, aki mindent mindenbe bedölt. Ez az Isten igéje.

Abban az időben a 11 tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön, ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig.

Kedves testvérek, hallom itt, fölöttem van az ablak, hogy esik az eső. Nagyon jó, mert most régóta ezért imádkoztunk. Ugye nagy szárazság van a földeken, különösen az Alföldön, amiről azt mondják, hogy most már elsivatagosodott terület. Bár az az igazság, hogy amikor én azon a tájékon jártam, egy 20-25 évvel ezelőtt volt, hogy homokviharba kerültünk. Azért ez nem egy olyan nagy újdonság. De a lényeg az, hogy ugye ez már régóta probléma az Alföldön is, mindenféle több-kevesebb sikerrel próbálkoznak, hogy mit lehetne tenni, és senkinek nem jutott eszébe az, hogy lehetne ezért, lehet, hogy eszébe jutott, de nem azoknak, akik ebben felelős poszton vannak, másnak biztosan. Misét mondani az esőért. Annak idején, ifjú koromban volt egy zarándoklat az Egyesült Államokban, II. János Pál pápa volt ott, és Denverben, és ott volt a Cherry Creek State Parkban a szabadtéri mise. Este oda mentek a fiatalok, a pápa meglátogatta őket, és másnap reggel megint ott volt, és voltak, hát ez most nem is tudom, hogy tényleg ott voltunk-e, mert keverem a torontóival, de mindegy, indiánok esőtáncot jártak. Hát ilyen néphagyomány szerint. Gyönyörű idő volt. Fél óra múlva olyan vihar támadt, és olyan zivatar, hogy csak na. Hogyha ez az indiánoknak megy, akkor nekünk miért nem menne? Kérni kell Istent. És látjátok, itt van az eső. És itt hallottuk ezt az evangéliumi részt, ami ma is beteljesedik. Azt mondja, amikor leszáll rátok a Szentlélek, erőt tölt el benneteket, tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamáriában, sőt egészen a föld végső határáig. És tudom, hogy most is vannak itt olyanok, akik szinte a föld végső határáról jöttek. Szikszóról, vagy Tápiószecsőről, vagy még messzebb tájakról, Nógrádból, szinte a föld végső határa. És itt ez az evangéliumi rész is mondja nekünk, hogy amikor elmentek, ez a 11 tanítvány elment, és amikor meglátták Jézust, leborultak előtte a földre, és egyesek a tanítványok közül még kételkedtek. Nem voltak benne biztos, hogy akit látnak, az most ez egy szellem, vagy egy látomás, vagy tényleg az az ember, mert a feltámadása után Jézust nem tudták a tanítványok úgy felismerni, mint előtte.

mégis valami furcsa volt. Nem volt olyan egyértelmű, mint amikor feltámadás előtt vele voltak. Amikor Jézussal találkozik Mária Magdolna a sírnál, azt hiszi, hogy a kertész az. Valami, és utána ismeri fel, amikor Máriát Jézus a nevén szólítja, azt mondja, hogy Mária, és akkor rögtön mondja Rabbuni. Ebben felismeri, hogy megszólítja őt, és másrészt pedig a kenyértörésben ismerik fel őt, azaz a szentmisében, az eukarisztiában. És nagy Szent Leó pápa mondta azt, hogy ami Jézusban látható volt, az átment a feltámadása után, a mennybe menetele után, átment a szentségekbe. Hogy a szentségekben lehet találkozni a feltámadt Krisztussal. De Jézus azt is mondta, hogy ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Tehát a hívő közösségben is lehet találkozni Krisztussal. És itt testvérek, amit még mond Jézus, ha hirdetitek az evangéliumot, ott vagyok veletek a világ végéig. Az evangélium hirdetésében is ott van jelen Jézus Krisztus. És ez nagyon fontos nekünk is, az evangélium hirdetése. Hát ez nem egy olyan dolog, hogy bár vannak ilyenek, biztos segítenek, hogy az ember kijár egy tanfolyamot, vagy elvégez egy főiskolai, vagy egyetemi, nem tudom mit, és akkor ő már szuper evangelizátor lesz, és akkor innentől kezdve aztán mindent tud. Lehet, hogy használ, de hát szokták tőlem kérdezni néha, hogy atya, mit gondol, elvégezzem-e a teológiát? Hát valaki laikus kérdezi. Minek? El lehet, de igazából nem egy embert ismerek, aki pont a teológiai tanulmányai alatt veszítette el a hitét. Mert nem ez a fontos. Jó, ha valaki, pláne hogyha jók a tanárok, nagyon jót tesz. De a legfontosabb a szeretet Jézus iránt. Semmit sem ér, hogyha valakinek van teológiából akár, nem tudom, doktori diplomája is, hogyha nem szereti Jézust, ha nincs szeretet benne az Isten iránt, mire megy vele? Semmire. És ezért ez a legfontosabb, ez a szeretet. Mondok nektek egy nagyon egyszerű példát, tegyük fel, hogy van egy vonat, ott ülnek a vonaton az emberek, döcög szépen, és átmegy majd egy viadukton, és akkor valakinek telefonálnak, hogy te figyelj, gyorsan szállj le a vonatról, mert ez a viadukt összeomlott, és a vonat az nem tudja senki, és akkor le fog esni a mélybe. És van az utolsó megálló ezelőtt a viadukt előtt, és aki ezt hallotta, ezt a telefonhívást, mondja, jó, nagyon jó, hát akkor én itt leszállok, a többiek meg csináljanak, amit akarnak. Mit érdekel az engem? Egy kicsit ilyen az, amikor egy keresztény nem beszél Krisztusról, nem beszél Krisztus feltámadásáról. Nem érdekli az, hogy a többi emberrel mi van. És ezért és miért nem érdekli? A közöny miatt, meg mert nincs benne szeretet se az Isten iránt, se a másik ember iránt. Mert hogyha én szeretek valakit, akkor ilyen a tudomásomra jut, akkor biztos, hogy próbálom mindenkinek szólni, hogy aki csak tud, gyorsan szálljon le. Mert ez a mai ünnep is, ugye egyrészt Szentitát ünnepeljük, másrészt pedig a mennybe menetel ünnepe van, azt jelenti, hogy a mi hazánk a mennybe van, a mennyország felé megyünk. És mielőtt belépnénk a mennyországba, van egy aprócska dolog. Az ítélet. Mindenki fel fog támadni, mindenki. Mindenki fel fog támadni, lesz egy ítélet. A jók mennek a mennyországba, a gonoszok mennek az örök kárhozatra. Nem mindegy, hogy az ember ebben az életében hogy él. És hogyha van ez a szeretet az emberben, akkor szeretné, hogy akit szeret,

0: az is a mennyországba jusson. És innen jön, ebből a szeretetből fakad Krisztus evangéliumának a hirdetése. Ez nem egy kényszer, nem egy fizetség. Nem azért van, mint egy munka, hogy bemegyek a hivatalba, dolgozok 8 órát, vagy nem tudom mennyit, vagy bemegyek, nem tudom, autóbuszt vezetek, vezetem az autóbuszt, utána hazamegyek, és akkor megkapom a fizetésemet, és hát egy viszonylag jó munkám van, meg is fizetik, csak most történetesen az a munkám, hogy az evangéliumot hirdetem. Ez nem ilyen kérdés. A szeretetből fakad, és utána aztán majd ezt az Isten formálja, de ebből a szeretetből fakad. És nagyon érdekes, mert tudjátok, hogy Szent Itának volt ez a homlokán ez a tövis seb, és ez nem csak egy ilyen extra dolog volt, hogy az Isten adott neki egy ilyen, nem tudom mit, hogy különlegességet, hanem ez onnan fakadt, hogy mindig a kereszt előtt imádkozott. És tele volt a szíve szeretettel Krisztus iránt. Ebből a szeretetből fakadt. És itt, testvérek, menjetek és tegyetek tanítványommá minden nemzetet, és hol kezdődik először ez? A családban. A gyerekekben, gyerekeknek, az unokáknak átadni a hitet. Együtt imádkozni. Lehetetlen, ez az én számomra lehetetlen, hogy egy keresztény családban nem imádkoznak együtt a családtagjai. Keresztények vagyunk, vagy kereszténynek hívnak minket, de hogy egy nap még egy tized rózsafüzért sem imádkozik együtt a család. Hogy lehet kereszténynek lenni, ha a család nem imádkozik együtt? És ezért ez az első dolog, átadni a hitet. És ezen keresztül is, mert látszik, hogy a hit és az élet az egy. Honnan fakad, hogy az ember keresztény módon tud élni? Onnan, hogyha imádkozik. Imádság nélkül nincs keresztény élet. És ezért, testvérek, nagyon fontos a mi számunkra is ez a hit átadása, mert lehet hirdetni az evangéliumot Indiában, bár igazából most az indiai keresztények misszionálnak például Magyarországon. A szaléziek között is, máshol is, Indonéziából, Vietnámból, Indiából jönnek misszionáriusok Magyarországra. Tehát most az evangelizációban van egy ilyen, hogy 50 évvel ezelőtt Magyarország, magyar misszionáriusok mentek, vagy 60 évvel ezelőtt a Fülöp-szigetekre, és most a Fülöp-szigetiek jönnek vissza, mint egy visszaadni a hitet annak az országnak, ami ma azért nagyrészt már elvesztette a hitét. És ez a szeretet, ez ami mozgatja az evangelizációt, és ennek az első része a családban az imádság. A közös imádság. Akár az, hogy a gyerekek, kisgyerekek mielőtt még elaludnának, a szülők oda mennek, mielőtt adnak egy jó éjszakát, puszit, akkor együtt imádkoznak egy mi atyánkot, vagy egy kis imádságot, egy kis keresztet rajzolnak a gyermek homlokára, megáldják az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. És utána pedig esetleg még este együtt imádkozni, vasárnap együtt imádkozni, a misére is elmenni, de együtt imádkozni. Vagy elmesélni a gyerekeknek, hogy mi volt a szentmisében, megkérdezni őket, mit gondolnak az evangéliumról, és utána a szülők elmagyarázzák a gyerekeknek, hogy mit is jelent ez az evangélium. Hogy is, mit is akart Jézus ezzel mondani? Mit jelent mindaz, amit ma hallottunk? És így a szülők átadják a hitet a következő generációnak. És nem csak arról van szó, mondom, hogy a misszionáriusok mennek távoli vidékekre, hanem az első és a legfontosabb, hogy a családban a szülők, a nagyszülők átadják a hitet a gyerekeknek, az unokáknak. És ennek a mozgató rugója a szeretet Krisztus iránt. És ez a szeretet, amikor találkozik az ember azzal, az Efezusiakban írt levélben hallottuk, hogy milyen nagy ez a felséges örökség, amit az Isten adott nekünk, milyen reményre hívott bennünket. Mert talán mindegyikünk életében volt olyan, amikor eltávolodott az Istentől. Talán nem egészen. Talán egy ideig nem járt templomba, vagy jár, de nem érezte jól magát. Volt valami, ami miatt eltávolodott az Istentől. Próbált úgy élni, mintha Isten nem is létezne. És utána tapasztalta azt, hogy ez milyen. Vagy talán volt olyan az életetekben, amikor azt láttátok, hogy a pokol létezik. Sokan mondják azt, hogy a pokol nem létezik, ezt csak régen találták ki az embereknek, hogy egy kicsit igazgassák őket, hogy rendesen éljenek, de aki már csinált az életében igazán nagy butaságot, az tudja, hogy a pokol létezik. A pokol már itt, földön az ember szívébe van, ha nem tud szeretni. Ha képtelen a szeretetre, és azt is látja, hogy őt sem szeretik, és ő sem tud szeretni. És az ember szívében ott megjelenik a pokol. És amikor az Isten egy új életet ad, amikor a Szentlélek beköltözik az ember szívébe, egy teljesen új életet tapasztal meg. És nagyon jól tudja, hogy mi a különbség Istennel élni, vagy Isten nélkül élni. És ezért utána van ez a jó esetben, ez a szeretet, ez a hála az Isten iránt. És ez az evangélium hirdetésének a mozgató rugója, ez a hála és szeretet az Isten iránt, hogy honnan húzott ki engem, hogy milyen jó hozzám. És ezért lehet örömmel és boldogan tanítani a kisgyerekeket, vagy a nagygyerekeket imádkozni, mert nagy szükségük lesz rá. És itt testvérek, menjetek el és tegyetek tanítványommá minden nemzetet, mondja Jézus. És ez a keresztény élet, ami Szent Itánál is volt, amire még azt is akarom mondani, hogy nem volt egy olyan nagyon kedves, hogy ő, aki átadta a hitet a gyermekeinek, utána azért tapasztalta a kudarcot is. Mert próbálta keresztény módon nevelni a gyermekeit, és amikor a férjét, Paulot megölték, a két gyermeke vérbosszút esküszik. Még fiatalok, de vérbosszút esküsznek. És látszik, hogy Rita talán úgy érezhette, hogy mindaz a nevelés, mindaz, amit ő átadott, ez teljesen haszontalan volt. Egy kudarc, egy reménytelen helyzet. És a legnagyobb félelme az volt, hogy a fiai a kárhozatra jutnak. És ezért úgy imádkozott, hogy ha lehetséges, inkább a mennyei atya vegyen magához őket, mint hogy kárhozatra, gyilkosságot kövessenek el, és kárhozatra jussanak. És aztán majd az Isten valóban rá valamivel, egy nagy járványban magához veszi ezt a két gyermeket. És Rita ebben nem tört meg, mert erős volt a hite, hogy jobb az Isten akaratában lenni, mint az Isten akarata nélkül mindent megnyerni. Ahogy Jézus mondta, mire megy az ember? Mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri, de a saját életét, a saját lelkét elveszíti? Úgyhogy testvérek, ezért mindenképp nagyon fontos mindannyiunknak ezt a hitet megőrizni. És legfőképpen a szeretetet és a hálát. Mert nem arról van szó, hogy egy törvényt vagy szabályrendszert adni, hanem sokkal inkább az Isten szeretetét, az Isten hűségét, hogy Istenhez mindig lehet fordulni, és Isten mindig ott lesz velünk. Nem fog minket megóvni a nehézségektől, a problémáktól, a krízisektől, de mindig ott lesz velünk. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Forduljunk testvéreim örvendező lélekkel Istenünkhöz, mert a mi Urunk fölment a mennybe, elfoglalta a trónját Atyának jobbján, mi pedig várva várjuk dicsőséges eljövetelét.
1: Könyörögjünk Isten szent egyházáért, hogy a világban tanúságot tegyen Urunkról, Jézus Krisztusról. Könyörögjünk az egyház elöljáróiért, hogy az ítélet napján örömmel adhassunk számot a mi lelkünkről. Könyörögjünk a népek vezetőiért, hogy igazságban és szeretetben, békében és szabadságban kormányozzák a népeket. Könyörögjünk az egyház tagjaiért, hogy Urunk mennybe menetele adjon erőt nekik a kísértésekben, és hűségeseknek találtassanak. Könyörögjünk egyház községünkért, hogy egykor minnyájan együtt lehessünk Krisztusnak és az ő szentjeinek dicsőségében.
0: Mennyi Atyánk, adj kérünk bőséges esőt a kiszáradt földeknek. Mennyi Atyánk, kérünk téged, küldd el a Szent Lelket az érettségizőknek, hogy minden eszükbe jusson az is, amit megtanultak, meg az is, ami nem. Urunk Istenünk, segíts, hogy mindig híven szolgáljuk Szent Fölségednek, és el ne veszítsük kegyelmed ajándékait, és így folytonosan velünk maradja a földön, míg egykor eljutunk hozzád a mennyei dicsőségbe, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

0: Urunk Istenünk, hála áldozatot mutatunk be neked, fiad mennybe menetelének ünnepén. Alázattal kérünk viszonzásul, add, hogy szentségi ajándékaid mennyei életre keltsenek minket, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.

minket, titokzatos testének tagjait, hogy követhessük őt a mennybe, ahová mint az egyház feje és az élet szerzője érkezett.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, a szent lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népe gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk a Szentlélek által, szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, ez a vér értetek, és sokakét kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints, kérünk, egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál, ad, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent Ritával, és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukba bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben, földi zarándok útját járó egyházadat, szolgáldat Leó pápánkat és Péter püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan, a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt, mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Föltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Nem csak egy szóval mond, és megbukul az én lelkem.

0: Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, te minket már a földön mennyei eledellel táplálsz, add, hogy áldozatos buzgósággal törekedjünk a mennybe, ahová már fölvetted emberi természetünket, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A kedves testvérek, szeretném hirdetni, hogy most lesz majd a rózsák megáldása, akkor mindenki maradjon a helyén, akinél van rózsa, az emelje fel a rózsáját, én pedig körbe megyek majd, és megszentelem a rózsákat. Így szokott lenni. Utána lesz majd a személyes áldás a Szent Ita erekjével. Akkor, ahogy áldozáshoz szoktatok jönni, ide kell kijönni, és mindenki kap majd az erekjével egy személyes áldást. Utána lesz majd gyontatás, és itt miseíratás, itt a sekrestyében van, meg néhány kegytárgy, és itt előtte pedig mindenféle jó könyvek is vannak. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek
0: aki hozott rózsát, az emelje fel. Istenünk, aki gazdag vagy irgalomban és forrása vagy minden vigasztalásnak, áraszt ki áldásodat ezekre a rózsákra, s mindazokra, akik ajándékul kapják, arra emlékezve, hogy Szent Ita rózsát kapott tőled, s vigasztalás fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztus szenvedéseinek tövisszórásai között, amelyeket éveken át viselt, mi is megerősödjünk a te kegyelmed erejében, és tegyünk tanúságot a föltámadt Krisztusról, aki él és uralkodik most és mindörökké. Amen.

Talán néhányatok meglepődött, de nem voltak rózsaárusok. Ezt nem tőlünk, ezt ők döntöttek így, hogy nem jönnek. De mindannyiótok kapott szent képet. Ez direkt erre a búcsúra lett nyomtatva, és mesélte nekem valaki, hogy gyerekkorában nagyon beteg volt, és az ánkosa alá, a párnája alá egy kis szentit, a szent képet rakott valaki. Ebből ez egy nagyon nagy betegségből meggyógyult. Ha más nem, van itt szentelt rózsavíz, hogy ez a szent kép is van olyan jó, mint hogyha most rózsát vinnétek. Aki kér, még ebből a szent képből van bőven. Jó? Most pedig imádkozunk Szent Ritához. Szent Rita, Istentől csodákkal kitüntetett, te részesültél abban a kegyelemben, hogy kétségbejtő helyzetekben különleges szószólónk és segítőnk lehetsz. Erős bizalommal kérünk, együttéző szeretetedre hagyatkozva, hogy segíts nekünk mostani nagy szükségünkben, légy részvéttel irántunk, imáinkat vidd Isten trónja elé, és buzgó közbenjárásod által nyerd meghallgatást kérésünkben. Most mindegyikünk mondja el magában azt a kérést, azokat a kéréseket, amelyekkel Szent Ritához fordul. Járj közben értünk Jézus szent szívénél. Ígérjük, hogy egész életünk hirdetni fogja az Úr hozzánk lehajló minket átölelő szeretetét és a te közbenjáró jóságodat. Szent Rita, te csodálatosan részesültél Urunk Jézus Krisztus kínszenvedésében, közbenjárásod által nyerd meg nekünk, hogy az élet szenvedéseit megadással viseljük, és pártfogolj minden szükségünkben. Amen. Még annyit, ha megengedtek, hogy ami most csináltunk szentelt rózsavizet és szentelt vizet, az direkt a búcsóra készítettük. Ugye bementek ide a sekrestye felé a hittanterembe, ott van, ez direkt most a búcsóra készült, mint egy ajándékképpen.

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a Józsefvárosi Szentréta templomból. A szentmisét bemutatta dr. Kulcsán Sándor plébános. Orgonán közreműködött Besenyei Éva kántor. A Mária Rádió munkatársai voltak Baracskai János, Polgár Jászint és Polgár Sándor. Nevükben is áldott szép vasárnapot kívánunk. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltek az Eukarisztiát. Dicsőtessék, Jézus Krisztus. Szép vasárnapot!

Dzsida Jenő 1907. május 17-én született Szatmárnémetiben. Összesen 31 évet élt. Ez alatt írt körülbelül 500 verset, életében megjelent 2 kötete, és posztumusz megjelent 1 kötete. 31 évesen halt meg. Mégis Dzsida Jenő egy meghatározó személyisége az erdélyi költészetnek, a szerelmi költészetnek is, és az istenes költészetnek is. Május 17-én az ő napja van a Mária Rádióban. De május 17-e előtt, 16-án is Dzsida Jenő versei szólnak. Abban a sorozatban, amit úgy hívunk, hogy a mai nap költője, ami igazán a mai nap istenes költője jelentést hordoz. Hallgassuk Dzsida Jenőt, ismerkedjünk vele. Nagyon lehet szeretni őt. Dzsida Jenő, Jámbor beszéd magamról. Vándor voltam, koldus, vándor, mint a gólya. Kurjongattam olykor, Isten csavargója. Úti feszületél mindig csöndes lettem. Bozontos kutyámmal áldogáltunk ketten. Tiszta fasarúval jártam síkot, dombot, és betartogattam, amit Krisztus mondott. Meg nem botránkoztam, szemlélődtem békén, kocsis durvaságán, papok kövérségén. Nyüvet nem tiportam, nem kínoztam pókot, tréfát, bort szerettem. Szerettem a csókot. Kértem Szűz Máriát, héttől sebbi bánat kimélt meg a kintól lelkem kisanyámat. Harang zsonduláskor imámat eresztém, hadd halljak meg úgy, mint kedves víg keresztény. Rezeda volt szívem, citera, virágdal, bálokon táncolta, buncut leánykákkal. Éjjel a szobámban angyalok motoztak, és a takaróm alatt megcsiklandoztak. Jámbor beszéd magamról, Dzsida Jenőtől.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Hírpercek.
2: Május 15-én volt a családok nemzetközi napja. Kihirdették az Egriesek Bora 2026 című idei birtokosait. A gyógyítás csendes hőseit ünnepelték Szekszárdon. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Május 15-én volt a családok nemzetközi napja, ám magyar családok százezrei számára ez a nap sem a közös kikapcsolódásról, hanem a betegágy melletti állandó szolgálatról szól, hívja fel a figyelmet a 20 hazai betegszervezet partnerségével működő támaszodók program, tájékoztatott az MTI. Az otthoni ápolás ma Magyarországon gyakran olyan teher a családok számára, amely anyagi, egészségügyi és társadalmi lecsúszással fenyeget. Otthoni és intézményi segítségre, érdemi anyagi támogatásra, az ápolási díj emelésére, elérhető szociális és mentális segítségnyújtásra van szükség ahhoz, hogy az érintett családok ne roppanjanak össze,

0: figyelmet arra, hogy amit övéinek ad, az jó legyen. Most a bortermelők is a legjobbakat hozzák el erre a versenyre, beleadják munkájukba minden tudásukat, tapasztalatukat, olvasható a Magyar Kurírban. A szakmaiságért minden esztendőben gállajos borász felel. A megmérettetésre az Egri Főegyház megye borvidékeiről nevezhettek mintákat, és számos olyan tétel kerül ide, amely már máshol is kapott elismerést, mondta hangsúlyozva. Itt csak a bor számít, a mintákat vakon kóstolják, így születik a döntés. Az Egri érsek bora 2026 címet 8 borászat és bortermelő 9 bora viselheti. Május 12-én az ápolók nemzetközi napján világszerte azokat az egészségügyi dolgozókat köszöntötték, akik nap mint nap emberek ezreinek gyógyulását segítik. Az ápolók napja ünnepelt a modern ápolás egyik megalapozójához kötjük, akinek munkássága ma is meghatározza az egészségügyi hivatás emberközpontú szemléletét. Az ápolók napján a köszönet, az elismerés volt a legfontosabb, írta a hiradó.hu. Ezen a napon Atolna vármegyei Balassa János kórház vezetői, szakdolgozói és munkatársai együtt tisztelegtek azok előtt, akik nap mint nap emberek életéért, gyógyulásáért és biztonságáért dolgoznak. A felszólalók egyetértettek abban, az ápolás különleges hivatás, amelyhez tudás, lelki erő és mély empátia szükséges. Az ünnepségen számos szakmai elismerést adtak át a kiemelkedő munkát végző dolgozóknak.
1: Híreinket hallották.
2: A következő percekben Tóth Enikő beszélgetését hallhatják Csehi István vallásbölcsésszel a helyes istenképekről és az egyéni vallásosság kialakulásáról.
3: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tóth Enikő és kedves vendégem Csehi István vallásbölcsész.
4: Üdvözlöm a hallgatókat!
3: Kedves István, azért jöttél ma hozzánk, hogy beszélgessünk egy kicsit az istenképeinkről, a vallásról, illetve a spiritualitásról a mai világban. Bevallom őszintén, hogy magam körül azt tapasztalom, hogy az emberekben van egy spirituális éhség, ami egyre inkább fokozódik, hogy a mai világban mindenki kereső, és nagyon sokszor a környezetemben is vannak olyan emberek, akik elmennek ezoterikus irányba. Próbálnak tényleg többféle gyógyító technikát, meg különböző önismereti, asztrológiai dolgokat, hogy jobban közeledjenek a megoldás az életük értelméhez. Te ezt hogy látod, hogy tapasztalod?
4: Én is azt látom, hogy van egy nagyon nagy éhség, de akár ezt az egyházban is az különböző ébredési mozgalmak már 100 évvel ezelőttről is. Tehát, hogy van egyfajta új igény az emberekben, és akkor ez van, akinél úgy jelentkezik, hogy vallásos lesz, van, akinek nem felel meg a vallásos vagy az egyházi keret, hanem magában keres. Tehát nagyon sok ilyen kis mellékút alakult ki, de ugye filozófiai vagy szellemi szempontból azért azt kell mondanunk, hogy mindenki ugyanazt az Istent keresi. Mindenkiben él egy különböző istenkép, tehát mindenkinek a neveltetése, a hozott dolgai, a különböző élet viszonyai kialakítanak egy istenképet, és akkor ugye az a nagyon nagy hiba, amikor ezt gondoljuk Istennek, de igazából az nem Isten, hanem az én képem róla, és ez egy törekvés kellene, hogy legyen az emberben, akár az önismeretben, vagy a terápiákban, akár a vallásokban is, hogy minél igazabb legyen ez a kép, hogy minél inkább közelítsen a valósághoz, ami persze önmagában nehéz, hiszen Isten az felfoghatatlan és megragadhatatlan, és egy nagyon magas minőség, de mégis tud róla az ember képet alkotni, tud élményeket szerezni, és ezt kellene valahogy összhangba hozni a saját istenképemet, meg azt az Istent, aki valójában létezik.
3: És itt most azt mondom, hogy akkor véget is ért a beszélgetésünk, mert annyira jól megfogalmaztad, de bontsuk egy kicsit ki, hogy te a munkád során ugye beszélgetsz emberekkel, találkozol emberekkel, segítesz nekik, hogyan áll neki a kutatásnak egy ember, aki keresi az élet értelmét, illetve hány évesen érkeznek hozzád ezzel a kérdéssel, kérdésfeltevéssel?
4: Kit, mikor hozod a sorsa, de igazából először még nem is tudják, hogy Istent keresik. Tehát sokszor keresik magukat, keresik a sorsukat, a munkájukat, a párjukat, tehát mindenféléket keres az ember. De én azt gondolom, hogy valójában egy hiányunk van, ez az Isten hiány, és hogy ezt a hiányt kell valahogy magunkba betölteni, és akkor ezeket a képeket keressük, hogy keresem a páromba, keresem a munkahol, ki tudok teljesedni. De hát nyilván csak az

0: égiek által tudok valójában kiteljesedni, de hogy ideig el kell jutni, tehát ez valakinél évtizedek is tart, hogy leragad egy-egy területnél, ami nem baj, hiszen az is egy kiteljesedési folyamat, de egyszer mindenki rájön, hogy valami magasabbat keres az életében, és ugye ezt a pszichológiában is tudják, talán már egy előző műsorban ezt említettem, hogy ugye nyugaton, a jóléti társadalmakban vették észre ezt a hatást, hogy ott már nagyon jól élnek az emberek, tehát mondjuk eljutottak az anyaginak a határáig, hogy van autója, hajója, felesége, gyereke, jól él, egészséges, minden tuti szuper, és mégis depressziós, vagy különböző pszichés tünetek kezdenek jelentkezni, hogy nincs jól, meg nem találja a helyét, és ott ezt találták, hogy egyszerűen a hitben való előrelépés, ha bármilyen spirituális, vagy égi, vagy transzcendens dologgal kezd el foglalkozni az ember, ami egy szemét meghaladó, tehát ami már nem az ő jólétéről szól, nem az ő boldogulásáról, hanem valami olyan, ami már nálam több, a másik embernek mondjuk a jólléte, akkor az boldoggá teszi. Már a lélekgyógyászatban is ez megjelent, persze ez nem az ő feladatuk, mert ugye ez inkább egy teológiai kérdés, az Istennek a kérdése, de hogy ezt lehet mérni ténylegesen, hogy a különböző hitbéli előrelépések, vagy hitre jutások, vagy spirituális élmények, azok mennyivel többet adnak hozzá az élethez, és ezt nem tudjuk bepótolni mással. Hiába veszek még egy autót, vagy még egy telket, vagy még egy utazást, ezt nem tölti be semmi, csak ez a fajta spirituális keresés.
1: Amikor egy ember érkezik hozzád egy bizonyos területtel, akkor hogyan kezded el e felé terelni, vagy hogyan veszed észre, hogy valójában itt egy magasabb szellemi síkon kellene mozogni, és nem azon a szűk területen, amiben ő gondolkodik?
0: Hát ugye a terelgetés az egy nagyon fura szó, mert ugye ezt erőltetni nem lehet. Úgy terelgetni lehet, kicsit, mint amikor a mennyasszony így mórikálja magát, és akkor észreveszi a vőlegényt. Valahogy próbáljuk végigfuttatni ezt az egész sorrendet, hogy már amikor mindent megpróbáltunk, és már tényleg mindent kipipáltunk, hát akkor, és ez a régi pszichológiában ez mindig megjelent ez a mondás, hogyha nem boldogultak egy pacienssel, akkor mindig az volt a kérdés, hogy na milyen a viszonya Istennel? Tehát akkor föltették a nagy kérdést, de ezt a mai világban már nagyon óvatosan kell, tehát semmiképpen nem ezzel kezdünk, pontosan azért, mert még maguk az emberek sem tudják, hogy valójában mi a bajuk. Ilyenkor végigmegyünk egy ilyen önkiteljesítési folyamat, és maguktól eljutnak, tehát ezt lehet érzékelni rajtuk, amikor ők teszik föl azt a kérdést, és akkor nyilván ott kell lenni, és meg kell próbálni ezt így kísérgetni, mint egy bába, de ezt maguk keresik, az emberek magukba merül föl.
1: Mi viszi el őket erre a kérdésre? Ez most lehet, hogy egy kicsit a önismétlésnek tűnik, de hogyan esik le nekik, hogy ezt a kérdést fel kell tenni?
0: Általában, hogyha olyan bezárt szituációkba kerülnek az életükbe, ahol annyira megoldhatatlannak tűnik valami, és akkor valamihez nyúlni kell. És akkor én annyiban mondjuk tudok segíteni, hogy mondok példákat, vagy akár a saját életemben, vagy akikkel dolgoztam, hogy igenis ezt meg lehet lépni. Amikor kicsit minden utca így bezáródik, megpróbáltuk ezt is, megpróbáltuk azt is, és ha semmi nem működött, mert van, amikor működik ideig, óráig, de amikor már semmi nem működik, ott maga eljut arra az ember, hogy ugyanazon a szinten keresgél. És itt ugye egy szintugrásról beszélünk, kicsit mint ez a háromdimenziós dolog, hogy szaladgálhatunk a játéktáblán, de hogy fölfelé van a megoldás. Ezt nagyon hamar belátják az emberek logikailag is, és hát ugye nem szabad elfeledkeznünk úgymond az égieknek a hívásáról is, hogy itt ilyen égi közbenjárások is történnek, hogy álmodik valamit az ember, vagy van egy olyan találkozás, hogy megnéz egy filmet, amit már látott, de nem vette észre benne az utalást, most meg igen. Tehát nagyon sokszor ő maga jön azzal, hogy mert egy álmot aztán nem tudunk azt mondani, hogy ezt valaki generálta, azt ő maga elfogadja a saját igazságaként. Ilyenkor magukat vezetik rá, úgymond erre az isteni, Isten keresésnek az ösvényére, mert itt nagyon-nagyon fontos a szabad akarat. Ezt erőltetni szerintem nem szabad, sokkal értékesebb az a hit, amire magától szabadon jut az ember, és mondom, ezt segíteni lehet, kísérni lehet, meg lehetőségeket biztosítani lehet, hogy ajánlok egy könyvet, vagy akár egy filmet, ahogy említettem, de mindig magától jut oda el az ember.
1: Az emberek, amikor eljutnak erre a pontra, hogy akkor valami több van, mint amit látunk a saját szemünkkel, mi a reakciójuk? Akkor már készen állnak erre, vagy megijednek, vagy bizonytalanok, vagy hogy van ez egy ébredés?
0: Az összes, mindegyik egymás után és felváltva. Nagyon-nagyon változatosak a reakciók. Ugye, akinek van egy komolyabb spirituális élménye, azért az egy hatalmas élmény, ez megrendíti a lelket, és akkor ott van, amikor szétesnek az emberek, tehát hetekig, hónapokig. De van, amikor olyan élményt élnek át, amitől így összeállnak, és egyszer csak megint, hogy oké, tudja, hogy merre kell menni, mit kell csinálnia. De nagyon-nagyon változatos tud lenni, tehát tényleg azt látjuk, nézzük, hogy ahány ember, annyiféle út van Istenhez. Onnan látszik ugye gyümölcseiről a fát, tehát hogy ő maga látja azt, hogy ez az életében megjelenik gyümölcsként, tehát türelmesebb a hozzátartozóival, jobban végzi a munkáját. Nagyon sokszor profán dolgokban jelenik meg az, hogy nála volt egy belső átélés, illetve nagyon sokszor a környezet látja. Ránéz és azt mondja, hogy úgy látszik, hogy jól vagy, meg úgy történt veled valami, és ezek mindig vezetik az embert. Ez nem kérdés, csak azért ez félelmetes. Egy olyan területre kell behatolni az embernek, amiről úgy nincs tudatilag képe, vagy hát jó, olvastuk a Bibliát, vagy a különböző szentiratokat, de amikor saját megtapasztalása van az embernek, az sokszor félelmetes. És ezért jó, hogyha valakire ilyenkor tudunk támaszkodni, aki már hallott hasonlót, vagy látott már ilyet. Úgyhogy nagyon fontos, hogy mindig legyen egy vezetője is, egy lelki vezetője az embernek.
1: Te hogy szoktál ilyen helyzetekben ott lenni, vagy mi az, amit ezután csinálsz egy következő lépésként?
0: Ha megtörtént ez az élmény?
1: Igen.
0: Hát attól függ, mondom, hogy mi a hatás, hogy viselkedik úgymond az illető, vagy nála milyen gyümölcsöket hozott, mert tényleg van olyan, hogy mondjuk valaki megretten belelát ennek a hatalmas képébe, és akkor azt mondja, köszi szépen, neki jó lesz a kiszerű élete, és ő boldog így, de hát az elhívás már megtörtént, szóval van, amikor bátorítani kell az embert, de általában inkább ez a fajta szabadon hagyó kísérés, mint egy kamasznál, hogyha megmondod neki, hogy mit sem biztos, hogy nem azt fogja csinálni, nem is jó, ha azt csinálja sokszor. Ez egy ilyen együtt munka, tehát megpróbálunk így ráérezni, meg kell éreznem a saját határaimat is. Van egy ponton lehet, hogy már nem én fogom őt tovább vezetni, mert nem tudom, mert nekem nincs meg arról az élmény alapom, vagy a szintem nincs meg hozzá, akkor viszont el kell engedni az illetőt, és akkor biztatni, hogy azért magától menjen tovább, ne álljon meg. És mondom, ez százféle, ezerféle, tehát tényleg nagyon sok történet van erről.
1: Ugye te nem vagy elköteleződve a katolikus vallás irányában. Hogyan tereled mondjuk az embert, hogyha látod, hogy ő mondjuk lehet, hogy egy keresztény irányba mozdulna, vagy akár egy buddhista irányba, vagy bármilyen irányba. Te döntöd el, ő dönti el, tehát hogy tudod küldeni, vagy javasolni?
0: Hát ez az ő útja. Ez olyan, mint hogyha melyik sportot válassza az ember, hát amihez tehetsége van. Tehát nem jó, ha ráerőszakolom egy útra, vagy hogy milyen hangszeren játszon. Én inkább úgy definiálom magam, hogy én Krisztus hívő vagyok, vagy Krisztus gondolom a létem középpontjának. Tehát ilyen szempontból a kereszténység nyilván nem áll tőlem távol, de persze észreveszem azt, hogy ha valakit megragad egy vallási tan, az még mindig jobb, mint hogyha nem foglalkozna vele. És ugye én a tanulmányaimban nagyon sokat foglalkoztam a vallás evolúcióval, ez egy félig teológiai irányzat, ahol azt mondják, hogy a vallások fejlődnek, és nem véletlenül jöttek egymás után, és nem véletlenül született meg egy vallás adott korban, és adott térségben, és az adott emberiség szintjén. Ilyen módon minden vallás, ami ma létezik, annak valahol helye van. És valamelyik ember attól fog úgymond feljutni a hegy tetejére Istenhez, ez az ösvénye. Az én feladatom meg az, hogy minél több ilyet ismerjek, és tudjak neki mutatni minél több ilyet. Meg hát őt is biztassam egy keresésre, mert lehet, hogy neki az lesz szimpatikus, ami mi képviselünk, de lehet, hogy 8 másik. Az a lényeg, hogy ebben a dologban egy nyelvet beszéljünk. Tehát ha látom, hogy ő is halad az útján, meg én is haladok az utamon, és szeretjük egymást, akkor mindenki Isten felé halad.
1: Van egy olyan jelenség, így szintén a környezetemben, hogy nem merik az emberek kimondani Isten nevét. Ugye én már egyre bátrabban képviselem, ugye tudják is, hogy hol dolgozom, és én már nagyon komfortosan ki tudom mondani, hogy Isten, Jézus. Viszont azok az emberek, akik még nem katolikusok, nem vallásosak, nem keresztények, Isten nevétől valahogy így félnek. És az inkább mondják, hogy nem tudom, anya természet, univerzum.
0: Felruházzák egy másik névvel.
1: Igen, tehát, hogy bármi igazából mondhatnánk, hogy tulajdonképpen szinoníma, de nem is, mert hogy nem egy személyről beszélnek, hanem valami éltető erőről. Miért van ez, szerinted ez a jelenség, hogy nem merik nevén nevezni?
0: Szerintem ez a vallásoknak a fejlődésében is, meg nyilván ugye például a zsidó vallásban tilos volt. Tehát ott ugye Isten nevét nem vetted a szádra, és nem mondhattuk ki Isten szent nevét, mert az akkor bűnnek számított. És pár ezer évvel ezelőtt ez lehet, hogy így jó volt, de ma már nem itt tart az emberiség. Tehát ez egyrészt így is bele van kódolva a vallásba öntudatlanul, hogy egy nálam sokkal nagyobbat megszólítani már eleve egy érdekes kérdés, mint egy ilyen hatalmi szempontból, mondhatnánk csúnya szóval. De ugye a másik fontosabb az, hogy ugye a felvilágosodással egyszerűen a vallás az kapott egy nagyon nagy pofont, tehát ugye megpróbálták eltörölni a vallást, és akkor úgymond az új Isten az a rá szenzáció lett, és akkor aki gondolkodik, az létezik, tehát nincs más minőség ezen túl. És ugye ezt látjuk, hogy a mai nyugati kultúra nagyon erősen ebbe a materiális irányba mozdult el, hogy minden, ami anyagi, az, ami létezik, meg anyagilag, érzékszervileg felfogható, az van, és minden elvont gondolat, energia, lény, hogy Isten egy lény, egy élő lény, az például egy nagyon magas idea valakinek, és ez egyszerűen ez egy világnézeti kérdés, hogy van akinek mondjuk a materializmusban ez nem fér bele, hogy létezzen egy rajtam felülálló, nem is csak kívül a felülálló valaki, aki irányítja az életem, na ez a másik nagyon nehéz pont, hogy ugye a vallásosságot sokszor összekötik egyfajta ilyen birkasággal. Erre meg a vallásos ember azt mondja, hát ki más vezetne, mint Isten? Hát ki más tudna jobban vezetni, mint aki teremtett? Tehát itt kicsit van ilyen süketek párbeszéde, de tény és való, hogy hát most nem divatos erről beszélni, vagy ez egy ilyen küzdelem, meg kell egy nagyon jó helyzetfelismerés, hogy adott embernél, adott helyzetben minek nevezzem Istent, mert ugye ez is benne van a Bibliában, hogy a megbotránkoztatástól azért távol kell maradni. Tehát lehet, hogyha egy félig hívő embernek azt mondom, hogy a magasabb intelligencia, akkor lehet, hogy az neki egy előrelépés lesz. És akkor azt tudjuk jó, hogy az Isten, de mondjuk magasabb intelligenciának nevezik, hogy valakinek ez jó, de lehet, hogy bekezdünk nála azzal, hogy a mindenható Isten, akkor világgá fut, mert ő még nem tartott. Ez egy nagyon necces kérdés, és nagyon nagy figyelemmel, meg empátiával kell ezt így keresni, de egyszerre igaz az is szerintem, hogy azért bátornak kell lenni. Nekem nem kell szégyelnem magam azért, mert hiszek valamiben, pláne hogyha az egész életemet ez meghatározza, és ettől gyümölcsöző minden, akkor fel kell vállalni, mert hitet kell tenni, megterjeszteni kell a jó hírt, de óvatosan mindenkinek tiszteletbe kell tartani, ugye a lelkiismereti szabadság az egy nagyon fontos dolog, ahogy ez előbb említettem, és bízni abban, hogy egyszer mindenki hitre jut. És ugye itt vannak az egyéni különbségek, hogy lehet, hogy az a vidéki nénike, aki 60 éve minden nap ott van a templomba és imádkozik, annak lehet, hogy erősebb hite van, mint egy más valakinek, aki nagyon spirituálisnak gondolja magát. Nagyon nagy egyéni különbségek lehetnek.
1: Tehát igazából a lényeg az, hogy elfogadhatom, hogy ő úgy hívja, hogy univerzum, de elmondhatom, hogy én úgy nevezem, hogy Isten. És akkor tudunk egymás mellett jól meglenni.
0: Én azt gondolom, hogy egyeztetni kell az óráinkat, tehát az egy nagyon-nagyon jó, és ugye ez egyfajta ökumené, hogy bizonyos filozófusok és bizonyos szentek ugye azt mondták, hogy az összes vallás ugyanarról beszél, tehát lényegileg több dolog köti össze a vallásokat, mint egyezőség, mint ami a különbözőség. De hát ez is egyfajta ilyen materiális kizáró tudat, hogy persze meg tudom találni azt, hogy miben más mondjuk az iszlám, mint a kereszténység, mert nyilvánvaló, vagy akár a buddhizmus, de sokkal-sokkal fontosabb az, hogy mi köt össze. És rájöhet az ember, hogy 80%-ban ugyanarról beszélnek a vallások, ugyanazokat az értékeket nevezik meg, hogy merre kell menni az embernek, milyen módon adja át magát. Ha nem látnánk a nevet, akkor azt gondolnánk, ugyanarról van szó. És igazából azt gondolom, hogy erre kellene koncentrálni, mert ha erre koncentrálunk, akkor részemről bárhogy nevezhetjük, az a lényeg, hogy látom, hogy az illető jól van vele, meg én is, és akkor ebből nem lehet egy harc.
1: Hogy ezeket a gondolatokat egy kicsit teológiai keretbe foglaljuk, utalnék 6. pápának az Ecclesiam Suam kezdetű enciklikájára. Ugye koncentrikus körökként írja le a pápa a különböző vallásokat, illetve az emberiséget. Itt a legtágabb kör az ateistákat jelenti, illetve az emberiség egészét, ugye itt a közös velük az emberi méltóság, a béke előmozdítása, ami mindenkinek érdeke, és ebben mindenki egyet tud érteni, hogy ez jó. Mert az embernek ugye van egy Istentől kapott, szívébe írt törvény, a természeti törvény, tehát ez mindannyiunknál azonos, és mondhatjuk lelkiismeretnek is. És akkor ugye a következő kör az egyisten hívőket szólítja meg, illetve írja le, hogy akik ugyanabban az Istenben hisznek, azokkal, hogy lehet együttműködni, hol van a párbeszédnek a határa, és meddig terjedhet, és akkor utána jön a különböző keresztény, Krisztus hívő egyházaknak a köre, hogy akkor ott hogyan működik a párbeszéd, mi az, amiben meg tudunk egyezni, és milyen feladatok állnak előttünk, és akkor ugye a legbelső kör, vagy mag, a katolikus hívek köre, mert ugye saját egyházunkon belül is nagyon fontos a párbeszéd, hogy ott is keressük, hogy mi a közös. És ezt a megfontolást vitte tovább tulajdonképpen II. János Pál pápa a gyakorlatban átültetve, illetve ugye ő is írta a Redemptoris Missio kezdetű enciklikájában arról, hogy a katolikus egyház és más vallások kapcsolatának mi az akkori helyzete, és mi a ideális idillikus elképzelés róla, és hogyan dolgozhatunk ezen. És ugye a 2000-ben Szent Évben kiadott Dominus Jézus kezdetű nyilatkozat is, ez is Krisztus egyedülállósága mellett, amit ugye te is kiemeltél, a vallás közi kapcsolatok lehetőségeit keresi és firtatja. Szóval azt gondolom, hogy mondhatjuk, hogy nekünk katolikusoknak abszolút megvan a felhatalmazásunk a párbeszédre, és ugyanúgy nekünk is törekedni lehet arra, hogy szeressük egymást, hogy beszéljünk, hogy a közös igazságainkat megfogalmazzuk, és a békés együttélésre, és az, hogyha akár az életmódunk, akár a példamutatásunk egy kicsit előrébb mozdíthatja azt, hogy valaki elkezd Krisztus iránt vonzódni, vagy elkezd a katolikus egyház iránt vonzódni, akkor abban tudjuk segíteni. És tényleg a kirekesztés nélkül.
0: Nem akarom leegyszerűsíteni a teológiát, de azt gondolom, hogyha a szabadságnak és a szeretetnek az elve megvan egy bármilyen filozófiában vagy világképben, az nekem jó. Mert az azt jelenti, hogy szeretni fogom a másik embert, szeretni fogom a természetet, tiszteletbe tartom a szabad akaratát, ez azt is jelenti, hogy nem fogok neki ártani. Az én szabad akaratom addig terjed, ameddig nem sértem a másikét. Ha ezt egy vallás meg tudja valósítani, vagy ezek a céljai, akkor egy nyelvet beszélünk, és aztán a cizellálások, meg az egyéb lebontások, hogy mások, természetes, hiszen más kultúrában keletkeztek, és más korban. De mondom még egyszer, szerintem ez a fajta egyesítő tudatú keresés, hogy a közös pontokat, mint két embernél is, hogy sokkal fontosabb, hogy mi köt össze minket, mint ami elválaszt. Mert ez egy más hangulatot hoz létre egy kapcsolatban.
1: Igen, egy ismerkedésnél se azt keresi az ember, hogy miben nem tudunk egyetérteni, hanem mi az, amiről tudunk beszélgetni, mert közös valóság.
0: Csak valamire a vallások, ezt nem tudjuk miért, de nem így csinálják, pedig egyértelmű, hogy ha valakivel én jól akarom érezni magam, akkor a közös pontok lesznek. Azok fognak minket összekötni, meg attól leszünk boldogok.
1: Így visszatérve egy kicsit a szavakra és a kimondásra, mit gondolnak szerinted azok az emberek, akik még ugye nem tartanak ott, hogy kimondják Isten nevét, hogy mi történne, hogyha nevén neveznék, vagy ezt mondanák ki? Miben változna az életük, vagy a gondolkodás módjuk?
0: Szerintem a kimondás az már egy emelt szint, tehát ugyanúgy a céloknál, vagy bármiről tanúságot tenni, valami mellett úgymond letenni a szavamat, az mindig több, mint hogy én belül csendesen hordozom ezt a dolgot. Szerintem ettől is félnek az emberek, hogy ha úgy kimondanak valamit, akkor emelkedik a mérce. Amúgy szerintem ez így is van. És ugye ezért is azt szoktuk mondani, hogy akkor mondják ki, amikor úgy érzik. Tehát ez nem lehet erőszakolni. És akkor megint hoznék egy párkapcsolati példát, mint hogy két embernél is, hogy most mikor mondom ki, hogy szeretlek, hát azt így, amikor érzem. És az a jó, ha együtt mondjuk ki, de ha meg nem, akkor majd várunk egy kicsit. Szóval, hogy ez nem egy exakt és nem egy kiszámítható dolog, de ez mindenképpen szerintem egy nagyon nagy dolog, amikor ezt valaki kimeri mondani és felmeri vállalni, az a hitnek egy magasabb szintje.
1: Pont erre kérdeznék rá, hogy mi a folyománya szerinted? Azáltal, hogy kimondja, hogy Isten, akkor mi következik, hogy ott most vallásilag kell valamit tennie hitben, életvezetésben? Tehát, hogy inkább ez a háttere ennek?
0: Szerintem ez megszüli magától az ember. Tehát pont ez a keresésnek a része, hogy az, hogy én az én vallásosságomat miképpen nyilvánítom meg, az az én saját utamnak a része, és ezért adott nagyon sok utat Krisztus is, de szerintem inkább itt az a fontos, ami a Bibliában is van, hogyha valaki fölvállalja Istent, akkor Isten is fölvállalja őt. Ha én megtagadom Istent, akkor bizonyos szempontból nem tudom fogadni Istent. Ez egy közelebbi, egy intimebb viszony, úgymond Istennel, és ezt szokták is érezni az emberek. De ez nehéz, tehát azért mondom, hogy ez egy hitpróba, és szerintem nagyon sokan ezt elbukják sokszor, mire tényleg ezt ki tudják mondani, de ez az embernek a kis bukdácsolása Isten felé.
1: Te hogyan fogalmaznád meg mondjuk a saját tapasztalatodat arról, amikor először kimondtad, hogy hiszel Istenben, Isten az, akiben hiszel?
0: Hát többször volt. Hát, mint hogy a szeretleket is többször kimondom, azokban a kapcsolataimban, ahol ez számít, vagy ahol ez fontos. Én úgy emlékszem, hogy nálam ez egy picit ilyen férfi módra történt, hogy eldöntöttem. Tehát volt egy kicsi mérlegelés, hogy akkor már láttam ezt is, meg azt is, mind a kettő út az úgymond egyenlőként állt előttem, és akkor én azt mondtam, hogy én úgy döntök, hogy ebben fogok hinni. Hihetnék abba is, hogy nincs semmi, de én abba fogok hinni, hogy van valami. Szóval kicsit ilyen tudományos férfi módon csináltam, még fiatal voltam, és aztán jött utána az élmény meg a megélés. Lehet, hogy hölgyek fordítva működnek, de Nálam egy tudatos keresés előzte ezt meg, tudtam, hogy mit keresek, mármint azt mondja, hogy nem, hogy mit, de hogy keresek, és utána jöttek a mélyebb megélések, ahol ez egy érzelmi vagy szívszinten egy egész lényemet érintő élményként megjelentek, de még mindig nagyon fontos ezt minden nap megerősíteni, hogy akkor a hitem szerint én minden nap amellett döntök, hogy Krisztust keresem, ezt akarom képviselni az életembe, így indulok be a munkámba, és hasonlók, és ez van, amikor meg is gyengül, tehát ugye szentek is nagyon sokat írtak erről, hogy azért voltak mélypontok, ugye a lélek sötét éjszakája, az azért úgy többeknél előfordult, szóval ilyen is van, de szerintem mind a kettő fontos. Az élmény az segít, tehát az azért úgy könnyebb, hogy ha vagyok egy templomba, és akkor ott van egy élményem, azért az nagyon mélyíti a hitemet, de van, amikor tényleg akaraterő, és azt mondom, hogy most összeszorítom a fogam, és ezen át kell menni. Ez nem olyan szép történet, de ilyen is van. Mind a kettőt így próbálom elfogadni.
1: Itt most akkor kicsit személyes vonalon haladnék tovább, hogy milyen a te Isten képed, te hogyan gondolkodsz Istenről?
0: Mennyi időnk van? Egy több órás előadás lesz. Én azt gondolom, hogy mindenképpen személyes, tehát azt én nagyon fontosnak tartom, hogy Isten az nem egy elvont külső hatalmas létező, az is, de legalább ennyire személyes is. És én hiszek abban, vagy el tudom azt fogadni, hogy Isten valahogy a kettősségekben jelentkezik, hogy egyszerre hatalmas, és egyszerre itt van a szívembe. Egyszerre mindenható, és mindennel foglalkozik, és egyszerre foglalkozik az én kis életemmel és problémáimmal. És valahogy ezekben a kettősségekben van az ember így belehelyezve, és akkor hol az egyik részét látom, hol a másik részét. Illetve azt, hogy ami számomra nagyon fontos, hogy tényleg mindennek a forrása. Hogyha ezt el tudja engedni azt az ember, hogy én tőlem működnek jól a dolgok, és én vagyok ezeknek az erőknek vagy képességeknek a birtokában, akkor rögtön megjelenik az, hogy nem, van egy forrás, egy égi forrás, és hogy ő részesít engem ezekből a dolgokból. Tehát bizonyos szempontból a fejlődésem vagy a kiteljesedésem az végtelen. Amivel éppen föl akar ruházni a Jóisten, vagy amit éppen kér tőlem, akkor azt be lehet tölteni, és minden segítséget megad. Ami a nehéz része, hogy amikor viszont nem sikerülnek a dolgok, akkor nincs kire mutogatnom. Tehát akkor azt tudom mondani, hogy jó, Isten mindent megadott, minden segítséget megkaptam, ha valamit elrontottam, az én bénaságom, de így legalább nem kell sokat keresni, hogy kirontott el a dolgokat. És akkor úgy neki menni újra, hogy akkor még többet beengedni, úgymond Istenből abba a területbe, vagy abba a problémába.
1: Ez egy nagyon jó hangzó, egyébként én is tudok ezzel egy kicsit azonosulni, amit így elmondtál. Hogyan lehet tisztítani szerinted a saját istenképünket? Hogyan lehet közelebb kerülni egy objektív istenképhez? Nem, nincs ilyen, de hogy magához, Isten lényéhez hogyan lehet még jobban közeledni?
0: Szerintem ebbe a kereszténység Jézus Krisztus nagyon-nagyon sokat segített, akár itt a bűnöknek a megvallása, a valódi bűnbánat, akár a különböző erényeknek a gyakorlása, hogy a keresztény önvizsgálat, hogy akkor a mai napon mit tettem, ami Krisztus szerint van, és mi az, ami nem, mit kéne változtatnom. Tehát ez egy nagyon-nagyon gyakorlati út. És hát a Biblia ír a böjtről, ír az adakozásról, ír az együttérzésről, ugye itt az irgalmasság cselekedeteit, ha valaki megnézi, ugye a keresztény tanításokban ez nagyon tisztán le van írva. Végülis az összes az erről szól, hogy ha az irgalmasság cselekedeteit végzem, és egy mindennapi gyakorlattá válik, akkor az hoz egy olyan tisztulást, ahol jobban megláthatom Istent. Tehát én azt gondolom, hogy Isten ott van, teljesen tisztán, a hályog az az én szememen van, és ezt a kereszténység vallja, hogy a bűneim miatt távolodtam el Istentől, vagy Krisztustól, és hát a visszatérés ugyanez, hogy akkor ne a bűn csináljam, hanem cselekedjek jót, amennyire csak lehet, és ez meg nagyon gyakorlatias, tehát ott nem kell kérdezni, jó, de akkor mit csináljak? Hát csinálj valami jót, még ma. Ez adja magát, amit a másik ember boldog, vagy amitől ő mosolyog, és szerintem fokozatosan ez hoz egy istenlátást, és most mindenféle misztikum nélkül mondom, hogy lesz az embernek egy belső átélése arról, hogy van valami nagyobb az ő életében.
1: Igen, pont ez a rázós része, amit mondasz szerintem, hogy a cselekedetekben kitartani, dönteni, csinálni, és én azt gondolom, hogy sokszor, aki spiri irányokba megy el, ettől akar egy kicsit megóvni magát, hogy mondjuk a nem nevezzük bűnnek a bűnt, mert akkor azt jelenteni, hogy nem szabad csinálni, igen, vagy lelkiismert furdalásunk van, akkor büntetést kapunk, tehát hogy ez szerintem nagyon így összefügg. Erről mi a gondolatod, hogy hogyan lehet ezen esetleg átlendíteni egy embert, akit ez tart vissza, hogy de én ezeket a kötelezettségeket, ezeket a fekete-fehér dolgokat nem vagyok képes megtenni.
0: Krisztus azért ebben elég vonalas volt a Biblia szerint, tehát hogy egyszerűen a parancsolatokat meg kell cselekedni. Nem gondolni kell, meg nem érezni kell, hanem cselekedni kell, tehát mindenképpen tenni kell, és ezt látjuk egy embernél is, hogy megnézed, hogy mit csinál, és akkor ő azt akarja. Az, hogy mi a véleményem, meg mit gondolok én reggel, mi van a fejemben, az a kutyát nem érdekli. A cselekedetek számítanak, és a jó cselekedetek. A 7 fő bűnből az egyik, ugye ez a jóra való restség. Amikor tudom, hogy mit kéne csinálni, megvan a fejemben, meg még érzem is, meg itt a helyzet, de aztán nem teszem meg. Tehát az egy nem egy szép dolog. Akinél ez probléma, ott egyszerűen ezt elmélyíteni, hogy minden dolog a világon az a cselekvésben van. Tehát, hogyha hegedülni szeretnék, akkor hegedülnöm kell. Nem elég elképzelni. Ha sportolni szeretnék, akkor le kell menni a terembe, és akkor sportolni kell éveken keresztül, ha el akarok érni valamit. És ugye azt mondjuk, hogy az istenkeresésnél nehezebb vagy bonyolultabb nincsen, hiszen vissza kell térnem a forráshoz, ahonnan kiszakadtunk, ugye a bűnbeesés által. Tehát ott nagy ellenállást kell leküzdeni, és itt nagyon-nagyon cselekedni kell. Az a jó, ha az ember arra neveli magát, hogy nem egy perfekcionista értelemben, de hogy semmi nem elég. Bármennyi jó cselekedetet lehet csinálni egy nap, és hogy akkor keresni mindenben ezt, hogy ezt hol tudjuk megtenni, de ezek a kibújások nem jók. Tehát a fejben megélt vallásosság az nem az, amiről most beszélek, hanem tényleg a cselekedetekbe lehet látni. És amit még elfelejtettem az előző témánál, hogy szerintem például nagyon nagy segítség a szenteknek az életét olvasni. Mert hogyha olvassa az ember, akkor látja, hogy na, ők nagyon cselekvőek voltak. Mentek, csinálták, kolostort alapítottak, térítettek, gyontattak, mindent csináltak. Nem nagyon olvasunk olyan szentről a nyugati kereszténységben, aki ült egész életébe és csak imádkozott. Nem nagyon van rá példa. Dominánsan a nagy szentek azok általában nagyon dolgos emberek voltak, meg jó menedzserek, meg jó vezetők, tehát nagyon is világi emberek voltak ebből a szempontból. És azt gondolom, hogy a kereszténységnek a valódi útja az ez, hiszen Krisztus is egyfajta világcselekvő volt, tehát nem világgondolkodó volt, hanem nagyon is, ha megnézzük a Bibliába, akkor az ő cselekedetei adják a példát, hogy nekünk mit kell csinálni, mit kell követni.
1: Ugye lezárásként az a kérdésem lenne hozzád, hogy akik ezen a határon vannak, hogy gondolkodnak, elképzelik, de még cselekedni nem tudnak, meg félnek, hogy akkor ez milyen elköteleződéssel jár. Ugye a mai világban annyira nem szeretjük a elköteleződést, szót, vagy a kötelességeket. Miért éri meg nekik mégis elkezdeni, mégis megpróbálni tenni?
0: Mert ez az út. Tehát, hogy miért éri meg? Hát ez kicsit ilyen pragmatikus kérdés. Nem biztos, hogy megéri amúgy, hiszen voltak olyan szentek, akik mártírhalált haltak, tehát mondjuk joggal kérdezhették volna Krisztust, hogy akkor most hogy érte meg, hanem hogy önmagáért a cselekvésért tenni. Tehát valahogy azt megérezni, hogy valakin például segíteni, vagy az ételosztásnál ott lenni, vagy valakit meggyógyítani. Ezek a dolgok, ezek önmagukban értékesek, és az, hogy a másik embernek látom a mosolyát, meg néha még egy köszönömöt is kapok, azért éri meg. És sok olyan cselekvés van, amit nem is lát senkit. Az, hogy elmondok egy imát valahol, vagy felszedek egy szemetet az utcán, mert valaki eldobta, ezeket nem is kell, hogy lássák. Ez az én önbecsülésemnek, vagy az emberi méltóságomnak kéne, hogy legyen a megnyilvánulása, és itt nem is kéne gondolkodni az elköteleződésem, mert önmagáért tesszük a jót, tehát attól még nem leszek elkötelező semminek, a jót azt lehet úgy is csinálni, hogy nem írtam alá semmit, és azt megérzi az ember, hogy ez nagyon jó, de erre azért rá lehet szokni, most nem mondom csúnya, hogy ez is egy drog, de hogy a legjobb értelembe véve, hogy rá lehet szokni arra, hogy az ember segít másoknak, és ennek a jó részét érzi.
1: Tehát akkor lehet azt is, hogy még nem akarok elköteleződni, de elkezdem kipróbálgatni, hogy milyen úgy élni, és igen, aztán majd meglátom, hogy hova vezet.
0: Igen, mélyítjük, tehát úgy, mint egy emberi kapcsolatnál is, hogy nem rögtön az esküvőről beszélünk, hanem megnézzük egymást, megismerjük egymást, és ugye a legfőbb bölcsesség az Isten megismerése. Tehát itt is azt mondjuk, hogy végülis egy megismerési folyamatról beszélünk, nem ismerem rögtön is, tehát nem is látom, nem is tudom, hogy létezik egyáltalán, de mégis elkezdem keresni, ugye ez lenne a hitnek az egyik megnyilvánulása. És aztán egyre jobban elköteleződök. Nyilván fogok kapni jeleket, mert bízom abban, hogy vezetnek, és majd aszerint, ahogy én eldöntöm, majd elköteleződök. De általában ezt a sors eseményeim gyönyörűen irányítják, tehát mindig jön valami hatás, ami tovább segít.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma velünk, és beszélgettünk az istenképekről, illetve a spiritualitás és a vallás közötti kapcsolatról.
0: Köszönöm én is.
2: Az elmúlt percekben Tóth Enikő beszélgetését hallották Csehi István vallásbölcsésszel a helyes istenképekről és az egyéni vallásosság kialakulásáról.
3: Mária Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Mindörökké, amen!
3: Hála Judit vagyok, és a mai nap Milán atyával fogok beszélgetni. Szeretném, ha ő beszélne, rengeteg kérdésünk van. A női szerepekről. És Milán atya azt mondja, hogy az édesanyja, az Alma Mater, meg az Anya Szent Egyház egy olyan fontos egység, ami megér egy misét, tehát érdemes erről beszélgetni. Milán atya, mire gondolsz, hogy a női szerepek mondjuk ebben az időszakban, itt a 21. században?
4: Én gondolom, hogy ezek változatlanok. Itt gondolhatunk persze olyanra, hogy a nő, az anya otthon van a kisgyerekkel, vagy sütfőz, ellátja a családot, de hát azért valószínűleg kicsit talán ilyen rejtélyesebb titka is van egy nőnek. Hát nagy dolog ugye maga az élet továbbadása. Valahogy az a mély kapcsolat, ami mondjuk anyát, gyereket összefűz. Ugye a Szentírás is szépen mondja ezt, hogy megfeledkezhet-e szülöttéről az asszony. És akkor azt mondja, még ha meg is feledkezne, ugye így folytatja, hogy az Úr akkor sem feledkezik meg a népéről, de hát, hogy azért nem felejti el egy anya a gyerekét. Egy férfi ember azt tud élni úgy, hogy van valahol egy gyereke a világban, azt nem vesz róla tudomást. Egy nő valószínűleg nem. Ugye Ottlieb Géza Iskola határon című regényének az egyik főszereplője, Medve Gábor elmélkedik azon, hogy ugye létezik az a közmondás, hogy néma gyereknek anyja sem érti a szavát. És ez tulajdonképpen egy ostobaság. Hát dehogy nem érti. Hát ha az a kisbaba sír, hát már annak a frekvenciájából tudja, hogy mi a baj. Tehát ez is egy nagy titok, vagy egy női szerep. De hát aztán ugye sok mindent felruházunk az anyasság, vagy a nőiesség jelzőivel, vagy hát nyugati nyelvekben ugye nyelvtani nemek is vannak. Ugye hát például ilyen a költőknél a múzsa. De hát nem csak a költőknek van múzsájuk, hanem hát ez is egy ilyen közmondás, hogy minden sikeres férfi mögött ott áll egy talpra esett nő. Tehát ez is ott van. Hát aztán az otthon melegének a megteremtése. Az intimitás, bensőségesség, szeretet, figyelem, tehát az is a nő teremti meg a legtöbb esetben.
3: Olyan érdekes egyébként, hogy pont a némaságot hozta az Ottlieb Gézától, mert nekem egy mozgássérült fiam volt, és egyáltalán nem tudott beszélni, és tényleg így van, hogy egy anya a rezdüléséből érzi. És nekem olyan sokszor jut eszembe, hogy a szűzanya például a kis Jézusnak a rezdüléseit is érezte. Tehát igazából így kéne élni egy nőnek, hogy az Úr Jézus minden rezdülésére odafigyel a napi munkában. A Szent II. János pápa olyan szépen írta egyébként a Mulineris Dignitatemben 1988-ban, hogy mindenféle szinten megvizsgálta a nőt, hálát adott minden szerepére. Te, mint atya, az egyházat mindig a nőiességnek tekintjük, és sok laikus esetleg nem érti, hogy miért nő, hogy lehet az, hogy mondjuk Jézus jegyese az egyház például. Hogy miért a nőiességgel ruházza föl az egyházat?
4: Hiszek egyben is ez van, hogy anya szent egyház. Nyugati nyelvekben ugye die Kirche, la Chiesa. Érdekes ez, hogy úgy tűnhet, mint hogyha az egyház valami, vagy egyáltalán a keresztény hit az valamiféle ilyen férfias attribútum lenne, de hát nem. Tehát papok férfiak, vagy Istent is sokszor férfiként ábrázolja a művészet, de hát ugye Isten eleve nem férfi, nem nő, hanem Isten, tehát az egy másfajta létezési mód. Az egyház viszont hát valamiképpen, mint Mária is, ugye fontos az, hogy nem csak a férfiasság van jelen, hanem legalább annyira az a női mi volt. Most, hogy miért anya szent egyház, az egyház miért ilyen női jelleg, hát erre nyilván nincs egyértelmű tétel, vagy bizonyítás, vagy definíció, hanem hát gondolkozhatunk ezen. Ugye az egyik az szerintem, hogy hogyan érvényesül a hatása. És az valószínűleg hosszú távon inkább érvényesül úgy, mint egy anyának a hatása, és kevésbé úgy, mint egy apáé. Tehát ugye egy felnövekvő fiatal, vagy gyermek, vagy kamasz életében, hát mondjuk főleg egy fiú gyereknek egy ilyen első számú csukló gyakorlat, hogy Ottlikot idézzük megint, az, hogy mondjuk serdülő korában hát az anyja fejére nőjön. És ez sok esetben sikerül is neki. És ugyanakkor meg az apával, hát egy kamasz fiúnak sokszor van konfliktusa, ott az apa próbálja, hát nyilván már ahol jelen van a családban, tegyük fel ezt a nagyon pozitív esetet, hogy ott hát valahogy próbálja ezt a gyereket orientálni, vagy határokat szabni, vagy éppenséggel lenyesegetni a vadhajtásokat, elvárásokat támasztani. Na most ezzel szemben az anyának a szava az hát sokszor gyenge. De egyébként hosszú távon egyáltalán nem biztos, hogy így van, tehát azért ezeket az apával való konfliktusokat megvívjuk, azt tehát vagy kinőjük, vagy túllépünk rajta, más irányba fordul az életünk, de azért az anya törvénye, amit az anya kér, azért nagyon hat az emberre a későbbiekben is.
3: Meg az első szeretet jeleket az anyától tanulják, nem? Tehát igazából azt, hogy kell szeretni.
4: Hát az biztos, persze.
3: Mondjuk én a szűzanyára is nagyon szívesen gondolok, abból a szempontból, hogy ugye Isten lánya, tehát otthon a lánysága, akkor az Úr Jézus édesanyja, mint édesanyja, és ha meg azt veszik, akkor az apostoloknak igazából a legnagyobb segítője.
4: Szentlélek jegyese.
3: Szentlélek jegyese, tehát hogy hihetetlen, hogy már a szűzanyában megjelenik. Te észreveszed, hogy a mai nőknek esetleg nehézséget okoz, biztos, hogy sok nővel beszélsz gyónás alatt a hétköznapi életben. Az okoz nehézséget, hogy többféle szerepük van, vagy az, hogy esetleg nincs meg az a belső nyugalom, amivel mondjuk ezt az Istennel tudnák csinálni?
4: Hát az, hogy többféle szerepe van egy nőnek, az szerintem ez mindig így volt. És hát férfi szemmel nézve, az a képességetek, hogy egyszerre 5 dologra tudtok figyelni, ez le a kalappal, tehát erre egy férfi képtelen. De hát, hogy a szerepek sokfélesége, vagy a figyelem, meg a teendők sokfélesége, hát ez valószínűleg, amióta ember az ember, így van. A nők mindig sokkal többet dolgoztak, és ráadásul olyan tevékenységeket, amihez nem egyszeri, hősies erőfeszítés kellett, hanem mindennapi helytállás. És amikor a idősekről, vagy a gyerekekről kellett gondoskodni, vagy a férnek ételt készíteni, vagy ruhát előállítani a családnak, gondozni a lakást, a barlangot, vagy azt a lombkunyhót, amiben éltek, vagy leszedni a gyümölcsöket, ami ott éppen megért, akkor ekközben nem lehetett arra tekintettel lenni, hogy jaj, nekem most fáj a fejem, vagy rosszul vagyok, hanem csinálták, és ma is így áll helyt egy nő. Na most az, hogy mennyire van meg a belső harmónia, hát az már egy érdekesebb kérdés. Felidézzem egy emlékemet, hogy ugye hát egyetemre jártam fiatal koromban, és ott lányok, fiúk együtt voltunk, méghozzá voltak ugye nyelvórák, hát történetesen ez egy angol óra volt, amire visszaemlékszem, és hát ugye ott volt mód mindenféle ilyen életmóddal, ezzel azzal kapcsolatos dolgokról beszélgetni. És akkor nem is tudom, hogy hogy jött fel ez a kérdés, hogy hát tulajdonképpen nőnek lenni jobb, vagy férfinak. És egy nagyon talpra esett, ilyen sugárzó egyéniségű tanárnő volt ott az angoltanár, és érdekes, hogy ott abban a csoportban lévő lányok legalább fele, vagy talán még több, mint a fele azt mondta, hogy hát tulajdonképpen jobb férfinak lenni.
3: Igen.
4: És ez a tanárnő teljesen így összecsapta a kezét, hogy hát lányok, hát normálisak vagytok, hát... Hát amikor ő megszült az első gyerekét, hát úgy érezte magát, mintha ő lenne a világ királynője. Hát sokkal jobb nőnek lenni, mondta ő, de hogy ezek a fiatal lányok egyáltalán nem voltak biztosak.
3: Annyira jó, hogy felhoztad ezt a témát, mert engem mindig azt foglalkoztat, hogy miért kell egyáltalán mindig összehasonlítani. Mert hogy egy férfi az férfi, a nő meg nő, és nem lehet, hogy abból adódik a legtöbb probléma, hogy a nők a férfiakhoz akarják viszonyítani magukat. Szerinted ez nem okozhat problémát? Nem tudom.
4: Hát valahogy biztos ott van ez az összehasonlítás, és valahogy azok a férfias dolgok, mint pénz vagy hatalom, hát ez biztos mindenki számára vonzó, és akkor vagy hát egyfajta nagyobb ilyen társadalmi szabadság, mert hát ez mondjuk nyilván megvan akkor, amikor aztán az a kismama ottan beszorul a négy fal közé a kisgyerekével, tehát akkor biztos, hogy kicsit olyan irídlésre méltó az a pozíció, hogy akkor a férfi fogja magát elmegy dolgozni, este megiszik egy sört a munkatársaival esetleg, vagy hazamegy, tehát hogy van valami fajta változatosság ebben. Hát biztos, hogy meg hát miután mindig is a nők dolgoztak többet, tűrtek több fájdalmat, tehát végül is van alapja annak, hogy lehet, hogy könnyebb férfiként létezni, és akkor ez egy ilyen kicsit ilyen irítséget, vagy összehasonlítási alapot képez. Hát nyilván, amikor két dolog van, akkor azt mindig összehasonlítjuk, és hát egy ilyen látszólagosan, hát biztos, hogy nagyobb odaadást igényel sokszor nőként élni, mint férfiként.
3: És például manapság az egyházat feszítik belülről, meg kívülről kérdések? Például ugye belülről a női papság, mert nagyon sokszor feljön az is, hogy a nők miért nem szolgálhatnak, vagy hol szolgálhatnak, vagy akulitus esetleg hitoktatók, ugye egyre több nő szerepel az egyházon belül is. Az egyházon kívül pedig ugye jönnek elő az abortusztól kezdve egy csomó olyan téma, ami feszítheti esetleg az egyházat. Mit gondolsz erről? Bár tudom, hogy mit gondolsz, mert olyan sokszor elmondtad, hogy az egyház nem mozog ide-oda, hanem nagyon sziklaszirált
4: hát ez az egyik, a másik, hogy hát az a különbség ugye a papság meg az egyéb hivatások között, hogy ha valaki elvégzi az orvosi egyetemet, leteszi a vizsgáit, elvégzi az előírt gyakorlatokat, akkor neki joga van ahhoz, hogy őt doktorrá avassák, és orvosként munkát keressen. A papság az nem ilyen. Tehát ott nem arról van szó, hogy valaki ezt így a fejébe veszi, kinézi magának ezt a hivatást, ha szépen akarok fogalmazni, vagy pozíciót, és akkor azt mondja, hogy én teljesítem, lássuk a feltételeket, kipipáljuk, én mindegyiket teljesítem, ergo akkor nekem erre jogom van. Az egyház jog, az egy ilyen testes kis könyv egyébként, az úgy fogalmaz, hogy a felszentelésre azt az illetőt az egyház választja ki. Tehát nem jog, hanem azon múlik a papság többek között, nyilván egyfajta feltételeken is, tehát hogy alkalmas-e az illető, amennyire ezt emberileg meg lehet ítélni, de azon túl pedig hát az, hogy az egyház az ő szolgálatát elfogadja, hasznosnak ítélje, és egyszerűen azért, mert az egyház nem ilyen létszámra figyel, hogy most akkor mikor, hogy lesz elegendő szolgálattevő, hanem hát ott van a szemünk előtt az evangéliumban az, hogy mégiscsak férfiakat választott Krisztus apostolnak. És nem tudjuk egész pontosan eldönteni azt, hogy ezt ő így akarta, vagy ezek a társadalmi megkötöttségek voltak, mert hát ugye ez sokszor elhangzik, mint ilyen érv a jelenlegi gyakorlattal szemben, hogy hát ilyen volt a Jézust körülvevő társadalom, de azért azt is látjuk az evangéliumban, hogy Jézus nem egyszer ezeket a korabeli társadalmi korlátokat hát nagyon nagy vonulon átlépte.
3: Meg nézhetjük mondjuk a teremtést is, nem? Mert azt mondta, hogy segítőt adok neked. Tehát, hogy lehet, igen, hogy az asszonynak tényleg mégis az lenne a szerepe, hogy a fészket őrizni, segíteni.
4: Tehát, hogy nem az egyház Krisztus akaratát akarja követni, és ha egyszerűen ő így építette föl azt a tanítványi közösséget, akkor valahogy ebből az egyház, hát az elmúlt 2000 évben ezt olvasta ki, hogy akkor nem biztos abban, hogy ezt Krisztus máshogy akarta.
3: És mondjuk, hogyha a család területre nézzük dolgot, akkor érzékelsz változást abban, hogy a női szerepek változnak, hogy mondjuk a család is egyre sűrűbben bomlik föl, tehát egyre több család bomlik föl azért, mert a női szerepek megváltoznak, vagy mondjuk inkább csak úgy, hogy a hangsúlyok máshova terelődnek?
4: Hát, hogy melyik házasság miért bomlik föl? Akiket én mondjuk így eskedtem, láttam, diákjaim voltak, hát ott azért gyakoribbnak mondanám azt, hogy nem jól választottak. Az, hogy tulajdonképpen konkrétan dolgozik-e az a nő, vagy nem, vagy mennyire él a hivatásának, hát lehet, hogy ez is időnként úgy eltávolít egymástól embereket egy házasságban, de mindig ott van a probléma, hogy hogyan egyeztessük össze a hivatást meg a családot, és ez nem csak olyan hivatásokra vonatkozik, mint orvos, vagy tanár, vagy még egy-két ilyen nagyon speciális, hanem hát másutt is. A munkahely az igénybe veszi az embert, azon is múlik, hogy az illető hát tényleg akkor mennyire adja bele a idejét, figyelmét, szívét, lelkét. De hát pont egy nő meg tudja ezt oldani, ezt is. Mint ahogy hát mondom, amikor a törzsekben éltünk, meg barlangban, hát akkor is millió fronton kellett egy nőnek helytállnia. Szóval inkább nyilván az, hogy mik a szerepek, meg hogyan változik, hát valamiképpen a szocializmus az ugye a férfiakat is beöltöztette egy ilyen zubbonyba, és hát ugyanazt a zubbonyt szerette volna ráadni a nőkre is, vagy hát ez sikerült is, és akkor hát ott az volt az etalon nagyjából, hogy hát akkor ugyanazt a munkát egy nő is el tudja végezni. Ami persze sok esetben igaz, de hát azért mégiscsak van olyan fizikai, vagy olyan pszichés terhelés, amit meg nem kell, hogy egy nő viseljen. Tehát mondjuk azért megnyugodva látom azért, hogy nagyjából a tűzoltók még férfiak. Igen. És nem csak azért, mert azt a 30-40 kilós feszítővágó eszközt azt nehéz kezelni, hanem azért, mert azért, amikor egy roncsautóból ki kell szedni a darabokban lévő embert, az a férfinek a lelke, hát sok esetben egy picit talán durvább, tehát nem baj az, hogyha nem egy érzékeny női lelket darál le, de hát egy férfit is megvisel ez, úgyhogy az, hogy a társadalomban tehát akkor most nők dolgoznak többnyire, meg vezető pozíciókat töltenek be, nem feltétlen gondolnám azt, hogy ez a családi életet alapjaiban átalakítaná, tehát az angol királynő is hát nő volt második Erzsébet, tehát aztán valahogy mégiscsak megállt a családban is a helyét. Tehát.
3: Elég sok helyi megélte. Igen, és azt látod, hogy az egyház esetleg tud-e segíteni abban, hogy most megint visszatérve a családra, hogy a családi egyensúly visszabillenjen, vagy esetleg a szűzanya példáját közvetíteni, mert ha csak a szűzanyát megnézzük, már ott is mennyi mindent kellett csinálnia. Tehát ő végzett férfi munkát, mondjuk az apostolok segítését, mert mondjuk ez egy ilyen elméleti síkon, de mégiscsak szellemileg irányította az apostolokat. Ugyanakkor mosott, főzött, takarított meg. Ott volt az Úr Jézus mellett, és mekkora fizikai és lelki erő kellett ahhoz, hogy a kereszt alatt álljon. Hogy vissza tudjátok valahogy csempészni, vagy vissza tudjuk csempészni a szűzanyát a napi életünkbe, szerinted?
4: Hát biztos. Mondok egy egyszerű példát. Volt egy diákom, akinek Hát az édesanyjával való kapcsolata az nem volt jó. Maradjunk ennyiben. Nem volt tragikus, tehát nem dobta el magától, meg ilyesmi, de azért volt olyan, hogy a szülők elváltak, és akkor ez a lány, hát végülis az apjához költözött egy adott pillanatban, nem volt jó a viszony az édesanyjával. És akkor hát eltelt azóta sok év, és mindenki úgy beszél róla, hogy ő anyaként zseniálisan megállja a helyét. Tehát, hogy azért a kegyelem láthatatlanul is működik, tehát, hogy valószínűleg az emberi lélekben, tehát a női lélekben is, hát biztos, hogy van egy ilyen öngyógyító mechanizmus is, egy ilyen immunrendszer, és hát lehet, hogy valaki nem hoz olyan mintát, vagy nem kapta meg a gyerekkorában azt a szeretetet, amire mondjuk hát vágyott volna, de attól függetlenül lehet, hogy ő maga erre még képes lesz. És nem is feltétlenül azért, mert valami külön ilyen egyházias terápián vett volna részt, vagy annyit olvasta volna a Szentírást.
3: Hát ahogy mondtad, jó, a kegyelem.
4: Ez a, hát a lány, igen, tehát hogy ez a lány, ez hát hívő, meg hát egyházi iskolába járt, meg minden, de hogy az egyházban erre így nincsenek terápiák, viszont hát maga az egyház is egy ilyen anyai jellegű valami, tehát valószínűleg az, hogy valaki benne él az egyházban, tiszteli a szűzanyát, azáltal hát valamiképpen ez hozzájárul ehhez a lelki egészségéhez is. És az egyházban erre nincsenek ilyen külön terápiák erre nézve, de a dolog mégis működik.
3: Hát mondjuk a gyónásban ott vagytok, tehát és jó. Mindig azt szoktam mondani, hogy amikor ha esetleg kiabálnék, a gyerekek nem a szűzanya arcát látják rajtam. Tehát az nem az, amit én közvetíteni szeretnék. Tehát a gyónásban le lehet tenni. Egyébként, ha már egy gyónás eszünkbe jutott, tehát ez is lehet a Szentlélek. Azért ti nagyon sokat tudtok, hiába mondják azt, hogy a papok nem tudnak semmit a család életről. Nagyon is sokat tudtok, mert mind a két oldalt halljátok, hogy mi mentén lehetne egy picikét jobban igazgatni. Mit látsz a gyónásokból? Férfiak is gyónnak, nők is, lányok is, anyák is, asszonyok is.
4: Igen, tehát egy pap nem él benne egy házasságban. De ugyanakkor viszont nagyon sok házasságot lát, vagy látok én magam is, olyan látószögből, vagy olyan közelségből, ami viszont ad egy gazdagságot. Tehát, hogy azáltal, hogy sokat. Nyilván ez az ismeret, hát nagyon sokszor abból adódik, amikor baj van. De hát mégis, igen, tehát hogy biztos, hogy ez ad egy ilyen sajátos egyvelegét a tapasztalatnak, vagy egy speciális tudást, vagy rálátást, hogy mitől lehetne jobb a család, hát biztos, hogy erre rengeteg mindent lehetne mondani. A papság szempontjából, vagy a gyóntatási gyakorlat szempontjából, hát azt hiszem, hogy az kiveszőben van, amit úgy nevezünk, hogy lelkivezetés. Tehát, hogy most csak egy olyan egyszerű példát mondok, többször volt ez a tapasztalatom, hogy mondjuk volt egy fiatal lány, aki járt gyónni, és úgy éreztem, hogy így komolyan veszi, meg még hallgat is rám, és aztán eljutott oda, hogy házasságkötésre gondolt, meg udvarlója támadt, meg ilyesmi, és akkor szóba került az a kérdés, hogy hát összeköltözés házasság előtt. És akkor hát mondtam neki, hogy egyébként hát erről ugye azt tanuljuk így, meg az egyház azt tanítja, hogy hát a házasságkötéssel kezdődik el a házas élet, és akkor erre azt választ kaptam nem egyszer, hogy jó, de hát a mi esetünk egész más. Hát minden eset egész más, csak az eredmény ugyanaz, igen, hogy azért mégis belesétál egy csomó lány abba a csapdába, ugye, hogy hát simán és lazán összeköltözik a kedvesével, és éppen a napokban hallottam, említette valaki ezt, hogy mekkorát ront ezzel az esélyein ez a lány, azt illetőleg, hogy ez a fiú feleségül is vegye.
3: Igen. Hát olyan sok ilyen példa van, nem? Amikor együtt élnek 2-3-4 évig, vagy van, aki 7-8 évig.
4: Bizony.
3: És akkor borul össze, mert nincs meg a kapcsolatnak az a dinamikája.
4: Hát igen, meg az a fiú, hát most ha mindent megkapott, és még cserébe elkötelezettséget sem kellett vállalnia, felelősséget sem, hát akkor ő a legnagyobb nyertes. Tehát, akkor ő minek forszírozza a házasságot? Na mindegy, tehát, hogy messzire vezet ez, és ma nagyon benne van a korszellemben, de hogy valamiképpen az, hogy néha nem ártana, ha hagynánk magunkat egy kicsit vezetni. Uh-huh. És nem azért, mert a pap okosabb, hanem az, hogy a gyónásban, meg hát egyáltalán hívő emberként,

0: mondasz, hogy a lelkivezetésben tényleg egy kicsit talán erőteljesebben is lehetne próbálkozni. Úgyhogy, hát nem tudom, most mindjárt lejár a műsoridőnk, de van-e valami, amit így tanácsnak mondanál, vagy amit gondolsz a nők mai méltóságára? Mert hogy a szeretetnek annyi formáját mutatják meg a nők, a Szent II. János Pál pápa tette fel a papoknak azt a kérdést, hogy ők, mint papok, ugye találkoztak az édesanyjukkal. Hát akinél egy pap felnevelkedett egy családi légkörben, azért az szerintem egy ajándék. Vagy mondjuk ott vannak a nők az egyházon belül, akik segítenek, vagy akikre lehetne támaszkodni. Ugye ott van esetleg testvérük, aki nő, vagy ott van a baráti körük. Tehát ti, mint papok, hogy élitek meg, vagy mit látok, milyen női szerepekkel találkoztatok? Kezdheted az édesanyáddal például.
1: Hát sokszor találkoztam ilyen olyannak, hogy azt mondom, ilyen ősanya. Tehát, hogy valamiképpen tényleg arra föl tudta tenni az életét. Egyébként az az érdekes, hogy akár nagyon fiatalon is. Tehát, hogy volt egy diákom, így később került az osztályomba, már 17 éves volt, és hát egy ilyen anyányi lány volt gyakorlatilag. Hát a tanulás az nem. Nem ment, sehogy sem ment.
0: De az
1: próbáltam neki
0: érzése.
1: Segíteni, és akkor hát egyszer valahogy így, hát igazából ez őt annyira nem érdekli, és hát mondom, jó, de hát tehát mi érdekel, vagy a jövő? Ő igazából családot akar, gyereket akar. És aztán hát lett is öt gyerekem, meg hát szépen él azóta is a férjével. Tehát érdekes volt ez a számomra, hogy már 17 éves korban ő azért tulajdonképpen így ezt a célt teljesen világosan látta maga előtt. Tehát, hogy nem később, nem... Mert az a... Most, hogy milyen női szerepekkel találkozom, hát most így biztos lehetne ezt katalogizálni, de sokszor volt diákjaim között találkozom azzal, ugye, hogy nem keres párt, nem keres férjet, nem bontakozik ki ilyen párkapcsolat terén, és aztán hát valahogy a 31 néhány éves korában meg is fogalmazza azt, hogy tulajdonképpen nem kell. És az a félelmem, ugye ilyenkor mindig ezt azért meg is szoktam velük osztani, hogy hát amikor majd eszébe jut, hogy azért csak hozzátartozott volna az életéhez az, hogy családja, gyereke legyen, férje, stb., akkor lehet, hogy már késő lesz. Na most, tehát, hogy néha találkozom ilyen kicsit ilyen félreértett női szerepekkel, ahol azt hiszi, hogy az, hogy ő jól megvan egyedül, meg milyen ügyesen megszervezi az életét, meg hogy helyt tud állni a munkájában, ez azért kevés. Na, hát talán mondjuk ez lehet a két ilyen végpont, vagy két szélsőség. Az egyik egy kicsit ez a lemondás a igazi női kiteljesedésről, hát a másik pedig az, aki meg abszolút biztos abban, hogy mi a helye az életben. Hát aztán ezen kívül az is érdekes dolog, hogy hogyan tud tényleg nagyon finoman akár egy nő inspirálni az érdeklődésével, a kérdésével egy papot akár, vagy egy férfit. Tehát az egyházban 80%-ban nők vannak. Most a templomot, ha megnézzük, vagy akár egy hittanórát, Mária Rádiót, önkénteseinket, és hogy valahogy az a figyelem, az a kérdések, amit ismerek ilyet is, akinek a kérdései elől nem lehet elbújni, de mégsem tolakodó. Nagyon különleges, hogy úgy a figyelme kiterjed a részletekre, és nem hagyja azt, hogy ott az ember még mellé beszéljen például, de ugyanakkor mégis valahol az ember biztonságban érzi magát ebben, és ugye ez tud inspirálni. Úgyhogy érdekes, itt a Mári Rádióban is volt egy munkatársam, aki így be tudott dobni nekem témákat, hogy valahogy ráérzett erre arra, és hogy én abból csináljak valami műsort. Aztán mióta nincs itt, azóta így nem... dobják nekem a horgot ebből a szempontból.
0: Hát ha csak ezt jelzik, akkor...
1: Na, de hát, hogy azt mondom, hogy van, aki ebben...
0: Akkor dobunk horgot,
1: igen. Tényleg
0: ügyes,
1: és ez a múzsa szerep, vagy ez az inspiráló ihlet,

0: képadó képesség is, hát ott van sokakban.
1: Igen, mert egyébként kérdések azok vannak. Tehát nagyon sok kérdés van, csak szerintem vagy már túl sokszor hallották a nők is, meg az emberek is, és nem kaptak választ, vagy már elfáradtak abban, hogy kérdezzenek, mert azt mondják, hogy ez úgy is így van. Hát sajnos, hogy lejárt a műsoridőnk, de azért hadd idézzem itt a példabeszédek könyvéből azt, amit egyébként te választottál. És egy nagyon jó kérdéssel indul. Derék asszony kitalál. Értéke a gyöngyét messze meghaladja. Férje egész szívével ráhagyatkozik. Nagyon reméljük, hogy minden férj a feleségére hagyatkozik, a fiúk az édesanyjukra.
0: Igen, és egy lány pedig legyen olyan okos, hogy megtalálja azt a fiút, aki őt megbecsüli. A női mi voltában gyermekei anyjaként, feleségként, társként, mert akkor azért szép lesz az élet.
1: Egyébként a tisztaságról nagyon jó lenne műsorokat vezetni, mert hogy az egy igazán nagy bátorság egy lánytól, hogy nem áll le, vagy nem köti össze az életét olyannal, aki nem tudja kivárni, és nem tud mondjuk magán uralkodni. Úgyhogy akkor dobjunk be egy másik témát, legközelebb a tisztaságot. Nagyon szépen köszönöm, Milán atya, hogy elbeszélgettél velem. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak, és ne felejtsék el, hogy az önök támogatása nélkül egyetlen egy műsor sem készülhetne. Nagyon szépen köszönöm, hogy hallgattak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.

0: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja! Örök felségű nagy király, megtörtél poklocort halál, megváltottad hű népedet, s ülsz most győzelmi ünnepet. Atyád jobbjára mennybe szállsz, öröktől nála volt az áll, most emberként is elnyered a kormányt ég és föld felett. A hármas ember nemzedék, eget nyerők és földi nép, s melyet sötétségé borít, nevedre térdre hulma mind. Reszketve nézik angyalok, az ember sors, hogy változott. Vétett és tisztított a test, s Krisztusban égi trónra lett. Ó Jézus szívünk óhaja, te légy jutalmunk ég ura, kigyőzve földi élveket, uralkodol már mindenek. Alázattal megkérlelünk, bocsáss meg minden bűnt nekünk, emeljen fel magas kegyed, s szívünket égbe elvezest. A majd felhőkön hirtelen, dicsőn ítélni megjelen, elvetve méltó büntetést, Atyánk házába visszavégy. Ki győztesen az égbe szállsz, Jézus szavunk most téged áld, Atyád s a lelket egyaránt, időtlen századok során. Amen.
1: Énekeljetek Istennek, zsoltárt zengjetek nevének. Készítsetek utat neki, aki a felhők fölött vonul. Alleluja. Föl kell az Isten, és szétszóródnak ellenségei. Színe elől gyűlölői szerte futnak. Úgy szórod szét őket, amint a füst szerte foszlik. Miként elolvad a tűztől a viasz, az Isten színe elől úgy pusztulnak el a gonoszok. De örvendenek és újjonganak Isten előtt az igazak, elragadtatással ünnepelnek. Énekeljetek Istennek, zsoltárt zengjetek nevének, készítsetek utat neki, aki a felhők fölött vonul, mert az Úr az ő neve. Örvendezzetek színe előtt, árvák atya és özvegyek pártfogója, Isten az ő hajlékában. Isten otthont ad a hontalannak, a foglyoknak visszaadja szabadságát. Csak a lázadók maradnak a kietlen pusztában. Amikor te, Istenünk, néped élén kivonultál, és áthaladtál a pusztán, megrendült a föld. Az egek megolvadtak Sínai ura előtt, Izrael Isten előtt. Bőven hulladtál esőt, Istenünk, örökségedbe, ellankadt népedbe új erőt öntöttél. Otthon találta te családod, ahol jóságodban, Istenünk, gondját viseled szegényeidnek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Énekeljetek Istennek, zsoltárt zengjetek nevének. Készítsetek utat neki, aki a felhők fölött vonul. Alleluja. Felszálltál a magasba, fogjaidat magaddal vitted. Alleluja. Az Úr igéje hangzik, Szüzek nagy serege hirdeti a jó hírt. Futnak a seregek királyai, futnak, és a háznak szépe osztja szét a zsákmányt. Míg ti szunnyadoztok az aklok között, a galambszárnya ezüstösen fénylik, tollai aranylanak. Mi alatt a mindenható királyokat szór szét, fehér lesz az almon, mint a hó. Básán hegye az Isten hegye, Básán hegye kimagaslik a hegyormok közül. Ugyan mit irigykedtek hegyek csúcsai, a hegyre, amelyet lakóhelyéül az Úr kiválasztott. Mert az Úr örökre ott lakik. Isten harci szekere 1000 és 10000. Az Úr a Sínairól vonul szentélyébe. Magasba szálltál, foglyokat vittél magaddal, ajándékul embereket kaptál, hogy a lázadók is uruknál, Istenüknél lakjanak. Áldott legyen az Úr naponként és mindenkor. Üdvösségünk Istene, ő visel ránk gondot. Istenünk ő, szabadító Istenünk, az Úr, ami Urunk, a halálból is kivezet minket. Valóban, az Isten szétzúzza ellenségei fejét, sok gonosztevő fürtös fejét. Így szól az Úr, Básánból kihozlak, a tenger mélyéből is kivezetlek, hogy vérben gázolhasson lábad, és kutyáid nyelvének része legyen ellenségeidből. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Felszálltál a magasba, fogjaidat magaddal vitted. Alleluja. Látták bevonulásodat, Isten, Istenem és Királyom bevonulását a szentélybe. Alleluja. Elől énekesek mentek, a menet végén hárfások, középütt a lányok kézidobbal. Ünnepi közösségben áldjátok az Istent, az Urat, ti Izrael ivadékai. A törzsek élén az ifjú Benyámin halad, nyomában Júda vezérei seregükkel, majd Zebulon nagyjai és Naftali fejedelmei. Mutasd meg Isten hatalmadat, erősítsd meg Isten, amit bennünk műveltél. Jeruzsálemből, templomodból, királyok hozzák ajándékukat neked. A nád lakóvadat fenyítsd meg, a tulkok gyülekezetét és a népek borjait. Boruljanak le ezüstholmiukkal. Szórd szét a népeket, amelyek háborút akarnak. Jöjjenek Egyiptom nagyjai, és Etiópia tárja kezét Isten felé. Föld népei, énekeljetek Istennek, zengjetek zsoltárt az Úrnak, aki áthallad az egek egein, az ősi egeken. Íme hallatja szavát, hatalmas szózatát. Ismerjétek el Isten hatalmát, Izrael fölött ragyogó fölségét, és nagy erejét a felhők felett. Csodálatos vagy Isten szentélyedben. Izrael Istene ad népének hatalmat és erőt, áldott a mi Istenünk. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Látták bevonulásodat, Isten, Istenem és Királyom bevonulását a szentélybe. Alleluja.
0: Az Úr megnyitotta értelmüket, alleluja, hogy megértsék az írásokat, alleluja.
2: Olvasmány Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, kérlek benneteket, én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok, teljes alázatban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. Törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a lelki egységet. Egy a test és egy a lélek, mint ahogy hivatástok is egy reményre szól. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. egy az Isten, mindnyájunk atya, aki mindennek fölötte áll, mindent áthat, és mindenben benne van. Mindegyikünk Krisztus ajándékozásának mértéke szerint részesült a kegyelemben. Ezért mondja az írás, felment a magasba, magával vitte a foglyokat, és osztott az embereknek ajándékokat. Az pedig, hogy fölment, mi más jelent, mint hogy előbb le is szállt a lenti földi tájakra. Aki leszállt, az emelkedett minden ég fölé, hogy betöltse a mindenséget. Ő némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat evangélistává, pásztorrá és tanítóvá tett, hogy szolgálatuk betöltésére neveljék a szenteket, és felépítsék Krisztus testét, amíg mindnyájan el nem jutunk a hitben, és az Isten fia megismerésében az egységre, és meglett emberré nem leszünk, elérve a krisztusi teljességet. Akkor majd nem leszünk éretlenek, akiket a megtévesztő emberi tanítás és a tévedésbe ejtő álnokság minden szele magával sodor. Inkább igazságban kell élnünk és szeretetben, hogy egyre inkább összeforjunk a fővel, Krisztussal. Ő az, aki az egész testet egybefogja és összetartja a különféle izületek segítségével, hogy a tagok betöltsék az erejükhöz szabott feladatkört. Így növekszik a test, és építi fel saját magát a szeretetben. Azt mondom tehát, sőt, figyelmeztetlek titeket az Úrban, ne éljetek úgy, mint a pogányok, akik hiúságokon járatják az eszüket. Sötétség borult elméjükre, és elidegenedtek az istenes élettől tudatlanságukban, amely szívük megáltalkodottságának következménye. Lelkileg eltompulva, kicsapongásokra adták magukat, és kapzsiságból mindenféle ocsmánságot űztek. Ti azonban nem ezt tanultátok Krisztustól, ha valóban őrá hallgattatok, és megtanultátok, hogy Jézusban van az igazság. Korábbi életmódotokkal ellentétben vessétek le tehát a régi embert, akit a megtévesztő kívánság romlásba dönt. Újuljatok meg lélekben és érzületben, és öltsétek magatokra az új embert, aki az Istenhez hasonlóvá alkotott, megigazult és valóban szent teremtmény. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Krisztus fölment a magasba, magával vitte a foglyokat. Osztott az embereknek ajándékokat. Alleluja! Újongással vonult be Isten, fölment az Úr harsona szóval. Osztott az embereknek ajándékokat. Alleluja!
3: Olvasmány Szent Ágoston püspök beszédeiből. A mi Urunk Jézus Krisztus a mai napon felment a mennybe. Szálljon fel vele a mi szívünk is. Halljuk, mit mond az apostol. Ha Krisztussal feltámadtatok, keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Ami ott fönn van, arra legyen gondotok, ne a földiekre. Amint ugyanis ő felment a mennybe, és mégsem távozott el tőlünk, úgy mi is már ott vagyunk vele. Jól lehet, testünkben még nem ment végbe az, amire ígéretet kaptunk. Ő már felmagasztalódott az egek fölé, de mégis elszenvedi azt, ami nyomorúságot csak érzünk mi, itt a földön élő tagjai. Ennek a bizonyságát nyújtotta, amikor a mennyből megszólalt: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Máskor meg azt mondta: éhes voltam, és adtatok ennem. Miért ne fáradoznánk mi is úgy itt a földön, hogy a hit, a remény és a szeretet által, amely minket hozzáköt, már vele ott nyugodhassunk a mennyben. Ő, amikor ott van, velünk is itt van. És mi, amikor itt vagyunk, vele ott is vagyunk. Ő itt van istenségével, hatalmával és szeretetével. Mi pedig ott vagyunk, jól lehet istenségével nem rendelkezünk, mint ő, de az iránta való szeretetünkkel mégis ott lehetünk. Ő a mennyet el nem hagyta, amikor onnét leszállt hozzánk. De tőlünk sem távozott el, midőn ismét visszament a mennybe. Mert ő ott volt akkor is, amikor itt tartózkodott, amint ő maga is állítja szavával. Senki sem ment föl a mennybe, csak aki alászállt a mennyből, az emberfia, aki a mennyben van. A vele való egység miatt mondta ezt, mivel ő a mi fejünk, és mi az ő teste vagyunk. Ez tehát nem más, mint ő, mert mi is ő vagyunk, amint ő ember fia lett miattunk, mi pedig az Isten fiai lettünk ő miatta. Hiszen így mondja az apostol, ahogyan a test ugyan egy, de sok tagja van, a testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test, így Krisztus is. Nem azt mondja így Krisztus, hanem azt, hogy így Krisztus is. Krisztus tehát sok tag, de csak egy test. Leszállt a mennyből irgalma miatt, és nem csak ő maga szállt fel a mennybe, hanem vele és benne mi is a kegyelem által. Így nem csak Krisztus szállt le, és nem csak Krisztus szállt fel, és pedig nem azért, hogy a fejméltósága elhalványuljon a testben, hanem azért, hogy a test egysége elválaszthatatlan legyen a fejtől. Szenvedése után 40 napon át megjelenik nekik, és beszélt az Isten országáról. Azután szemük láttára fölemelkedett, és egy felhő elfedte, úgyhogy tovább nem láthatták. Alleluja! Egyszer, amikor együtt evett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére. Azután szemük láttára fölemelkedett, és egy felhő elfedte, úgyhogy tovább nem láthatták. Alleluja!
1: Téged, Isten, dicsérünk, téged, Úrnak ismerünk, téged, örök Atya Isten, mindegész föld áld és tisztel. Téged minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak. Szent vagy, erősséges szent Isten vagy. Nagyságoddal telve égs föld, dicsőséged mindent betölt. Téged dicséregek, Ura, apostolok boldog kara, dicséretes nagy proféták, súlyos ajka hirdetés áld. Jeles mártír seregek, magasztalnak tégedet. Val tégedet világszerte, szent egyházad ezerszerte. Ó, atyánk téged, s mérhetetlen nagy fölséged, s azt ki hozzánk tőled jött le, atya igaz egyszülöttje, és áldjuk veled vigasztaló szent lelkedet. Krisztus Isten egyszülöttje, király vagy te mindörökre, mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál, halálmérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad, Isten jobbján ülsz most széket, atyádéval egy fölséged. Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. Téged azért, Uram, kérünk, mi megváltunk, maradj vérünk. Szentjeidhez védj felégbe, az örökös dicsőségbe. Szabadítsd meg, Uram, néped, áld meg a te örökséged. Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald. Minden nap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped, bűntölen a pőriz minket, és bocsásd meg vétkeinket. Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem.
0: Esengő szolgák, jöjjetek! Tárjátok fel ma szívetek, nyissátok darra ajkatok, hogy boldog Istent áldjatok. Dél óra bús emlékez, örök

minket szívbéli halak őt, védkünk miatt is féljük őt, s a bősz ellenség ront reánk, védelmet tőle kéri mánk. Kérleljük most az ég urát, királyát s véle egy fiát,

0: az ég egyik pereméről indul, és pályája egészen a magasba ér. Halleluja! Uram, mi Urunk, a Te neved széles a világon, mi csodálatos! Az egeknél fenségesebb a Te dicsőséged. Kisdedek és csecsemők ajkán zendítesz dicséretet ellenségeiddel szemben, hogy elnémíts ellenséget és lázadót. Szemlélem az eget, ujjaid műve az. A holdat és a csillagokat, Te alkottad őket. Ugyan mi az ember, hogy törődsz vele, az ember fia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted kisebbé az angyaloknál, dicsőséggel és fénnyel koronáztad, fölébe emelted kezed műveinek. Mindent az ő lába alá vetettél, minden juhot, barmot, a mezővadjait, az íg madarait s a tengerhalait, amelyek a tenger ösvényeit járják. Uram, mi Urunk, a Te neved széles a világon, mi csodálatos! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az ég egyik pereméről indul, és pályája egészen a magasba ér. Halleluja! Isten dicsőségét hirdetik az egek. Kezének művéről valla mennybolt. A nappalok ezzengik egymásnak. Erre oktatja éj az éjszakát. Nem olyan hang ez, nem olyan beszéd, hogy meg ne értenéd szavát. Minden földre állhat szózatuk. A földkerekség végéig eljut igéjük. Az égen vert Isten sátort a napnak, és az, mint nászházból kilépő vőlegény, mint újongó dalia fut neki útjának. Az ég egyik pereméről indul, és másik széléig ér a pályája. Tüze elől rejtőzni nem lehet. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az ég egyik pereméről indul, és pályája egészen a magasba ér. Halleluja! Az Úr törvénye szeplőtelen, megújítja a lelket. Az Úr rendelése megbízható, okosságot ad a tudatlanoknak. Az Úr végzése igaz, megvidámítja a szívet. Az Úr parancsa világos, fényt gyújt a szemnek. Az Úr félelme tiszta, megmarad örökre. Az Úr ítélete mind igaz és igazságos. Kívánatosabb aranynál és drágakőnél, édesebb a méznél, a csorgatott lépes méznél. Szolgád belőlük merít bölcsességet. Megtartásuk bő jutalmat ad. A botlásokat kiveszi észre. Rejtett bűneimtől tisztíts meg engem, és őrizd meg a gőktől, ne legyen Úr rajtam. Tiszta leszek akkor egészen, és a nagy bűnöktől megmenekülök. Ajkam szólása, szívem gondolata legyen kedves előtted, én Uram, segítőm és megváltóm. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az ég egyik pereméről indul, és pályája egészen a magasba ér. Alleluja! Olyan főpapunk van, aki a fölség trónjának jobbján ül a mennyben, mint papi szolgája a szentének, az igazi sátornak, amelyet az Úr emelt, nem ember. Minden főpapnak az ugyanis a kötelessége, hogy ajándékot és áldozatot mutasson be. Az Úr alleluja, a mennyben állította fel trónját, alleluja. Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, hadd ujjongjunk szent örömmel, és hadd vigadjunk gyermeki hálaadással, mert szent fiadnak, Krisztusnak mennybe menetele a mi fölemelkedésünk, ahová ugyanis a fő eljutott dicsőségben, oda kapott meghívást az egész test az egyház reménységben, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, alleluja, alleluja, Istennek legyen hála, alleluja, alleluja.
1: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Május 10-én megnyílt a Tokodi Értékek és Gyűjtemények Háza Bohóc kiállítása. Az első fatimai jelenés évfordulóján Szűz Máriát köszöntötték az avilai Nagy Szenterész templomban. A tavaszi áruházi élelmiszergyűjtés eredménye a Főegyház megyében több mint 11 tonna élelmiszer volt. Köszöntöm Önöket a hírek szerkesztője Szopko Anna. Megnyitotta a Tokodi Értékek és Gyűjtemények Háza időszaki kiállítása. Több mint 400 vidám, kevésbé mosolygós és komorabb tekintetű bohóc figura vette birtokba az öreg iskola épületét, vagyis a Tokodi Értékek és Gyűjtemények Házát olvasható a Szent Erzsébet Caritas Központ honlapján. A megnyitón Szóda Józsefné a gyűjteményt gondozó önkéntesek nevében köszöntötte a jelenlévőket, köztük Ferenciné Molnár Ébát, az Esztergom Bajóti Caritas régió vezetőjét, a tárlat megálmodóját és Bánhídi László polgármestert. Ferenciné Molnár Éva elmondta, hogy 30 éve gyűjti a bohócokat, akiknek az arca különböző érzelmeket fejez ki. Bánhídi László szerint a bohócok világa egyszerre vidám, elgondolkodható és meglepően mély, bízik a kiállítás sikerében. A kiállítás egy hónapon keresztül, a hétvégéken 9 órától 11 óráig, illetve 14 és 18 óra között tekinthető meg. Az első fatimai jelenés évfordulóján május 13-án este a plébánia közössége együtt imádkozott és engesztelt a Terész templomban. Olvassuk a templom Facebook oldalán. Az esti szentmisében Horváth Zoltán plébános atya elmondta, hogy Jézus, aki a kereszt alatt Máriára bízza János apostolt, egyúttal Jánoson keresztül a szűzanyát, a mi égi édesanyánká tette. Ezért küldi Máriát az atya újra és újra ide a földre, hogy üzenetében az adott kor kérdéseire segítsen rátalálni szent fia ránk hagyott tanításából. A fatimai jelenések közül hármat emelt ki és elmondta, hogy az üzenetek ma is aktuálisak, és ezért meg kell tennünk a szűzanya kéréseit. Ezért a békéért, engesztelésül a bűnösök megtérésért, valamint az üldözött keresztényekért imádkozták a Lorettói litániát. Illényi Katica hegedű és Teremin művész muzsikájával járult hozzá az imádsághoz. A tavaszi áruházi élelmiszergyűjtés végeredménye a Főegyház megyében 11.411 kg élelmiszer volt. A gyűjtést május 8 és 9-én tartották. Hálásak vagyunk a lehetőségért a Magyar Élelmiszerbank Egyesületnek, olvasható az Esztergom Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Caritas Központ Facebook oldalán. Az országos eredményekről az Élelmiszerbank közleményben tájékoztatott. Országosan ebben a két napban 5500 önkéntes fogadta az ország 240 településének 436 áruházában az adományokat a tavaszi akció hétvégéjén. Sok adakozó kedvű vásárló járult hozzá rizssel, tésztában, lekvárral, liszttel, vagy más tartós élelmiszerrel ehhez a sikerhez. Az adakozók az országban összesen 271 tonnányi adományt adtak át az önkénteseknek, ez 319 millió forint értékű élelmiszert jelent. Az adományokból 54.217 darab 5 kilós csomag állítható össze a rászorulóknak.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Dél van.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Mennek, királyné asszonya, örülj szép szűz, alleluja, mert itt méhedben hordozni méltó voltál, alleluja. Amint megmondotta vala, feltámadott, alleluja. Imád Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja. Örülj és örvendezz, Szűz Mária, alleluja, mert valóban feltámadott az Úr, alleluja. Könyörögjünk, Istenünk, te egyszülött fiadnak, Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Add kérünk, hogy az ő szent anyjának közben járására eljussunk az örök élet örömébe, Krisztus, a mi Urunk által.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.

dicsértessék a Jézus Krisztus. Nézzük a Mária Rádió mai délutáni és esti műsorait. Béke a Földön, imádság a világbékért, most a műsorismertetés után. Program ajánlóval jelentkezünk 12-től a 10 perckor. Rózsafüzét imádkozunk közösen 12-től a 15 perckor. Audiencia a Szent Atya Zarándokokhoz intézett beszéde 13 órától. Tanúságtételek Herman Florián Izsákfai plébános atya vértanúságáról 13-ra 25 perckor. Megváltottalak Steinbach József gondolatai a napige kapcsán 13-ra 45 perckor. Perikópa Jelenés István Pirista atya szentírás magyarázata 14 órától. Litániát imádkozunk közösen 14-ra 15 perckor. Arra születtél, hogy ajándék legyél, Bőte Gyaba testvér füveskönyve 14-ra 20 perckor. A hírpercek és az imalánc után irgalmasság órája erőforrás mindenkinek 15 órától. Rózsafüzét imádkozunk közösen 15 óra 15 perckor. Hitvalló című műsorunk 16 órakor jelentkezik. Ezt követi a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 16 óra 25 perckor. A hitkapuja Szék János püspök atya és Kerényi Kata hitvédelmi műsora 16 óra 50-kor. Lélekjárta hagyományok, Harangozz Imre néprajzi műsora 17 óra 35 perckor. Hirdessétek dicsőségét, Séjjenő könnyű zenei evangelizációs műsora 18 órától. Az igéző és a hírpercek után a Zsoros Mesti dicséretét imádkozzuk közösen 19 órától. Örökségünk sarokkövei Szabó Tamás műsora 19 óra 25 perckor. A hírpercek és a rángután kiáltás, imádság a nemzetét kegyhelyekről 20 órától. A Zsoltárok titka Dér Katalin műsora 20 óra 16 perckor. Ismerd meg magadat. Önismereti műsor Szabó Tamással az Eneagram bölcsességéről 20 óra 40-kor. Az életforrása, táplálékunk és barátunk az Oltári Szentség 21 óra 5 perckor. Felvidéki beszélgetés 22 órától. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallgathatjuk meg 23 órától. Mégis szeretni Gyökösi Endre tanítása 23 óra 20 perckor. A Zsorosba befejező imórát imádkozzuk 23 óra 40-kor. A hírpercek adásával zárul 23 óra 55-kor a Mária Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.

Én békére vágyom. Szerte a világon, és legyen valóság, megvalósult álom. Szeretetre vágyom, néhány kedves szóra, mosolynap ragyogjon minden föld lakóra. Igazságra vágyom, nyílt őszinteségre, a hazugság szennye oldódjon fel végre. Emberségre vágyom, gyógyító esélyre, minden gonoszságot temessünk el mélyre. És társakra vágyom, igaz emberekre, hogy a szeretetünk válhasson kerekre. Kézfogásra vágyom, egy szívdobbanásra, földi mennyországra, és nem is vágyom másra. Amikor nem történik semmi, nem fordul jóra, ami bántott, külső hatásra nem gyúr számomra az ellenségből jó barátot, ami beállt fenyegetően a belső béke folyamába, ott marad, mint egy botránykőnek, s a gondolatok torlódása mégis egyszerre csak megszűnt. Akkor valaki utat vágott, ahol az emberi indulatok elfolytak, az ellenségből jó barátot mutatott egy másfajta látás. Szemem helyett Jézus szeméből, hogy végül semmi sem maradt meg a békét fenyegető rémből. Amikor nem történik semmi, akkor történik valóságban az a csoda, amit remélünk mi. Békében és szeretetben. Én békére vágyom, szerte a világon, és legyen valóság, megvalósult álom. Szeretetre vágyom, néhány kedves szóra, és ez ragyogjon rá minden föld lakóra.

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Orgona simogató. 2026. május 23-án szombaton 15 óra 30 perckor a Budafok belvárosi Szent Lipót plébánia templomban. Bemutatásra kerül az idén 25 éves Budafok belvárosi Szent Lipót plébánia templom, francia barokk orgonájának története és működése. A látogatók betekintést nyerhetnek a hangszer belsejébe, valamint kipróbálhatják az orgonát. Az előadó Filip Xavier. Orgonák éjszakája. Gála koncert Budafokon. Időpontja 2026. május 23-a szombat 21 óra 30 perc. Helyszíne Budafok belvárosi Szent Lipót plébánia templom. Budapest, 22. kerület, Szavolyai Jenő tér. Az est vendége Kertesi Ingrid, Liszt Ferenc díjas operaénekes, érdemes és kiváló művész, a Magyar Állami Operaház művésze és a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. Közreműködik Baranyi Anna fuvola művész, Homoki Olga trombita művész. Orgonál Filip Xavier orgonista, a templom orgonistája. A gálakoncerten fellép Budapesti Lantos kórus. Vezényelnek Németh Zoltán és Golarics Flóra karnagyok. A koncertsorozat minden eseménye nyitott a nagyközönség számára. Önkéntes adományokat szívesen fogadnak. Filip Xavier orgonista szervező célja. A jubileum ne csupán egy hangszer évfordulója legyen, hanem a közösség ünnepe is. Találkozás a zene, a hagyomány és a templomi kultúra gazdag örökségével. Minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak. Szent István könyvhét. 2026. május 18-a és 22-e között Budapest 5. kerületében a Ferenciek terén a magyar keresztény könyvkiadók legrangosabb és legnagyobb hazai seregszemléje lesz. A szervezők célja, hogy az országszerte működő keresztény könyvkiadók és szellemi műhelyeikből kikerült műveik évente egyszer a nagy nyilvánosság előtt is bemutatásra kerüljenek, átfogó képet adva az olvasóknak a keresztény könyvkiadás aktuális helyzetéről. A Szent István Társulat e könyvhét megrendezésével törekszik a nemzeti kultúra részét képező írásos, ökumenikus jellegű keresztény hagyomány ápolására és megjelenítésére. Az olvasók a hét minden napján a téren felállított dedikáló asztaloknál találkozhatnak a szerzőkkel, könyvbemutatókat tartanak a Stephanus könyvesházban.
0: Programajánlót hallottak.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Szeretettel köszöntjük a Budapesti Mária Rádió kápolnájából a kedves hallgatókat. Kérjük, hogy imádkozzanak velünk és értünk Krisztus nagyobb dicsőségére ma különösen is, a Szűzanya szeplőtelen szívének diadalára, Magyarország szentségi boldog megtérését, minden irányból való védelmünkért és Krisztus áldott békéért az egész földön. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentek házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból feltámadt. Húsvét vasárnap hajnala van. Jött az angyal, elhengerítette a követ a sír elől. Földrengés támadt. Mit láttak az apostolok Jézus föltámadásából? Két dolgot, az üres sírt és a föltámadottat. Az üres sír jel volt, amely értelmet csak akkor nyert, amikor az élő Úrral találkoztak. De a találkozó csak úgy lehetséges, ha kész a szívünk látni és hinni. Az övék csak a találkozás által nyílt képessé. A szeretet képesít erre. Magdolna nagy reggeli találkozása mellett ugyanezt tanítja az Emmauszi vándorok elbeszélése, az égő szív megérzi az Úr közellétét, és megérti az írások igazát. Dicsőség Jézusnak, dicsőség a győztesnek.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,
1: miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Az

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmadra. Amen.
2: Dicsőséges Rózsa Füzér második titka, aki a mennybe fölment. Amíg az apostolok cselekedetei megmutatja, hogy megy föl Krisztus atya

0: és megkereszteljék őt az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Jöttek az angyalok, és Jézus dicsőségesen, ragyogóan, az öt sebe, mint a rubin ragyogva, fölemelkedett az égbe, és a két angyal mondta, hogy ez a drága Jézus ugyanígy fog eljönni angyalai kíséretében, dicsőségben, az világ végén, az idők végén, mint ahogy most látjátok fölmenni a mennybe. Jöjj vissza, Jézusunk!
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak
1: irgalmadra. Amen. A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Nagypéntek, húsvét, áldozó csütörtök, mennybe menetel, pünkösd, ez időbeli egymás utánban ünnepeljük Jézus megdicsőülésének húsvéti misztériumát és a megváltásunk örömét. A lélek elküldése is húsvéti esemény, ezért Szent János evangéliuma húsvéthoz kapcsolja. A föltámadott húsvéti köszöntése ez, békesség veletek, húsvéti ajándéka pedig az öröm. Mindkettő a Szentlélek ajándéka, aki maga a nagy húsvéti ajándék, a mindent összefoglaló. Ő köti össze örökre a tanítványokat a föltámadt Úrral, és egyesíti őket szeretetben, és új világot teremt.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak kérgalmadra. Amen.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett. A Szent Szűz vágya évek haladtával Krisztus után nőtt. Az angyali köszöntésnek és Betlehemnek éjjel csillagaival folyton tükrözött a lelkén. A Kálvária és a mennybe menetel hegye, a pünkösd emlékei, mint viharok, tűzvészé szították föl hozzá vágyó szeretetét, megjött végre hazatérésének napja. Ezzel a hazavágyó vágynak tetőpontja. A lelke röpült, mint a galamb, mint a szeráf. Az apostollal imádkozta, kívánok elválni, Krisztussal lenni. Ki mondhatta ezt inkább, mint Mária?
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak kérgalmadra. Amen.
1: A dicsőséges Rózsa füzér 5. titka, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott. Szálve Regina, ez a köszöntés hangzik minden nyelven. A hívő lovagias középkor pajzsra emelte az Úr szolgáló leányát, és megadta neki a címet, királynő, Regina, fölséges asszony. Fölségő tényleg lélekben, nemes, érintetlen erőben, fölség koronás szépségében, melyel a többi közül kiválik, nevezetesen pedig angyali fölség, tiszta, szeplőtelen, ragyogó fényjel átjárt, angyalarcok mosolya tükröződik rajta, angyal szárnyak zománca ragyog körülötte, a szépség koszorúzza. Bernadett és a 3 kis fatimai pásztörgyerek látta a szüzet. Azóta elhalt a szemeikben minden földi szépség. A szűzanya gyönyörű és nagyon jó. Nagyon-nagyon szeressük őt, égi édesanyánkat és királynőnket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszőz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszőz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszőz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszőz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszőz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszőz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszőz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszony.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszőz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Imádkozz elérettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Felajánlóim a Jézus és Mária szívének. A dicsőséges Szent Háromság, égi édesanyánk, minden szent és szent angyal színe előtt felajánljuk Jézus szent vérének érdemeivel egyesítve, Jézus szentséges és irgalmas szívének, Szűz Mária szeprőtelen és fájdalmas szívének, a Szentlélekben egyesült két szent szívnek, Budapestet, Magyarországot, a magyar népet, a magyar egyházat, közösségeinket és családjainkat. Jézus, Te vagy a királyunk, imádunk. Szűzanyánk, Te vagy a királynőnk, nagyon szeretünk. Áldottak legyetek. Kérjük, hogy vegyetek szerető pártfogásotokba és oltalmatokba minket. Segítsetek, hogy le tudjuk győzni a bűnt, hogy ellene tudjunk mondani a sátán kísértéseinek, és előre haladjunk az életszentség útján. Rátok bízzuk az életünket, a küldetésünket és nemzetünk védelmét, szentségi boldog megtérését, mindent Isten nagyobb dicsőségére és a Szűzanya szeprőtelen szívének diadalára, most és az örökké valóságban. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké. Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Áldott szép napot kívánunk. Amen.

0: Hírpercek.
1: Május 15-én volt a családok nemzetközi napja. Kihirdették az Egriesek Bora 2026 című idei birtokosait. A gyógyítás csendes hőseit ünnepelték Szekszárdon. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Május 15-én volt a családok nemzetközi napja, ám magyar családok százezrei számára ez a nap sem a közös kikapcsolódásról, hanem a betegágy melletti állandó szolgálatról szól, hívja fel a figyelmet a 20 hazai betegszervezet partnerségével működő támaszodók program, tájékoztatott az MTI. Az otthoni ápolás ma Magyarországon gyakran olyan teher a családok számára, amely anyagi, egészségügyi és társadalmi lecsúszással fenyeget. Otthoni és intézményi segítségre, érdemi anyagi támogatásra, az ápolási díj emelésére, elérhető szociális és mentális segítségnyújtásra van szükség ahhoz, hogy az érintett családok ne roppanjanak össze, ne essenek szét az ápolás, a gondozás terhe alatt. Az ENSZ 1993-ban hívta életre a családok nemzetközi napját, hogy a figyelem a társadalom legfontosabb egységére, a családra és az azt érintő kihívásokra irányuljon. Május 14-én 12. alkalommal adták át az Egri Érsek Bora címeket az Egri Bazilika Látogatóközpontban. Ficek László általános helynök János evangéliumából a kánoai mennyegző történetét idézve fogalmazta meg gondolatait. Elmondta, Jézus első csodája alkalmával is ügyelt arra, hogy amit övéinek ad, az jó legyen. Most a bortermelők is a legjobbakat hozzák el erre a versenyre, beleadják munkájukba minden tudásukat, tapasztalatukat, olvasható a Magyar Kurírban. A szakmaiságért minden esztendőben gállajos borász felel. A megmérettetésre az Egri Főegyházmegye borvidékeiről nevezhettek mintákat, és számos olyan tétel kerül ide, amely már máshol is kapott elismerést, mondta hangsúlyozva. Itt csak a bor számít, a mintákat vakon kóstolják, így születik a döntés. Az Egri Érsek Bora 2026 címet 8 borászat és bortermelő, 9 bora viselheti. Május 12-én az ápolók nemzetközi napján világszerte azokat az egészségügyi dolgozókat köszöntötték, akik nap mint nap emberek ezreinek gyógyulását segítik. Az ápolók napja ünnepelt a modern ápolás egyik megalapozójához kötjük, akinek munkássága ma is meghatározza az egészségügyi hivatás emberközpontú szemléletét. Az ápolók napján a köszönet, az elismerés volt a legfontosabb, írta a hiradó.hu. Ezen a napon Atolna vármegyei Balassa János Kórház vezetői, szakdolgozói és munkatársai együtt tisztelegtek azok előtt, akik nap mint nap emberek életéért, gyógyulásáért és biztonságáért dolgoznak. A felszólalók egyetértettek abban, az ápolás különleges hivatás, amelyhez tudás, lelki erő és mély empátia szükséges. Az ünnepségen számos szakmai elismerést adtak át a kiemelkedő munkát végző dolgozóknak.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Mária Rádió lelkiségi óráját a Szent Atya tanításával kezdjük.
4: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót az Erdélyi Mária Rádió Sepsi Szent Györgyi stúdiójából jelentkezünk. A mikrofonnál
5: Tibor atya
4: és Görgényi Tünde, kedves hallgatók, kezdetét veszi a pápai audiencia. Leó pápa már a pápa mobillal közeledik a helyszínre.
5: Igen, a mai általános kihallgatás az a Szent Péter téren zajlik, ahol 14. Leó pápa zarándokok és hívek csoportjaival találkozik Olaszországból és a világ minden részéről. Olasz nyelvű beszédében reméljük, hogy ma a Szent Atya a második vatikáni zsina dokumentumai című katekézi sorozatát, elmélkedését folytatja. Meglátjuk, hogy milyen témát válasz, már a háttérben hallhatjuk, hogy hogyan köszöntik a zenével a Szent Atyát, és miután több nyelven összefoglalják a tekézését, a Szent Atya különleges üdvözletet intéz a jelenlévő hívekhez, és az általános kihallgatása szokott módon a Mi Atyánk elimádkozásával és az apostoli áldással zárul. Kapcsolódjunk be lélekben mi is. Most kérjük fel a Szent Atyát ünnepélyesen, hogy tartsa meg a katekézisét, és a katekézise végén, az összefoglalók végén, ahogy mondottam, adja áldását. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében béke legyen veletek. A Szent Atya katekézisében alapul a szentírási részt az apostolok cselekedeteiből vette, az első fejezet 13-14-es vers sorait, ez pedig így szól: amint megérkeztek, fölmentek az emeleti terembe, ahol együtt szoktak lenni, Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Alfeus fia, Jakab, a buzgó Simon és Jakab testvére, Júdás, mindannyian egy szívvel, egy lélekkel álhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt.
6: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti!
5: Kedves testvérek, Isten hozott jó napot!
6: Il Concilio Vaticano II ha voluto dedicare l'ultimo capitolo della Costituzione alla Vergine Maria.
5: Ma a katekézisem 13-án a Fatimai Boldogságos Szűz Máriáról tartjuk, emlékezünk.
6: Singolare membro della Chiesa, figura ed eccellentissimo modello per essa nella fede e nella carità.
5: A második vatikáni zsinat az egyházról szóló dogmatikai konstitúció utolsó fejezetét a Boldogságos Szűz Máriának szentelte. Őt az egyház kiemelkedő és egészen különleges tagjaként, valamint a hit és a szeretet legtökéletesebb mintaképeként ismeri el. Ezek a szavak arra hívnak, hogy megértsük, hogy Máriában, aki a Szentlélek működése által befogadta és megszülte a testélet Isten fiát, elismerhetjük az egész egyházi közösség mintáját, kiváló tagját és anyját. Mária, aki hagyta magát a kegyelem műve által formálni, amely benne teljesedett be, és hittel, valamint szűzi szeretettel fogadta be a magasságbeli ajándékát, tökéletes példája annak, amivé az egész egyháznak válnia kell, az Úr igéjének teremtményévé és a Szentlélek működésének engedelmeskedve, Isten gyermekeinek anyjává, mivel ő a hívő a szó legteljesebb értelmében, akiben az isteni misztérium iránti feltétlen nyitottság tökéletes formája mutatkozik meg, Isten szent népének közösségében, ezért az egyházi közösség kiváló tagja. Végül pedig, mivel a fiúban szül gyermekeket, akiket az örökké szeretett fiú szeretett, aki közénk jött, Mária az egész egyház anyja, akihez gyermeki bizalommal fordulhatunk, bizonyosak lehetünk abban, hogy ő mindig meghallgat, oltalmaz és szeret bennünket. Szűz Mária ezen tulajdonságait úgy is összefoglalhatjuk, hogy ő a misztérium ikonja. Elnézést kérünk, egy picit a technika valószínű az időjárás miatt lassul.
6: Si evidenzia la concretezza storica di questa giovane figlia. Con l'espressione icona si sottolinea che in lei quanto il libero consenso della fede.
5: A nő kifejezés ennek az izraeli lánynak a történeti valóságát hangsúlyozza, akinek megadott a tapasztalat, hogy a messiás anyjává váljon, és az ikon szó pedig arra utal, hogy benne valósul meg a leszállás és a felemelkedés kettős mozgása, benne ragyog fel Isten ingyenes kiválasztása. Mária tehát a misztérium ikonja, aki vagyis az isteni üdvözítő tervévé vált, amely egykor rejtve volt, és Jézus Krisztusban nyert teljes kinyilatkoztatást, és a zsinat világos tanítást hagyott ránk a boldogságos Szűz Mária egyedülálló helyéről a megváltás művében, és emlékeztet arra, hogy az üdvösség egyetlen közvetítője Jézus Krisztus, és hogy ő a legszentebb anyja, semmiképpen sem homályosítja el, vagy csökkenti Krisztus egyetlen közvetítő szerepét.
6: Nella madre del Signore, la Chiesa contempla il proprio mistero.
5: A boldogságos Szűz Máriában az egyház misztériuma is tükröződik, benne találja meg Isten népe az eredetét, mintáját és a hazáját. Az Úr anyjában az egyház saját misztériumát szemléli nem csak azért, mert benne felismeri a szűzi hit, az anyai szeretet és a jegyési szövetség mintáját, amelyre hivatva van, hanem főként arra, amelyre hivatott, mert benne saját ősképét, annak eszményi alakját látja.
6: Nella madre del Signore, la Chiesa contempla il proprio mistero, non solo perché vi ritrova il modello della fede virginale, della carità materna e dell'alleanza sponsale cui è chiamata.
5: Tehát az anyai szeretet és a jegyesi szövetség mintája, amelyre ő hivatva volt, és amint láthatjuk, a Lumen Gentium szűzanyáról szóló gondolatai arra tanítanak bennünket, hogy szeressük az egyházat, és szolgáljuk benne Isten országának a beteljesedését, amely eljön, és a dicsőségben teljesedik ki. Engedjük, hogy ez a magasztos példa, Mária, a szűz és anya megszólítson bennünket, és kérjük őt, hogy közbenjárásával segítsen válaszolni arra, amit példája által kér tőlünk. Alázatos és tevékeny hittel élem-e meg az egyházhoz való tartozásomat? Elismerem-e benne a közösséget, a szövetség közösségét, amelyet Isten ajándékozott nekem, hogy válaszoljak az ő végtelen szeretetére? Élő tagjának érzem-e magam az egyháznak, engedelmeskedve az Istentől adott pásztoroknak? Máriára tekintek-e, mint az egyház mintájára, kiváló tagjára és anyjára, és kérem-e őt, hogy segítsen fiának hűséges tanítványává lennem? Testvérek, a Szentlélek, aki leszállt Máriára, és akit mi alázattal és bizalommal hívunk segítségül, adja meg nekünk, hogy teljesen megéljük ezeket a csodálatos valóságokat, és miután elmélyedtünk a Lumen Gentium konstitúcióban, kérjük a szűzanyát, hogy esdje ki számunkra ezt az ajándékot. Növekedjék mindannyiunkban a szeretet az Anya Szent Egyház iránt.
6: Immagine di Gesù Cristo. Dio vi benedica.
5: A Szent Atya szeretettel köszöntötte a francia nyelvű híveket, és azt fordítják most francia nyelvre, különösen a Belgiumból és a Franciaországból érkezett fiatalokat és zarándokokat köszöntötte a Szent Atya, és kérte, hogy minden talentumunkat testvéreink szolgálatába állítsuk, akik bennünk Jézus Krisztus képmását várják felfedezni. Isten áldjon benneteket!
6: Dear brothers and sisters, in our catechesis today, we contemplate Mary, whom the final chapter of the dogmatic constitution, Lumen Gentium, recognizes as a model, perfect member,
5: and his mother. Kedves zarándok testvérek, a mai katekézisünkben Máriát szemléltük, akit a Lumen Gentium dogmatikai konstitúció utolsó fejezete, mint példaképet, tökéletes tagot és anyát mutat be, az Atya akaratának, Fia megváltó művének és a Szentlélek indításainak engedelmeskedve, Mária annak mintája, amivé az egyháznak lennie kell. Feltétel nélküli igenje megmutatja számunkra, hogyan lehetünk az egyház tagjai a kegyelem rendjében, anyánként hozzáfordulhatunk gyermeki bizalommal, bizonyosak lehetünk abban, hogy meghallgat, oltalmaz és szeret bennünket.
6: Let us be challenged by Mary's example of humility, active faith and obedience.
5: Engedjük, hogy Mária alázata, tevékeny hite és engedelmessége kihívást jelentse számunkra. Válaszoljunk nagy lelkű szeretettel, magasztalva Isten szívünkben, és merítve erőt a szentségekből. Kérjük Máriát, hogy segítsen bennünket fiának hűséges tanítványaivá válni. Köszöntöm az angol nyelvű zarándokokat, látogatókat, különösen az Angliából, Írországból, Tanzániából, Indiából, Indonéziából, Kanadából és az Amerikai Egyesült Államokból érkezett csoportokat, zarándokokat. Ma a Fatimai mi asszonyunk emléknapját ünnepeljük. 45 évvel ezelőtt ezen a napon, merényletet követek el II. János Pál pápa ellen, és ezért a mai katekézisemet a boldogsága Szűz Máriának szenteltem. Hamarosan az Úr menybe menetelét is ünnepeljük, amely emberi természetének a mennybe való belépését jelzi. I willingly invoke the joy and peace of Christ the Lord. God bless you. Rátok és családjaitokra örömmel kérem Krisztusnak, a mi Urunknak örömét és békéjét. Isten áldjon benneteket. Kedves Mária Rádió hallgatók, röviden összefoglalom a Szent Atya katekézisét. A Lumen Gentium dogmatikai konstitúció utolsó fejezetével a boldogságos Szűz Máriára, Isten anyjára, Krisztus és az egyház misztériumára irányította a figyelmünket. A megváltó magasztos anyját, az egyház kiemelkedő és egészen egyedülálló tagjaként, valamint hitben és szeretetben, annak mintaképeként és legtisztább ősképének kell tiszteljük. Noha a Szent Pál apostol szavai szerint Jézus Krisztus az egyetlen közvetítő Isten és ember között, Mária anyai küldetésében egészen különleges módon működött együtt az üdvözítő művében, az engedelmességével, a hitével, reményével és lángoló szeretetével, a lelkek természetfeletti életének a helyreállításáért. Ezért lett számunkra anyává a kegyelem rendjében. Tehát Máriában az egyháza megtestesülés misztériumát szemléli, és így egyre inkább Krisztushoz válik hasonlóvá. Tehát röviden ez volt a lényege a Szent Atya mai katekézisének.
4: Kedves hallgatóktól elnézést kérünk, hiszen a technika nagyon vicces kedvében van ma. Valószínű, úgy, ahogy Tibor atya is mondta, az időjárás befolyásolja, nagyon szakadozik, de amíg a különböző nyelveken folyik az összefoglaló, addig beszélgessünk egy kicsit. Mi volt az, ami téged a leginkább megfogott ebből a mai katekézisből, ugye a Szent Atya szavaiból?
5: Igen, nagyon érdekes kifejezést használt, hogy Szűz Mária, mint a nő ikonja, és nem csupán, én úgy gondolom, ez nem csupán egy vallásos költői kép a Szent Atya részéről, hanem egy mély igazság az emberről, a hitről, és az isteni szeretetnek a befogadásáról. Tudjuk jól, hogy azon személyekről készítünk mindig ikonokat, akik valami nagyot mutattak fel az életben, híresek lettek, sztárok lettek, itt gondolhatunk sportra, művészetre, kultúrára, minden, de a szűzanya a nőnek, az, a nő ikonja tulajdonképpen, tehát egy női ideál, és benne az egyház nem egy elvont eszményt szemlél, hanem egy valóságos asszonyról van szó. Itt tulajdonképpen.
4: Aki minden egy, nőnek a példaképe kéne legyen.
5: Legyen, igen.
4: Minden tehát édesanyjának.
5: És onnan indul ki, hogy egy fiatal názáreti lány, aki félt, aki hallgatott, meghallgatott, hitt, és igent mondott. Tehát Mária nagysága nem egy rendkívüli külső erőben vagy hatalomban áll, hanem abban a belső nyitottságban, amellyel teljesen átengedte életét az Istennek. És ez azért történhetett így, mert ő bízott. Bízott az isteni szóban, az isteni ígéretben, és a hit ugye az bizalmat szül, és fordítva is érvényes, a bizalom hitet szül, és ez benne megvolt, és ezáltal tudott ő engedelmeskedni, alázatos lenni, és a bölcsőtől a Golgotáig szolgálta az Urat. És ezért ő a nő ikonja, ezért ő a nők ideája kellene legyen, és nem csak, mert benne a női létnek tulajdonképpen a legmélyebb szépsége ragyog fel, és pedig én számomra az, hogy a legjobb tulajdonsága a befogadó képessége a szűzanyának. Tehát Mária, ő nem birtokolni akarja Istent, hanem ő helyet készít Istennek. És ez egy hatalmas dolog kellene legyen, feladatküldetés a mi hétköznapi életünkbe is, hogy ne a saját magunk által elképzelt Istennek higgyünk, mert ha nem teljesíti azt, amit akarok, akkor már nem Istenem, hanem nekünk is ez a befogadó képesség kellene uralja a belső lényünket, amelyben Isten tud dolgozni, Isten, engedjük, hogy rajtunk keresztül Isten szeressen. Tehát helyet készített neki a szűzanya az Istennek, tehát bocsi, közbeszólom, méhéből születik meg tulajdonképpen az örök ige, de előbb a szívébe fogadja be őt. És ez a, úgy gondolom én, a női titoknak az egyik legszebb arca, hogy életet adni, nem csak testileg, hanem lélekben is, vagyis reményt, békét, hitet és gyengétséget.
6: Saluto i fedeli di lingua araba. Rinnoviamo insieme il nostro sì.
5: Szeretettel köszöntöm az arab nyelvű zarándokokat. Újítsuk meg együtt igenünket az Úrnak és az ő akaratának teljes bizalommal. Benne Mária példáját követve, mert ő új életet ad nekünk. Az Úr áldjon meg mindnyájatokat és oltalmazzon minden rossztól mindenkor.
6: Saluto cordialmente i polacchi.
5: Szeretettel köszöntöm, szívből köszöntöm a lengyel zarándokokat. Ezekben a napokban Lengyelországban a gyermekek először járulnak az első szent áldozáshoz. Legyenek számukra a szülők, hitoktatók és nevelők példaképek abban, hogy gyakran élnek a szentségek kegyelmével. Kísérjük őket imádságunkkal, kérve Máriának, az egyház anyjának közbenjárását, akit ti a Loretói Litánia éneklésével tiszteltek. Mindjártokra áldásomat adom.
6: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
5: Szívélyes üdvözletemet küldöm az olasz nyelvű zarándokoknak.
6: In particolare saluto i membri del comitato di coordinamento della commissione mista internazionale per il dialogo teologico tra la Chiesa cattolica e le chiese ortodosse orientali, presenti a Roma per il loro incontro di studio e programmazione. Ed auspico che si possa continuare la strada iniziata più di 20 anni fa. Saluto poi i fedeli dell'arcidiocesi di Otranto.
5: Különösen köszöntöm az arcivescovo Otrantói főegyházmegye híveit, Francesco Neri érsekkel.
6: Di San Giuseppe Moscati,
5: továbbá Moscati Szent József és az Assunta Santa Maria Sarconiból érkezett plébánia közösségei.
6: Trasmissione dell'esercito italiano e la capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto.
5: Köszöntöm továbbá az olasz hadsereg ezredének katonait, a San Benedetto del Tronto kikötői kapitánságát, Gian Piero Palmieri érsekkel. Gondolataim végül a fiatalokhoz, a betelkez ifjú házasokhoz szól. Köszönöm jelenléteteket, és rátok, valamint családjaitokra a Szentlélek ajándékait kérem, hogy mindig következetes keresztény elkötelezettséggel éljétek meg azokat a különféle hivatásokat és élethelyzeteket, amelyeket a gondviselés mindegyikötök számára tartokat. Mindnyájatokra áldásomat adom, most pedig a mi atyánk cseléneklése után

0: és Mária Rádió hallgatók, a szokott módon taps viharral köszönik meg a Szent Atyának a szűzanyáról szóló mai katekézisét, közben az egyházi méltóságok is köszöntik egy készfogással a Szent Atyát, és mi is köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy csatlakoztak ma hozzánk a mai katekézishez, és kérjük mi is a Mária Rádió nevében a szűzanya oltalmát és szeretetét minden hallgatóra, családra.
1: Kedves Tibor atya, köszönöm, hogy itt voltál velünk, hogy jobban megértsük a Szent Atya szavait, tolmácsoltad nekünk. Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk tartottak. Búcsúznak önöktől.
0: Tibor atya.
1: És Görgényi Tünde.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
4: A következő percekben tanúságtételeket hallhatnak Hermann Florian izsákfai plébános atya vértanúságáról.
5: A Szent Miklós plébánia izsákfai filiájának elnökeként szeretettel és nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a tanúságtevőket. Ők azok, akik 1945-ben, azon a végzetes éjszakán, amikor Hermann Florian atya vértanúhalálát halt, jelen voltak. Ők, az ő szüleik azok, akik látták, hallották, milyen körülmények között érte az atyát, a halálos golyó, és tanúsították, tanúsítják ma, mi történt akkor. Amit mi tudtunk, a levéltárunk, illetve az egyházi dokumentumokból, hogy Hermann Floris atyát 1945 nagypéntek éjjelén egy részeg orosz katona agyonlőtte, miközben ártatlanokat védett. Az alsósági plébánia és izsákfai tanácsosok közössége tavaly emlékművet állítatott a plébánosnak. Az akkori húsvét hétfői szentmisét a Mária Rádió élő egyenes adásban közvetítette. Az isteni kegyelem végtelen, és ott bukkan fel, ahol legkevésbé számítunk rá. Esztergomban Borsodi Árpádné Váradi Éva hallgatta a szentmise közvetítést, szólt a többi, még élő tanúnak, akik felvették a kapcsolatot plébánosúrral. Flóris atya vértanúságának emlékét ápolva úgy láttuk jónak, ha meghívjuk a tanúkat, mert olyan információkkal rendelkeznek, amelyeknek mi nem vagyunk birtokában. Senki sem tudta pontosan itt izsákfán, mi is történt valójában. Most, ezen a szép napon, itt vannak közöttünk. A nevek, akiknek az életét védte Hermann Floris plébános úr, akik már nincsenek közöttünk. Gál Lászlóné, Sági Ilona. Dr. Grill Robertné, Gál Ilona. Váradi Sándorné, Sági Éva. Dr. Lövei Endréné, Sági Ludovika. És akik még élnek, Váradi Sándor, Gál László, Gál Judit, Borsodi Árpádné, Váradi Éva. Akiket megkülönböztetett tisztelettel körünkben köszöntünk, Gál Judit, Váradi Éva, Váradi Eszter és Gál László. Felkérem a tanúkat, hogy tartsák meg tanúságtételeiket.
6: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek, itt lehetünk. Én az vagyok, aki nem voltam itt, de én vagyok, aki édesanyám szavait őrzöm, mert 2004-ben rávettem, hogy egy diktafonra meséljen az emlékeiről, és abból kiválasztottam azt a részt, ami életének erre a szóló tanulkos részletére vonatkozik, ami izsákfán történt. Előtte azonban hagyj egy olvassam el a bátyám levelét. Ugye a négy gyermek közül, akik gyerekek voltak, akkor szerencsére három kijelöltük lenni. Judit, Éva nővérem és Laszkó unokatestvérem, a bátyám a Láradi Sándor, és sajnos nem tud itt lenni, de ő írt egy levelet, amennyiben ki tudom írni a telefonomon, akkor fel is tudok olvasni, de nem biztos, hogy sikerül. Oké, megvan, köszönöm.

95 nyarán voltunk Izsák Frán mamával és szulókával, írja ezt a bátyám. 1940 tavaszán mama, keresztanyám és Lóka nyugat felé akartak menekülni a gyerekekkel, és Izsáfán be kellett állni, mert nem jött időben a német elrakó. Szállást kaptunk a Pébánián, fültanúi voltunk a Pébámos meggyilkolásának a szomszéd szobában. Mama szerint szóváltás volt a gyilkos és a Pébámos között, aki az életéért könyörgött. Most, 50 évvel később, meg tudtuk nézni a helyszín, a Plébánia lakatlan volt. Másik, már ez másik emlékem, a hosszúkás, óriási foltra a hadszoba desztapadlóján, innen jobbra, ha felé nézünk, összügy, írta akkor, nyílt a szoba, ahol el voltunk szállásolva. Maha meséltől, hogy gyilkos benyitott hozzánk, de nem bántott minket. Maha szerint azért, mert látta a gyerekeket. Négyen voltunk, a körülbelül egy éves Judit, a néhány hónapos csecsemő Éva nővérem, Laszkó és én közel 3 évesek. A gyilkos szovjet katona volt, de vajon milyen nemzetiségű, oroszon kívül lehetett tatár, baskír, kaza, kirgiz, üzbék, grúz vagy Azerbajdzsán, vagy akár melyik névfia, amelyik a Szovjetunió része volt, vagy akár ukrán, sőt valószínűleg ukrán volt a tettes, hiszen Magyarországon a második Majdnövszki és a harmadik ukrán fronttól Buhin foglalta el. Nekem vannak emlékeim erről az éjszakáról. Nem maradtunk a Plébánián, emlékszem, alig tudtam menni a hatalmas göröngyök között a kertbe, egyfolytában nyafogtam. A félelmérzésem megmaradt, és előjön még ma is a legrosszabb órában. Aztán szerencsére nyugodtan menekülésből nem tett semmi, szeretettel üdvözöllek benneteket, és az izsákfaiakon Váradi Sándor. És akkor most édesanyámnak egy kicsit személyes emléke, nehéz volt egész más az élő beszéd, mint a leírt beszéd, úgyhogy próbáltam azért érthetőben írásba foglalni egy részletét az emlékeinek. Aztán egyre közelebb jött a font már, hallottuk a vészhíreket, és hopp, ugyanabban a házsorban, ahol a Róza mamáit háza is volt, az első lakrészben nagyon sok falusi ház egymás mellett, csak udvarra volt az akkori szokás faluszerte, és ott megszállt néhány német katonok. Többször átmentünk hozzájuk, ott hallgattuk az angol rádiót, meghallgattuk a híreket, azon remében, hogy majd csak véget ér a háború. Nem is tudom, hogy hogy voltunk olyan naívok. Tényleg az emberben csak a jóisten tartotta a remény, meg talán fiatalság. Kimentünk esténként az udvarra, és láttuk, közel voltunk pápához. Rengeteg zuhanó bomba, tengernyi bomba, megvilágítva egészen pápa városa fölött az eget. Pirossá lett az ég, annyi sok bomba hullott le. Szóval ijesztő állapot volt. Nagyon tartottunk, amikor már megérkeztek az oroszok a faluba. Tartottunk az oroszoktól. Volt úgy, amikor éjszaka nem lehetünk otthon aludni se. Egyre jobban terjedt a híre, hogy a faluban zaplatják az oroszok a nőket, a fiatal nőket. Emlékszem olyan éjszakára, megmarad most az embernek az ilyen emlékei, amikor mindhárman Éli, Ica nénén, meg jó magam, ott hagytuk a gyerekeket a Rózamára, és alul a kertek alatt, Éli ismerte az utat. Átmentünk egy távolabb eső házba, annak is az istálójába, és ott töltöttük az éjszakát. Arra emlékszem, hogy nagyon büdös volt az istáló szaga, mosolyol veszélyt közben. Nehezen tudtam elviselni, bár istáló Róza mamáiknál is volt egy teherük, hiszen az adta a tejet nekünk. Amikor olyan közel volt már a frontvonal, ez a bizonyos német katonatiszt mondta, hogy szívesen elvinne minket, ha gondoljuk, elvisz Münchenbe. Münchenben élnek a szülei, és elvisz minket Németországba. Mi, az ostoba fejünkkel, ráálltunk. Annyira tele volt az ember félelemmel, a háborútól, meg a bombáktól. Elmentünk, elindultunk külön teherautókon ülve. Én az egyik német katona mellett Sanyikával, Évával, Isza meg a másik teherautón, Ili meg még külön. Egy darabig mentünk, aztán este felett Szerdőnök mellett Izsáfára érkezett, szállást kerestünk, mert hát valahol el kellett tölteni az éjszakát. Azt mondták a németek, megválnak, hajnalban indulnak tovább. Mi a Plébániákért tűnt menedéket. És akkor aztán egy szörnyűséges, el nem felejthető esemény történt. Mi ketten Icával, a négy gyerekkel egy félre első szobában kaptunk szállást, ott aludtunk.
Az oroszok hol bejöttek, hol kimentek. Tudom, hogy bejött egyszer a plébánosnak a házvezetőnője, mondta, hogy át kellett menni a templomba, mert az oroszok oda is bementek, és a plébános atya elhúzta az oltári szentséget, nem merte ott hagyni a templomban. Az egész falu tele volt részeg orosszal, ének szóval a mangostokra, és a plébános nagyon teli volt félelemben. Ő hallgatta mindig az angol rádiót, a BBC, vagy nem tudom, mi volt akkor a rádiónak, a híradónak a neve, és folyton mondta, hogy jönnek a ruszkik, nagyon félt ő maga is. És akkor többször bejöttek az oroszok, mi hallottuk a beszédet is. Nem jöttek oda a szobába, csak kint az első szobába, ahol a plébános úr is volt. Négy vagy öt ilyen munkahábordból elengedett valakik szálltak meg még a plébánián, és azokat az oroszok nyaggatták, kikérdezték, mindig mondták, hogy nemeszki, nemeszki, hogy nem németek-e. Áthallottuk a szobába éjszaka, hogy mondják egymás között, hogy jobb, ha innen elmegyünk. Megbeszélték az emberek, szedték a sákófájukat és elmentek. Érezték ők is, hogy valami ilyen csúnya világ következik. Aztán megint hallottuk, hogy bejött újra az orosz. Beszéltek az atyával, plébánossal, felléptek az emeletre, nem is egyszer. Sanyika felépte, sírva fakadt a nagy durranásra, a lövés hangjára. Közben azt nem mondtam, hogy Lulukán kis velük volt, és az Ilia Gálili. Ők ketten fölmentek a padlásra, hogy elbújjanak az oroszok elől. Mi maradtunk csak ketten az icanélémmel, a gyerekekkel. És az egyik nagy lövés hangjára, hallottam én a szobában, behallottam, hogy ne bántson, ne lőjön. A plébánosnak a hangját hallottam. Utána megint egy nagy durranás. És mondom Iszának, hogy te, agyonlőtték a plébános. Jaj, nem, nem. Itza úgy nyugtatott, hogy nem. De aztán bizony derohant a házvezetőnő, és mondta, hogy meneküljenek, menjenek innen, agyonlőtték a plébános ura, engem már megleselerítettek. Olyan idősebb az, hogy fogott a házvezetőnő. Ekkor mit tehetünk más, az éjszaka kerés közepén fogtuk a két gyereket, és elindultunk, nem is tudom, hogy hová. Szomszédba el valahova. A templomnak a kertje frissen fel volt szántva, és az utca felől pedig hallottuk az orosz beszédet. Hát természetesen nem arra mentünk, hanem a templom kertjén hátrafelé, állítólag, hogy volt ott egy óvóhely. Iszanéném eltűnt, gyorsabban ment, a Juditán már nagyobb volt, meg Lackó, és talán könnyebben mentek, de hát én nem tudtam. Sanyikám szegény elesett ott a felszántott földön, mindig mondta, hogy itt nem tudok járni, nem tudok járni. Aztán félrehúzottunk, tehát hallottuk megint, hogy bejönnek az utca felől az oroszok a házba. A kertbe, oldalt a kerítés mellett volt egy bokor, ott legugoltam Sanyikával, meg a kisével. Megvártam, míg elváltak a hangok, és akkor hátul a kertben, a hátsó kapun ki tudtunk menni, és ott volt ilyen földbeásott óvóhely. Ott ültek ezek a kimenekült munkaszolgálatos valakik, négyen vagy öten, ott beszélgettek, nem tudták, hogy hova legyene. Szóval senki sem tudta, hogy hova menjen, mit csináljon. Hát én aztán végül is a szomszéd plébánia melletti parasztházba hátul a hátsó udvarba bementem, és kopogtattam a konyha ablakon. És nem akartak beengedni. Kiszóltak, hogy ne, ne, menjenek, menjenek innen. Hallották már ők is a zajokat, az oroszok részegen járták az utcákat, hallották, hogy lelőtték a plébához, agyonlőtték, nem mertek minket beengedni. Azt mondták, menjenek hátra, a, nem is tudom, minek hívják, ez a, ilyen, nem kamra, hanem ahol a szénabogját tárultak. Úgyhogy oda bementem Sanyikával, meg a kisévával. A szénabogjában Sanyika egy-kettő el is aludt, de a kiséva ugye ott sírdogál. Nem volt anyateink sem, szoptatni nem tudta. Kénytelen voltam visszamenni a plébániára, mert ott hagytam ilyen táplálékot, ilyen pótlékot kisévának, a oriza, vagy hogy hívták akkor ezt a pótlékot, amit ott hagytam, meg a cumis üvegem. Minden ott maradt bent, ahol aludtunk. Ott volt egy tesóforraló, gyufával kellett meggyújtani, azon meglagosítottam a kisévának valót, meg a cumis üvegem, zsebembe raktam, és összeszedtem, elhoztam a szobába, amit tudtam. Két kis bőröndöt, két látókmeszerűséget, amit a képrezetben elbírtam. Visszamentem a felszánkott kerten keresztül oda a szénabogja mellé, és ott kisévának tudtam adni azt a tejpót, anyatejpót volt. Úgyhogy hajnalig valahogy eltelt az idő, nem is tudom mikor, meddig, hány órakor volt ez. Lényeg az, hogy már kivilágosodott. Február vége felé lehetett, vagy talán már március. Én elmentem körülnézni az udvarba, és akkor abban a pillanatban találtam, vagy láttam meg Iszanénének.
a következő paraszházban ilyen kukoricagóriféle valami volt, ott aludtak kinn a szabadban, Lackóval meg Judittal. Na hát akkor nem volt mit tenni, és valamikért muszáj volt hazajutni Noszlopra, ha már egyszer elindultunk. A németek elmentek, azokkal nem mentünk tovább egy lépésre, szerencsére. Olyan hiú reményekkel az embert űzte mindig a gondolat, hogy hát ha átjutunk a határon, és hát ha a háború nem ér minket utol. És azt reméltük, hogy a Laci, Gál Laci, aki katona volt, kerestük, hogy a, mint katonát a határ mentén megtaláljuk. Persze nagy gondolat volt, ugye szerencsétlen gondolat, de ennek köszönhető, hogy legalább a húzamamáiknál gázszülőknél pár hétre otthon kapunk. Ugyanakkor már március volt husré, talán hajnalban beállítottak Gálaci, rettentő boldogan fogadtuk, részben, hogy életben van, másrészt pedig, hogy mégiscsak van egy férfi ember a házban. Nagyon rossz aludt, hogy milyen nagyon nyúzottak vagyunk, hogy rosszul nézünk is ő, róla, rám nézve, még azt is föltételezte, hogy az oroszok bántottak. De hát, hála jó Istennek, szerencséje, megmentett minket azért a jó szőzanya.

0: Gál Judit vagyok. Alig nyúltam 1 éves, amikor Hermann Florian atyá a megszálló katonák agyonlőtték 1945 Nagyhetén a plébánián. Ő adott nekünk szállást menekülésünk során. Menekültünk, mert a megszálló katona előrenyomulását megelőzte a kegyetlenségük híre. Anyám visszaemlékezéséből ismerem a történteket, ami elmondásakor is nagyon megviselte őt. Szinte újra átélte. Előjöttek a mélyen rögzült érzelmek. A történtekkel szomszédos szobában aludtam bátyámmal, unokatestvéreimmel, anyám és nagynéném őrző tekintete mellett. A padlón egy égő gyertya adott némi fényt. Hirtelen anyám végzajt hallottak idegen hangokat. A második ukrán hadsereg részek katonái törtek be a plébániára, németeket kerestek. Be akartak jönni abba a szobába is, ahol mi aludtunk. A plébános úr nem akarta beengedni őket. Géppisztoly, géppuska sorozata. Sorozat. Eresztettek bele anyám elbeszélése szerint. Ma is látom magam előtte, hogy mondja a kitárkarok, hogy géppiszta, hogy képzeljen, géppisztoly sorozatot lőttek bele. Mindez anyám hallotta bent a szobában. Aztán az egyik részek katona, Benito, ránk szegezze a géppisztolyt. Az a pillanat, az a rettegés beleégett anyámba, aki pedig egy bátor asszony volt. A katona meglátott bennünket, kicsi gyerekeket, és visszalépett. Aztán dübörögve mentek fel a padlásra, ahol anyám még 15 éves, és apám 25 éves húga bújt el, akik szintén velünk voltak. Anyám mesélte, hogy rettenetes volt benne az a tehetetlenség, az a feszültség, amit akkor átélt, hogy mi lesz, ha megtalálják őket. De hála Istennek nem találták meg a lányokat. Ahogy elmentek a katonák, rohanva menekültek el a plébániáról, mert hátha visszajönnek. Kiból tudott, ott bújt meg éjszakára. Anyám velünk valami gazdasági melléképületben. El is vesztették egymást, nem tudták, hogy hol vannak a többiek, de aztán reggel egymásot találtak. És visszamentek Noszopra, apai nagyszüleim házába, ahonnan elindultak. Ennyi röviden a történet. Amikor tavaly unokahúgomtól hallottam a megemlékező szentmiséről, megrohantak az emlékek, és eszembe jutott, hogy a történetek, a történtek még nincsenek lezárva. És ezért vagyok most itt, hogy hálát adjak. Elsősorban Hermann Florian plébános úrnak, és mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy számomra lezáródjon A múltnak ez a része. A továbbiakat Isten kezébe teszem le. Köszönöm, hogy elmondhattam.
1: Az elmúlt percekben tanúságtételeket hallottak Hermann Flórián, izsákfai plébános atyavér tanúságáról.
2: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
3: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
4: Május 17-e. Megfosztalak állásodtól. Izajásnál olvassuk ezt a 22. fejezet 19. versében. Észrevesszük-e azt, amit az Úrtól kaptunk? És vajon jól élünk-e az Úrtól kapott javainkkal? Jól élünk-e az Úrtól kapott lehetőségeinkkel? A hozzátartozóink hogyan viszonyulnak a ránk bízott ügyhöz? Észrevesszük-e, amit az Úrtól kaptunk? Mennyi terhet vállalunk fel? Hittel élünk és dolgozunk? Vagy mindenben a magunkét keressük? A királyi palota felügyelője, Sebna az ország második embere volt akkoriban. Sebna felügyelő azonban elbízta magát, visszaélt ezzel a hivatallal. Elbocsátásának konkrét okát nem tudjuk. Csak annyit, hogy először kancellárrá fokozták le, ahogy a Királyok második könyvében olvassuk a 18. fejezet 18. versében, majd valószínűleg asszír fogságba hurcolták, és talán ott is halt meg. Így nem a drágán megépített sírboltjába került a teste. Sebna felügyelő egy típus, mert benne azok a bűnök testesülnek meg, amelyek kapcsán az egész nép fölött elhangzott már az ítélet. Önmagukban és idegen evilági hatalmakban bíztak, nem pedig az Úrban, ezért állandóan ügyeskedtek. Az utódja, Eliákim, messiási vonásokat hordozó szolga, a népatya tiszteletre méltó, akit az Úr szilárd helyre állított és megerősített. Sebna olyan volt, mint egy labda, bizonytalan, ide-oda pattogó, ezért el is gurította hivatalából az Úr. Eliákim olyan volt, mint egy szög. Megbízható, de vigyázat, ha túlterhelik, ha sokan csimpaszkodnak rá, a szög kilazul, és a rajta függő teher a földre hull, összetörik. Ilyenkor persze a szög is hullhat, nem csak azok, amiket ráaggattak. Uram, add, hogy szög legyek, és ne labda. Uram, könyörülj, hogy annyit hordozzak, amennyit a tőled való erővel elbírhatok. Uram, irgalmazz, hogy ne legyek méltatlan ügyedre soha. Uram, irgalmazz, hogy legyek képes félreállni akkor, amikor már nem tudom jól tenni a dolgomat, és ne várjam meg a trónfosztásomat. Ámen.
3: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Elérkezett húsvét szép ünnepe. Megünnepeltük húsvétot a Szent Háromnap csodaszép liturgiáiban. Húsvét hetében, végigolvasva az evangéliumokban a feltámadásról szóló eseményeket, megerősödtünk mindannyian a feltámadás hitében. Húsvét időszaka az örömnek az időszaka. Húsvét időszaka a tanúságtétel időszaka. Ezekben a napokban igyekszünk tanúságot tenni a feltámadás öröméről, a feltámadás hitéről. Itt a Mária Rádióban is ezt tesszük a különféle műsorainkkal, a hittanóráinkkal, a liturgikus közvetítésekkel, vagy éppen a különféle riportokban is megjelenik és megerősödik a feltámadás örömhíre. És mindezt azért tehetjük meg itt a Mária Rádióban, mert önök kedves hallgatóink rendszeresen és folyamatosan támogatják a rádió működését, a rádió tevékenységét. Hálásak vagyunk minden adományért. Úgy látszik, hogy az elmúlt időszakban, ebben a késő téli, koratavaszi időszakban megmaradt az a pici pozitívum a rádió költségvetésében, ami kialakult az elmúlt év végén, és ezért különösen is hálásak vagyunk, mert ilyenkor tavasz felé szokott egy picit elszállni a rádiónak az anyagi helyzete. De most úgy látszik, úgy tűnik, az önök jó voltából, hogy ez a helyzet nem áll fönt. Köszönjük mindenki adományát, kérjük, amikor a Mária Rádióról beszélnek, említsék meg azt is, hogy jó lenne többeknek támogatni a rádió működését, a rádió tevékenységét. Imádkozunk minden adományozóért, imádkozunk minden kedves testvérünkért. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Isten ma címmel videópályázatot hirdetett a Mária Rádió fiataloknak. Olyan alkotásokat vártunk, amelyek sugallják, megmutatják Isten jelenlétét mai körülmények között. Az alkotás készülhetett bibliaidézet alapján, természeti jelenség kapcsán, emberi tett vagy gesztus nyomán, illetve istenes vers feldolgozásaként. A beérkezett videókat a szakmai zsűri mellett a nagyközönség is értékelheti. A művek a Mária Rádió Facebook oldalán tekinthetők meg. Azt az alkotást, amely a legtöbb kedvelést kapja, közönségdíjjal jutalmazzuk. Az alkotásokat május 25-éig lehet értékelni. Eredményt május 31-én hirdetünk.

Hírek. Visszatértek a harangok a veszprémi piarista templom tornyába. Kihirdették a zsebszentély pályázat és hittanverseny győzteseit. Székely János a német Katholiken tágon. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. Ismét történelmi pillanatnak lehettek tanúi mindazok, akik a héten figyelemmel kísérték a veszprémi Szent Imre egykori piarista templom harangjainak visszaemelését a megújuló toronyba. Több mint 100 év után ismét 3 harang szolgál majd a várnegyedben, 2 új és 1 történelmi harang került a toronyba. Az első világháború idején a templom 2 harangját hadicélokra vitték el, így azóta csak az 1839-ben öntött Szent József harang maradt meg, amely ráadásul már több mint 15 éve nem szólalt meg. A legnagyobb harang kalazanci Szent József, a legkisebb pedig Szent Imre tiszteletére készült. A harangokat speciális darú segítségével emelték a közel 35 méteres magas toronyba. A szakemberek a harangszéket is teljesen megújították, így hamarosan ismét harmonikusan szólalhatnak meg a várnegyed harangjai Veszprémben. A Gizella napok keretében hirdették ki a veszprémi főegyházmegye hittan versenyének és a zsebszentély pályázatának az eredményeit. A kezdeményezésre az ország számos pontjáról érkeztek alkotások és pályamunkák, amelyekben a gyermekek kreativitása és hitbeli elmélyülése is megmutatkozott. A különleges zsebszentélyek finom textilből, hímzésekből, gyöngyökből és személyes vallási jelképekből készültek, miközben a pályázat célja az volt, hogy a gyermekek az alkotáson keresztül közelebb kerüljenek az imádsághoz és hitük személyesebb megéléséhez. A hittanversenyen 152 iskola 214 diákja vett részt, míg a pályázatra 133 alkotás érkezett. A legjobb pályamunkák készítői értékes jutalomban részesültek, amelyeket dr. Udvardi György érsek adott át a díjazottaknak. Mintegy 60 ezer résztvevője volt idén a németországi Würzburgban megrendezett Katholiken tágon a német katolikusok legnagyobb találkozóján. A május 13-a és 17-e között zajló esemény mottója Légy bátor, állj fel, amely a szervezők szerint a hitből fakadó bátor kiállásra hívja a keresztényeket. A rendezvényen részt vett Székely János, az MKPK elnöke is, aki hangsúlyozta, Németországban erősen érzékelhető a szekularizáció, ugyanakkor az egyház és a társadalom kapcsolata továbbra is élő és párbeszédre törekvő. A találkozón politikusok, kulturális szereplők és egyházi vezetők közösen keresték a válaszokat a mai társadalom kihívásaira. A felszólalások középpontjában az életvédelem, a béke, az ökumené és a keresztény értékek társadalmi szerepe állt. Székely János püspök kiemelte, fontos tapasztalat volt, hogyan próbál az egyház nyitottan jelen lenni a társadalomban és megszólítani a mai embert a hit erejével. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak továbbra is rádiónkkal. Áldott szép vasárnapot kívánok!

0: A lélek hangja.
1: 14 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óránkban Jelenics István atya magyarázza a Szentírást.
4: Az apostolok cselekedeteinek beszámolója szerint, amelyet mindjárt olvasunk is, a föltámadott Jézus 40 napon át rendre megjelent, elsősorban az apostolok között, de sok más hívő ember előtt is, megjelenéseinek a sorát azzal zárta, hogy a 40. napon fölment a mennybe. Az egyház ezen a húsvétot követő 40. napon, áldozó csütörtökön ünnepli Jézus mennybe menetelét, de ez az ünnep nálunk is, más országokban is átkerült a húsvétot követő 7. vasárnapra. Így a most következő vasárnapon nem a 7. vasárnapra előírt misét fogjuk mondani, hanem a mennybe menetel ünnepére előírt szent misét. Ennek az olvasmánya az apostolok cselekedeteiből való. Így szól. Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi minden tett és tanított Jézus egészen addig a napig, amelyen megbízást adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak, és fölvétetett a mennybe. Szenvedése után sokféleképpen megmutatta, hogy él. 40 napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt Isten országáról. Együtt étkezett velük, és megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére. Mint mondta, hallottátok tőlem, János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni. Az egybegyűltek erre megkérdezték, Urunk, most fogod helyreállítani Izrael országát? Ő azt felelte, nem a ti dolgotok, hogy ismerjétek az időt és a pillanatokat. Ezek megválasztását hatalma körébe vonta az Atya. De amikor leszáll rátok a Szentlélek, erőt tölt el benneteket, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamáriában, sőt, a föld végső határáig. Miután ezeket elmondta, szemük láttára fölemeltetett, és egy felhő elfedte úgy, hogy tovább már nem láthatták. Miközben feszülten figyelték az eget, amin ő eltávozott, egyszerre két férfi állt meg mellettük, fehér ruhába öltözve, és megszólította őket. Galileai férfiak, miért álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, úgy jön el ismét, ahogyan most szemetek láttára a mennybe ment. A Szentmise szent leckéjét, második olvasmányát Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből vesszük. Testvéreim, Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Gyújtson világosságot lelketekben, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag az a fönséges örökség, amelyet ő a szenteknek szán, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma mi rajtunk hívőkön. Nagyszerű erejét Krisztusban mutatta meg, amikor a halálból föltámasztotta, és a mennyben jobbjára ültette. Fölébe emelte minden fejedelemségnek, hatalomnak, erőnek és uralomnak, és minden néven nevezendő méltóságnak, nem csak ezen a világon, hanem az eljövendőben is. Mindent lába alá vetett, őt magát pedig az egész egyház fejévé tette. Ez az ő teste és teljessége annak, aki mindent mindenben betölt. Az ünnepi mise evangéliumát Szent Máté könyvéből vesszük. Ennek az evangéliumnak az utolsó jelenete, utolsó sorai ezek. Abban az időben a 11 tanítvány elment Galileába, föl arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Némelyek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik. Nekem adatot minden hatalom, a mennyben és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. A három olvasmány közül legrészletesebben az ünnepnek a titkát, vagy a mondani valóját az első fejtegeti, vagy érinti, hiszen abban beszéli el Jézus mennybe menetelével kapcsolatos, mennybe vitelével kapcsolatos tapasztalatukat, Szent Lukács, az apostolok tapasztalatát. Ugye érdekes ezt meggondolnunk, hogy Jézus megszületett, és aztán meghalt, mégpedig fiatalon, 33 éves korában. És utána pedig, amikor az apostolok is, meg sok más tanítvány kétségbe esett, és úgy gondolta, hogy rossz véget ért Krisztus küldetése, akkor Jézus föltámadt harmadnapra a halála után. Mikor aztán megjelent a tanítványok előtt, akkor azok azt gondolták, hogy hát így újra meg újra megjelenik közöttük majd, és támogatja az ő tanúságtételüket, és velük lesz, vagy velünk lesz mindaddig, amíg meg nem élik az egész világ, hogy az Isten gondolata beteljesedjék, és azután ugye a történelem lezáródjék. De nem így tervezte az Isten. A feltámadott Jézus megjelenéseinek a sora rövid időn belül lezárult. És azután ez a Jézus búcsút vett a tanítványaitól, nem úgy, mint ahogy a halála előtt búcsúzott tőlük, mint akire nagy megpróbáltatás vár, hanem úgy, mint aki hazatér a mennyei atyához, és elfoglalja azt a helyet, amely őt megilleti. A megtestesülésének a története ezzel bizonyos mértékig befejeződik. De mégsem fejeződik be, mert a Szent Lelkét elküldi az apostoloknak, mert akkor is, ha látható módon nem jelenik meg újra az apostolok a küldöttei között, vagy az egyház élő tagjai között, de velünk marad, hogy az evangélium záró mondata mondja, hogy Jézus azt mondja, hogy íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. És ahogy a Szent Lecke mondja, hogy mindenet lába alá vetett az Isten, amikor a halálból föltámasztotta és a mennyben jobbjára ültette, őt magát pedig az egész egyház fejévé tette. Ez az ő teste és teljessége annak, aki mindent mindenben betölt. Jézus földi küldetése lezárult ezzel, hogy meghalt értünk, és azzal, hogy megjelent közöttünk a föltámadása dicsőségében, és nem úgy marad velünk, hogy látjuk őt az emberi alakjában, hogy a seb helyeit megtapogathatjuk, mint ahogy Tamásnak mondta, hogy tapogasd meg a seb helyeimet, és higgy. De velünk marad úgy, hogy a lelkét kiárasztja ránk, aki eszünkbe juttatja mindazt, amit tanított, amit elmondott. És azután ugye fölkészít minket arra, hogy a világban folytassuk azt a küldetést, amelyet ő vállalt, és ő akkor megerősít bennünket ennek a küldetésnek a teljesítésére, hogy a fő, a tagokat összetart bennünket, és élettel jár át. És azért mondja, hogy velünk van minden nap a világ végéig. Az eukarisztiában ugye valóságosan velünk van, de nem szólal meg, látható módon nem mutatkozik meg, és mégis a hitünkkel megragadjuk, és tudjuk, hogy nem csak emlékezünk rá akkor, amikor teljesítjük a meghagyását, egyétek, ez az én testem, ígyatok ebből mindnyáján, ez az én vérem, hanem valóban őt magát vesszük magunkhoz, és azután az ő élete hat át bennünket, hogy a küldetésünket teljesítsük. Ebben az időben, amelynek a múlására vonatkozó terveit Isten nem árulja el nekünk sem, őt sem bízta meg azzal, hogy a jövőről valami pontos képet adjon nekünk, mi vár ránk, mi vár az egyházra, mi vár az emberiségre. A beteljesedésről viszont képet ad. Pilinszkinek, a költőnek van egy ilyen érdekes sora, vagy néhány sora, a jövőről nem sokat tudok, de a végítéletet magam előtt látom. Hát valahogy így vagyunk mi is. A jövőről nem sokat tudunk, az ugyanolyan készületlenül ér bennünket, mint a nem hívő embereket, de az, hogy ennek a jövőnek a eseményeit az az Isten határozza meg, aki Krisztust elküldte közénk, és ez olyan úton vezeti végig az emberiséget, amelyik a Krisztus megjelenéséhez és a atyai ház kapujának a megnyilásához vezeti a világot is, az emberiség történetét is, azt tudjuk. Valahogy így van velünk ez a Jézus, aki mennybe ment. Ugye milyen érdekes, amikor a föltámadott Jézus megjelent a tanítványok között, akkor olvassuk újra meg újra, hogy azok marasztalták, az Emmauszi tanítványok mondták, éppen Lukács jegyezte fel az evangéliumában, hogy mikor ráismertek, hogy maradj velünk, mert esteledik, és akkor leültették, és nem maradt velük, megtörte a kenyeret, oda nyújtotta, fölismerték, és megszólította őket, mondta, hogy menjetek vissza a többiekhez, és mondjátok el, találkoztatok velem, és eltűnt a szemük elől. Megint a költőt idézem, ugye úgy van velünk, hogy itt hagyott magunkra, és lehetett láng, de nem lehetett hamva. Nem úgy maradt velünk, hogy látható módon a életét, a földi életét meghosszabbítva itt élne, mint sok ezer éves ember, szokatlanul megjelenve legalábbis közöttünk, hanem ugyanúgy élt, mint mi, az időnek a vándoraként, és egy életem, egy halálom alapon, amikor a élete a végéhez ért, akkor csak ugyan lezárulódott ez az élet, és ő visszatért az atyához, akitől eljött, amikor megtestesült, de velünk marad, és a vándorlásunkat, a földön róla szóló tanúságtételünket megerősíti, és azután segít abban, hogy az Isten megváltó, üdvözítő szeretetéről tanúságot tegyünk itt a földön, és hogy az egyházban, meg az egyház körül, a világban is, az emberek között is jelen valóvá legyen az az Isten országa, amelyet ő elhozott, amelynek a eljöveteléért imádkozunk, és amelynek a beteljesedése akkor köszönt ránk, amikor majd ő látható módon újra megjelenik. Így van velünk, és így áldja meg a emberek előtt vállalt tanúságtételünket, az egyháznak a munkáját, ige hirdetését és a Isten szeretetéről szóló tanúságtételét. Ezekre gondolunk most, amikor a mennybe menetelének az ünnepét üljük, és azután nem fájó szívvel nézünk utána, hanem megrendült lélekkel kérjük, hogy ránk is árassza le a szent lelket, szent lélek kiáradásának az ünnepe közeleg, a pünkösd egy hét múlva lesz, és azután ez a lélek által tegye elevenné a kapcsolatot, amelyet vele föntartunk, és általa az atyával is, hogy az atya a mi boltladozó földi életünkben jelen való legyen, hogy ő is velünk maradhasson a világ végéig, és azután ugye segítsen abban, hogy betöltsük azt a küldetést, amit ránk bízott, hogy az emberek ne tétova vándorként keressék a helyüket a világban, hanem fölismerjék itt a földi életben is a Teremtő és az üdvösséget adó Isten nagyságát, az ő szeretetének a hatalmát, meghívásának, az örök életbe szóló meghívásának a szólítását.
0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Litánia az Eukarisztiáról.
5: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
6: Amen.
5: Uram, irgalmazz nekünk.
6: Uram, irgalmazz nekünk.
5: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
6: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
5: Uram, irgalmazz nekünk.
6: Uram, irgalmazz nekünk.
5: Krisztus, hallgass minket.
6: Krisztus, hallgass minket.
5: Krisztus, hallgass meg minket.
6: Krisztus, hallgass meg minket.
5: Mennyei Atya Isten,
6: irgalmazz nekünk.
5: Megváltó Fiú Isten,
6: irgalmazz nekünk.
5: Szent Lélek Úristen,
6: irgalmazz nekünk.
5: Szent Háromság Egy Isten,
6: irgalmazz nekünk.
5: Élő kenyér, ki a mennyből szálltál alá,
6: irgalmazz nekünk.
5: Elrejtett Isten és üdvözítő,
6: irgalmazz nekünk.
5: Választottak eledele,
6: irgalmazz nekünk.
5: Csodálatos kenyér,
6: irgalmazz nekünk.
5: Szüntelen áldozat,
6: irgalmazz nekünk.
5: Tiszta áldozat,
6: irgalmazz nekünk.
5: Szeplőtelen bárány,
6: irgalmazz nekünk.
5: Elrejtett manna,
6: irgalmazz nekünk.
5: Isten csodáinak emlékezete,
6: irgalmazz nekünk.
5: Természet feletti kenyér,
6: irgalmazz nekünk.
5: Testé lett ige,
6: irgalmazz nekünk.
5: Hitünk titka,
6: irgalmazz nekünk.
5: Fölséges és tisztelendő szentség,
6: irgalmazz nekünk.
5: A bűn ellen oltalmazó mennyei orvosság,
6: irgalmazz nekünk.
5: Az Úr szenvedésének szent emlékezete,
6: irgalmazz nekünk.
5: Minden bőséget meghaladó ajándék,
6: irgalmazz nekünk.
5: Isten szeretetének legnagyobb jele,
6: irgalmazz nekünk.
5: Az isteni bőkezűség túláradása,
6: irgalmazz nekünk.
5: Szent és felséges titok,
6: irgalmazz nekünk.
5: A halhatatlanság orvossága,
6: irgalmazz nekünk.
5: Éltető nagy szentség,
6: irgalmazz nekünk.
5: Vérontás nélkül való áldozat,
6: irgalmazz nekünk.
5: Kegyesség szentsége,
6: irgalmazz nekünk.
5: Szeretet köteléke,
6: irgalmazz nekünk.
5: Hívő lelkek tápláléka,
6: irgalmazz nekünk.
5: Az Úrban meghalók úti eledele,
6: irgalmazz nekünk.
5: Az eljövendő dicsőség záloga,
6: irgalmazz nekünk.
5: Légy irgalmas,
6: kegyelmezz nekünk, Jézus.
5: Légy irgalmas,
6: hallgass meg minket, Jézus.
5: Szent tested és véred méltatlan vételétől,
6: ments meg, Uram, minket.
5: A test kívánságaitól,
6: ments meg, Uram, minket.
5: A szemek kívánságaitól,
6: ments meg, Uram, minket.
5: A nyelv bűneitől,
6: ments meg, Uram, minket.
5: Az élet kevésségétől,
6: ments meg, Uram, minket.
5: A bűnre vezető alkalmaktól,
6: ments meg, Uram, minket.
5: Nagy alázatosságodért, amellyel tanítványaid lábát megmostad,
6: ments meg, Uram, minket.
5: Lángoló szeretetedért, mellyel ezt a szentséget rendelted,
6: ments meg, Uram, minket.
5: Szentséget tested és véred által, melyet az Eukarisztiában nekünk adtál,
6: ments meg, Uram, minket.
5: Szent tested sebei által,
6: ments meg, Uram, minket.
5: Szent szíved sebe által,
6: ments meg, Uram, minket.
5: Mi bűnösök,
6: kérünk téged, hallgass meg minket,
5: hogy a csodálatos szentség iránti hitet és tiszteletet bennünk megtartsd és erősítsd.
6: Kérünk téged, hallgass meg minket,
5: hogy bűneink igaz meggyónása által minket az Eukarisztia gyakori vételére vezess.
6: Kérünk téged, hallgass meg minket,
5: hogy bennünket kegyelmedben megtarts és megerősíts.
6: Kérünk téged, hallgass meg minket,
5: hogy bennünket a gonosz kísértéseitől megoltalmazz.
6: Kérünk téged, hallgass meg minket,
5: hogy bennünk szeretetet tüzét felélezd.
6: Kérünk téged, hallgass meg minket,
5: hogy bennünket halálunk óráján e mennyei úti eledellel megerősíts.
6: Kérünk téged, hallgass meg minket,
5: hogy bennünket az örök élet lakomájához elvezess.
6: Kérünk téged, hallgass meg minket,
5: Istennek fia.
6: Kérünk téged, hallgass meg minket,
5: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
6: Kegyelmezz nekünk, Jézus!
5: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
6: Hallgass meg minket, Jézus!
5: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
6: Irgalmazz nekünk, Jézus!
5: kenyeret adtál a mennyből,
6: amely minden gyönyörűséggel teljes.
5: Könyörögjünk. Istenünk, te az emberek megváltásának művét egyszülött fiat húsvéti misztériumával beteljesítetted. Add kérünk, hogy aki Krisztus halálát és feltámadását a szentség jelekben hívő lélekkel ünnepeljük, üdvözítő kegyelmedben szüntelenül növekedjünk Krisztus, ami Urunk által.
6: Amen.
5: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
6: Amen.

0: Szeretetről, a házasságról, az intimitásról és a párkapcsolati karambolokról szóló füveskönyvét Vukovics Edit felolvasásában hallják.
1: Nyolcadik fejezet. A női méltóság. A kereszténység hihetetlen áttörést hozott a nők életében is. A görög és római filozófusok Pál korában arról értekeztek, hogy az asszonyoknak egyáltalán van-e lelkük, vagy olyanok, mint az állatok. Mária istenanyasága Jézus természetes odafordulása a nőkhöz, ahogy oly sok szentírási részben is látjuk. Például a szamáriai asszony, vagy a megkövezésre elé hurcolt nő esetében. János 4.6, 42. Vagy hogy keresztútján is odafordul a síró asszonyokhoz, hogy asszonyoknak jelenik meg először feltámadása után. Mind-mind a nők iránti tiszteletét tükrözi.

Jézus fesztelenül megmerte szólítani a nőket. Nem volt félszeg, gátlásos, de tisztán közeledett hozzájuk. Egyetlen evangéliumi részben sem olvashatunk arról, hogy alacsonyabb rendűnek tartotta volna a nőket, mint a férfiakat. Még árnyaltan sem lehet ezt Jézus életében felfedezni. A keresztények számára ez azt jelentette, hogy Isten országa felé vándorlásunk során férfi és nő egymás kezét fogva haladhat, élheti az életét. A keresztény szertartásokon a nők és a férfiak együtt vehettek részt, míg más vallásoknál szigorúan elkülönülten. Páli Szent Vincétől megkérdezték, hogy szabad-e egy nőnek szépnek lenni. Ez a nagy szent így felelt. Nézzétek a virágokat, milyen gyönyörűnek teremtette meg őket a Jóisten. Akkor miért lenne ellene annak, ha egy nő szép akar lenni? Mikor Isten maga a végtelen szépség, és mindaz, amit alkotott, szép.

A lányoknak tudniuk kell, hogy amit árulnak, arra jönnek a vevők. A mai világban a nők a tiszta szépség helyett gyakran a fél pucér testüket tárják a férfiak elé, és csodálkoznak, hogy nem a szerelmet és a mély érzelmeket váltják ki belőlük, hanem az állati ösztönöket. És utána döbbenten nézik, hogy a férfiaknak ők csak arra kellettek. A nő gondolja meg, mikor, hogyan öltözködik, hogy mit akar kihozni a környezetéből. Mert azt fogja kapni, amit keres. Azt látom, hogy Isten hihetetlenül mélyen belénk írta a nemiséget. Egészen más a két nem, és mondhat bárki bármit, még a fiúsabb lányok és a félénkebb fiúk is kényszer és keserűség nélkül

belesimulnak abba a szerepbe, amelyet Isten szánt nekik, ha a környezetük ebben segíti őket. Ha nem éri őket a nemiségüket sértő trauma, ha egy agresszív apa nem kelt olyan félelmet a fiában, hogy az retteg mindenféle azonosulástól. Ha nem esnek erőszak áldozatául. Ha a szülők elfogadják őket annak, akinek születtek. Kevés helyen van ennyi fájdalmas testi-lelki bántalmazáson átesett gyermek, mint a mi otthonainkban. És én mégis azt látom, hogy szeretettel gyógyítani tudjuk a sebeiket, és segíteni tudunk nekik, hogy megtalálják azt a szép hivatást, amelyet teremtőjük már fogantatásukkor beléjük írt.

Régóta ismert tény, hogy bizonyos területeken a nők ügyesebbek, másokon a férfiak, más a testfelépítésük, más a hormonháztartásuk. Alkatukból következően más a teherbírásuk. Neves kutatók bonyolult műszerekkel bizonyították, hogy az agyuk is eltérő, és jellemző sajátosságokat, különbségeket hordoz, az idegsejtek kommunikációja is különbözik egymástól. Ebben nincs értékítélet, ez biológiai tény. Az ember neme, férfiassága, nőiessége hihetetlen szép ajándék, de keretet, kötöttséget is ad. A társadalom, a környezet bizonyos viselkedési módot vár el egy férfitől, egy nőtől. A lényünket megtartó kereteket nem szétfeszegetni, nem letagadni kell, hanem erőnket arra fordítani, hogy a bennünk lévő lehetőségek, talentumok szépen az élet rendje szerint kibontakozzanak.

Az a legfontosabb, hogy a nők és a férfiak közösen, a sajátos képességeikkel, adottságaikkal, vált a válhoz vetve, közösen építsék Isten országát a családban és a munkahelyükön is. A házasság hatalmas erőforrás, szövetség az utolsó vérig.

Végleges, jó megoldások sohasem voltak ezen a földön. Nem egy aranykorból pottyantunk ide, hanem korlátainkat újból és újból megtapasztalva haladunk a végtelen felé. A régi világban szintén volt feszültség, gond, ahol a férj a feleségével dolgozott a mezőn, vagy a kisvállalkozásában. Viszont ott, ahol élő hit és őszinte szeretet van, hiszem, hogy a mai bonyolult körülmények közt is lehet boldogan élni. Szerintem nincs igazságos megoldás, csak alázatos áldozatvállalás, őszinte bizalom, mely átsegíthet minden nehézségen, minden gondon. A gyöngéd szeretet, amely figyel a másik érzékenységére, vágyaira, önérzetére. Az egyetlen válasz a korunk párkapcsolataiban jelentkező feszültségekre. Sérelmezik, hogy Szent Pál, a szeretet himnusz megírója, meglehetősen bántóan és lekezelően szól a nőkről. Nem engedem, hogy az asszony tanítson, sem azt, hogy a férfin uralkodjék, hanem maradjon csöndben. A teremtésben is Ádám volt az első, Éva utána következett. Ádámot nem vezették félre, de az asszony hagyta, hogy félrevezessék, s bűnbe esett. Azáltal üdvözül, hogy vállalja az anyaságot, kitart a hitben, a szeretetben, a szegénységben és a tisztességben. 1. Timóteushoz írt levél 2.11-14. Jó, ha az ember asszonnyal nem érintkezik. A kicsapongás veszélye miatt azonban legyen csak minden férfinak felesége és minden asszonynak férje. 1. Korintusiakhoz írt levél 7.1-2. Az előbbi idézetek levelekből vannak kiszedve, és egy konkrét közösség konkrét problémájára adnak választ. A kérdéseket nem ismerjük. Ha egy gyomorbetegnek azt írom levélben, hogy jó, ha nem eszik húsokat, inkább kompottal, párolt zöldséggel diétázzon, az nem jelenti azt, hogy azt szeretném, hogy minden ember vegetáriánus legyen. A korabeli felfogáshoz képest Szent Pál csodálatosan ír a nőkről, de a kor szemléletétől ő sem tudja teljesen függetleníteni magát. A görög filozófia és bölcselet nagyon érződik levelein.

A plátoni filozófia évszázadokon át befolyásolta a közgondolkodást, mely szerint a szellem börtöne a test. Ez tükröződik azon a mondaton is. Jobb megházasodni, mint vágytól égni. 1. Korintosiakhoz írt levél, 7-9. Ugyanúgy, ahogy egy növény is fejlődik, növekszik, az egyház is halad a teljesség felé, és biztos, hogy hit és erkölcs dolgában nem fog változni, de a megértésben, magyarázatban, részletekben nagyon sokat finomul, tisztul.

Szent Pál felszólítja a férjeket. Férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az egyházat, és feláldozta magát érte. Aki feleségét szereti, önmagát szereti. A saját testét senki sem gyűlöli, hanem táplálja, gondozza, akár csak Krisztus az egyházat. Efezusiakhoz írt levél 5:25-29. Ennél szebb tanítást nem tudok elképzelni a férfi-nő kapcsolatról, mely a kölcsönös szolgálaton, önfeláldozáson, gondoskodáson, tiszteleten alapul. Tudom, hogy erről a keresztény alaptanításról sajnos az emberek letértek, és letérnek ma is, de mint a Kejfej Jancsinak, ehhez az alapértékhez kell visszatérnünk, mivel a férfi és a nő együtt egyenrangúan alkotják az emberi nemet.

Isten a mennyben nem terít külön asztalt a férfinak és a nőnek. A feladatok, a munka, e szép világ továbbteremtése is közös, így az a jó, ha egymásban társat, partnert látunk, és ha szépen, bizalommal együtt tovább megyünk a kiteljesedésünk útján.

arra születtél, hogy ajándék legyél. Böjte Csaba testvér szeretetről, a házasságról, az intimitásról és a párkapcsolati karambolokról szóló füveskönyvét Vukovics Edit felolvasásában hallották.

0: Hírek. Május 10-én megnyílt a Tokodi Értékek és Gyűjtemények Háza Bohóc kiállítása. Az első fatimai jelenés évfordulóján Szűz Máriát köszöntötték az avinai Nagy Szentterész templomban. A tavaszi áruházi élelmiszergyűjtés eredménye a Főegyház megyében több mint 11 tonna élelmiszer volt. Köszöntöm Önöket a Hírek szerkesztője Szopko Anna. Megnyitotta Tokodi Értékek és Gyűjtemények Háza időszaki kiállítása. Több mint 400 vidám, kevésbé mosolygós és komorabb tekintetű bohóc figura vette birtokba az öreg iskola épületét, vagyis a Tokodi Értékek és Gyűjtemények Házát olvasható a Szent Erzsébet Caritas Központ honlapján. A megnyitón Szóda Józsefné a gyűjteményt gondozó önkéntesek nevében köszöntötte a jelenlévőket, köztük Ferencíné Molnár Évát, az Esztergom Bajóti Caritas régió vezetőjét, a tárlat megálmodóját és Bánhidi László polgármestert. Ferencíné Molnár Éva elmondta, hogy 30 éve gyűjti a bohócokat, akiknek az arca különböző érzelmeket fejez ki. Bánhidi László szerint a bohócok világa egyszerre vidám, elgondolkodható és meglepően mély, bízik a kiállítás sikerében. A kiállítás egy hónapon keresztül a hétvégéken 9 órától 11 óráig, illetve 14 és 18 óra között tekinthető meg. Az első fatimai jelenés évfordulóján május 13-án este a plébánia közössége együtt imádkozott és engesztelt a Terész templomban. Olvassuk a templom Facebook oldalán. Az esti szentmisében Horváth Zoltán plébános atya elmondta, hogy Jézus, aki a kereszt alatt Máriára bízza János apostolt, egyúttal Jánoson keresztül a szűzanyát, a mi égi édesanyánká tette. Ezért küldi Máriát az atya újra és újra ide a földre, hogy üzenetében az adott kor kérdéseire segítsen rátalálni szent fia ránk hagyott tanításából. A fatimai jelenések közül hármat emelt ki és elmondta, hogy az üzenetek ma is aktuálisak, és ezért meg kell tennünk a szűzanya kéréseit. Ezért a békéért, engesztelésül a bűnösök megtérésért, valamint az üldözött keresztényekért imádkozták a Lorettói litániát. Illényi Katica hegedű és Teremin művész muzsikájával járult hozzá az imádsághoz. A tavaszi áruházi élelmiszergyűjtés végeredménye a Főegyház megyében 11.411 kg élelmiszer volt. A gyűjtést május 8 és 9-én tartották. Hálásak vagyunk a lehetőségért a Magyar Élelmiszerbank Egyesületnek, olvasható az Esztergom Budapesti Főegyház megye Szent Erzsébet Caritas Központ Facebook oldalán. Az országos eredményekről az Élelmiszerbank közleményben tájékoztatott. Országosan ebben a két napban 5500 önkéntes fogadta az ország 240 településének 436 áruházában az adományokat a tavaszi akció hétvégéjén. Sok adakozó kedvű vásárló járult hozzá rizssel, tésztában, lekvárral, liszttel, vagy más tartós élelmiszerrel ehhez a sikerhez. Az adakozók az országban összesen 271 tonnányi adományt adtak át az önkénteseknek, ez 319 millió forint értékű élelmiszert jelent. Az adományokból 54.217 darab 5 kilós csomag állítható össze a rászorulóknak.
1: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretnék közös imát kérni az én szeretett páromért, aki most jelen pillanatban nagyon beteg. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. kérem a boldogságot szűzanya közben járását, családom megtérését, a Szentlélek kiáradását kérem a két unokámra, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen. Közös imád kérek Ferenc pápa lelküdéért, Leó pápa egészségét. Közös imád kérek, és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. És imádkozzunk az elhunyt szüleimért, testvéreimért, nagyszüleimért, és minden hozzám tartozó szeretteim lelkük üdvességükért, a tisztító tűzben szenvedőkért, és azokért a lelkükért, akiket soha senki nem imádkozik. Imádkozzunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért az egész világon. Imádkozunk Magyarország és az egész világ békéjét, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én csak nagy-nagy köszönetet szeretnék mondani az önök imáért. Én Szaniszló Márta vagyok, és nagyon sokszor betelefonáltam Terikéért, a Rákos barátnőmért, és a múltkor zokogva sírtam föl önöket, hogy a család elhelyezett egy hospice házba, Majos házára. És a Jóisten megtette a csodát az önök imáinak a hatására, mert nagyon-nagyon jól érzi magát, nagyon jó helyen van, rendesen eszik, jókat alszik, erősödik, és nagyon szépen köszönök mindent, és még fogok jelentkezni továbbra is, és most már sokkal nyugodtabb vagyok, és nem zokogok. A Jóisten áldja meg mindannyiukat, nagyon-nagyon jó egészséget, és a családtagjaiknak is jó egészséget kívánok, és köszönöm szépen az imáikat, nagyon szépen köszönöm. Csodát tettek, és önök tették, és a Jóisten meghallgatta önöket. A Jóisten áldja meg önöket. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. Azért majd még néha imádkozzanak érte, hogy minden rendben legyen. És én úgy bízom benne, hogy hát, ha meggyógyul a rákos betegségből, mert nagyon szeretne meggyógyulni, és nagyon igyekszik, és jó a hangja is, amikor beszélek vele. Köszönöm szépen. Jóisten áldása önökre.
6: Köszönöm az eddig kapott kegyelmeket, kérném a közös imád magam és a feleségem gyógyulásáért, gyermekeim, unokáim egészségükért, testi-lelki gyógyulásukért, diplomázó unokáim sikeres vizsgájáért, elhunyt szeretteinkért, a Mária Rádió dolgozóért. Köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus!
7: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát elhunyt és élő szeretteimért, fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelmért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőért a keresztem hordozásához, a magyar nyelvű Mária Rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, a hazánk és hitünk ellenségeiért egy jó szándékra, a betegek gyógyulásáért, Zsóka édesanyja gyógyulásáért, a háborúk megszűnéséért és minden háborútól sanyargatott emberért. Isten áldja meg a Mária Rádiót és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
8: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Közös imád szeretnék kérni a mai napon a szűzanya tiszteletére, hálából és áldással. A kolléganőmnek, kisfiának a születésnapja ma lenne, 28 éves, de sajnos tragikus, mert már nincs köztünk, és szeretett gyermeke már nincs vele. Ezért a 28 éves fiatalember írt, aki ma lenne. ma ünnepi születésnapját szóljon közös imák, áldással és szeretettel, hogy örök nyugalmat találjon ön a Jóisten karjai között. Köszönöm szépen! Dicsértessék a Jézus Krisztus, imád kérnék szépen a Mária Rádió munkatársaiért, technikus úrért, támogatóiért, és köszönet, tisztelet a további munkáira. Egészséget a családtagjaival együtt, majd két lányom, keresztfiam, szerettei, magam betegségéhez a türelmet, orvosaim, kezelőimért is kérnék imád, és minden lehetetlen helyzetek megoldásáért és családi békéért, és mindnyájunk egészségéért, és lehet, és kérnék még imád az ágyhoz kötött betegekért, kedves elhúgy szeretteim lelki üdvéért, és azokért, akik nincs, és senki nem imádkozik. Megtérésekért is kérnék imád. És minden gyermek felnőtt látható kereszten rendelkezőkért, kispapjainkért és a vizsgázók, vizsgáztatókért is kérnék ima szándékot. És 14. Leó pápánkért és minden egyházi méltóságért.
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Újongás közt ment föl Isten, az Úr égbe emelkedett harson a szóval.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és áraz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.

0: Jézus mondja, Szent János evangéliuma szerint, nem hagylak árván titeket, elmegyek, de visszajövök hozzátok, és örülni fog majd szívetek.
1: Még egy kis idő, és már nem láttok engem. És ismét egy kis idő, és viszont láttok engem, mert az atyához megyek.
2: Most elmegyek ahhoz, aki küldött engem. Mivel ezt mondtam nektek, szomorúság tölti el szíveteket. Pedig én az igazságot mondom, jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a vigasztaló nem jön el hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm őt nektek.
3: Az igazság lelkét küldöm nektek, ő minden igazságra megtanít titeket. Amikor eljön, meggyőzi majd a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről, mert nem hittek bennem. Az igazságról, mert az atyához megyek, és már nem látok engem. Az ítéletről, mert a világ fejedelmét már elítélték.

Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. És arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást.

0: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához, irgalomért. Amen.
1: Örökké tart, Uram, a te irgalmad, ne vásd meg kezed alkotásait.
2: Íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig.
3: Alleluja!
4: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya,
2: könyörögj érettünk!
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
5: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
7: Mindörökké, amen!
6: Az örvendetes rózsafüzért a Mári Rádió kápolnájában a Mária gyermeke ima csoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
7: Amen!
6: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
7: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikusan a Szent Egyházat, a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak a kihalmadra.
6: Az örvendetes rózsafüzér első titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztényöm gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálánya vagyok, történjek velem szavait szerint. Amikor áldozol, belépsz Jézus testébe, lelkébe, Belépsz, mert kimondtad az igent, mint Mária. A te igened az Amen, mellyel kifejezed az Úr szolgája vagyok, történjék veled, ahogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Mindenben, kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
6: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld Mária csöndjét, figyeld, ahogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülöleli elborítja egész lényét, s a találkozásban kicsordol az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formálja. Felcsendül a Magnifikát. Amikor Jézus hordozod a szívedben, élő tabárnokulummá válsz, mint Mária, szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg

0: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Figyeld, Mária, hodatás magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becészgeti a gyermeket. Ebben a csöpp ember palántában benne lakik az Istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus imádod az oltári szentségben, gyermekként némán csodálkozol, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mint a napkelti bölcs

0: leszek, és nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben, csodálkozó által örvendezve, az ő békjében dúsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, menj
0: vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelki erejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőr járja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítést nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatra hívna, amely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz. Minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet. S ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről minden. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak
0: irgalmatra. Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál. Figyeld már el lelkületét, szívébe véste a történteket, elgondolkodott rajtuk, szívébe véste az evangéliumot, az öröm hírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja: Atyám, amikor elmélkedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, s a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja,
5: hogy miért lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával, megszerezze nekünk az örökeket jutalmát, add meg kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária Szent Olvasának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
5: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Mindörökké. Amen.
6: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

Dzsida Jenő, messze látok. Kitárt karral, üveges szemmel messze látok a Golgotáról. A hold békésen úszik az égen, semmi se történt. A fű lágyan, szerelmesen suhog, semmi se történt. Magdolna, József és a többiek meghitten társalognak valahol egy lapos fedelű ház tetején. Semmi se történt. És vértajtékos testemet a keresztfán felejtik. Dzsida Jenő.

0: Hírpercek.
1: Május 15-én volt a családok nemzetközi napja. Kihirdették az Egri érsek Bora 2026 című idei birtokosait. A gyógyítás csendes hőseit ünnepelték Szekszárdon. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Május 15-én volt a családok nemzetközi napja, ám magyar családok százezrei számára ez a nap sem a közös kikapcsolódásról, hanem a betegágy melletti állandó szolgálatról szól, hívja fel a figyelmet a 20 hazai betegszervezet partnerségével működő támaszodók program, tájékoztatott az MTI. Az otthoni ápolás ma Magyarországon gyakran olyan teher a családok számára, amely anyagi, egészségügyi és társadalmi lecsúszással fenyeget. Otthoni és intézményi segítségre, érdemi anyagi támogatásra, az ápolási díj emelésére, elérhető szociális és mentális segítségnyújtásra van szükség ahhoz, hogy az érintett családok ne roppanjanak össze, ne essenek szét az ápolás, a gondozás terhe alatt. Az ENSZ 1993-ban hívta életre a családok nemzetközi napját, hogy a figyelem a társadalom legfontosabb egységére, a családra és az azt érintő kihívásokra irányuljon. Május 14-én 12. alkalommal adták át az Egri érsek Bora címeket az Egri Bazilika látogatóközpontban. Ficek László általános helynök János evangéliumából a kánoai mennyegző történetét idézve fogalmazta meg gondolatait. Elmondta, Jézus első csodája alkalmával is ügyelt arra, hogy amit övéinek ad, az jó legyen. Most a bortermelők is a legjobbakat hozzák el erre a versenyre, beleadják munkájukba minden tudásukat, tapasztalatukat, olvasható a Magyar Kurírban. A szakmaiságért minden esztendőben gállajos borász felel. A megmérettetésre az Egri Főegyházmegye borvidékeiről nevezhettek mintákat, és számos olyan tétel kerül ide, amely már máshol is kapott elismerést, mondta hangsúlyozva. Itt csak a bor számít, a mintákat vakon kóstolják, így születik a döntés. Az Egri érsek Bora 2026 címet 8 borászat és bortermelő 9 bora viselheti. Május 12-én az ápolók nemzetközi napján világszerte azokat az egészségügyi dolgozókat köszöntötték, akik nap mint nap emberek ezreinek gyógyulását segítik. Az ápolók napja ünnepelt a modern ápolás egyik megalapozójához kötjük, akinek munkássága ma is meghatározza az egészségügyi hivatás emberközpontú szemléletét. Az ápolók napján a köszönet, az elismerés volt a legfontosabb, írta a hiradó.hu. Ezen a napon Atolna vármegyei Balassa János kórház vezetői, szakdolgozói és munkatársai együtt tisztelegtek azok előtt, akik nap mint nap emberek életéért, gyógyulásáért és biztonságáért dolgoznak. A felszólalók egyetértettek abban, az ápolás különleges hivatás, amelyhez tudás, lelki erő és mély empátia szükséges. Az ünnepségen számos szakmai elismerést adtak át a kiemelkedő munkát végző dolgozóknak.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
3: Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Holman Attila építőmérnök cégvezetővel Tóth Enikő beszélgetett.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és kedves vendégemet, Holman Attillát, aki építőmérnök és cégvezető. Üdvözlöm a stúdióban, Attila!
1: Szeretettel köszöntök én is minden rádió hallgatót.
0: Eljött hozzánk, hogy megossza velünk az életútját, hogy hogyan alakult ez a hit fényében. Kérem, meséljen a kezdetekről, hogy hogyan nőtt fel, milyen családból származik, és hogyan indult el a hit útján.
1: Palócországból származom, Nógrád megyéből, egy nagyon egyszerű családból, mondjuk a társadalmi ranglétrát tekintve nagyon egyszerű családból. A fő jellemzője nem az egyszerűség, hanem a hitbéli meggyőződés. Nem is tudom megnevezni az időpontot, hogy mikor tanítottak engem imádkozni a nagyszüleim és a szüleim. Alapvetően a nagyszüleimmel aludtam egy közös ágyban, és ott tanultam meg az esti imákat, illetve a fohászokat a nagyszüleim segítségével. Később is az ő ima életük az számomra nagyon mély példa. A nagymamám benne volt egy rózsafűzér bokorban, és amikor ő meghalt, Isten nyugosztalja, akkor én át is vettem az ő szerepét ebben a bokorban. Tehát Érsekvadkertől származom, ez Palócországnak a, mondjuk azt, hogy a szíve közepe, nevezzük annak, és itt kaptam az első ráfigyeltetést a Jóistenre. Bekerültem a minisztránsok közé a faluban, és ott Tuskó Tibor tisztelendő atya volt az én, hogy így mondjam, hitbéli vezetőm, Isten nyugosztalja, ő is elment már. Végtelen sokat kaptam tőle, és nagyon szépen kinyitotta azt a szabadságot, amit aztán később magam is fölismertem egyre részletesebben, a Krisztus által, amihez hozzájuthat egy hívő ember. Nagyon szerettek a nagyszüleim, szüleim, rokonaim, mindenki nagyon szeretett engem, én is szerettem az egész családot, nagyon nagy családban éltünk, de a templomban kaptam meg azt az információt, hogy az Isten nagyon szeret engem. És ez, nekem ez annyira jól esett, hogy az Isten ennyire szeret engem, hogy ez egy öröm volt. Rendkívül megörültem ennek, hogy van ez a végtelen nagy szerető, akiről aztán sokat mondott, sok érdekes történetet, nagyon izgalmasak voltak ezek a minisztráns órák. Sose felejtem el, hogy egyszer a nagyapám azt mondta a családba, hogy akkor ő engem elvisz megáldani a kanonok úrhoz, na és el is vitt egy szentmise után a kanonok úr engem megáldott, a szentmise arról szólt, hogy a sekrestyében álltam a fekete csizmás felnőtt férfiak között, és csak a csizmákat láttam magam előtt, semmi mást, meg a fekete ruhákat, és vártam, hogy mi lesz ebből, és mikor vége lett a szentmisének, a kanonok úr megérkezett a szentmiséről, és a nagyapám odavitt el, és akkor kanonok úr engem megáldott. Na és ezt én olyan komolyan vettem, hogy én onnantól kezdve áldott emberként tekintettem magamra. Nagyon pici voltam, tehát nem voltam szerintem még iskolás, de egyértelműen éreztem, mert a nagyapám ennek adott egy hangsúlyt, és gyönyörűen történt ez, hogy engem megáldott a kanonok úr. Onnantól kezdve más lettem. Hát ilyesmi volt az én gyermekkorom, persze egyébként, most körülírtam ezt a paradicsomi időszakot, miközben végtelen sok terhe volt a családunknak, végtelen sok nehézsége, és végtelen sok küzdése, de ezek a küzdések, ezek elfogadhatók voltak számomra, mert láttam, hogy ők, a szüleim, nagyszüleim a küzdés közben mindig olyan kíváncsi voltam, hogy mihez igazítják ők magukkal, vagy honnan veszik el az erejüket, vagy hogy történik ez, hogy csak a küzdés látom, aztán mégiscsak úgy tudnak engem szeretni. És erre jutottam, hogy az Isten körül lehet ezt a megoldást megtalálni, vagy erre a kérdésre választ. Hát én erre jutottam magamban. És ők persze egymáshoz is jók is voltak, meg rosszak is, mármint hogy a családom. Tehát én nem akarom azt mondani, hogy aztán itt volt ez a tökéletes család, amivel én beleszülettem, és akkor aztán ebből következett ez az én hitbéli meggyőződésem, hanem pontosan ezt éreztem, hogy nagy küzdelem melletti folyamatos révbeérés, tehát ez egy ilyen színuszullám, vagy pulzáló magatartás volt a jellemző az életünkre. Hát ez volt az egyik stációja az én hitbéli állapotomnak, aztán rengeteget olvastam egyébként, mert volt a faluban könyvtár, és akkor azt én valahogy megszerettem ezt az olvasást, és aztán egyre komolyabb dolgokat, és a hitbéli fejlődésemben egyébként rendkívül mi szerepe van az olvasmányaimnak, nem tudom ezeket felsorolni, de esetleg a hallgatóknak is nagyon tudom ajánlani a Thomas Mann József és testvérei című könyvét, hogy nagyon-nagyon sokat adott ahhoz, hogy én komolyan vegyem a hitemet. De Dostojevszkit is többet olvastam, és hát az, ami ott kinyílik, az elmondhatatlan. Meg van még egy fontos olvasmányom, a Hermann Hessének a Narcisz és Goldmund című könyve. Ez egy nagyon érdekes, ez a legkönnyebb olvasmány ezek közül, amit mondtam. De a Narcisz és Goldmund végtelenül nagy hatással volt rám. Most nem mondom el ezt a könyvet, mert arra nem elég ez az interjú, de szintén érdemes ezt kézbe venni és megismerni. Na hát egy idő múlva elkerültem Budapestre, iskolába, és hát ott, mivel én ott egy fizikai munkások gyerekeként vidékről fölkerültem, rettentően féltem, nagyon komolyan vettem, ebből következően jól meg is tanultam mindent, hogy nehogy lemaradjak, aztán ezt talán egy kicsit el is túloztam, mert aztán is az iskolában jó eredményeim lettek.
0: Hány évesen került fel Pestre?
1: Hát a 8. osztály után, tehát az 14, kollégiumba. És itt az első 3 évben én még azt se tudtam felsorolni, hogy a metró megállónak milyen sorrendje van, tehát én csak tanultam és behúzódtam a kollégiumba. És a negyedikbe, hát megismertem egy gyönyörű, szép lányt a gimnáziumból, Erikát, aztán a későbbi feleségemet, és ő kinyitotta nekem ezt az egész budapesti világot. Ő szeretett engem, én is nagyon szerettem őt, mert most is szerettem, mert ugye a feleségem van mai napig. Ez ugye most már szűk 50 éve történt, és bevitt a saját családjába, a budapesti családjába, aki egyébként egy intellektuális környezet, és akkor én ebben az intellektuális környezetben is nagyon sokat tanultam. Most ők egy vallásos család, egyébként evangélikusok, én meg ugye római katolikus vagyok, és nem is láttam én még korábban olyat, aki hívő, de nem római katolikus. Na és ez, ami tulajdonképpen egy végtelen nagy szomorúság számomra, még mindig ez, hogy megtörtént az egyházaknak a szétválása, de ugyanakkor mégis rávilágított sok minden lényeges dologra, ami meg közös. És ez is nekem segített a jobban fölismerni az Istent. Na egyébként van a Bereményi Gézának egy remek mondat a Cseh Tamás egyik énekében, hogy kutattam Isten természetét. Jó, ez nekem nagyon megtetszett, amikor ezt a mondatot, még gimnáziumban ezt a zeneszámot megismertem, hogy az Isten természetét föltérképezni az önmagában lehet egész életére szóló, boldogító program. Mert amögött van aztán az összes öröm, az összes jóság, az összes szeretet, a minden emögött van, ami egyébként bennem jó. Visszaemlékezve is a falura, itt már Budapesten, azt gondoltam egyszer csak magamban, későn, amikor már jól eljöttem a Mérsékletkertről, hogy hát ebben a faluban annyi rossz ember is van, meg annyi jó ember is, és hogy mitől vannak ezek a jó emberek, meg mitől vannak ezek a rossz emberek ott, vagy hogy van ez, mi az, ami választóvíz. És nem tudtam más magyarázatot adni, mint azt, hogy aki komolyan veszi az isteni tanításokat, vagy a törvényeket, vagy az életeket, az jobbá válik, aki meg nem vette komolyan, az meg valahol úgy szétcsúszott, mármint hogy a falubeli régi ismerőseim között. Na ez aztán így volt Budapesten is. Látszott, hogy ki az, aki szét van csúszva, és ki az, aki meg nem. És az, aki nem, a mögött mindig észlelhető volt az a fajta rend, ami valahol gyökereiben az isteni rend. Meg az Istennek a törvényei. Tehát igazából az Isten törvényei szerinti létezés. Tehát ez volt a budapesti időszakom, Aztán ugye itten megházasodtam, és három gyermekünk, hála Istennek, megszületett, föl is nőtt, most már van 9 unokánk is egyébként. Na ez a három gyerek akkoriban kicsikék voltak, és az is nagyon nagy szerencsénk volt, hogy az ökumenikus iskolába írattuk őket Pestidekúton, és ott is volt egy olyan környezet, ami bátorított engem, olyan emberekkel találkoztam, olyanokkal barátkoztunk, akik szintén valamilyen értelemben az Isten körül szerették volna rendezni az életüket. Na és itt aztán kialakult, meg rákapcsolódva a templomi közösségünkre egy közösség, amivel való foglalkozás is erősített engem. A templomi közösségnek meg kell említeni az Etelka nővér nevű Domboszko nővért, ő is elment, Isten nyugosztalja, és a Bognár Lajos atyát, hát ők ketten az én életem részei, és biztos a részei lesznek egészen a halálomig, Etelka nővér is, és Lajos atya is. Nagyon sokat tanultam tőlük, és nagyon rávezettek az olyan szeretetre, ami a feltétel nélküli szeretet, az elvárás nélküli szeretet, hogy így mondjam, az öncélú szeretetre, tehát hogy arra, hogy csak azért, mert vagy, azért én szeretlek téged. Etelka nővér, mikor megjelentünk először a templomban, akkor bevezetett minket a templomba a gyerekeinkkel, és nem kellett neki beszélnie az Istenről, csak létezni kellett neki. Most ezen közben én kiépítettem egy nagyon, nagyon erős, nagyon kemény szakmában egyfajta egzisztenciát, építőiparral foglalkozom, kivitelezéssel, tehát az nem egy leányoknak való munka. És akkor ebben is igyekeztem fejlődni, ennek megfelelően próbáltam kapcsolatban kerülni olyan emberekkel, akik ehhez a dologhoz értenek és tudnak hozzátenni, és így kerültem kapcsolatba Kis Ulrich jezsuita szerzetessel és Kozma atyával. Isten nyugosztalja Kozma atyát, és hát ő is elment. És hát munkakapcsolatban voltam velük, Kis Ulrich képzéseket tartott vállalkozók részére, Kozma atyával meg kifejezetten nagyon nagy erős munkakapcsolatban voltam, és a munkakapcsolaton keresztül is egy csodálatos élmény volt a munkámat úgy látni, mint ami a teremtés része. Tehát én kvázi, mint a Jóisten társ teremtőjeként tudtam ezeket a feladatokat elvégezni, tehát ahogy van az a régi történet, hogy két kőfaragóhoz oda mennek, és az egyikétől kérdezik, hogy mit csinálsz, mondja, hogy hát faragom a követ, nem látod, és oda mennek a másikhoz, és megkérdezik, mit csinálsz, és azt mondja, hogy hát katedrálist építek, nem látod. Na ezt a különbséget, hogy most én csak egy követ faragok, vagy egy katedrálist építek, ennek a szemléletére vezetett rá engem Kis Ulrich és Kozma atya.
0: Hogyan jött ez az ötlet, hogy ezt a szakmát válassza? Mikor fordult erre az érdeklődése?
1: Hát ez miután én egy vidéki gyerek vagyok, akinek az apja ácsmester, ezért nem gondolkoztunk azon, hogy én mi leszek. Hát építőiparral fogok foglalkozni, hiszen ahhoz ért a mi családunk. Én is édesapám a gyerekkorom óta megépítettem rengeteg házat és tetőt, és ez nem volt egy kérdés, hogy én mi leszek. Csak az a kérdés, hogy ezen belül milyen szintet érek el. Hát az egyetemi szintet elértem, és így tudtam ugyanazt csinálni, amit édesapám egyetemi szint nélkül szakmunkás képesítéssel. Tehát nem hiszem egyébként, hogy mindenkinek csak egyetlen egy megírt forgatókönyve van az égben, hanem végtelen sok forgatókönyve van mindenkinek, ami nagyon gazdag, és ő a szabad akaratával válogathat azok közül, de az mind tud isteni természetű is lenni, és mind tud egyébként ördögi természetű is lenni, attól függ, hogy az ember önmagában hogyan rendezi le.
0: Ez érdekel engem, hogy ugye ön elég magas szintre elért ebben cégvezetőként, és ugye az nagyon sokszor át tud fordulni egy hatalommal kapcsolatos visszaélésé, vagy egy önhittségé, vagy egy hiúsággá. Hogyan tudott ennek ellenállni, ennek a csábításnak?
1: Hát nagy szerencsém volt, mert ugye erről szól egy cégvezetés, hogy pályázatokat írunk folyamatosan, és folyamatosan nem nyerünk, nem nyerünk, nem nyerünk, aztán nyerünk valami munkát, aztán megint nem nyerünk, vagy 8-10-szer, aztán megint nyerünk egy munkát. Tehát, hogy így mondjam, a munka természete, vagy a feladathoz jutás természetében már benne van, hogy alázatosan kell hozzáállni, mert különben nem lesz meg az eredmény, vagy elkeseredik az ember, és abba hagyja. Az alázatra tanít egyébként az építőipar is. Mint egyébként minden, tud alázatra is tanítani, meg nagyképűségre is. Persze ez is tudott volna, mert aztán gyűlt a pénzem, egyre több pénzem lett, már annyi pénzem volt, hogy már ennyi pénzt nem is gondoltam volna, hogy majd lesz. Aztán láttam, hogy az azért van, hogy nem is az enyém, mert az tulajdonképpen megy bele a feladatokba, néha van egy hatalmas nagy kupacpénz, aztán rá néhány hónapra az nullárvá alakul, aztán megint lesz még nagyobb kupacpénz, aztán megint nullává alakul, tehát hogy egy ilyen áramlás ez az egész, egy folyamatos, csak mindig igazodni kell az éppen elért szinthez, tehát ahogy gyűltek a referenciáink, egy másik pályára kerültünk, ott másképpen kellett hozzáállni, de ha nem tudtál másképp hozzáállni, akkor visszazuhantál az előző szintre, vagy még lejjebb, ha pedig tudtál másképp hozzáállni, akkor meg tudtál eredményeket elérni, és ezt is éreztem, hogy önmagamtól nem, mert sokszor hazamentem, és akkor mondtam a feleségemnek, hogy rettenetes nehéz, és akkor aztán mégis valahogy a Jóisten átsegített ezeken a nehézségeken, és akkor nagyon-nagyon gyönyörű eredményeket is produkáltunk, és akkor egy idő múlva, most már 35 éves ez a cég, egy idő múlva az ember rájön, hogy hát ez mind a kettő része az életnek, a siker és a sikertelenség is, és csinálni kell. És úgy kell csinálni, hogy föl kell ismerni, és mentem reggel dolgozni, az autóba ültem, és akkor azt mondtam, hogy uram, engedd meg, hogy meg tudjam jól különböztetni az ügyeimet egymástól. Engedjed, kérem szépen, hogy segíts, hogy megkülönböztessem. Mert ha nem tudod megkülönböztetni, hogy mi a jó, meg mi a rossz, meg mi a jó irány aznapra, meg mi a nem jó. És egyszerűen engem vezetett. Na jó Isten, hogy na, oda vezetett, hogy belevezetett a zsákutcába, és azt mondta, hogy na, akkor most fölismered? Hát tényleg fölismerem, hát akkor ezt én nem csinálom így, hanem akkor úgy. De keresztény ember életében mindig benne van az a fajta végtelen megnyugvás, hogy úgy is meg fogja mutatni majd, hogy ebből hogy van kifele. Tehát biztos, hogy megmutatja. Az, hogy fájni fog, hát ez lehet, de akkor is megmutatja. És akkor most ugye a fájdalommal megyünk kifele. Vagy pedig az örömmel megyünk kifele. Tehát az örömöket is el kell fogadnunk, meg a fájdalmakat is. Tehát ez volt a munkára vonatkozó, hogy mondjam, csak rövid tartalom a hitbéli erősödésemre. Aztán jöttek a betegségeim. Ahogy öregedtem, mindenféle bajokat képzeltem el magamról, vagy magamban, amik úgy tényleg úgy éreztem is. És rendkívüli keserűség fogott el emiatt, és egyszerűen valami megsúgta nekem azt, ami lát a Szentlélek megsúgta, hogy döntsd el magadba, hogy akkor ez most a bukás, vagy az újrakezdésnek a kihívása, vagy a lehetősége. Nagyon sokat imádkoztam, nagyon állandóan csak imádkoztam, hogy mutassa meg az Isten, és volt egy olvasmány, az is egy lényeges olvasmány volt akkor, valaki a kezembe adta, templomi közösségi társunk, van két író, a Gustav Jung, meg egy középkori szerzetes, a Tauler nevű szerzetes, és a Bencés, ez egy Bencés kiadvány, hogy az ember élet útjának felén. És a szerzetes a középkorban írja le, hogy az ember élet útjának felén mi történik az ember lelkével, és milyen válságba kerül, egyébként a címét a Dantétől vették, és a Jung pedig ugye megírta ezt az újkorban. És fantasztikus a könyv, mert egymás mellett van ez a két elemzés egy könyvben, és az jön ki az olvasó, elolvassa, hogy pont ugyanaz történik egy középkori szerzetessel is, mint egy nem tudom, egy újkori német gyárossal, szólítja őt az úr, már megteremtette az egzisztenciáját, már kialakultak benne a szokások, az egész egyéniség, és akkor egyszer csak oldalból kap egy puff, egy döfést, hogy na nem így. Ez most így összeomlik, omoljon össze, és akkor abból gyere ki újra. És akkor ott jön a Krisztusnak a evangéliuma, annak a lényege, hogy újjá kell születni.
0: És ez önnel is megtörtént, és hiába is. Istennel járt.
1: Velem is megtörtént. Persze, velem, abszolút.
0: És ez hogy történt, vagy hogy leromlott. Volt ennek?
1: Hát nagyon megbetegedtem, mindenféle hasbajom volt, lefogytam, elkeseredtem. Úgy gondoltam, hogy na most nem sok van már hátra, mindjárt meghalok, tehát teljesen kiment az életerő. Az ember addig úgy minden vér és nyom, és akkor egyszerűen már nem bírja. De ugyanazt akarja csinálni, na ebből aztán leszívódnak az energiák, és akkor ez úgy megjelenik. Az történik, ami ebben a könyvben le van írva, hogy az Isten szólít, hogy na nem így, azért ez így pont nem így jó, én nem ezt akarom pont tőled, hanem én más szeretnék. Na és akkor, vagy az van, hogy az ember bele csavarodik, és azt mondja, hogy hát ezt elbuktam, az egészet, vagy az van, hogy megkérdezi, na akkor hogy akarod? Na és akkor mit akarsz? Akkor segítsél, légy szíves, hogy mit akarsz. És egyébként segít. És velem is így történt. Aztán utána a cégem is úgy megerősödött, hogy sokszorosára, mint előtte volt, és tulajdonképpen én is megerősödtem, mikor rájöttem, hogy ez az ő kíváncsiskodása, hogy én milyen választ adok. Tehát az történt velem, hogy először adott végtelen sok lehetőséget, kiskoromtól kezdve végtelen sok szeretetet is, elképesztő lehetőséget. Na, azzal én szépen éltem mindennel. Na, akkor azt ő elvette, akkor azt mondta, hogy na most esztelen, nagyobb csűrt akarsz építeni magadnak, hát még az éjjel számon kérem a lelkedet. Azt a mindenit, hát mondom, hát húha, baj van. Na és akkor utána pedig elkezdtem őt kérdezgetni, hogy akkor hogy akarod? És akkor ez az állandó, én is akartam, meg ő is akarta, és kérdezgettem, és akkor ettől egyszer csak elkezdtem újra kivirágozni. Körülöttem lerendeződtek a ügyek, a gyerekeim eljöttek hozzánk dolgozni a cégbe, szóval kaptam sok erőt. Tehát a betegségeim is az isteni életem erősödésére valók voltak. Az eredményeim aztán egyre nagyobbak lettek, és akkor ezek után rácsodálkoztam ezekre az eredményekre, hogy hát ez meg tulajdonképpen hogy van? Hát alig tettem érte valamit is, micsoda eredmény született, és ez is számomra a Szentlélek ajándékaként értelmezhető. Rájöttem még arra is, hogy sokkal jobb rágondolni az eredményre úgy, hogy ezt veled csináltam, Uram. Hogy ezt csinálod velem? Hát ez eszméletlen jó. Nagyon szép, hogy ezt csinálod velem. Mint hogyha csak azt mondod, ezt én értem. El, mi van? Mit akar itt bárki? Hát nehogy valakit elvegyen tőlem bármit ebből a dicsőségből. Hát ez nem okoz örömöt. Ez egy idő múlva, úgy, hogy mondjam, megcsömörlést okoz, mert ha meg nagyon sok eredménye van az embernek, mert nekem nagyon sok eredményem lett aztán, akkor a megcsömörlés peremén voltam, de ő abból kihúzott, mert emlékeztetett, hogy nem te csináltad ezt ketten csináltuk. Az eredményeim így vezettek rá Isten természetének a kutatására. Az utolsó téma, amit még megemlítenék, azok az időnkénti lelki gyakorlatok, amiket ezzel a közösséggel, amivel belekerültünk felnőtt korunkban, ezzel évenként gyakoroltuk, a Barsi Balázs Ferences rendi szerzetes ehhez jártunk, aki egy csodálatos ember. Az ő lelki gyakorlatai Kolostorban történtek Sümegen, ami már eleve az a környezet, az egyszerűen az embert átalakítja, amikor oda bemegy, és azok a zsoltárok, amik ott történtek, meg egyáltalán az az Isten dicsőítés napokon keresztül, hát az édes élmény volt rendszeresen évről évre, és sokáig ki is tart a lelki gyakorlatoknak a hatása. Mindeközben ugye mi rendszeresen járunk templomba minden héten, és Székely János püspök atyával, aki most már püspök, de egyébként érsekvadkerten volt kezdőm is és tisztelendő úr, az ő vele való, nevezzük intellektuális kapcsolódásom, az is egy nagy erő és egy nagy biztonságérzet az én hitbéli tartásomat tekintve.
0: Holman Attila építőmérnök cégvezetővel Tóth Enikő beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.

0: Női Premontrei rend alapításának centenáriumáról. A Szentatya találkozott a genovai bérmálkozó fiatalokkal. Tartsatok ki Jézus Krisztus mellett! Szombaton délelőtt a Vatikánban találkozott Leó pápa a genovai főegyházmegye mintegy 600 bérmálásra készülő fiataljával, akiket 150 pap és hitoktató kísért el az audienciára. A Szentatya rögtönzött beszéddel köszöntötte őket, elmondva, hogy egy püspök számára nagy öröm a bérmálás ünneplése, viszont szomorúság, ha utána a fiatalok eltűnnek a plébániáról. Ezért kitartásra kérte őket Jézus Krisztus mellett.
1: Una delle gioie più grandi del vescovo, penso in tutte le diocesi, è celebrare le cresime.
0: A Szentlélek ajándéka a bérmálás szentsége, amit pünkösd vasárnap szolgáltatnak ki a fiataloknak. Nagyon szép ebben a szentségben részesülni, mert a Szentlélek teljessége megadja a lelkesedést, az erőt, a képességet, hogy Jézus Krisztust kövessük, hogy mindig igent mondjunk az Úrnak, ne féljünk bátran követni őt, és megélni a hitet egy olyan világban, amelyik messze akar vinni minket Krisztustól. A Szentlélek különösen is velünk van jövő vasárnap, amikor pünkösdöt ünnepeljük. Az első tanítványok, az apostolok tapasztalatára emlékezve, akik megkapták a Szent Lelket, hogy hirdessék az evangéliumot, hirdessék Isten szeretetét. A bérmálandók ennek a küldetésnek lesznek a részesei, amire mindannyian hivatottak vagyunk, hogy elvigyük családunknak, barátainknak, mindenkinek. Ti is a lélek élő tanúi lesztek, aki bennünk él, mondta a fiataloknak a pápa. A bérmálás a püspök számára az egyik legnagyobb öröm. Olykor azonban a bérmálás után a püspök nem látja viszont a fiatalokat, akik eltűnnek a plébániáról, és ez szomorú.
1: In questo voglio chiedere che mettete un'attenzione particolare a uno dei doni dello Spirito Santo, che è chiamato perseveranza.
0: Azt kérem tőletek, hogy figyeljetek különösen a Szentlélek egyik ajándékára, amit úgy hívunk, kitartás. Ne feledjétek el, amit most megéltek, az örömöt, hogy Rómába jöttetek, együtt ünnepeltetek, imádkoztatok. Éljen élénken ez az öröm a szívetekben, és legyetek továbbra is Jézus Krisztus hűséges tanítványai. Tartsatok ki a hitben, térjetek vissza a plébániára, ahol nagyon sok tevékenység lehetőség van, de főként a hitéletbe, mert Jézus Krisztus veletek akar haladni mindnyájatokkal, és ez nagyon fontos. A hitet nem egyedül éljük, hanem együtt. Ezeknek a baráti, közösségi kapcsolatoknak a létrehozása pedig egy módja annak, hogy Jézus tanítványaiként éljük meg a kitartást, mondta a genovai bérmálkozó fiataloknak a Szentatya, majd együtt elimádkozták a Miatyánkot, és áldásával búcsúzott tőlük.
1: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Tanti auguri a tutti.

0: Leó pápa cserrégbíboros gyászmiséjén. Az egyetértést segítette a népek között. Május 12-én 79 éves korában hunyt el a svájci bíboros, aki Olaszországban és San Marinóban képviselte a Szent Széket. Pénteken délután a Szent Péter Bazilikában 14. Leó pápa engesztelő szentmisét mutatott be a bíboros lelki üdvéért. Homiliájában méltatta a főpásztor odaadó és hűséges munkáját, amelyet az apostoli szék szolgálatában, a különböző pápai képviseleteken és az államtitkárságon végzett.
1: Ha contribuito con il lavoro spesso non appariscente, ma non di meno alla
0: Paul Emil Cserrig bíboros a diplomatákra jellemző gyakran nem látványos, de buzgó és fáradtságos munkájával hozzájárult Isten országa építéséhez.

0: Hosszú éveken át türelmesen és lemondással segítette az egyetértést a rábízott lakosság körében, szembenézve azokkal az akadályokkal és kihívásokkal, amelyeket egy pápai képviselőnek vállalnia kell mindenki java érdekében.
1: Ha svolto la sua missione da prima come collaboratore in diverse nunziature.
0: Küldetését előbb nunciatúrai munkatársként kezdte, majd 1996-ban kinevezték Burundi apostoli nunciósává. Ezt követte Trinidad és Tobago és több karibi ország, Dél-Korea és Mongólia, majd Svédország, Dánia, Finnország, Izland és Norvégia, Argentína, végül 2017-től 2024-ig Olaszország és San Marino. Széleskörű egyházi és nemzetközi tapasztalatra tett szert, mely jól mutatja készségét és alkalmazkodó képességét, melyet lelkipásztori szeretetben gyakorolt az egymástól igen eltérő közegekben. Azokban az országokban és népeknél, amelyekbe a Szent Atya nevében küldöttként érkezett, hogy a szeretett közösség szálait szője a helyi egyházak és az apostoli szék között, valamint megerősítse a baráti kapcsolatokat. Ferenc pápa a diplomatákhoz intézett 2025. januári beszédében arra szólította őket, hogy virágoztassák fel maguk körül a reményt, válaszolva a népek jó iránti vágyára és várakozására. Ezt a felhívást mi is gyakorlatba ültethetjük, hiszen a világnak olyan hírvivőkre van szüksége, akik segítik visszanyerni a bizalmat, és ehhez a jó tanúságtétel hozzájárul. Leó pápa a gyászmise homiliájában rámutatott. A halál misztériumával szemben emlékezzünk arra, hogy reményünk végső alapja túlmutat a történelmen, és Krisztus húsvétjában gyökerezik, az ő dicsőséges győzelmében a bűn és a halál felett. A legnagyobb csoda az örök életre való feltámadás, mely földi életünk minden fáradozásának és munkájának a megkoronázása.
1: Questo ci richiama anche alla dimensione essenziale della missione della Chiesa.
0: Ez az egyház küldetésének lényegi dimenziójára irányítja figyelmünket, átöleli és megvilágítja földi cselekvésének minden szintjét. Az egyház ugyanis az időben működik, de fáradozásainak célja túlmutat e világ valóságán, Krisztushoz akar vezetni. Ebben a nagy világosságban köszönünk el a szeretet Emil Cserik bíborostól, akinek püspöki elmondata azt hirdette, Spes mea Christus, Krisztus az én reményem. Krisztus, a mi úrunk reményt adott neki egész életében, olyan reményt, amelyben nem csalatkozott, mert a szeretetben gyökerezik, melyet Isten a Szentlélek által helyezett szívébe, és ami ma örökre beteljesedik, zárta homiliáját Leó pápa. Kedves hallgatóink, a következő percekben beszélgetést hallhatnak Balogh Péter Piusz gödöllői premontrei apáttal.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Balogh Péter Piusz atyát, aki a gödöllői premontrei apátság éléről jött el, mint apát. Mi első alkalommal beszélgetünk itt a rádióban. Isten hozott, kedves Piusz atya, és mindenekelőtt arról kérdeznélek, ami a premontrei rend életében egy közös nagy esemény volt, 5 évvel ezelőtt az alapításnak a 900. évfordulója, illetve egy centenárium ünnepség, amely már gödöllői magyar vonatkozású. Tiéd a szó.
3: Igen, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést is, és a befogadást. A premontrei rend egy nagyon különleges időszakban, ott a 12. század elején formálódott az egyház keblén, amikor jó régen már voltak szerzetesek, de azok a szerzetesek azok mind bencés formájú vagy bencés regulájú szerzetesek voltak, akik hát inkább ugye kimentek a világból, és az ő kincseiket felhalmozva az egész egyházért dolgoztak és imádkoztak, de nem közvetlenül az emberekkel foglalkoztak. Viszont voltak nyilván papok is, püspökök is, akik az egyház élén evangelizáltak és munkálkodtak, természetesen sok nehézséggel. És egy olyan reformrend támadt 900 évvel ezelőtt, amely egyesítette papságot a szerzetességgel. Tudjuk, hogy azóta persze sok-sok olyan szerzetesrend van, hogy természetes, hogy pappá szentelik a tagjait, de akkor ez egyáltalán nem volt természetes, és azért is tehette meg Norbert ezt, Szent Norbert az alapító, mert ő maga is klerikus volt, Szantemben, német földön, ott Hollandia közelébe volt kanonok, még nem is volt pap, és hát úgy alapította az ő rendjét, hogy egy nagyon mély Szent Pál-szerű megtérése volt, és valójában azt az indítást kapta a Szentlélek Úristentől, hogy a papságnak a megújítását a szerzetesi fogadalmak bevonásával tegye meg. És ez egy nagyon-nagyon komoly reform tevékenység volt akkor, 900 évvel ezelőtt, és ennél fogva rohamos gyorsasággal terjedt el a rend.
2: Mely területeken volt jelentős?
3: Ugye Prémontré, ez egy francia hely, előre megmutatott mező, előre megmutatott hely, ugye a fordítása, ahol letelepedtek, Laon közelében, de Németország, ugye Hollandia területe, és hát aztán később Európa sok-sok része, és még a rendalapító életében 1130-ban nagyváradi Várad-hegyfoki alapítás, ugye az Magyarországot is jelentette. Így az ő élete és az ő kisugárzása az első 100 évben robbanásszerű volt, egészen ugye a ferences meg a domonkos rend megalakulásáig, mert akkor utána már ezek a fajta tényezők megoszlottak, és nyilván ők is helyet találtak maguknak az Anya Szent Egyházban. Nos, a 900 éves évforduló azért fontos számunkra, mert a rendnek ez az alapvető karaktere és karizmája, hogy papi rend, lelkipásztori rend, egy olyan rend, amely először kapott pápai engedélyt arra, hogy plébániákat tartson fönn a 12. század óta. Ez számunkra nagyon fontos, és azt gondoljuk, hogy egyébként nagyon időszerű is. Magyarországon 1990 után, az újra kommunista idők utáni újraindulás után a rend nem csak az eredeti karizmájával él, tehát hogy plébániákat és templomokat működtet és tart fenn, hanem a kicsit több mint 200 éves közép-kelet-európai múltját, amennyiben tanító rendé vált ferences, ciszterci, bencés iskolákkal együtt ugye a 19. század elején. Ezt is magunkévá tettük, és ilyen módon a 21. századra legalábbis Magyarországon egy olyan rendé vált, amelynek nem csak templomai, hanem oktatási intézményei, iskolái is vannak.
2: És akkor a másik nagy esemény, a magyar centenárium?
3: Igen, a magyar centenárium az pont az iskolai, illetve iskola alapításhoz köthető, mert 1920 után, a trianoni nagykatasztrófa után az a kolostor szövetség, amely három premontrai kolostort számolt magába, ugye Jászót, Leleszt és Nagyváradot. Jászó és Lelesz felvidék, tehát Csehszlovákia lett, Nagyvárad pedig ugye hát most is Romániához tartozik, és közéjük ékelődik be ugye a kis Magyarország. Lehetetlen volt ezeknek a rendi atyáknak az együttműködése, és hát azokban az államokban pedig hát elkezdték ellehetetleníteni a katolikus oktatást és nevelést. Ilyen módon Klébezbe Kuno Takács Menyhértet, a jászóvári apátot szólította meg, hogy valahol Magyarország területén belül építsen és indítson el egy olyan intézményt, egy olyan rendházat, ahol újra ki tud virágozni itt Magyarországon a premontrai oktatás, és hát természetesen ezt a kassai iskoláról, rozsnyói iskolából, illetve hát a nagyváradi iskolából való premontrai atyákkal tudta megvalósítani. 1923-ban kezdték az építkezést, és 1924-25-ös tanévet már két osztállyal kezdték el Gödöllőn. A mostani Magyar és Agrártudományi Egyetem főépülete, ugye az, amelyik a rendház, gimnázium és konviktus, tehát bentlakás volt. Ez egy 7-8 év alatt készült el, ez a nagy épület komplexum. És
2: A
3: két háború között, igen. 1924 és 48 között tudott ez működni, hiszen hát 48 ugye megtörtént az államosítás, aztán 50-ben pedig a szeretesrendek szétszóratása. Áldozatául esett természetesen ez is mindennek, de nagymúltú iskolává vált, és az 1990-es években még sokan éltek, akik érettségiztek 1948-ban vagy 48 előtt, illetve akik akkor akárhanyadikosként is, de elhagyni kényszerültek ugye a premontrai gimnáziumot. Még most is vannak olyanok, akik 1-2 vagy 3 évet tanultak ott, és találkozunk velük.
2: Pius atya, te apát volt, mutasd be a közösségedet.
3: 1990-es évek elején léptem én be a premontrai rendbe. Egyébként zeneakadémia zongora szakot végeztem, igen, előtte, de a hivatás elért engem is még közben, és az egyetem befejezése után aztán beöltöztem, és teológiát tanultam, teológia mellett az egyházzene szakot is elvégeztem, tehát gazdag volt az egyetemi időszakom igazán, és nagyon nagy szeretettel emlékezem vissza ezekre az évekre. 2000-ben szenteltek pappá, és akkor kerültem Gödöllőre. Zsámbéki rendházomban volt egyébként az én formációs időszakom, Ulman Péter atya mellett, és 2000-től kezdve pedig Gödöllőn vagyok. Az első 15 évben nyilván a templomi munkálatokban, lelkészi szolgálatban, illetve az iskolai lelkészi szolgálatban, meg hát iskolában tanítottam nagyon sokféle tantárgyat, és 2015-ben választottak engem elöljáróvá, akkor még kormányzó perjelség volt Gödöllő, és 2018-ban nyert aztán apáti rangot ez a közösség, hiszen ugye a 100 éves évforduló kapcsán ugye tudjuk, hogy viszonylag régebbi a közösség, de ott volt egy 40 éves kimaradás ugye a történelmi nehézségek miatt. De a fejlődés, a intézményeinkben való fejlődés, illetve a személyi létszámban való fejlődés is azt mutatta, hogy bár lassan, de biztosan tudtunk előre haladni, és a rendi generális káptalan megszavazta azt 2018-ban, hogy legyünk apátság, és így tudjuk folytatni a mi munkánkat, és hát magába 900 éves ugye jubileumba is, mint apátság vegyünk részt. Jelenleg 6-an élünk Gödöllőn, és 2-en dolgoznak atyák Zsámbékon, és természetesen nagyon jó kapcsolatunk van a zsámbéki premontrai nővérekkel is.
2: Milyen lelkipásztori feladat hárul rátok?
3: A lelkipásztori feladatainkban úgy érezzük, hogy nagyon szeretnénk plébánosokként is, vagy akár templom igazgatóként is az evangelizációt, a feltámadt Krisztusnak a hirdetését, a hívek között a katolikus hit megszilárdítását, megerősítését szolgálni. Együtt a világi papsággal, de ugyanakkor belevonva a mi sajátos rendi karizmánkat, amely nem csak a közös lelkipásztori szolgálat, tehát az, hogy egy-egy templomban nem csak egy atyával, hanem több premontrai atyával is találkoznak a hívek, bár nyilván tisztségek, plébánosi tisztség vagy templomigazgatói tisztség megvan, de azért egy közösségi szolgálatunk ez. Másrészt pedig a rendi közösségünknek a liturgikus élete egy elég komoly liturgikus élet, mind a zsolozsma végzése, zsolozsma éneklése területén, illetve a szentmisének az ünnepélyes végzése területén, és mi ezt, mint rendi közösség így végezzük, és hát ezzel próbáljuk gazdagítani az iskolai közösségeinket is, meg a plébániai közösségeinket.
2: Kedves Pius atya, köszönöm a beszélgetést, Isten áltását kívánom az eljövendő időszakra, és további áldott római zarándoklatot.
3: Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
0: Balogh Péter Pius gödöllői premontrei apáttal Páter Vértes Aljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

0: Hírpercek.
1: Visszatértek a harangok a veszprémi piarista templom tornyába. Kihirdették a zsebszentély pályázat és hittanverseny győzteseit. Székely János a német Katholiken tágon. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. Ismét történelmi pillanatnak lehettek tanúi mindazok, akik a héten figyelemmel kísérték a veszprémi Szent Imre egykori piarista templom harangjainak visszaemelését a megújuló toronyba. Több mint 100 év után ismét 3 harang szolgál majd a várnegyedben, 2 új és 1 történelmi harang került a toronyba. Az első világháború idején a templom 2 harangját hadicélokra vitték el, így azóta csak az 1839-ben öntött Szent József harang maradt meg, amely ráadásul már több mint 15 éve nem szólalt meg. A legnagyobb harang kalazanci Szent József, a legkisebb pedig Szent Imre tiszteletére készült. A harangokat speciális darú segítségével emelték a közel 35 méteres magas toronyba. A szakemberek a harangszéket is teljesen megújították, így hamarosan ismét harmonikusan szólalhatnak meg a várnegyed harangjai Veszprémben. A Gizella napok keretében hirdették ki a veszprémi főegyházmegye hittanversenyének és a zsebszentély pályázatának az eredményeit. A kezdeményezésre az ország számos pontjáról érkeztek alkotások és pályamunkák, amelyekben a gyermekek kreativitása és hitbeli elmélyülése is megmutatkozott. A különleges zsebszentélyek finom textilből, hímzésekből, gyöngyökből és személyes vallási jelképekből készültek, miközben a pályázat célja az volt, hogy a gyermekek az alkotáson keresztül közelebb kerüljenek az imádsághoz és hitük személyesebb megéléséhez. A hittanversenyen 152 iskola 214 diákja vett részt, míg a pályázatra 133 alkotás érkezett. A legjobb pályamunkák készítői értékes jutalommal részesültek, amelyeket dr. Udvardi György érsek adott át a díjazottaknak. Mintegy 60 ezer résztvevője volt idén a németországi Würzburgban megrendezett Katholiken tágon a német katolikusok legnagyobb találkozóján. A május 13-a és 17-e között zajló esemény mottója Légy bátor, állj fel, amely a szervezők szerint a hitből fakadó bátor kiállásra hívja a keresztényeket. A rendezvényen részt vett Székely János, az MKPK elnöke is, aki hangsúlyozta, Németországban erősen érzékelhető a szekularizáció, ugyanakkor az egyház és a társadalom kapcsolata továbbra is élő és párbeszédre törekvő. A találkozón politikusok, kulturális szereplők és egyházi vezetők közösen keresték a válaszokat a mai társadalom kihívásaira. A felszólalások középpontjában az életvédelem, a béke, az ökumené és a keresztény értékek társadalmi szerepe állt. Székely János püspök kiemelte, fontos tapasztalat volt, hogyan próbál az egyház nyitottan jelen lenni a társadalomban és megszólítani a mai embert a hit erejével. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak továbbra is rádiónkkal. Áldott szép vasárnapot kívánok!
0: Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspökatyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt, Kerényi Kata vagyok. E-mail címünk, amelyre várjuk észrevételeiket, kérdéseiket a következő: hitkapuja@gmail.com. A mai adásban folytatjuk az Új Szövetségben található apostolok cselekedetei történeti könyv megismerését. Az előzőekben már megtudtuk, hogy a könyv 28 fejezetből áll, és a kereszténység születését mondja el az akkor ismert világban. A címét a második század végén kapta, az igazi főszereplője maga az evangélium, és a mű célja, hogy elmondja, hogyan jutott el Isten igéje Jeruzsálemtől egészen Rómáig. Szerzője Szent Lukács evangélista, aki kezdettől fogva két könyvet akart írni, az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit. A két könyv összefügg, stílusuk ugyanaz. Lukács egy szír származású, pogányból lett keresztény orvos volt. A két művet körülbelül Krisztus után 70 és 90 között írta. A legelső keresztény írások már idézik ezeket a műveket. Az apostolok cselekedetei a Krisztus után körülbelül 30-ban történt pünkösd ünnepével kezdődik, a helyszín Jeruzsálem, és Pál apostol római útjával zárul Krisztus után 60-61-ben. A korabeli történetírók közül Józsefus Flavius is alátámasztja az apostolok cselekedeteinek történeti hitelességét. Lukács ennek a műnek a megírásához sok forrást használt. Az első 15 fejezetben leginkább Jeruzsálemből és Antiochiából származó, arámul fogalmazott rövid írásokat vesz át. A 16. fejezettől pedig a Pál apostol kortársaitól gyűjtött és tartózkodásainak helyszínén található emlékekből használ feljegyzéseket, és építi be azokat a műbe. Lukács alapvetően prozelitáknak, azaz pogányból lett zsidóknak írja a könyvet, itt fejeztük be az elmúlt alkalommal. Most nézzük meg mélyebben, hogy kik is Lukács pontos címzetjei, akik számára megírta bátorításul az apostolok cselekedeteit.
1: Nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Az apostolok cselekedeteinek a magyarázatánál tartunk, és ahogy hallottuk, elsősorban nem is az apostolokról szól. Ennek a könyvnek a főhőse, a középpontja Isten igéje, az evangélium, amely terjed, eljut a föld végső határáig. Jeruzsálemből, az Ószövetség, a Biblia világának a fővárosából, a kinyilatkoztatás helyéről eljut egészen Rómáig, a pogányvilág fővárosáig. Kik voltak Lukácsnak a címzettjei, és mi volt az ő elsődleges célja? Nagyon sokan tudják azt, hogy Szent Lukács, mint szír származású szerző, elsősorban úgy tűnik, mintha pogányoknak írna. Többek között látjuk ezt abból, hogy Jézus családfáját visszavezeti Ádámig, nem csak Ábrahámig. Ő nem csak a zsidó nép üdvözítője, messiása, hanem az egész világ megváltója, az egész emberiségé. Nagyon sok héber kifejezést lefordít az olvasói számára, hogy világosan értsék. Ugyanakkor ezt már a múltkor egy kicsit elkezdtük értelmezni, kifejteni. Nagyon sok olyan utalás van Lukácsnak a művében, amit csak azok értenek, akik mélyen ismerik a Szentírást. Például Mózes és Illés a színeváltozáskor Jézusnak az exodusáról beszélnek, az átvonulásáról. Ez csak az érti, aki jól ismeri a Bibliát, és tudja, hogy az Ószövetség leghatalmasabb eseménye az exodus, a kivonulás Egyiptomból, a szabadulás, amelynek a vezére Mózes. Jézus egy új Mózes, aki átvezeti a népét, az emberiséget ebből a világból, a bűnszolgaságából, a vörös tengeren át, a szenvedés kohóján át, a kereszt és a föltámadás útján át, átvezeti Isten országába, a kegyelem világába, az örök életbe. És hát felfigyelhetünk arra is, hogy azok a pogányok, akik megtérnek az apostolok cselekedeteiben, ők mind olyanok, egy kivétellel, talán a Filippi börtönőr kivételével, akik már a zsidósággal nagyon mély kapcsolatban vannak. nem tiszta pogányok, hanem úgynevezett prozeliták, akik a zsidóvallást ismerték, szerették, a Bibliát olvassák, értik, keresik a Biblián keresztül az élő Istennel való kapcsolatot. Ilyen például Cornélius százados Cezáreában, akiről azt halljuk, hogy a jeruzsálemi templom áldozat bemutatásának az idején imádkozik, vagyis a zsidó imádságok idején. És ekkor jelenik meg neki az angyal, és mondja, hogy hamarosan jön ide egy Simon nevű ember hozzád, fogad be, ő mondja el neked majd az Úristen akaratát. Ugyanilyen az etióp udvari tiszt, aki Fülöpnek a segítségével megkeresztelkedik. Ő egy jámbor ember, aki hova jön Jeruzsálembe, zarándokolni a templomba. Ugyanilyen Lídia, a bíboráros asszony Filippiben, aki szombatonként az imádság helyére jön, a szombati zsidó istentiszteleten vesz részt. Jézus korában a zsinagógák körül kialakul egy hatalmas holdudvar. A zsidó vallás rendkívül vonzóvá válik. Ugyanis az ókori vallások krízisbe jutottak. Lassanként senki nem hitt az Olimposzon élő, különböző intrikákat egymás ellen szövő istenekben, ezekben a legendákban, és egyre inkább világossá vált, hogy egyetlen Isten van, aki láthatatlan, nem emberhez hasonló, a világ teremtője, és akinek erkölcsi törvényei vannak. A zsidóság ezt a hitet hordozza, képviseli. Az egyetlen, láthatatlan, teremtő Isten, aki 10 parancsot ad, erkölcsi törvényt az emberiségnek. Nagyon sok pogány számára ez a vallás, a zsidóság hite rendkívül szimpatikus volt. Logikus, érthető, egyszerű. És nagyon sokan elkezdtek emiatt járni a zsinagógákba. Olvasták a Bibliát. Őket nevezzük prozelitáknak. Ezek közül a prozeliták közül az első évtizedekben, ahogy a kereszténység születik, rengetegen keresztényé lesznek. Ezt halljuk, hogy Pál apostol először mindig a zsinagógákban prédikál. És igen gyakran a helyi zsidó közösség elutasítja őt, de a holdudvar, a pogányok, a prozeliták nyitott szívvel befogadják. És a kereszténység kicsit lehalássza a zsinagógáknak ezt a hatalmas holdudvarát. Ő belőlük születik elsősorban. Lukácsnak a műve, az evangélium is, és az apostolok cselekedete is elsősorban nekik szól, a prozelitáknak, a kereszténység első magjának. És azt halljuk az evangélium elején, hogy Szent Lukács meg akarja győzni Teofilt, akinek ajánlja a művét, azoknak a tanításoknak a megbízhatóságáról, amelyekre őt tanították. A tanításoknak a szilárdságáról, megbízhatóságáról. Miért fogalmazza ezt így Lukács? Azért, mert az ő címzettjei közül, a prozeliták közül nagyon sokan elbizonytalanodtak. Akkor, amikor elkezdődik a kereszténység üldözése, a zsidóság kizárja a keresztényeket a zsinagógákból, és aztán lassanként Pétert, Jánost elfogják, István diakónust megkövezik, Jakabot kivégzik, elindul a kereszténység üldözése. Nagyon sok prozelita hirtelen azt érezte, hogy ő is kikerült a zsinagógák világából, hogy talán rosszul döntött, és ki kellett volna tartani az egyszerű, ősi, mózesi hit mellett. A kereszténység csak egy apró, kicsike szekta, ami elindult valahol Galileában. Tévedtek, amikor ennek a tagjaivá lettek. Szent Lukács tehát nekik akar megerősítést adni. Milyen módon? Elsősorban történeti módon. Ezt mutatja már a Lukács evangéliumnak a bevezetése. Ez egy hosszú, nagyon elegáns bevezető néhány gondolat. Nagyon hasonlít a korabeli történeti műveknek a bevezetőihez. Például Josephus Flavius műveinek a kezdősoraihoz. Hasonlít például az, hogy ajánlja valakinek a művet, Teofilnak, aki egyébként valószínűleg anyagilag is támogatta a könyvnek a megszületését. A papíranyag beszerzése, a másolásnak a segítése volt Teofilnak valószínűleg a szolgálata abban, hogy Lukács evangéliuma és az apostolok cselekedetei megszületett. Tehát ajánlja valakinek a történész a saját művét. Utána jelzi azt, hogy mások is írtak már erről a témáról. Jelzi a többi szerzőket. Aztán megfogalmazza a célt és a módszert, ahogyan ír. Röviden és rendszeresen szeretné elmondani mindazt, amit átadnak a szemtanúk, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az isteni szónak. Hivatkozik tehát a megbízható tanúkra, akiknek az elbeszélése alapján írja le Jézus életének az eseményeit, aztán a húsvét, a pünkösd eseményeit, és végül az egyház születését. Lukács tehát történeti igazolást ad. Azonban nem profán történelem értelmében próbálja a kereszténység születését egyszerűen leírni, hanem üdvtörténeti igazolást ad. Azt akarja elmondani, hogy Isten vezeti az ő népét. Isten vezette ezt a történelmet az Ószövetségtől, Jeruzsálemtől egészen Rómáig. Ő akarta az evangéliumot eljuttatni a pogányok számára is. Hogyan teszi meg ezt Szent Lukács? Először is elmondja, hogy Isten kezdettől fogva a pogányoknak is szánta az ő örömhírét. Hogyan látjuk ezt az evangéliumban? Az Ak Simeon, aki a szűzanya és József, illetőleg a kis Jézusnak a köszöntésére jön. Mit mond? Azt mondja, hogy ez a gyermek Izraelnek a dicsősége, de a pogány nemzetek világossága is lesz. Őt adtad számunkra csodájára minden népnek. Ő lesz a pogány népek világossága. Keresztelő János már azt hirdeti, hogy minden test meglátja majd Isten üdvösségét. Egyébként ez a különleges szó, az üdvösség, üdvözítés visszajön az apostolok cselekedeteinek a legvégén, ahol Rómába érkezik az örömhír. Minden test meglátta, minden néphez eljutott Isten üdvözítő terve. A Lukács evangélium elején, ahol Jézus föllép, hallunk egy programadó prédikációt a názáreti zsinagógában. És itt is nagyon érdekes, hogy Jézus két példát hoz föl, a hitnek két nagy példáját. A száreptai özvegyasszonyt, akihez Illés küldetett, és a szír Námánt, akihez meg Elizeus küldetett. Mind a kettő pogány. Ők fogadták be az Ószövetség idején is Isten üdvözítő tervét. Így indult tehát a lukácsi mű, hogy Isten szándéka kezdettől az volt, hogy kinyissa az üdvösség tervét minden nép számára. Ezután Lukács bemutatja azt, hogy az egész üdvtörténetet, az egész eseménysort Isten vezeti. Nem emberi döntés volt ez az első apostoli zsinaton, hogy kinyissák a kereszténység kapuit a pogányok felé. Nem egy esetleges emberi eseménysornak az eredményeként születik a pogányok felé is nyitott egyház, hanem ez Istennek a terve, ő vezeti. Hogyan mutatja be ezt Szent Lukács? Egyrészt mindenütt unosuntalan angyalok jelennek meg, akik vezetik az eseményt, Jézusnak a születését, angyal adja hírről, a föltámadását. Péter apostolt angyal szabadítja ki a börtönből. Aztán látomások segítik, mutatják Isten szándékát. Kornéliusnak látomása van. Így tudja meg, hogy Simonnak a prédikációja az Úristentől jön, hittel fogadja. Péter apostolnak háromszor is megjelenik az a különleges lepedő, amelyben tisztátalan állatok vannak, és Isten felszólítja őt, ne tartsd tisztátalannak, amit Isten tisztának teremtett. Ez a látomás kényszeríti Pétert arra, hogy menjen Kornéliuszhoz. Ez bátorítja föl, hogy az első pogányt megkeresztelje. Vagy Pál apostolnak megjelenik a makedón férfi, és könyörög, hogy gyere át és segíts rajtunk. Így dönti el Pál apostol, hogy Kis-Ázsiából, Troászból áthajózik Európába. Ekkor lép az evangélium Európa földjére. Ez nem egy emberi terv volt, hanem Isten akarta. Ő hívja a látomáson keresztül, a makedón férfinek a szavain keresztül, ő hívja Pál apostolt Európa megtérítésére. Aztán Lukács evangélista jelzi, hogy mindenütt jelen van a Szentlélek. Ő vezeti az apostolokat. Ott van pünköstkor. Ott van a 7 első diakónus, a görög származású diakónusok kiválasztásakor. Ott van akkor, amikor Pált és Barnabást Antiókiában megbízzák azzal, hogy a pogányok felé elvigyék az örömhírt, a keresztény tanítást. Ott van a jeruzsálemi zsinaton, ahol az apostolok bátran így írnak, úgy tetszett a Szentléleknek és nekünk, hogy ne rakjunk rátok több terhet. Aztán Szent Lukács jelzi, hogy a Biblia szavai teljesednek be az ősegyház történetében. Például pünköst kapcsán elmondja azt, hogy Joel próféta megjövendölte, hogy kiárad az Úr lelke minden testre. Fiaitok és lányaitok jövendölni fognak. Ez teljesedik be pünköstkor. Vagy István diakónus beszédében, amelyet nagyon hosszasan hallunk az apostolok cselekedetei 7. fejezetében. István diakónus végignézi, végigmagyarázza az Ószövetség történetét, de nagyon érdekes, hogy mit választ ki belőle. Azt, hogy Isten megjelent a Szentföldön kívül, nem csak Izraelben, nem csak Jeruzsálemben. Ezeket a pillanatokat választja ki. Ábrahámnak megjelenik Háránban, a Szentföldön kívül. Elkíséri őt Egyiptomba. Aztán a midiániták között ott jelenik meg neki, az égő csipkebokorban. Vagyis Isten szava nincs helyhez kötve. Jeruzsálemből elindul a föld végső határáig, Rómáig. Egy másik nagyon fontos bibliai hely, az, amit Pál apostolra vonatkoztat, Szent Lukács, Izajás próféta könyvében olvassuk, a nemzetek világosságává tettelek, hogy üdvösségem eljusson a föld végső határáig. Pál apostol ennek az igének lesz a beteljesítője. Ugyanezt a célt szolgálja a pünkösdi esemény leírása, amiről majd hosszasan beszélünk. A zsidó hagyomány szerint 70 lángnyelv szállt le az égből a Sínai hegyre pünkösd napján, az ószövetségi pünkösd ünnepén, amikor Isten a 10 parancsot adta a népének. És a 70 lángnyelv szétment az egész világra. Minden nyelven kihirdette az isteni törvényt, a 10 parancsolat igéit, de egyetlen nép sem fogadta el, csak Isten népe, Izrael népe. Így születik meg az Ószövetség. Ami akkor félbe maradt, ami nem teljesedett be, ez történik meg az új pünköstkor, a keresztény pünköstkor. Megint csak lángnyelvek ereszkednek le az égből. Most már nem a kőtáblákra, hanem emberi szívekbe írják a szeretet törvényét. És minden nyelven érti ezt a világ, az apostolok prédikációját, a sok-sok ember, a világ minden tájáról érkező zarándokok, pártusok, médek, elamiták, Mezopotámiának, Kappadókiának, Líbiának vidékéről érkező zarándokok, krétaiak és arabok a saját nyelvükön hallják Isten csodás tetteit. Pünköstkor tehát beteljesedik. Az, ami az első pünköstkor az Ószövetségben töredékes maradt. Minden nép befogadja a Szent Lelket. Minden nyelven hirdetik az evangéliumot. Ugyanezt a célt szolgálja Lukács művében az apostoli folytonosságnak a jelzése. Az első korszaknak a vezetői a 12 apostol. Utána pedig az ő tanítványaik, Pál és Barnabás, és végül Pálnak a kísérői, akik továbbadják a páli hagyományt, a Pál által kapott tanítást. Ugyanezt a célt szolgálja az, ahogyan Lukács jelzi, hogy Isten előre látja mindazt, ami történni fog. Ennek így kell történni, ez egy kedves szava Szent Lukácsnak, a kell. Isten akarata, az ő terve, gondviselése vezeti a történelem eseményeit. Ugyanerről szól az a különleges mondat is, amelyet Pál apostol hall: hiába rugdalódzol az ösztöke ellen. Isten akarata az, hogy ő belőle a pogányok apostola legyen. És végül ugyanezt szolgálja a rengeteg párhuzam az Ószövetség eseményei és Jézus között, például Illés és Jézus története, de utána Jézus és István diakónus között. Ezt is fogjuk majd látni. István diakónusnak a vértanúsága nagyon sok ponton emlékeztet a nagypéntek eseményeire, Jézus keresztjére. És utána Jézus és Szent Pál között. Ezt is majd látjuk, a védőbeszédek, Pál apostol útja, elfogatása, szenvedés története számtalan ponton utal Jézusnak a szenvedésére. Folytatódik az isteni üdvözítő terv. Kezdettől fogva ez volt az Úristen szándéka, elvinni az üdvösség jó hírét a föld végső határáig. Ez tehát az apostolok cselekedeteinek a fő témája. Ez egy történeti igazolás, amely elmondja, hogy hogyan épül fel Isten terve, és miért a pogányok számára, az ő címzetjei, a prozeliták számára érkezik el az üdvösség jó híre. Miért hagyja el Jeruzsálemet, és miért érkezik meg Rómába. Emellett Lukácsnak vannak melléktémái is. Ezeket éppen csak felsorolom. Az egyik védi a kereszténységet. A kezdődő üldözések idején újra és újra hangsúlyozza, hogy a kereszténység nem a birodalom elleni mozgalom, hanem vallás, ártalmatlan, nem akar semmifajta fölforgató tevékenységet végezni. Hogyan fejezi ki ezt Szent Lukács? Úgy, hogy a római helytartók, akár Pilátus, akár később Gallió Korintusban, vagy később a pált kihallgató Félix és Festus, mindannyian újra és újra kijelentik, hogy az illető Jézus vagy Pál apostol ártatlanok. Semmifajta vétséget nem követtek el. Egy másik témája Lukácsnak a parúzia késése. Jézus második eljövetelének a késése. És itt, amit ő hangsúlyoz, az az, hogy nem az időpont a fontos, hanem az, hogy készen legyünk. Amikor eljön, bármikor jön, hűségesen, imádságban, a hitben való kitartásban találjon minket. És végül egy fontos gondolata Lukácsnak a szegények iránti szeretet. Gyönyörűen mutatja be az ősegyház életét, ahol nagyon sokan mindenüket odaadták a közös ősegyházi kincsestárba, azért, hogy gondoskodni tudjanak a szegényekről, özvegyekről, árvákról, mindenük közös volt. Szeretetben éltek együtt, ahogyan az első keresztényekre gyakran mutogattak a kívülállók, nézzétek, mennyire szeretik egymást. Ezek tehát azok a vezérgondolatok, amelyek Lukácsot vezetik, ahogy bemutatja a kereszténység születésének a gyönyörű, lelkesítő történetét.
0: Kicsit most helyezzük bele magunkat abba a történelmi időbe, amikor Lukács műve keletkezett. Jézust keresztre feszítik Jeruzsálemben, de a temetése után pár nappal a holteste már nincs a sírban. Követői az apostolok, és még néhány szemtanú azt állítják, hogy feltámadt, de az egyszerű emberek közül van, aki hitte ezt, és nyilván voltak kételkedők is bőven. Mi volt akkoriban a zsidó főpapok és a római megszállók hozzáállása ehhez a történethez? Mennyire kellett titokban szerveződni eleinte a keresztényeknek, és hogyan, mivel győzték meg az apostolok a bizonytalankodókat, hogy ilyen rövid időn belül el tudott terjedni a kereszténység a világban?
1: Mit gondolnak a főpapok, a zsidó nép vezetői, az írástudók. És mit gondol maga a zsidó nép a születő keresztény közösségről? Nagyon sokféle itt a reakció. Nagyon fontos nem elfelejtenünk azt, hogy a kereszténység legelső, nagyon lelkes apostolai, vezetői, és hát a keresztény közösségnek a legtöbb tagja mind zsidó volt. Tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy a zsidó nép egy emberként elutasítja Jézus örömhírét. Az apostolok mind zsidók. Pál apostol zsidó. A jeruzsálemi ősegyház mind zsidókból áll. Azt is halljuk az apostolok cselekedeteiben, hogy a papok közül is nagy tömegben, egy nagy sokaság hódolt meg a hitnek, lett keresztényé. Tehát nagyon sok zsidó pap, akik Jeruzsálemben szolgáltak, korábban áldozatokat mutattak be, ők is keresztényé lesznek. Halljuk azt az evangéliumban, hogy Nikodémus, Arimateai József, a főtanács tagjai hisznek Jézusban, szeretik őt, keresik őt. Vagy halljuk az apostolok cselekedeteiben, hogy Gamáliel, szintén a főtanács tagja, a kereszténység érdekében szólal fel. Azért, hogy az apostolokat engedjék szabadon. Vagy jó arra is gondolnunk, hogy az apostolok és az első keresztény közösség följárnak a jeruzsálemi templomba imádkozni. Senki nem dobja ki őket onnan. Vagy Pál apostol a zsinagógákban prédikál, és örömmel hallgatják őt, fölkérik arra, hogy olvassa a zsinagógában a bibliai részt, és prédikáljon az ott levő zsidó közösség számára. Lassan indul el az, hogy a vezetők, és aztán a nyomukban a zsidó népnek a nagyobb fele ellene fordul a kereszténységnek. Látjuk ezt, amikor Pétert és Jánost elfogják, amikor nem sokkal később István diakónust kivégzik, megkövezik. Látjuk akkor, amikor Pál apostolt számtalan helyen a zsinagógákban megostorozzák, egyszer meg is kövezik. Amikor a zsidók vádolják Pál apostolt, például Gallió elé, a Korintusban székelő prokonzul elé, a zsidók viszik, hurcolják Pál apostolt, és követelik azt, hogy a prokonzul Gallió ítélje őt el. Gallió elkergeti a zsidókat akkor, és világossá teszi, hogy ez egy vallásos ellentét vagy konfliktus, amiben ő nem akar semmifajta módon részt venni. Pál apostol állami értelemben teljesen ártatlan. De ugyanezt látjuk később Pál apostol elfogatásánál. Jeruzsálemben ők akarják Pál apostolt a templomban, ott helyben meglincselni, megmenti őt a templomőrségnek a parancsnoka. Aztán Félix helytartó előtt Ananiás főpap vádolja Pál apostolt, és ő követeli a halálra ítélését. És így jut el aztán lassanként a zsidóság odáig Krisztus után 90 táján, hogy a keresztényeket kiátkozzák a zsinagógából. Az úgynevezett jamniai zsinaton fogalmazódik meg a 18 áldás szövegébe az átok, átkozottak legyenek a názáretiek. Ez egy lassú folyamat tehát, évtizedeken át tart, kezdetben nagyon sok zsidó ember lesz Jézusnak a tanítványa, követője, és aztán lassanként a népvezetői Jézus ellen, az evangélium ellen fordulnak. Mi volt Róma hozzáállása a keresztényekhez? Kezdetben úgy tekintettek a keresztény közösségekre, hogy ez egy ártalmatlan vallási mozgalom. Ezt látjuk Pilátusnál. Nem akarja Jézust halálra ítélni. Azt mondja, én semmi bűnt nem találok benne. Ítéljétek el ti a saját törvényetek szerint, mert Róma törvénye ellen semmifajta vétséget nem követett el. Ugyanezt mondja Gallió Korintusban, ahogy ezt említettük. Félix és Festus. Az első olyan pont, ahol azt látjuk, hogy Róma elkezd a kereszténység ellen rendelkezéseket hozni. Ez Claudius császár idején történik, Krisztus után 49-50-ben. Azt halljuk, hogy kitiltja a zsidókat Rómából. Svetonius, a római történetíró megjegyzi, hogy azért, mert egy Krestos nevű személy miatt nagyon sok vita volt közöttük. Minden bizonnyal itt Krisztusról van szó, akinek a nevét kicsit eltorzítva halljuk vagy olvassuk Svetonius műveiben. A keresztények és a zsidók Rómában egymással vitáznak, és ezek a viták akkora feszültséget okoznak, hogy végül is Claudius császár úgy dönt, hogy minden zsidót kitilt Rómából. Kezdetben tehát a római császár úgy gondolja, hogy a kereszténység alapvetően egy zsidó szekta, egy zsidó mozgalom, ezért egy kalap alá veszi a zsidókat és keresztényeket, és együtt űzi ki őket Rómából. Ez a fajta római felfogás Néró császár idején változik meg gyökeresen. Néró császárnak a keresztény üldözése Krisztus után 64-ben kezdődik, és nagyjából az ő haláláig 68-ig tart. Hogy mi lehetett ennek a pontos kirobbantó oka, ez egy nagyon sokrétű kérdés, és benne van egy félőrült császárnak a gonoszsága. Egyesek szerint egyenesen egy ilyen számunkra szinte fölfoghatatlan gondolat, ő magát nagy költőnek gondolta. És ahogyan Homérosz megírta Trója égését, ő azt gondolta, hogy meg kell írni a Róma égését, és felgyújtja a várost, hogy ehhez kellő ihletet kapjon, és amikor ráterelődik a gyanú, kell találnia valaki bűnbakot. Mások szerint egyszerűen szerette volna újjáépíteni Rómát, és a legzsúfoltabb, legcsúnyább negyedeket nemes egyszerűséggel fölgyújtotta, hogy sok ezer ember ott benn égett, az a császárt nem érdekelte. Minden bizonnyal benne van a kereszténydés kirobbantásában Néró császárnak a második felesége, Poppea, akiről azt tudjuk, hogy nagyon közel állt, nagyon szerette a zsidóvallást. Például Agrippa király idejében, amikor ő a palotáját olyan magasra építette föl, hogy be lehessen látni a templomba, a zsidó főpap panasszal ment Rómába a császárhoz, és kérte az ő segítségét, hogy ezt megtiltsa, illetőleg ők egy védőfalat építhessenek, hogy a király ne lásson rá a templom titkos belső udvaraira. És ezt a kérést tudjuk, hogy Poppea a császárnő volt az, aki a császárnak, Nérónak közvetítette, kikönyörögte, hogy a zsidók kérését meghallgassa. Józsefus Flavius azt is leírja, hogy több barátját elfogják és Rómába hurcolják ebben az időben. És könyörögnek érte, és Poppea a császárnő az, aki kijárja Nérónál, hogy ezeket a zsidó elfogott embereket, akiket lázadással vádolnak, végül is szabadon engedjék. Tacitus meg is jegyzi, hogy az őrjöngő császár legfőbb tanácsadója Poppea volt. Nagyon valószínűnek tűnik, hogy amikor Róma égése után Néró császár hirtelen megijed, hogy kiderül az, hogy ő volt a gyújtogató, a város fölgyújtásának a legfőbb kitalálója és végrehajtója, akkor talán Poppea az, aki súgja neki, hogy gondolja, állítsa azt, hogy a keresztények, ők a gyújtogatók. Nem tudjuk ennek egészen pontosan a hátterét, minden esetre 64-ben kirobban egy hatalmas császár által elrendelt keresztényüldözés. És keresztények ezreit dobják vadállatok elé, égetik el elevenen, vagyonukat elkobozzák, megölnek kisgyerekeket, édesanyákat. Egy borzalmas pusztítás, főleg Rómában élő keresztény közösség ellen. Később is ezt látjuk, hogy igen gyakran a zsidóság együttműködik a római birodalommal, illetőleg világossá akarja tenni azt, hogy a keresztények nem a mi részünk. Ez egy önálló új vallás, és azt a védelmet, amit a zsidóság megkapott a római birodalomtól, ezt a kereszténységre ne vonatkoztassák. Zsidó embernek nem kellett a császár képmás előtt áldozatot bemutatni. Őket erre nem kényszerítik, elfogadják a zsidó vallásnak a különbözőségét. Keresztényeket viszont kényszeríteni akarnak erre. Szent Polikárp vértanúságának az aktáiban olvassuk például, hogy a tűzifát az öreg püspöknek a mágián való megégetéséhez a zsidók hozzák, és a vértanú aktának a leírói hozzáteszik, hogy szokásuk szerint. Vagyis elindul a római birodalmon belül a kereszténység zsidóságtól való leválasztása és a kereszténység szisztematikus üldözése. Sokféle ok van a mögött, hogy a kereszténység ellen ezt a nagy és 300 éven át tartó rettenetes üldözést a római birodalom végzi, és nagy tömegek emögé a szörnyűség mellé odaállnak. Talán ott van mögötte az is, hogy a keresztények titokban jönnek össze

nem jártak el a cirkuszi játékokra, mert mélységesen elítélték a gladiátorok által ott produkált szörnyűségeket, borzalmakat, a vadállatok elé dobott szerencsétlen embereket. Nem tudtak ott tapsolni, meg ünnepelni, és ezért a pogányok néha úgy érezték, hogy a keresztények minket lenéznek, megvetnek. Egyesek azt is mondták, hogy a keresztények az emberi nem ellenségei. Aztán azt mondták rájuk, hogy pogányok, istentelenek, mert hogy a mi isteneinket nem tisztelik. Vagy egyes katasztrófák után, járványok kitörése után azt mondták, hogy az istenek biztos a keresztények miatt sújtanak minket. Ők lettek a bűnbakok, mert hogy nem tisztelik Róma isteneit. De leginkább a császárokat az bosszantotta, hogy nem áldoznak a császár szobra előtt. Nem tekintik őt Istennek. A keresztények szabadok voltak. Egyetlen urat ismertek el, az élő, teremtő, végtelen Istent. Így születnek meg tehát a keresztény üldözések a II.-III. Században, még inkább időszakos és regionális üldözések, és aztán Krisztus után 249-250-ben a Décius féle hatalmas egész birodalomra kiterjedő üldözés indul el, és ennek a betetőzése a Diokléciánus féle üldözés 303-tól, ahol templomokat rombolnak le, könyveket égetnek, a kereszténység teljes jogfosztása történik meg. Eusébius az egyház történetében azt írja, hogy patakokban folyt a vértanúk vére. Tehát egy lassú folyamat ez, ahogy a római birodalom lassanként a kereszténység ellen fordul. A keresztények kezdetben igen gyakran titokban gyűlnek össze. Fontos itt is azért világosan látni, hogy az első évtizedekben eljárnak, ahogyan mondtam, a jeruzsálemi templomba. Eljárnak zsinagógákba. Tehát kezdetben még nem folytogatja őket az üldözés vagy a vértanúság veszélyez. Lassanként egy néhány évtized alatt alakul ki. Ahogy István diakónust kivégzik, Jakabot megölik, Pált Jeruzsálemben elfogják, egyre inkább házaknál gyűlnek össze, és aztán később üldözések idején, akár a katakombákban. A katakombák eredetileg temetkezési helyek, főként Rómában a Via Appia mentén, ahol egy nagyon különleges kőzetből álló dombok vannak, tufa kő, amit nagyon könnyű ásni, kivésni, és utána, ahogy levegő éri, megkeményedik. Ilyesfajta módon nagyon könnyű itt föld alatti temetőket, járatokat készíteni. És itt kialakulnak nagy keresztény temetkezési helyek. A Szent Sebestyén katakomba, a Szent Kallixus katakombák és mások. Igen, gyakran az üldözések idején a keresztények itt találkoznak, így gyűlnek össze. Így történhet például, hogy 258-ban egy árulónak, egy besúgónak a tevékenysége folytán, mise alatt üt rajta a római katonasága az ottani kiskeresztény közösségen, és ott helyben az oltár mellett megölik a pápát, megölik a diakónusait, egyedül Szent Lőrincet kímélik meg, akitől azt remélik, hogy majd az egyház kincseit számukra átadja. Ezért alakulnak ki aztán titkos jelek is a keresztények között, a rejtőzködés miatt, a hal, a Krisztus monogram, a horgony és sok más jel, amellyel egymás felé is tudták jelezni a keresztény hitüket. Hogyan győzik meg az apostolok, illetve az ő tanítványaik Jézus föltámadásáról az embereket? Milyen érveket használnak? Először is hadd kezdjem itt a gondolataimat azzal, hogy az apostolok nem érveket gyűjtenek egy elméleti igazságnak a bizonyítására, egyáltalán nem, hanem ők egy döbbenetes tényt élnek át, találkoznak a föltámadottal, és ezt egyszerűen elmondják. Az életüknek a hatalmas, sorsfordító esemény.

0: nem törődnek azzal, hogy ez logikusnak tűnik, vagy nem, hogy mivel tudnák ezt bizonyítani, egyszerűen elmondják. Azt az élményt, ami a szívüket lángra lobbantotta, az egész életüket átformálta. De aztán ott van sok-sok tény, ami ezt az eseményt, a föltámadás eseményét igazolja, bizonyítja. Ott van az üres sír Jeruzsálemben, arimateai József sírja, ahova Jézusnak a testét helyezték. Egyetlen napig sem lehetett volna Jézus föltámadását Jeruzsálemben prédikálni, ha az a sír nem üres. Ezt mindenki tudta. A sír üres volt, ez egy döbbenetes tény, amire nyilvánvalóan valami fajta magyarázatot adni kell. Ezért találják ki a főpapok ezt a körmönfont magyarázatot, hogy a tanítványai éjszaka jöttek, és ellopták a holttestet. Aztán az apostolok érvelnek a Biblia mondataival, hogy Isten terve kezdettől fogva ez volt, és idéznek sok helyről a Bibliából, például szemem előtt az Úr mindenkoron. Nem hagyod lelkemet az alvilágban, nem hagyod, hogy szented pusztulást lásson. Az élet útját mutatod nekem, jobbodon a gyönyörűség mindörökké. Vagy Ozeás prófétát idézik, aki azt mondja, az Úr harmadnapon föltámaszt. Vagy Izajás próféta jövendőlését, a szenvedő szolgáról. Ez az ének ugyanis így fejeződik be, majd ha véget ér lelkének gyötrelme, akkor látni fogja utódait, az élet áldozatának a gyümölcsét, a sok-sok nemzedéket, hosszúra nyúlik élete, és teljesül általa az Úr akarata. Aztán bizonyíték volt az apostoloknak a hatalmas hite, az arcuk, a szeretettől, a hittől lángoló szívük, nem csak a szavaik, hanem maga a tény, ahogyan ők átélték és sugározták az élő Krisztussal való találkozást. Aztán a hallgatóik, akik hallották a föltámadás örömhírét, nem azt érezték, nem azt élték át, hogy hallanak egy régi történeti szeméről. Hallanak mesélni valakiről, aki olyasfajta, mint Julius Caesar, Pláton, Arisztotelész, Vergilius vagy Homérosz. Nem, Jézus nem olyan volt, mint egy nagy történelmi személy, hanem a hallgatók azt élték át, hogy ő él. Belép az életükbe, áttüzesíti a szívüket, üdvözít, megtisztít, bűnöket bocsát meg. És végül a föltámadás örömhíre egybevág azzal, amit az emberiség mindig is sejtett, amire mindig is vágyott. Az ember kiírthatatlanul vágyik a teljességre, a végtelenre. Ezt a világot végesnek érzékeli. Ha őszinte akar az ember lenni önmagához, akkor a szerettei szenvedésébe, halálába nem tud egyszerűen beletörődni. Nem érezzük teljesen természetesnek. A lelkünk mélyén lázadunk ellene. Miért érezzük végesnek ezt a világot? Mert valamit tudunk, valamit tapasztalunk, sejtünk a teljességből. És ehhez viszonyítva érezzük a földi tapasztalatainkat végesnek. Ha semmi sem létezne a világon túl, akkor nekünk ez a világ teljesen elég lenne. Azért tudjuk végesnek megtapasztalni, mert valamit sejtünk, valamit tudunk a teljességből. Ha nem létezne folyadék az univerzumban, akkor nem létezne szomjúság sem. Akkor a növények, állatok nem vágynának a folyadékra, a vízre. Éppen így, ha nem létezne a teljesség, az örök élet, a végtelen, akkor az emberiségben nem lenne ez a kiírthatatlan vágy és sejtés a teljesség után. Ott van ez a sejtés már az ősemberben, aki a halottai mellé oda temeti a kedves eszközeit, mert tudja, hogy ezekre még az elhunynak szüksége lesz. Ott van az egyiptomi vallásban, A piramisok nem mások, mint hatalmas lakás. A fáraónak, az ő családjának, az örök életre szóló lakása. Az egyiptomi vallás legfőbb könyve a halottak könyve, ami erről szól, ahogy az elhunyt át kell a halál folyóján. Megítélik a tetteit, mérlegre teszik, és utána megkapja a tettei alapján érdemelt jutalmat. De erről szól a görög filozófia. Erről szól minden vallásnak a sejtése, tapasztalata, hitvallása. Exupéry írja le, hogy az arabok próbálták a szavannán élő gazellákat valamilyen módon háziasítani. De a gazellák, ahogyan föltámadtak a hatalmas pusztai szelek, mintha valami különleges remegés futott volna végig a testükön, mindig elkezdtek száguldani, és mintha nem látták volna a karámokat, beléjük rohantak, halálra zúzták magukat. És akkor az arabok megpróbálták azt is, hogy olyan állatokat, akik már karámban születtek, ilyesfajta módon nevelik fel őket, hát ha ők valamilyen módon elfogadják a karámokba zárt életet. Újra és újra kudarcot vallottak, ahogy a pusztai szelek föltámadtak, az állatok száguldani kezdtek, és halálra zúzták magukat. A gazellák arra születnek, mondja Exupéry, hogy száguldjanak a végtelen pusztákon. Az emberiség arra születik, hogy az öröklétnek, a teljességnek, a végtelenségnek részese legyen. Kiirthatatlanul vágyunk erre. Az apostolok ige hirdetése rezonált arra a vágyra, sejtésre, tudásra, amely ott él minden ember lelke mélyén.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm Püspök Atya mindenre kiterjedő válaszait, valamint az önök megtisztelő figyelmét is. A következő adásban folytatjuk az apostolok cselekedeteinek részletes megismerését az új szövetségben. Addig is maradjanak velünk és hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!

Szeretettel köszöntöm a hallgatókat a Lélekjárta hagyományok adásában. A hagyomány nem csupán emlék, hanem élő lélek, amely végigkísér bennünket nemzedékről nemzedékre. Minden népszokásban ott dobban az emberi szív régi ritmusa, összeköt bennünket azzal, akik voltunk, és akik lenni szeretnénk. A Lélekjárta hagyományok útja időn és téren át vezet. Olyan történeteket idézünk fel, amelyekben a régi szokások, dallamok és hiedelmek a mai emberhez is szólnak, mert a lélek mindig ismeri a hazafelé vezető utat.

Az idén naptárunk szerint a fagyos szentek május 12-től 14-éig tartanak. Pongrácz, Szervác és Bonifász napja különleges helyet foglal el a kalendáriumban. A népi megfigyelések és a hagyomány szerint a palántákat, a fagyra érzékeny növényeket ugyanis csak a fagyos szentek után szabad kiültetni. Pongrácz, Szervác és Bonifász egyik legendája szerint a szentek a szegényeknek adták a ruhájukat, ezért megfagytak. De a történetnek van másik magyarázata is. Pongrácz kánikulában, subában megfagyott. Bonifácot agyoncsipkették a szúnyogok, Szervác pedig megfulladt a Tiszában. A népi hagyomány szerint ezért nem szeretik az embereket, és ilyenkor jönnek, jól megbüntetnek bennünket, ezért van ez a három rossz nap. És valóban, a népi megfigyelés azt mondja, hogy például a paradicsompalántát, paprikapalántát, illetve a hidegre érzékeny növényeket nem szabad még kivinni fagyos szentek előtt. A másik magyarázat az általuk hozott májusi hidegért az, azért fagytak halára, mert a saját ruháikkal takargatták be a betegeket, akik életben maradtak, ők azonban belehaltak a hirtelen jött hidegbe.

Áldozó csütörtök idén, május 14-én van. Krisztus mennybe meneteleinek ünnepe. Elnevezései között van a mennybe menetel, áldozó csütörtök, áldozó nap és Urunk mennybe meneteleinek ünnepe. Az egyik legősibb keresztény ünnep. A katolikus hagyományban egészen 1918-ig ez volt a határnapja a húsvéti szentáldozásnak, innen ered a különleges csengésű áldozó csütörtök név, amely más nyelvekben nem jelenik meg. Áldozó csütörtök liturgikus színe a fehér. Az őskeresztények sokáig pünköstkor ünnepelték, a Szentlélek eljövetelével együtt. Krisztus születése után 4. században került az áldozó csütörtök a Bibliából ismert húsvét utáni 40. napra. Az ünnep jelentőségét jelzi, hogy sokáig körmenettel ünnepelték. A középkori és kora újkori Magyarországon az áldozó csütörtöki misén Krisztus szobrát kötelekkel felhúzták a templom mennyezetéig, mintegy eljátszva ezzel az ünnep jelentését. A fennmaradt források szerint például a Sárospataki templomban a 18. században a kötéllel magasba emelt Krisztus szobrot a mennyezetnél gyertyás angyal szobrok várták, majd ajándékokat szórtak szét a magasból a híveknek. Sok helyen kenyérszentelést tartottak ezen a napon, és gyakoriak voltak az áldozó csütörtöki búcsúk is. Az unitárius hívek Torockon a 19. században ezen a napon a székelytő tetejére vonultak, és örömtüzeket gyújtottak. A mennybe szálló Jézus középkori ábrázolásain szerepelt, hogy a földön hagyja a lábnyomát. Ezen festmények közül például kolozsvári Tamás Garam Szent Benedeki kétszárnyú festett kálvária oltára fennmaradt, de számos ábrázolás megsemmisült. Erre a sorsra jutott a tatai Szent István hegyen lévő emlék is, miután a törökök lerombolták a templomot. Bálint Sándor, karácsony, húsvét, pünkösd, a nagy ünnepek hazai és közép-európai hagyományvilágából című kötetében azonban arról olvashatunk, hogy a szent lábnyomok fennmaradtak egy helyi mondában. Zsigmond király idejében a Vitányi vár birtoklása miatt két főúri család harcba szállott egymással. A Szent István hegyen gyülekeztek, hogy másnap hajnalban összecsapjanak egymással. Fegyverbe öltözve virrasszott mindkét fél a templom körül. Éjféltájban a sötétből tündöklő alak emelkedett föl, tövis koszorúval a fején. Megismerte mindenki, maga Jézus volt. Áldóan, békéltetően emelte rájuk a kezét. Nem álmodták, hiszen megviradva megtalálták az Úr kőbe hagyott lábnyomát. A csata elmaradt, az ellenfelek megbékültek egymással. Ahogy Bálint Sándor írta. Szokás volt az is, hogy áldozó csütörtök napján a település lakossága a közeli hegy tetejére vagy a határba a búzavetésekhez ment. Az is hagyomány volt, hogy miután Jézus a déli órákban ment föl a mennyekbe, déli harangszóra az emberek a templomba siettek, hogy e percben az Úr Jézust imádva mintegy utána küldjék legfontosabb kéréseiket az ég felé. Hitték ugyanis, hogy Jézus után a mennyország egy órára nyitva marad. Bizonyos tájegységeken az volt a szokás, hogy a déli harangszó hallatára az ég alatt, vagyis kint a szabadban mondták el az Úr angyalát. Hitték, hogy kérésüket ilyenkor maga, az égbe szálló Krisztus viszi az Atya Isten trónjához. Imádkoztak azért is, hogy halottjai Krisztus nyomán az égbe jussanak. További áldozó csütörtöki szokások is összefüggtek a megnyílt ég áldásával. Napkelte előtt a közeli folyó vizébe mosdottak, hogy egészségesek legyenek, és a vízből vittek is magukkal, hogy orvosságként használják. Gyógyfüveket is gyűjtöttek, amelyeket szintén eltettek, mert hittek abban, hogy a vizet, a füvet is érte az áldás, ezért különösen erős hatással bírnak.

0: Erről az időszakról hallgassák Harangozó Imre néprajzkutatót.
1: Az első fagyos szent, Szent Pankrácius, ókeresztény vértanú, május 12-i liturgikus emléknapja. Hazánkban keresztnévként meglehetősen ritka a Pongrác, ám egykori kultuszát a gyakori és változatos formában előbukkanó családnév mi volta jelzi. A név változata ugyanis a pongó, pongor, vagy éppen a pongorác is. De az Erdélyben meglehetősen gyakran előforduló pungur, pungor változat is. A régiségben hathatósan kérték a jeles vértanú közbenjárását az esküszegők, a rágalmazók, a hamis tanúk ellen, de a fejfájósok is az ő közbenjárásáért fohászkodtak. A másik két fagyos szent napja, tartsa távol a fagyot és minden ártalmas időjárást, az égbe emelkedett Krisztust dicsőítő ősi énekünk. Krisztus a mennybe fölmene, alleluja, alleluja, egeknek élő Istene, alleluja, alleluja. Fölnéztek az apostolok, alleluja, alleluja, és zengtek fényes angyalok, alleluja, alleluja. Siessünk hálát mondani, alleluja, alleluja, s a három egyet áldani, alleluja, alleluja. Áldozó csütörtök, a húsvét utáni 40. nap, különösen jeles nap ez, Jézus Krisztus mennybe menetelének az ünnepe. Magyar neve onnan ered, hogy régen a következő húsvéti szentáldozás végső lehetősége határnapja volt. Az ünnep kapcsán jut eszembe, hogy a régi palóc öregek mondogatták, hogy amikor Krisztus Urunk fölment a mennybe, a föld tiszta helyei követni akarták, ezért elkezdtek emelkedni az ég felé. A húgyagi Kóczi Manci néni például úgy hitte, hogy így emelkedett ki a Karancs hegye is, és a hegy tetején álló kápolnát nem is emberkéz alkotta, éppen ezért őrzik azt máig az angyalok. Az is régi hagyomány, hogy a Krisztus Urunk mennybe menetelétől, áldozó csütörtöktől pünkösdig tartó 10 nap az esztendő legáldottabb szakasza. Különösen hathatós ezekben a napokban a szabad ég alatt elmondott imádság, mert akkor, nagyanyáink hite szerint, az ember fohászát maga az égbe emelkedő Krisztus viszi egyenesen az Atya Isten színe elé.
2: A műsort szerkesztette Rózsa Katalin.
0: Technikai munkatárs Patonai Zoltán.
3: Lélekjárt a hagyományok. Harangozó Imre néprajzi műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: Május 10-én megnyílt a Tokodi Értékek és Gyűjtemények Háza Bohóc kiállítása. Az első fatimai jelenés évfordulóján Szűz Máriát köszöntötték az avilai Nagy Szentterész templomban. A tavaszi áruházi élelmiszergyűjtés eredménye a Főegyház megyében több mint 11 tonna élelmiszer volt. Köszöntöm Önöket a hírek szerkesztője Szopko Anna. Megnyitotta a Tokodi Értékek és Gyűjtemények Háza időszaki kiállítása. Több mint 400 vidám, kevésbé mosolygós és komorabb tekintetű bohóc figura vette birtokba az öreg iskola épületét, vagyis a Tokodi Értékek és Gyűjtemények Házát olvasható a Szent Erzsébet Caritas Központ honlapján. A megnyitón Szóda Józsefné a gyűjteményt gondozó önkéntesek nevében köszöntötte a jelenlévőket, köztük Ferencíné Molnár Évát, az Esztergom Bajóti Caritas régió vezetőjét, a tárlat megálmodóját és Bánhídi László polgármestert. Ferencíné Molnár Éva elmondta, hogy 30 éve gyűjti a bohócokat, akiknek az arca különböző érzelmeket fejez ki. Bánhídi László szerint a bohócok világa egyszerre vidám, elgondolkodható és meglepően mély, bízik a kiállítás sikerében. A kiállítás egy hónapon keresztül, a hétvégéken 9 órától 11 óráig, illetve 14 és 18 óra között tekinthető meg. Az első fatimai jelenés évfordulóján május 13-án este a plébánia közössége együtt imádkozott és engesztelt a Terész templomban. Olvassuk a templom Facebook oldalán. Az esti szentmisében Horváth Zoltán plébános atya elmondta, hogy Jézus, aki a kereszt alatt Máriára bízza János apostolt, egyúttal Jánoson keresztül a szűzanyát, a mi égi édesanyánkká tette. Ezért küldi Máriát az atya újra és újra ide a földre, hogy üzenetében az adott kor kérdéseire segítsen rátalálni szent fia ránk hagyott tanításából. A fatimai jelenések közül hármat emelt ki és elmondta, hogy az üzenetek ma is aktuálisak, és ezért meg kell tennünk a szűzanya kéréseit. Ezért a békéért, engesztelésül a bűnösök megtérésért, valamint az üldözött keresztényekért imádkozták a Lorettói litániát. Illényi Katica hegedű és Teremin művész muzsikájával járult hozzá az imádsághoz. A tavaszi áruházi élelmiszergyűjtés végeredménye a Főegyház megyében 11.411 kg élelmiszer volt. A gyűjtést május 8 és 9-én tartották. Hálásak vagyunk a lehetőségért a Magyar Élelmiszerbank Egyesületnek, olvasható az Esztergom Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Caritas Központ Facebook oldalán. Az országos eredményekről az Élelmiszerbank közleményben tájékoztatott. Országosan ebben a két napban 5500 önkéntes fogadta az ország 240 településének 436 áruházában az adományokat a tavaszi akció hétvégéjén. Sok adakozó kedvű vásárló járult hozzá rizssel, tésztában, lekvárral, liszttel, vagy más tartós élelmiszerrel ehhez a sikerhez. Az adakozók az országban összesen 271 tonnányi adományt adtak át az önkénteseknek, ez 319 millió forint értékű élelmiszert jelent. Az adományokból 54.217 darab 5 kilós csomag állítható össze a rászorulóknak.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió Dabas, FM 97,5.
1: Hirdessétek dicsőségét. Síjjenő könnyű zenei evangelizációs műsora.

Dicsőség és hálám, Uram, neked sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Hát nagy örömöm van most, ez a műsorom tulajdonképpen egy kedves, örömteli emlékezések sorozata lesz. Hát a tulajdonképpen egész véletlen úgy jött ki ez a műsor szerkesztésem, hogy a születésem napján végezhettem ezt a munkát most, és nagy örömmel számolom nekem, hogy igazából nem volt semmi, ami a technikát zavarja, vagy problémát találjak, hogy milyen műsort szerkeszek. Hát úgy gondoltam, hogy ami nagyon kedves és sokat jelentő dalok volt az életemben, hát legyen ezekkel a saját magamat köszöntem akkor a születésnapomon. És hát remélem, hogy a testvéreim számára is, sokak számára örömteli lesz ez az ének. Amivel kezdenék, tulajdonképpen, ami nekem olyan fontos, és szinte születésemtől fogva, mert ugye ez egy nagyon nagy élmény az embernek, amikor a születésnapjára visszaemlékezhet, és hálát ad az Úristennek, hogy él, hogy egészséges, végezheti a munkáját, a feladatait. És én úgy vagyom különösen is, hogy nekem pedig egy külön nagy segítő társam az életből a szűzanya, hogyha szabad ilyet mondani. Hát a szűzanya itt volt velem szinte a kezdetektől, és ma is itt van, úgy érzem, sok gondon átsegített, és remélem, hogy még itt is lesz mindig, és nem csak magam számára, hanem családomra, feleségemre, gyermekeim, unokáimra. Mert az én életem már így életem, amikor ők itt vannak, és teljesek, és együtt köszöntetjük az Úristent, és adunk hálát mindenre, amit tőled kapunk. Ez a dal pedig legyen akkor a Duna mellett. Mert valóban én ott születtem a Duna mellett, itt is éltem szinte életem nagy részét, egy rövid ideig voltam csak távol, amikor éppen honvédségbe sorozott, akkor éppen abban a ifjúsági korban voltam, akkor kötelező volt a katonaság. Akkor megjelentem 2 évig, aztán visszatértem, és újra élveztem az életet, hogy itt vagyok, ahol megszülettem. Itt vannak a barátaim, a családom, mindenki. Aztán, amikor házasságot kötöttem, akkor is Duna mellett éltünk, mert drága feleségem pedig Újpesten élt, és átköltöztem oda, akkor Újpesten. De ugyanígy a Duna mellett éltük az életet, ahogy ma is. Hát akkor köszönjük meg, ott volt velem a szűzanya, és én ezt köszönöm neki végtelen jóságoddal, égi édesanyámnak, hogy élhetek és végezhetem a szolgálatomat ugyanúgy, ahogy majdnem minden hétköznap itt vagyok a Szentmisén, végzem a szolgálatomat, hálát adok az Úristennek, ott van a feleségem is, és ott vannak sokszor a gyerekeim is, főleg most az elkövetkező napokban, ami egy kicsit ilyen születésnapi látogatás volt valamennyiük számára. Hát akkor folytassuk a dalokat.

hazám útjain megyek. Igen, ez is ugyanígy szülőhazám itt lenne a föld, és ugyanúgy a szüzanyának a megköszönése, a hála, hogy mindazért, amit tőle kaptunk, itt volt velem mindig. És én úgyis úgy érzem, hogy Mária földje ez a föld, ahol élek, ahol is hálát adok most, és remélem itt fogom befejezni egyszer az életemet is, és itt lesznek azok, akik szerettek velem, és ugyanúgy ők is itt élnek, a nagy része még mindig itt van a környékem, és mindnyájan hálát adunk neked, itt szolgálunk, és végezzük azt a szolgálatot, amit az Úristentől kaptunk, és amiben a szűzanya újra és újra megerősít bennünket.

következő dal nagyon kedves, régi, sokszor olyan bátorító biztatás álmaimból, lelkemből. Mert bizony néha nehéz időszakok vannak, néha sok mindent nehéz megérteni, néha az ember úgy érzi, hogy gondjai, bajai vannak, és olyan jó, mikor valaki megfogja a kezemet, és van, aki az égbe is, hát amikor persze az ember gyermek, akkor az édesanyjának, a nagymamájának, de aztán, amikor már felnővé válik, akkor neki kell megfogni sokak számára a kezét, és talán a gyerekeimnek írtam ezt annak idején a dalt, mert hiszek benne, hogy lehet bátorítani, biztatni, és nincs soha semmi félelem bennünk, mert van nekünk égi édesanyánk is, és vannak a földön is, itt vannak tőlünk a szülők, a bátorító biztatás, az unokákkal ma is néha sokszor jókat beszélgetek, és megerősítjük egymást, és jó így élni. Álma!

A dalszál nagyon kedves, amit választottam, Tüzes szárnyakkal. Igen, mert tulajdonképpen ez a Szentlélek ajándéka most nagyon aktuális is az időszakban, és ebben a május időszakban. A Szent Lelket várjuk sokan, és gyermekek is, főleg a fiatalok, akik a bérmálás szentségét veszik fel. És jó nekem, hogy itt vagyok, és annak idején még volt egy nagyszerű kismarosi atya, aki bátorított, biztatett minket, amikor nem tetszett nekik az mi zenei szolgálatunk, és azt mondta, hogy miről beszéltek az Úristen, ő adja ezt, amit a fiatalok elkezdenek, és amivel megerősítik a társaikat, és én nyitom bátran a templomomat, és jöjjenek, és szolgáljanak, és segítsék a többieket, és mondják el mindazt, amit a hitük által akarnak elmondítani, elénekelni. Hát reméljük, hogy sokak számára lettünk mi is akkor segítők, bátorítók, és a családomban pedig mindig ott vannak a lehetőségek, hogy újabb és újabb gyermekek növekednek, akinek bátorító és jó dolog, hogy a nagyszülők is segítik őket, szívesen beszélgetnek, meghallgatják őket, erősítik bátorítást.

következő dal, múlnak az évek, egy kicsit aktuális is már, újabb és újabb születésnapok jöhetnek, adjunk hát az Istennek. A múlnak az évek pedig egy kicsit reményteli bátorítás, biztatás magam számára is, és remélem sokak számára, hogy múlnak az évek. Az Úristen megerősít minket, bátorít biztatást, ő adja a békét, ő segít minket, és segíti az utunkat, és tovább hathatjuk mindazt, amire szükségük van az utódoknak is, mert a nehézségek itt vannak. Ahogy mi is átéltük ezeket a korszakokat, gyerekkoromban, ifjúkoromban, hát bizony sokkal rosszabb és nehézségek, problémáink is vannak, mint ma van, de reménnyel, hogy az Úr azért velünk van, és most is a mieinket is, én magam is tudom segíteni azokat, akik itt élnek körülöttünk, és újra úgy érzem, hogy kell egy kis bátorító biztatás a nagypapától, a nagymamától, és a szeretetünkkel megerősítjük őket. A hitünkben is örömet és szeretetet tudunk adni.

Kerestem még néhány olyan dalt, ami nagyon meghatározó volt az életemben. Az egyik ez, Szájdalom a Hargitáig. Küld el a szeretet üzenetét, és hisszük, hogy sokat tudtam utazni, akkor még jó egészségem volt, bátorító biztatást kaptam, segítséget sok-sok barátomtól, akik segítettek az utazásomban, mert nagy utakat kellett, de hát tulajdonképpen a Kárpát-medencét kellett beutaznom, és vittem azt a bátorító biztatást, amelyet a dalaimból kellett, és hiszem, hogy ott voltak velünk sokan, akiket megerősítettem, mert voltak nehézségek akkor is. Ma is lesznek, és még ezután is lesznek. De mindig legyenek azok, akik kinyújtják a kezüket, és megfogják azoknak a kezét, akik nehézségekkel küzdenek, akiket bátorítani, biztatni kell. És hiszük, akkor nem lesz baj. És meg összetalálkozik ez a nép, ez a nemzet, és a bátorító biztatás újra és újra újabb generációkra megy át, és folytatják. Amikor már mi nem leszünk, akkor már itt lesznek az újabb utódok, akik megőrzik a hitüket, a magyarságokat, keresztény értékeiket, és tovább szolgálnak. Sok-sok pakban, sok-sok testvérünkben hiszem, hogy a szeretet tovább erősödik, és tovább megy az életem.

Van még egy dal, és ez pedig azért fontos számomra ez is ezen a napon, mert itt van mellettem az én drága feleségem, itt vannak a gyerekeim, unokáim, növekednek, bátorítanak, és most két napon keresztül szinte jönnek a köszöngetések, a szeretet átöleli az szívünket, a lelkünket, és ezt nem csak én éneklem, és én köszönöm ennek az Úristennek, hanem köszönöm neki azt is, hogy feleségemmel boldog házasságban élhetünk, hogy látom még, és megerősít bennünket az életben ez is, hogy itt vannak, és látjuk gyerekeim, egyre értékesebb és szebb, gyönyörű életet élnek, és jönnek az unokák is még, újabb a tizedik unokám is hamarosan megszületik, jön már a dédunokám is, hát hiába. Az élet nagy kincs, az élet pedig mindig az Úristen ajándéka, és minket is gazdagít, nem csak közvetlen a szülőket, hanem a nagyszülőket, meg a dédszülőket is. Hát adjunk hálát az Úristennek. Jöjj, Uram, és velük együtt, minden nap újra és újra éljük meg az imádságban azt, hogy ez a kis család minden tagja együtt tud örülni az élet minden ajándékának, az életnek, és az újabb és újabb gyermekek ajándékának.

És akkor még befejezésül, még hogy zárjam le az én műsoromat, még egy gyönyörű Mária énekkel, amely számomra olyan kedves, hiszen az egyik első Mária ének, amit én megírtam annak idején, itt a Duna mellett, szinte az első énekemvel kezdődött, és most a lezáró ének is folytatódott, ezzel a befejezem a műsoromat. Remélem, még sokszor ott lehetek, és a Mária Rádióban is tudom bátorítani, biztatni a testvéreimet, barátaimat, azokat a fiatalokat, akik a dalaimban folytatják az én munkámat, telszerte az egész országban, és határon túl úgy is, és áldja meg őket az Úristen, és köszönöm, hogyha megy a dal újra és újra. Nekem ez egy gyönyörű ajándék, bármilyen messziről is szól, és ha újra és újra hallom, hogy jönnek a fiatalok és folytatják, akkor adjunk hálát, én pedig az imáimmal segítem, bátorítom és a folytatásra buzdítom őket. Köszönöm, hogy meghallgattak, és bármilyen nehézség lehet az életben, ne felejtsük el. Velünk van 1000 év óta a mi édesanyánk, a nagyasszonyunk, magyarok nagyasszonya, Mária. Ha bármi történik velünk, ő velünk van, és soha nem fagy el minket. Higgyetek benne, bátorítsátok egymást. Köszönöm, hogy meghallgattak.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Húsvét vasárnap este Jézus megjelent a tanítványoknak, és ezt mondja. Vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek, akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak. Jézus kereszthalála és feltámadása által a bűnbocsánat is elérhetővé vált számunkra. A Mária Rádió hozzájárulhat ahhoz, hogy számtalan ember találja meg újra az utat Istenhez, és megtapasztalja az ő megbocsátó szeretetét. A rádió által sugárzott szentmiség, imádságok, katekézisek és lelki műsorok segítségével mindenki megélheti a feltámadt Krisztus irgalmát. Kérem, hogy lehetősége szerint anyagilag is támogassa a Mária Rádió működését, hogy minél több ember szíve megtapasztalhassa Jézus feltámadásának gyümölcse a bűnbocsánat és az örök élet. Bízom abban, hogy közösen képesek vagyunk terjeszteni Krisztus megváltó szeretetét és örömét az emberek számára. Köszönöm a segítséget és a Szűzanya rádiójáért hozott áldozatokat.
2: Isten ma címmel videópályázatot hirdetett a Mária Rádió fiataloknak. Olyan alkotásokat vártunk, amelyek sugallják, megmutatják Isten jelenlétét mai körülmények között. Az alkotás készülhetett bibliaidézet alapján, természeti jelenség kapcsán, emberi tett vagy gesztus nyomán, illetve istenes vers feldolgozásaként. A beérkezett videókat a szakmai zsűri mellett a nagy közönség is értékelheti. A művek a Mária Rádió Facebook oldalán tekinthetők meg. Azt az alkotást, amely a legtöbb kedvelést kapja, közönségdíjjal jutalmazzuk. Az alkotásokat május 25-éig lehet értékelni. Eredményt május 31-én hirdetünk.
3: Börtönposta, a Mécses Szeretett Szolgálat műsora.
4: Május 20-án este a Börtönpostában egy kétnapos börtönlátogatás élményeit osztjuk meg önökkel. Első nap Csengeren az Okos Börtönben jártunk, majd másnap a Tiszalöki BV intézetben több csoport fogvatartottal találkoztunk. A két élménybeszámoló között önkéntes levelezőnkkel, Dórival ismerkedhetnek meg. Hallgassanak bele a beszélgetésekbe!
5: Elhangzott, hogy ez az objektum okos. Hát igen, sok minden lehet okos, ami a test számára készül és fontos, de okos megoldásokat a lelki beszélgetésekben nem tud az ember előhozni, hogy szerintem csak a szeretet működik, és engem ez mindig megragad.
6: Ő az érzéseiről ír nagyon sokat, mert hogy nem tud senkivel se beszélgetni az érzéseiről. És igazából nagyon érdekes, mert azt is leírta ő, hogy ő nem is gondolta, hogy ő ennyi mindent tud magáról írni. Tehát, hogy soha nem volt ilyen helyzetben, soha nem kérdezte tőle, hogy te, hogy most hogy érzed magad, hogy ez benned milyen érzéseket kell. Tehát, hogy azt is tisztázni kellett egyáltalán, hogy mik azok az érzések. Hát én már 50 fölött járok, és tanítónőként dolgozom. Az, hogy mi így közösségként meglátogatunk fogvatartottakat, akik úgy várnak minket, mint a messiást. Azért ez nem olyan rossz átélni, hogy örülnek valahol nekünk, szóval azért az iskolában nem mindig ezt élem át, mikor megjelenek.
7: Ebben a börtönben van lehetőségünk a családi beszélőn is részt venni, és már mi bent ültünk a teremben, amikor, és a fogvatartottak is bent voltak, amikor megérkeztek a családtagok, párok, szülők, gyermekek, és hát bevallom, nekem könnyes volt a szemem, és így nehezen is tudtam visszatartani a könnyeimet, ahogy láttam, ahogy megölelik egymást, ahogy leülnek egymás mellé, és hogy mennyire örülnek egymásnak. Ebben az is nagyon fontos számomra, hogy vannak ugye olyan fogvatartottak, akiket várnak kint, tehát nem fordul el mindenkitől a családja, és ez egy nagyon-nagyon szép élmény volt.
8: A folytatást szerda este 9 órakor hallgathatják meg a Börtönpostában.

Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Ezt hagyta meg Jézus. Számomra azért nagyon fontos, mert betöltekezzünk a Szent Lélekkel, akkor ne álljak meg ennél az élménynél, és annak ellenére, hogy ezt továbbfejlesztem a tudást és a képességeket megszereztem, maradjunk meg annál, hogy az embertársaink felé utána ezzel nyissunk és szeressük őket. Családban, munkában, akár az utcán, nem kell nagyon messzire menni, sokat gondolni, akár az autóvezetési stílusban már is be lehet rakni, a buszon, hogyha csak a helyet átadom, egy nagyon jó játék, mert az is egy megoldás, hogy nem ülök le. De abban nincsen kapcsolat. De ha leülök, és átadom a helyet, akkor a másik az érezheti azt a szeretetet, még ha nem is szóltam semmit, hogy volt, aki átadta, és nem egy üres helynek örül, hogy volt, mert talált egyet. Családban mindig a legnehezebb felület, de azokkal az apróságokkal szoktam, amikor látod, nincs elpakolva, nincs elcsinálva ez még, mert még a másik még mindig nem jutott hozzá, mert neki is annyi dolga van, akkor ebbe bele lehet állni, és szépen ugyanúgy mindent a helyére tenni, elpakolni, egy bevásárlást elintézni, hétköznapi dolgok teljesen. Nem feltétlen indítás ez mindig, mindenre, de a végén ezek már erényként jönnek persze.

0: Hírpercek.
1: Május 15-én volt a családok nemzetközi napja. Kihirdették az Egri érsek Bora 2026 című idei birtokosait. A gyógyítás csendes hőseit ünnepelték Szekszárdon. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Május 15-én volt a családok nemzetközi napja, ám magyar családok százezrei számára ez a nap sem a közös kikapcsolódásról, hanem a betegágy melletti állandó szolgálatról szól, hívja fel a figyelmet a 20 hazai betegszervezet partnerségével működő támaszodók program, tájékoztatott az MTI. Az otthoni ápolás ma Magyarországon gyakran olyan teher a családok számára, amely anyagi, egészségügyi és társadalmi lecsúszással fenyeget. Otthoni és intézményi segítségre, érdemi anyagi támogatásra, az ápolási díj emelésére, elérhető szociális és mentális segítségnyújtásra van szükség ahhoz, hogy az érintett családok ne roppanjanak össze, ne essenek szét az ápolás, a gondozás terhe alatt. Az ENSZ 1993-ban hívta életre a családok nemzetközi napját, hogy a figyelem a társadalom legfontosabb egységére, a családra és az azt érintő kihívásokra irányuljon. Május 14-én 12. alkalommal adták át az Egri érsek Bora címeket az Egri Bazilika látogatóközpontban. Ficek László általános helynök János evangéliumából a kánoai mennyegző történetét idézve fogalmazta meg gondolatait. Elmondta, Jézus első csodája alkalmával is ügyelt arra, hogy amit övéinek ad, az jó legyen. Most a bortermelők is a legjobbakat hozzák el erre a versenyre, beleadják munkájukba minden tudásukat, tapasztalatukat, olvasható a Magyar Kurírban. A szakmaiságért minden esztendőben gállajos borász felel. A megmérettetésre az Egri Főegyház megye borvidékeiről nevezhettek mintákat, és számos olyan tétel kerül ide, amely már máshol is kapott elismerést, mondta hangsúlyozva. Itt csak a bor számít, a mintákat vakon kóstolják, így születik a döntés. Az Egri érsek Bora 2026 címet 8 borászat és bortermelő 9 bora viselheti. Május 12-én az ápolók nemzetközi napján világszerte azokat az egészségügyi dolgozókat köszöntötték, akik nap mint nap emberek ezreinek gyógyulását segítik. Az ápolók napja ünnepelt a modern ápolás egyik megalapozójához kötjük, akinek munkássága ma is meghatározza az egészségügyi hivatás emberközpontú szemléletét. Az ápolók napján a köszönet, az elismerés volt a legfontosabb, írta a hiradó.hu. Ezen a napon Atolna vármegyei Balassa János Kórház vezetői, szakdolgozói és munkatársai együtt tisztelegtek azok előtt, akik nap mint nap emberek életéért, gyógyulásáért és biztonságáért dolgoznak. A felszólalók egyetértettek abban, az ápolás különleges hivatás, amelyhez tudás, lelki erő és mély empátia szükséges. Az ünnepségen számos szakmai elismerést adtak át a kiemelkedő munkát végző dolgozóknak.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az esti dicséretet, Urunk, mennybe menetele fő ünnepéről imádkozzuk.

Olvasmány Szent Péter apostol első leveléből. Krisztus meghalt egyszer a bűnökért, az igaz a bűnösökért, hogy az Istenhez vezessen minket. A test szerint ugyan megölték, de a lélek szerint életre kelt. Legyőzte a halált, hogy az örök élet örökösei legyünk. Azután, hogy az angyalok, hatalmasságok és erősségek az ő uralma alá kerültek, fölment a mennybe, és az Isten jobbján foglal helyet.

0: Könyörögünk, mindenható Istenünk, hadd újjongjunk szent örömmel, és hadd végadjunk gyermeki hálaadással, mert szent fiadnak, Krisztusnak mennybe menetele a mi fölemelkedésünk. Ahová ugyanis a fő eljutott dicsőségben, oda kapott meghívást az egész test, az egyház reménységben. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: Örökségünk sarokkövei. Szabó Tamás műsorát hallják.
1: Köszöntöm szeretettel a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok. Az idei témánk az örökség. Örökségünk, kulturális örökségünk, hagyományaink, vallásunk, szerepeink. A májusi témánk az a női szerepek. És amikor ennek nekifogtam, hogy végiggondoljam, nem gondoltam előre, hogy milyen bonyolult és nehéz lesz nekem ez a kérdés. Azt is mondhatom, hogy megvisel. Amikor a férfi szerepeken töprengtem néhány hónappal ezelőtt, akkor igazat adtam annak a szólásnak, hogy a férfiak egyszerűek, mint a bot. A nők világa egészen más dimenzió. A lét másik szintje. Ezt kellett magamban megfogalmaznom. Isten úgy rendelte, hogy minden élet tőlük van. Minden szépséget nekik, a nőknek adott az Úr. És mindez erőt, megértést, együttérzést, jövőlátást, odaadást, az összetartás képességét, védelmet, felnevelést, szeretetet. Minden emberi kincset a nő kapott meg. Amit a férfiak csak úgy tudnak ellensúlyozni, ha elnyomják a nőket. Nincs egyenlőség a nemek között. A nő hordozza szerintem azt, amit a Biblia úgy ír le, hogy Isten képére és hasonlatosságára van az ember teremtve. Minden Isten hasonlatosságot a nő hordoz igazán, szerintem. És lehet, a férfi ezt érezve akarja uralni. De az Úr is megmondta, vágyakozni fogsz férjed után, és ő uralkodni fog rajtad. És miért a nőt okolja a Biblia az első Istennel szembefordulás tettével? Szerintem, mert már ott bizonytalanságban volt, mert már ott is kihasználták, mert nem volt mellette a társ,

a lehetetlent, a női szerepeket a mai világban. Az én szívemben az első az örök anya, minden élők anyja szerepe. Ami, mármint az anya szerep, a szerepek egész arzenálja. S miközben felidézem, hogyan is jelennek meg a különféle helyzetek, természetesen mindegyikben ott van édesanyja emléke. Mert a nő, az örök anya, aki elmondhatatlanul vágyik az életadásra, mint a Bibliában Anna, Sámuel édesanyja, vagy ugyanúgy Sára, Ábrahám felesége. Az örök anya ő az, aki az új életért életét adja, mint Szent Gianna Beretta Molla, akit Szent Jankának hívunk itthon. Az örök anya az, aki gyönyörű nevelést ad a gyermekének, mint Szent Anna Máriának. És az örök anya ő az, aki csendben és boldogságban gondoskodik gyermekéről, aki aggódva követi a gyerekét, aki keresi a gyereket az elveszőben, mert el tud veszni, és csak aggodalommal tudja követni, ahogy felnő, és szíve majd megszakad fia emberi sorsát látva, mint a szűzanya példáját látjuk. De ő az, aki ott van fia, fiainak szolgálatában, a nagyanya, az is az örök anya, mint Lois, akit Pál említ a II. Timóteus levélben, aki a lelki örökség, a hit továbbadója, a bölcs tanító, a gondoskodó dajka, a béketeremtő bölcs, az áldásmondó. Aztán a női szerepeken gondolkodva, az örök anya szerepén túl, a szerelem megtestesítőjeként gondolok rá. A nő hordozza és felgyújtja a szerelmet. Ő az ihlet forrása. A művészet egyik fő témájának az inspirálója. A lángolás és a mély fájdalom, a tűz, ami persze majd kihúny, de az a szerelem mégis átírja az ember világát, tetteit. A szerelem nagy úr. A szerelem ülök mintája, az énekek éneke menyasszonya. A szövetség, az egymáshoz tartozás, ami szárnyaló örömmel indul az énekek énekében. Ne gondold, hogy új jelenség a független, szabad alkotó nő. Mert ez is egy női szerep. Tudás, pontos helyzetértékelés, hatásos cselekvés és tanító szerep jellemzi a nőt. A történelemben a nagy alkotók közül is kiemelkednek. Például egyházunk örökségéből nekem Nagy Szent Teréz, Siennai Szent Katalin és Bingeni Szent Hildegrand tűnik ki, a független, szabad alkotónő. Az imádkozó misztikusokról is talán a sivatagi atyák ugranak be először a gondolataimba. Mert ez is egy női szerep. Az imádkozó nők világokat alakítanak át maguk körül. Milyen sok ember mondta nekem, hogy az édesanyja vagy a nagyanyja imái ott voltak mindig vele, akkor is, amikor a legmélyebben volt az életében. Kis Szent Teréz nem egyedüli. Jézust is a körülötte levő nők értették és fogadták el kételyek nélkül. Az imádkozó misztikus nők. Mária és Mária Magdolna a női tisztán látás, vagy inkább tisztán érzés, mint a példái. A nők Isten érzéke, ahogy én vélem, sokkal jobb a férfiakénál. Náluk az Isten érzék általános és természetes, a férfiaknál kivételes. Aztán a történelem formáló nők sem csak az utóbbi időszak termékei. A társadalom építő, társadalmi alakító és történelemformáló nő, pedig ezek alig kapnak figyelmet. Ők nem erőszakkal, nem hatalommal, nem kegyetlenséggel alakítják a világot, mint mondjuk Genghis Khan, vagy Napóleon, vagy Sztálin.

0: És itt nem Jeanne d'Arc-ra gondolok, hanem azokra, akik morális alapon, egyszerű cselekedettekkel, szívből és emberi méltóságból megőriznek egy családot, megőriznek egy házasságot, vagy megértés visznek oda, ahol ellenségeskedés van. Nekem nagy példám Rosa Parks, a Montgomery buszbojkott elindítója. Ugye az volt, hogy nem lehetett utazni a nőknek buszokon, vagy át kellett adni a fehéreknek a helyet. És Rosa Parks emberi méltóságból ezt megtagadta, és ez elindította az emancipációs, mármint a nemek közötti, és, ami még talán erősebb, a fehér és a néger megkülönböztetés feloldásának folyamatát az USA-ban. Vagy a társadalom alakítók között nekem fontos az öt barátnő köre, akik az egyenjogúsági mozgalom elindítói voltak az USA-ban. A szüfrazsettek, akik 1848-ban megalkották a Declaration of Sentiment-et, a világot átformáló lépések elindítói voltak ezzel az érzések deklarációját. Ők nagy árat fizetnek a jó tettekért. Például a mi történelmünkben Tóth Ilona mutatja ennek tragikumát. A gondoskodó jótevő is női jelenség, sokkal inkább, mint férfi jelenség. Nem csak a segítő pályákon viszik a legnehezebb feladatokat a gondoskodó jótevők. Nem csak meghatározóak egy kis ember, vagy egy beteg, vagy egy elveszőben lévő felnőtt esetén, hanem világmozgalmakat indítanak el, mint ahogy Teréz anya tette. És évszázadokra példaként szolgálnak, mint Szent Erzsébet. A legmegragadóbb azonban az, hogy az ő példájuk mint archetípus jelenik meg, mert minden nő hordozza ezeket a csodálatra méltó tulajdonságokat és elkötelezettségeket. A Mózes megmentő királylány szinte mindenki életében ott van. Az is sztereotípia, hogy a vezetők, az uralkodók szerepe a férfiaké. Igen, mert a patriarchális berendezkedés elve korlátot szab a nők előtt. Mégis a családokban legtöbbször csendesen és jól a nő vezet. A nők jó vezetők. Nekem életemben több iránymutató volt nő, nem csak férfi. S ha a sors úgy hozza, a történelemben is óriások, mint a brit uralkodók, vagy Mária Terézia mi történelmükben. De természetesen nem hagyhatom ki a női szerepek közül azt, aki adott körülmények között rosszra használja az adottságait, a csábítót. Putifárné a Bibliában nem kitalált és soha meg nem ismétlődő minta. Ma őket zsákmányolja ki a gazdaságtársadalom a maga természete és érdeke szerint. A nőket használják, hogy eladjanak valamit. Szelepként, véleményformálóként, politikai és hatalmi érdekek látszólagos kiszolgálóiként, de valójában áldozatai ezeknek a rendszereknek. És aki testiségét kell használni, hogy élete legyen, az is a környezete bűne. Istenem, add, hogy oldódjon ez a férfi uralom és a szív és a lélek emberei, a nők nagyobb hatást tudjanak gyakorolni a világ dolgaira. Köszönöm a figyelmet, Isten áldjon benneteket. Szabó Tamást hallottátok.
1: Örökségünk sarokkövei. Szabó Tamás műsorát hallották.

Dzsida Jenő 1907. május 17-én született Szatmárnémetiben. Összesen 31 évet élt. Ez alatt írt körülbelül 500 verset, életében megjelent 2 kötete, és posztumusz megjelent 1 kötete. 31 évesen halt meg. Mégis Dzsida Jenő egy meghatározó személyisége az erdélyi költészetnek, a szerelmi költészetnek is, és az istenes költészetnek is. Május 17-én az ő napja van a Mária Rádióban, de május 17-e előtt, 16-án is Dzsida Jenő versei szólnak. Abban a sorozatban, amit úgy hívunk, hogy a mai nap költője, ami igazán a mai nap istenes költője jelentést hordoz. Hallgassuk Dzsida Jenőt, ismerkedjünk vele. Nagyon lehet szeretni őt. Dzsida Jenő, Kálvária. Vén hársfa sorálja a templomot körbe. Lombjai árnya, mint sötét, zöld sátor. Hely! Igaz magyarok ezek a hársfák. Hős, leveles tábor ez. Egyenes. Bátor. Ha távolabb, csendesen mélázva állunk, megüti fülünket az orgonás ének. S úgy látjuk végig a magyar hársfákat, mintha lassan a dombra mennének. Mennének szomorú, egyenes sorban, mint tört népek nagyja, ki megváltást vállal. És mutatnák magukat szélesebb földön, és mennének szállni a néma halállal. Mi távolról mélázunk nagypéntek álmán, s hogy szebb lenne lelkünk, ha húsvétra vár, még 2000 év előtt keresztfák mentek, most magyar fák mennek a Kálváriára. Dzsida Jenő.

0: Hírpercek.
1: Visszatértek a harangok a veszprémi piarista templom tornyába. Kihirdették a zsebszentély pályázat és hittanverseny győzteseit. Székely János a német Katholiken Tagon. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. Ismét történelmi pillanatnak lehettek tanúi mindazok, akik a héten figyelemmel kísérték a veszprémi Szent Imre egykori piarista templom harangjainak visszaemelését a megújuló toronyba. Több mint 100 év után ismét 3 harang szolgál majd a várnegyedben, 2 új és 1 történelmi harang került a toronyba. Az első világháború idején a templom 2 harangját hadicélokra vitték el, így azóta csak az 1839-ben öntött Szent József harang maradt meg, amely ráadásul már több mint 15 éve nem szólalt meg. A legnagyobb harang kalazanci Szent József, a legkisebb pedig Szent Imre tiszteletére készült. A harangokat speciális darú segítségével emelték a közel 35 méteres magas toronyba. A szakemberek a harangszéket is teljesen megújították, így hamarosan ismét harmonikusan szólalhatnak meg a várnegyed harangjai Veszprémben. A Gizella napok keretében hirdették ki a veszprémi főegyházmegye hittanversenyének és a zsebszentély pályázatának az eredményeit. A kezdeményezésre az ország számos pontjáról érkeztek alkotások és pályamunkák, amelyekben a gyermekek kreativitása és hitbeli elmélyülése is megmutatkozott. A különleges zsebszentélyek finom textilből, hímzésekből, gyöngyökből és személyes vallási jelképekből készültek, miközben a pályázat célja az volt, hogy a gyermekek az alkotáson keresztül közelebb kerüljenek az imádsághoz és hitük személyesebb megéléséhez. A hittanversenyen 152 iskola 214 diákja vett részt, míg a pályázatra 133 alkotás érkezett. A legjobb pályamunkák készítői értékes jutalommal részesültek, amelyeket dr. Udvardi György érsek adott át a díjazottaknak. Mintegy 60 ezer résztvevője volt idén a németországi Würzburgban megrendezett Katholiken Tagon, a német katolikusok legnagyobb találkozóján. A május 13-a és 17-e között zajló esemény mottója Légy bátor, állj fel, amely a szervezők szerint a hitből fakadó bátor kiállásra hívja a keresztényeket. A rendezvényen részt vett Székely János, az MKPK elnöke is, aki hangsúlyozta, Németországban erősen érzékelhető a szekularizáció, ugyanakkor az egyház és a társadalom kapcsolata továbbra is élő és párbeszédre törekvő. A találkozón politikusok, kulturális szereplők és egyházi vezetők közösen keresték a válaszokat a mai társadalom kihívásaira. A felszólalások középpontjában az életvédelem, a béke, az ökumené és a keresztény értékek társadalmi szerepe állt. Székely János püspök kiemelte, fontos tapasztalat volt, hogyan próbál az egyház nyitottan jelen lenni a társadalomban és megszólítani a mai embert a hit erejével. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak továbbra is rádiónkkal. Áldott szép vasárnapot kívánok!
0: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Nyelvünk ajándék Istentől. Istenhez magyarul kiáltunk. Nyelvünk tényleg különlegesség. A magyar nyelv logikája, felépítése eltér szomszédaitól, és a rokonunk is kevés van. Rokonaink távol állnak tőlünk. De nem elszigeteltség ez, hanem alkotó hozzátétel és alkotó befogadás. Isten magyar nyelvünk ajándékával is megjelöl bennünket. És nagyjaink is minden korban rácsodálkoztak erre. Halljuk most Bajza Józsefet 1846-ból. Mit mond nekünk a magyar nyelvről? A népsajátosságok ezer jelekben mutatkoznak. Tett és szenvedés, vallás és erkölcs, tudomány és művészet, jog és törvény, az indulatok és szenvedélyek nyilatkozásai, mindannyi bizonyítványai annak, de semmi annyira vissza nem tükrözi a nép sajátosságokat, mint a nép nyelve és története. Azért a népeknek nincs szentebb ereklyéjük és félthetőbb kincsük, mint nyelvük és híven jegyzett történetük. Szó és tett jellemzik az embert. Szó és tett jellemzik a népet. A nép ajkán élő nyelvből és az eseményeket ábrázoló történetből leginkább megismerhetni a nemzeteket. Mert az életnek szellemibb és bensőbb eleme a beszédnél semmi sincs. Önként foly ebből, hogyha a nép nem akarja elveszíteni azt, ami által nép, ha minden sajátosságait meg akarja őrizni, úgy semmire sem kell annyira ügyelnie, mint arra, hogy nyelve ki ne vesszen és el ne korcsuljon, hanem eredeti tisztaságát és bélyegét megtartsa.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzunk együtt a nemzetünkért a Szatmár Németi Stúdióból. A mai estén Csiszér Imre atya vezetésével imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus az égre emelte tekintetét, és így imádkozott. Atyám, elérkezett az óra, dicsőítsd meg fiadat, hogy fiad is megdicsőíthessen téged. Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egy igaz Istent, és Jézus Krisztust, akit te küldtél. Én megdicsőítettelek téged a földön. A feladatot, amelyet rám bíztál, elvégeztem. Most te dicsőíts meg engem, atyám, ott nálad, azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt nálad a világ teremtése előtt. Kinyilatkoztattam nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. A tieid voltak, és nekem adtad őket. Tanításodat megtartották, most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van, mert a szavakat, amelyeket nekem adtál, továbbadtam nekik, és ők elfogadták azokat. Biztosan felismerték, hogy tőled jöttem, és hittel elfogadták, hogy te küldtél engem. Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid ők. Hiszen a tied mindaz, ami az enyém, és minden az enyém, ami a tiéd. És én is megdicsőültem bennük. Én nem maradok tovább a világban, ők azonban a világban maradnak, én meg visszatérek hozzád. Ezek az evangélium ígéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, drága jó testvéreim! A mai evangéliumi szakasz különleges helyet foglal el az egész Szentírásban. Sokszor nevezik ezt a részt Jézus főpapi imájának. Ez már nem vita a farizeusokkal, nem egy példabeszéd, nem egy csoda történetnek az elmesélése, nem tanítás a tömeg számára, hanem ez maga Jézus imája, imádsága. Itt bepillantást kapunk az Úr Jézus szívébe. Mintha egy pillanatra megnyílna előttünk az ég, és halljuk, hogyan beszél a fiú az atyával. Ez a szentírási rész az utolsó vacsora után hangzik el. Jézus már tudja, hogy közel van a szenvedés. Tudja, hogy jön az árulás, jön a kereszt, jön a magány, jön az emberi gonoszság teljes súlya. És mégis nem félve beszél, nem kétségbe esetten beszél, nem önmagát sajnáltatja, hanem értünk imádkozik. Ez az ima, testvéreim, három nagy titkot tár föl előttünk. Először is, mi az örök élet? Másodszor, hogyan dicsőül meg Isten a szenvedésben is? És harmadszor, hogyan őriz meg minket Krisztus e világban? Ma erről szeretnék elmélkedni. Jézus így kezdi az imáját, atyám, eljött az óra. Milyen óra ez? Az ember szemében ez a vereség órája, a letartóztatás órája, a szenvedés órája, a kereszt órája, de Jézus szemébe ez a megdicsőlés órája. Mi emberek a szenvedést mindig kudarcnak látjuk, de Isten azonban gyakran a szenvedésből hozza elő a legnagyobb kegyelmet. A kereszt a világ szemében szégyen volt, de Isten szemében azonban a kereszt a szeretet legnagyobb győzelme lett. Sok ember azt gondolja, ha Isten szeret, akkor nem lesz fájdalom. Pedig az evangélium nem ezt mondja. Az evangélium azt mondja, hogy az Isten a fájdalomban sem hagy magunkra minket. A mai evangéliumi szakasz alapján az ima szándékunk legyen az egység. Egyek legyünk hitben, reményben és szeretetben.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot és a szép húzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogarára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök éges szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánljuk magyar nemzetünket. Járj közben Szent Fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj fel minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy együtt lehetünk ebben a mai imában. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból. Áldott szép estét kívánva mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.
3: Mária Rádió. Zsoltárok titka. Dér Katalin műsorát hallják.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalin köszönti Önöket. Zsoltár sorozatunkban ma a 77-es Zsoltár első 11 versét olvassuk Isten hallgatásáról. Olvasom. Istenhez száll a szavam, hozzá kiáltok, Istenhez száll a szavam, hogy meghallgasson. Keresem az Urat szorongatás napján, éjszaka szüntelen hozzá emelem kezem, lelkemnek nincs vigasztalása. Istenre gondolok és sóhajtozom, róla elmélkedem, és eleped a lelkem. Szemem nyitva tartod, nyugtalan vagyok, s nem tudok szólni sem. Régmúlt napokra kell gondolnom, a hajdani évekre emlékezem, az éj órájában töprengek szívemben, gondolkodom, fürkészi a lelkem. Vajon eltaszít az Isten egyszer s mindenkorra? Nem lesz már soha irgalmas? Kegyelme örökre elveszett? Elenyészett a minden nemzedéknek adott ígéret. Isten elfeledte volna jóságát? Bezárta irgalmát haragjába? S így szólok. Az a bánatom, hogy a minden, hogy a magasságbeli jobbja megváltozott. Eddig a részlet. 77. Zsoltár. Az ember sokszor érzi úgy, itt lenne az ideje, hogy Isten lépjen, tegyen végre valamit, cselekedjen az életében, szóljon, mutasson utat, jelezze valamiképpen, hogy vele van, hogy jelen van az életében. Az ember vár, és semmi nem történik. Isten nem szól, nem cselekszik, mély hallgatásba burkolózik, visszavonul, visszavonja magát az imádkozótól. Ilyenkor az ember úgy érzi, Isten elhagyta. Mint a 13. Zsoltár hőse, aki ilyen kérdésekkel és kérésekkel bombázza Istent. Meddig feledkezel meg rólam, Uram, mindörökre? Meddig rejted el arcodat előlem? Meddig emészti még lelkem a fájdalom és szívemet a mindennapi gond? Meddig uralkodik még rajtam az ellenség? Tekints rám, Uram Istenem, és hallgass meg. Adj világosságot szememnek, nehogy halálba szenderüljek. Na most a 77. Zsoltár is Isten némaságát éli át. De mindannyian átéltünk már ilyen időszakot. Imádkoztunk, kérleltük Istent, kiáltottunk, fohászkodtunk, hogy szólaljon meg, válaszoljon, mutatkozzék meg valamiképpen, hiába. Lehet, hogy Isten hallgatása a lélek sötét éjszakája csak napokig tart, de lehet, hogy hetekig, hónapokig, akár évekig is. Nagyon fájdalmas, küzdelmes, nehéz időszak ez. Különösen annak, aki egyfajta sikerorientált hívő életet élt. Meg volt győződve, hogy csak hinni kell, és Isten megáldja az életét. És akkor Isten hallgatása sokként éri őt. Amikor Isten hallgatását érzékelem, szenvedélyesen faggatom őt, mint itt a zsoltáros. Majd a lelki szárasság idején elveszítem a lelkesedést, a fogékonyságot Istenre, szavára, közönyössé válok, nem tud lángolni a szívem, mint hajdan az Emmauszi tanítványoknak Jézus szavaira. Van, aki Isten hallgatása idején föl is adja, nem szól. Nem szól többé Istenhez, nem látja értelmét az imának, a küzdelemnek, a hitnek sem, és haragosan, dacosan, vagy lemondóan legyint és hátat fordít Istennek. Ez a lehető legrosszabb, amit tehetünk. Isten hallgatása ugyanis egyrészt ismerős bibliai jelenség. Sokszor találkozunk vele, főleg itt a zsoltárokban, de a prófétáknál és máshol is. Sok nagy szent is megtapasztalta ezt élete során. Másrészt mély, összetett és igen-igen titokzatos dolog. Olyan, amit nem intézhetünk el egy dacos várándítással, azzal, hogy hátat fordítunk neki. Volt egyszer a Scotland Yardnak egy nagyon híres vezetője, keresztény, Sir Robert Anderson, aki a Silence of God, Isten hallgatása című könyvnek az írója, és így fogalmazott írása legelején. Az ég némasága létünk legnagyobb misztériuma. Hát így van. Mit mondjunk hát? Először is meg kell különböztetnünk két dolgot. Azt, amikor Isten néma marad a történelemben, és azt, amikor néma marad az egyén, a keresztény ember életében. Istennek vannak hosszú történelmi hallgatásai. Például a babiloni fogság idején amikor a választott nép egy csapásra veszítette el a templomot, és azzal együtt a kultuszt, a Dávidházi királyságot, rengetegen a szülőföldjüket, a Szentföldet, mert számüzetésbe hurcolták őket. Egy szóval eltűntek Isten szerető jelenlétének, kiválasztásának, kegyelmének, ígéreteinek a bizonyságai és a garanciái. Ezt a nép Isten hallgatásaként élte meg akkor. Az Úr elhagyott minket. De Isten némasága jól ismert élménye az egyénnek is. Ilyen elhagyatottságról, Isten hallgatásáról panaszkodik a 77. Zsoltár írója. Ez a Zsoltár talán az egész Biblián belül a legrészletesebben írja le Isten hallgatásának az élményét. Hát nézzük, hogyan festi le a helyzetét a zsoltáros. Elmondja, hogy nem némán, passzívan várja az Istent, hanem imádkozik, sőt kiált hozzá. Istenhez száll a szavam, hozzá kiáltok, hogy meghallgasson. De választ nem kap. Lelkemnek, írja, nincs vigasztalása. Keresi Istent naphosszat, keresi éjszaka, ő rá gondol, róla elmélkedik, aludni sem tud, a végén pedig már megszólalni sem tud. Nem tudja, mit mondhatna, hogyan kérlelhetne, még, hogy feleletet kapjon. Keresem az Urat a szorongás napján, éjszaka szüntelen hozzáemelem a kezem, Istenre gondolok és sóhajtozom, róla elmélkedem és eleped a lelkem. Szemem nyitva tartod, nyugtalan vagyok, és nem tudok szólni sem. Végül a legszörnyűbb lehetőségre jut el, addig a gondolatig, hogy bizonyára elvetette őt az Isten. Így ír, az éj óráiban töprengek szívemben, gondolkodom, fürkészi a lelkem. Eltaszít az Isten? Egyszer s mindenkorra? Nem lesz már soha irgalmas? Kegyelme örökre elveszett? Elenyészett a minden nemzedéknek adott ígéret? Isten elfeledte volna jóságát? Bezárta irgalmát haragjába? Felkavaró kérdések ezek. Egy korábbi sikeres, kiegyensúlyozott Isten kapcsolat változott át most, e kilátástalan állapottá, amikor Isten viselkedése megfordult. Az a bánatom, hogy a magasságbeli jobbja megváltozott. Nos hát nem talál más megoldást, mint a bevett klasszikus receptet, amely a hasonló esetekben oly megszokott a Bibliában, és a 12-es verstől, amit már nem olvastam, a múlt emlékeihez menekül. Szinte rutinosan nyúl a dicső múlt után, így ír. Emlékezem az Úr tetteiről, gondolkodom hajdani csodákról. Minden művedet megfontolom, minden tettedet mérlegelem, így ír. És így is tesz jó 10 versen keresztül, de most ez az emlékezés sem hoz változást. A Zsoltár minden megoldás nélkül, csattanó nélkül, minden nélkül egyszer csak véget ér. Egy ilyen lelkiállapot közepén véget ér. Sokunknak ismerős ez a helyzet. Nagyon nehezen elviselhető állapot, és mégis a prédikációs gyakorlat hát alig foglalkozik vele. Templomainkban rengeteg szó esik, rengeteg tanúságtétel és bizonyság hangzik el arról, hogy kivel, mikor, mit tett, kit hogyan áldott meg, mentett meg, gyógyított és szabadított meg az Isten. De ez Isten hallgatása, amely pedig hát ugyanilyen gyakori, meghatározó élménye sok hívőnek, ez alig-alig kerül elő az egyházban. És különösen kevés gyakorlati segítséget kapunk az ilyen helyzetekhez arról, hogy mit tegyünk ilyenkor. Először is, mi lehet az oka vagy okai Isten hallgatásának? Kiindulásul három dolog. Az első egy alapelv. Isten jó, és csak jó. Így hallgatása is mindig valamiképpen jó, üdvös, javunkra szolgál. Csak ebből tudunk kiindulni, és akkor talán lesz értelmes válasz a miért hallgat Isten kérdésre. A második ebből fakad, hogy Isten soha nem volt, és soha nem is lesz közömbös irántad. Soha nem leszel érdektelen a számára, nem szűnik meg törődni veled, és soha nem hagy el, akárhogy is hallgat most. Nem úgy van, ahogy a Zsoltárosnál olvassuk, hogy tán eltaszít az Isten, nem lesz már soha irgalmas, kegyelme örökre elveszett, elenyészett ígérete, elfeledte jóságát, bezárta irgalmát haragjába, és így tovább. Nem. A 77. Zsoltár írója egy Jézus előtt, a megváltás előtt élt ember mondhatott ilyeneket, de Jézus Krisztus óta már nem. Nem, többé már nem. Ez a lényeg, hogy ez egy éles cezúra. Ezt kellene nagyon élesen az elménkbe és a szívünkbe vésni, mint legnagyobb bizonyosságot, Jézus Krisztust, hogy a helyzet többé már soha nem lesz olyan, mint Krisztus előtt volt. Ő benne Isten éppen azt adta tudtul, hogy ez többé nem reális lehetőség, akkor sem, ha sokszor így élem meg Istennek a csendjét, de nem. Ám amint az ember elkezd gondolkodni, rá is jön erre, hogy ilyen nincs Istennél. A harmadik dolog megint nagyon komoly. Isten egyszer már szólt hozzánk Jézus Krisztusban. Ő Istennek a leghatalmasabb kijelentése. Jézus földi szolgálata, halála, feltámadása, a válasz minden kérdésre. A történelem és az egyén minden valaha föltett és még föltehető kérdésére. Ám az a helyzet, hogy szólt ugyanaz Isten Jézus Krisztusban, szólt a kereszten, de rengetegen nem hallották meg, és ma sem hallják meg, sőt, sokan a magukat vallásosnak mondó emberek közül

A történelemben a népekre és az egyének tömegére. És Isten vár. Várja, hogy meghallják ezt a szót, és azoknak, akik nem hallják meg, nem is mond többet. Mert hát mit is mondhatna még? Igen, ez a döntő. Isten döntően ezért nem szól, mert volt egy hatalmas szava, és azt nem hallották meg. Na de sokszor beköszönthet Isten némasága hívő emberek életében is, akik meghallották Isten nagy szavát, Krisztust, és hittek is benne. Mégis van úgy, hogy Isten hallgat, nem szól hozzájuk, nem felel a kérdéseikre. Miért? Némaságának több oka lehet. Először oka lehet, hogy az illető, ha hívő is, mégis történetesen, súlyosan hitellenes vagy szeretetellenes módon él, cselekszik, bűnös állapotban van, és bűneit nem teszi le. Ezért nem szól hozzá Isten, mert vár. Várja, amiről az előbb beszéltem, hogy az illető frissítse fel magában, hogy mit is jelent Istennek a Jézusban kimondott szava. Mit jelent ez ő rá, mostani helyzetére, mostani kérdésére nézve az, hogy Isten emberré lett, hogy idejött, hogy részt vegyen ebben az iszonyatban, ami a történelem, és meghalt érte a kereszten. Ugyancsak oka lehet Isten hallgatásának a Jób effektus. Az a helyzet, hogy amikor az Úr próbának akar alávetni valakit, hogy vajon kitart-e mellette, akkor is, amikor nagyon nehéz helyzetbe kerül, mint Jób, amikor egyedül van, amikor elmaradnak életéből a korábbi megszokott kellemes vallási élmények és adományok, elmaradnak. Jób is így beszélt. A 30. fejezet, tehát Jób könyve 30. fejezet 20-as versében. Hozzád kiáltok, de nem adsz feleletet. Itt állok, ám te ügyet sem vetsz rám. Most az a kérdés, hogy kitart-e Jób, kitart-e az ember így is, Isten mellett, vagy hátat fordít neki. Ilyenkor Isten hallgatása direkt ezt a kérdést akarja kiélezni. Nem a maga számára, hisz enélkül is mindent tud az emberről, hanem az illető ember számára. Mert ha erről a kitartás, hűség, ragaszkodás meggyengüléséről van szó, akkor sokkal jobb, ha még idejében észbe kapok egy ilyen isteni némaság hatására, és tudatosítom, hogy ez bűn, hogy ez a bűn bizony megvan bennem, mert már rég nem Istenre vágyakozom, hanem ajándékaira, édes érzelmekre. Ha erre rádöbbenek, és komolyan veszem ezt, akkor változtatok az életemen. Úgyhogy ez is igen-igen üdvös némaság Istentől. Harmadszor lehet, hogy Isten egyszerűen az eddiginél mélyebb kapcsolatra akar lépni velem. Úgy látja, hogy most már szintet kell lépni a kapcsolatunkban, mert egy kicsit ellaposodott, megszokottá, rutinszerűvé vált. És Isten ezt utálja, ezt nem akarja, hogy mi megszokjuk őt és a tetteit. Ezt nem lehet megszokni. De mit tehet a hívő, amikor ráköszönt Isten hallgatása? A lelki élet avatott ismerői elsősorban a következő három tanácsot szokták adni. Először is, aki ettől szenved, az forduljon a lelki vezetőjéhez, vagy keressen ilyet, akinek elmondhatja a problémáját, mert a lelki vezető egyszerre tudja szemlélni ezt a dolgot belülről az én helyzetembe belehelyezkedve, meg kívülről tárgyilagosabban, mint én. Másrészt, nyilván rengeteg hasonló esetet hallott ez a lelkivezető, és vannak tapasztalatai a gyógymódokat illetően,

0: és így hasznos tanácsot adhat. Tehát lelkivezető. A másik ajánlatos lépés, hogy járjunk valamiféle közösségbe. Mert a testvérek hit tapasztalatainak megosztása, az rengeteget, nagyon sokat segít az embernek abban, hogy a maga baját megfelelő perspektívából szemlélhesse, és tovább tudjon lépni. A harmadik gyakori tanács, hogy az ember kezdjen el mostantól fogva egészen tudatosan Istenben járni, amit ez jelent. Mindent Istennel megosztani, elmondani, mindenért hálákat adni, odafigyelni arra, hogy hogyan, mely területen, mely pontokon akarja az Úr elmélyíteni a róla szóló tapasztalataimat. Mert lényegében Isten pont azért hallgat, hogy idáig elvezessen. Akkor is, sőt éppen akkor kell megtennünk ezt, amikor úgy érezzük, hogy az ő részéről nincs semmi reakció. De ha ezt így tesszük, akkor előbb vagy utóbb meg fogjuk tapasztalni a változást. Nos hát, ezek a leggyakoribb tanácsok Isten némasága esetére. És még valami, ami mindennél fontosabb, ami az alap, a várakozás. Várakozni kell Istenre valahogy úgy, ahogy a 130. Zsoltár szerzője, aki azt mondja, várom az Urat, várja az én lelkem, bízom az ő ígéretében, várja lelkem az Urat jobban, mint őrök a hajnalt. Tehát próbáljunk meg így várni az Úr megszólalására. Úgy, hogy elkezdek beszélni Istenhez, őszintén. Elmondom neki a haragomat, a dühömet, hogy nyomorultól érzem magam a helyzetben, és elpanaszlok mindent. És egy idő múltán én le fogok csillapodni, az biztos, és megnyugszom. Dühömet, keserűségemet kiadtam, és most lehiggadok. És ekkor kezdem el kérni őt. Uram, én tudom, hogy te vagy, tudom, hogy jót akarsz nekem, tudom, hogy ez a mostani hallgatásod is a javamat szolgálja, míg ha most nem is tudom, hogy miképpen. De kérlek most már, szólalj meg, felelj, ne légy néma. Hát, és így tovább, kinek, ahogy a bensője diktálja. A lényeg, hogy maradj hűséges az Úrhoz akkor is, amikor ő hallgat. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották.
1: A Zsoltárok titka. Dér Katalin műsorát hallották. Mária Rádió. Ismerd meg magad. Önismereti műsor Szabó Tamással, az Eneagram bölcsességéről.
2: Köszöntöm a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok. Az Ismerd meg magad sorozatot folytatjuk. Ebben a részben a 9 személyiség típusnak egy új, érdekes tulajdonságát fogjuk megvizsgálni. Mindegyiknek van ugyanis úgynevezett ösztön variánsa. Mit is jelent ez? Ugye tudjuk, hogy az emberi viselkedést motiváló 3 alapvető ösztön, azaz önfenntartási ösztön, a társas ösztön és a szexuális ösztön. És az Enneagram típusai mindegyikének, az 1-esnek, a 2-esnek, stb. A 9-esnek van egy variánsa attól függően, hogy melyik ösztön dominál a viselkedésében. Az ösztönvariánsok azt mutatják meg, tehát, hogy a három alapvető ösztönünk közül, az önfenntartási ösztön, a társas ösztön és a szexuális ösztön közül, melyik torzult a leginkább gyermekkorunkban. Mert ez jellegzetes prioritásokat és viselkedésformákat hoz létre a személyiség típus teljes tartományában. Magyarán, ha teljesen egyensúlyban van az önfenntartási ösztönünk, a társas ösztönünk és a szexuális ösztönünk, akkor egy adott személyiség típuson belül nagy valószínűséggel egy kiegyensúlyozottságunk van. De hogyha valamelyik torzult és valamelyik domináns, az nagyon sajátos magatartásformákat alakít ki. Minden pontjához, tehát az Enneagram személyiség típusainak minden típushoz három ösztönvariáns tartozik. Ez azt jelzi, hogy az adott típus az élet milyen területével foglalkozik leginkább. A domináns ösztönvariáns azt mutatja meg, hogy az élet területén, hogy az életnek milyen területén bontakoznak ki leggyakrabban az adott típusra jellemző problémák. Persze jelen van bennünk mind a három ösztönvariáns. Az igazi kérdés mégis az, hogy milyen sorrendben van jelen. Legfelül van a domináns réteg, alatt a következő, legalul pedig a legkisebb szerepet játszó ösztön. Ilyen alapon tehát egy szemét meghatároz az alaptípusa, meghatároz az ösztönvariánsa, és meghatároz egy olyan, amit már korábban tárgyaltunk, az úgynevezett színezet, tehát, hogy a mellette lévő típusok közül melyikből van belőle a legtöbb. Most csak az érdekesség kedvéért mondom, hogy ha figyelembe vesszük azt is, hogy az egyes személyiségtípusoknak van 9 fejlettségi szintje, akkor ezzel a rendszerrel, hogy van alaptípus, 9 darab, van 9 színezet, van 3 ösztönvariáns, és van 9 fejlettségi szint, akkor így már, de ez a gyakorlatban valószínűleg nem használatos, 9x9x9x3 személyiségtípus tudunk leírni, na ebben meg valószínűleg tényleg mindenki belefér. Na visszatérve. Most éppen azt mondtam, hogy egy szemét az alaptípusa, a színezete és a domináns ösztönvariáns határoz meg. Önmagunk munkájának fejlesztése szükségünk van, hogy felismerjük, hogy nekünk melyik ösztönvariáns a domináns a mi személyiségünkben. Nézzük először az önfenntartó variánst. Ezeket elsősorban a fizikai biztonság és kényelem és annak megőrzése foglalkoztatja. Például nagyon könnyen azonosíthatjuk magunkat, hogy mit veszünk észre elsőnek, ha belépünk valahova. Az önfenntartó típusnak először az tűnik fel, hogy mondjuk rossz a világítás, kényelmetlen a szék, hideg van, nincs jó illat a levegőben. Igen gyakorlatiasak ők. Vagy például, amikor egy társaságban vannak, akkor az az első gondjuk, hogy mikor lesz étkezés, egy konferencián mikor lesz kávészünet, aggódnak, hogy jó lesz-e az étel, és megjegyzik, hogyha nem. Nézzük a társas variánst, hogy tudjuk felismerni. Természetesen megvan bennünk a társas ösztön. A társas ösztön nem azt jelenti, hogy szeretünk vendégségbe járni, fogadásokon részt venni, találkozni, csoportokhoz tartozni. A társas ösztön azt jelenti, hogy igen erőteljes a vágy arra, hogy elismerjenek bennünket, hogy figyeljenek ránk, hogy szeressenek bennünket, hogy ez a legfontosabb, amikor a három ösztönre gondolunk. Mert hogy egymagunkban meglehetősen gyengék és sebezhetők vagyunk, így könnyen az ellenséges környezet áldozatának eshetünk. Hogy felismerjük magunkat, mondok egy egyszerű dolgot. Akiknél a társas ösztön dominál, az a legfontosabb, hogy a világban elfogadják őket, és szükség legyen rájuk. Arra törekszenek, hogy részük legyen a másokkal együtt végzett tevékenységben és értéket adó érzésében. A társas típusú személyek szeretik azt érezni, hogy ott vannak a dolgokban, és örömet okoz számukra, a közösért dolgozhatnak együtt másokkal. Vagy például egy szobába lépve a társas típusú emberek felmérik, hogy milyen a jelenlevők hatalmi struktúrája. Odafigyelnek arra, hogyan reagálnak mások őrája, és arra, hogy elfogadják őket, vagy nem. Ez a legfontosabb gondolata. És igen fogékonyak a hierarchikus társas struktúrában elfoglalt hely fogalmára. Ők önmaguknál nagyobb dolgok részeként találják meg igazán a biztonságukat. Csak másokra építve tudják igazán azt érezni, hogy biztonságban vannak, tele energiával. A társas típusú személyek szeretnek másokkal kapcsolatba kerülni, bár érdekes, hogy a bensőségességet, az intimitást paradox módon inkább elkerülik. Van, amikor félnek másoktól. És nézzük a szexuális variánst. Sok ember szeretne ezzel azonosítani, mert úgy azonosulni, mert úgy gondolja, hogy így lesz szex, és nem erről van szó. A szexuális típusú személyek állandóan kapcsolatot keresnek, és vonzódnak az intenzív élményekhez. Ez a lényeg. Az intenzív kontaktust keresik. Ők intimitás függők. Széleskörű kíváncsisággal és érdeklődések tekintenek az életbe. Egy szobába belépve, ahogy az előbbi példádat mondtam, gyorsan kikeresik maguknak a számukra legvonzóbb, legérdekesebb embereket. A vonzódásaikat követik. Azokhoz közelednek, akik vonzák őket. Azt nézik, hol pecsek az élet, kiből jön a legjobb energia. Kifele figyelnek. Olyanok, mint egy konnektor külső világdugója. És néha brögeszméjükké válik egy személy, ha úgy érzik, hogy benne megtalálták a nekik megfelelő párt. Néha szétszoródik a figyelmük, és az összpontosítás teljes hiánya jelenik meg, hogyha egészségtelen szinten vannak. Nos, végigvettük általában a szexuális, a társas és a önfenntartó típusú személyeket általában, és most foglalkozunk a konkrét típussal. Nos, tehát foglalkozzunk most a hatosnak az ösztönvariásaival, először az önfenntartó hatossal. Ennek a kulcsszava a felelősség. Úgy próbál enyhíteni a túléléssel kapcsolatos szorongásán, hogy kemény munkával, kölcsönös felelősségtudat kialakításával teremti meg a biztonságát. Felajánlja a szolgáltatásait, elköteleződik, cserébe ugyanezt várja másoktól. Biztos kapcsolatokat keres, de elég lassan köt barátságot, hosszú idő át figyeli a többi embert, hogy szava hihető és megbízható-e, mellettük áll-e. Az önfenntartóatas elég nehezen leplezi, ha szorong vagy szükséget szenved valamiben. Hajlamosak arra, hogy apróságok miatt is nyugtalankodjon, katasztrófákba gondolkodjon, a lehető legrosszabbat képzeli el. Mértékletesek, és sokat aggódnak a pénzügyi kérdések miatt. Ha egészségtelenek, akkor olyannyira kapaszkodnak másokba, hogy függők és pánikra hajlamosak lesznek, és kitartanak a számukra kellemetlen, kimerítő helyzetekben. A társas hatosnak a kulcsszava a támogatás előidézése. Átlagos szinten a társas hatos úgy kezeli a szorongásait, hogy a barátaiknál és a szövetségeseiknek keresnek megnyugvást és támogatást. Árad belülük a barátságosság, a mások iránti figyelem. Igyekeznek kötelékeket létrehozni, sőt, elköteleződéseket létrehozni másokkal. Gyakran gúnyolják önmagukat, miközben támogatást és szeretetet kínálnak másoknak. A társas hatos beilleszkedésre törekszik, mert hogy a tömegbiztonságot ad. A társas hatos viszonylag idealista gondolkodású, élvezi, ha önmagánál nagyobb dolgok részese lehet. A társas hatos önmaga megnyugtatása érdekében elkötelezi magát. Kötelmeket vállal, vagy ha úgy tetszik, szerződéseket köt. És ezek mint egy biztosítékú szolgálnak neki arra, hogy mások nem fogják kihasználni őket, és nem fogják kihasználni a kemény munkájukat. A társas hatosok olyan biztonságos helyeket keresnek, ahol hasonló gondolkodású emberek segítik egymást. A társas hatosoknak ugyanakkor nehézséget okoz az, hogy a saját sikerükért, a saját fejlődésükért, a saját előmenetelükért dolgozzanak. Mert erőfeszítéseket tesznek a másokért vagy a csoportjukért, de valahogy ez nincsen bennük kifejlődve. Szorongásuk és aggodalmuk arra készteti őket, hogy mielőtt döntenek, valahogy mások véleményére adjanak, és hogy egyetértéssel találkozzon az, amit ők gondolnak. A határozatlanságuk ugyanakkor zavarja őket. Ezért ambivalens módon viszonyulnak a tekintélytől, sőt, még a szövetségeshez is. Félnek a csoport vagy a tekintély támogatásának az elvesztésétől. De ugyanakkor a korlátozásokat is szeretnék lerázni magukról. Stressz helyzetben úgy érzik, hogy nyomást gyakorolnak rájuk. Hogy túl dolgoztatják őket, vagy hogy alul értékelik őket. És ilyenkor negatívvá és pesszimistává válnak. A szexuális hatos kulcs szava az erő és az összetartozás. A szexuális hatosok sokat dolgoznak a hatalmuk, a testi erejük, a testi vonzerejük fejlesztésén. Az agresszívebb szexuális hatosok fenyegető magatartáshoz folyamodnak, míg a fóbiásabb szexuális hatosok inkább a kacér természetük segítségével fegyvereznek le másokat. A szexuális hatosok erős és rátermett párt akarnak magukhoz vonzani. És gyakran próbára teszik a másikat. Egyrészt azért, hogy lássák, hogy kitart-e mellettük, másrészt pedig azért teszik próbára, hogy elég idejük legyen a másik személy jellemének és állhatatosságának az értékelésére. A szexuális hatosok dacolnak a tekintéllyel. Különösen akkor, ha szoronganak. A szexuális hatosok, ők kételkednek leginkább önmagukban és másokban. És néha robbanásszerű érzelmi reakciókat tanúsíthatnak, ha bizonytalanságukra fény derül, vagy mikor veszélybe kerül a másokkal való kapcsolatuk. Nos, végigvettük ebben a részben az egyes személyiségtípusok ösztönvariánsait általában. Ugye minden emberben három nagyon erős ösztön munkál, a önfenntartási ösztön, a szexuális ösztön és a társas ösztön, és érdekes módon ez minden személyiségtípusnak ad egy sajátos karaktert. És most azon túl, hogy általában végigvettük az ösztönvariánsokat, a személyiségtípusoknál a hatost elemeztük. Köszönöm szépen a hallgatói család figyelmét, mindenkit várok szeretettel ugyanebben az időben jövő vasárnap is. Az Ismerd meg magad műsort vezettem. Szabó Tamást hallottátok. Isten áldjon mindenkit.
1: Ismerd meg magad. Szabó Tamás önismereti műsorát hallották az Enneagram bölcsességéről.

0: Hírpercek.
1: Május 10-én megnyílt a Tokodi Értékek és Gyűjtemények Háza Bohóc kiállítása. Az első fatimai jelenés évfordulóján Szűz Máriát köszöntötték az avilai Nagy Szentterész templomban. A tavaszi áruházi élelmiszergyűjtés eredménye a Főegyház megyében több mint 11 tonna élelmiszer volt. Köszöntöm Önöket a hírek szerkesztője Szopko Anna. Megnyitotta Tokodi Értékek és Gyűjtemények Háza időszaki kiállítása. Több mint 400 vidám, kevésbé mosolygós és komorabb tekintetű Bohóc figura vette birtokba az öreg iskola épületét, vagyis a Tokodi Értékek és Gyűjtemények Házát olvasható a Szent Erzsébet Caritas Központ honlapján. A megnyitón Szóda Józsefné a gyűjteményt gondozó önkéntesek nevében köszöntötte a jelenlévőket, köztük Ferencinél Molnár Évát, az Esztergom Bajóti Caritas régió vezetőjét, a tárlat megálmodóját és Bánhídi László polgármestert. Ferencinél Molnár Éva elmondta, hogy 30 éve gyűjti a bohócokat, akiknek az arca különböző érzelmeket fejez ki. Bánhídi László szerint a bohócok világa egyszerre vidám, elgondolkodható és meglepően mély, bízik a kiállítás sikerében. A kiállítás egy hónapon keresztül, a hétvégéken 9 órától 11 óráig, illetve 14 és 18 óra között tekinthető meg. Az első fatimai jelenés évfordulóján május 13-án este a plébánia közössége együtt imádkozott és engesztelt a Terész templomban. Olvassuk a templom Facebook oldalán. Az esti szentmisében Horváth Zoltán plébános atya elmondta, hogy Jézus, aki a kereszt alatt Máriára bízza János apostolt, egyúttal Jánoson keresztül a szűzanyát, a mi égi édesanyánká tette. Ezért küldi Máriát az atya újra és újra ide a földre, hogy üzenetében az adott kor kérdéseire segítsen rátalálni szent fia ránk hagyott tanításából. A fatimai jelenések közül hármat emelt ki és elmondta, hogy az üzenetek ma is aktuálisak, és ezért meg kell tennünk a szűzanya kéréseit. Ezért a békéért, engesztelésül a bűnösök megtérésért, valamint az üldözött keresztényekért imádkozták a Lorettói litániát. Illényi Katica hegedű és Teremin művész muzsikájával járult hozzá az imádsághoz. A tavaszi áruházi élelmiszergyűjtés végeredménye a Főegyház megyében 11.411 kg élelmiszer volt. A gyűjtést május 8 és 9-én tartották. Hálásak vagyunk a lehetőségért a Magyar Élelmiszerbank Egyesületnek, olvasható az Esztergom Budapesti Főegyház megye Szent Erzsébet Caritas Központ Facebook oldalán. Az országos eredményekről az Élelmiszerbank közleményben tájékoztatott. Országosan ebben a két napban 5500 önkéntes fogadta az ország 240 településének 436 áruházában az adományokat a tavaszi akció hétvégéjén. Sok adakozó kedvű vásárló járult hozzá rizssel, tésztában, lekvárral, liszttel, vagy más tartós élelmiszerrel ehhez a sikerhez. Az adakozók az országban összesen 271 tonnyányi adományt adtak át az önkénteseknek, ez 319 millió forint értékű élelmiszert jelent. Az adományokból 54.217 darab 5 kilós csomag állítható össze a rászorulóknak.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Farkas István piarista, lúpusz atya vagyok. Nagybőjt első vasárnapján azt imádkoztuk, hogy Jézus rejtett életéhez közelebb kerüljünk. Az igazi jó, az igazi érték, az rejtőzködik. És annyira lesz értékes a következő időszak egészen pünkösdig, ha megvalósul ez, hogy a legnagyobb és legcsodálatosabb élethez, Jézus életéhez közelebb kerüljünk. És ebben nagyon sokat segít százaknak, ezreknek a Mária Rádió, és az ebben való törekvésünk nem valósulhatna meg, ha nincsenek nagylelkű adományozók. Így kérjük rádiónk számára nagy szeretettel az adományokat.
5: Isten ma címmel videópályázatot hirdetett a Mária Rádió fiataloknak. Olyan alkotásokat vártunk, amelyek sugallják, megmutatják Isten jelenlétét mai körülmények között. Az alkotás készülhetett bibliaidézet alapján, természeti jelenség kapcsán, emberi tett vagy gesztus nyomán, illetve istenes vers feldolgozásaként. A beérkezett videókat a szakmai zsűri mellett a nagy közönség is értékelheti. A művek a Mária Rádió Facebook oldalán tekinthetők meg. Azt az alkotást, amely a legtöbb kedvelést kapja, közönségdíjjal jutalmazzuk. Az alkotásokat május 25-éig lehet értékelni. Eredményt május 31-én hirdetünk.
6: Börtönposta, a Mécses Szeretett Szolgálat műsora.
7: Május 20-án este a börtönpostában egy kétnapos börtönlátogatás élményeit osztjuk meg önökkel. Első nap Csengeren az Okos Börtönben jártunk, majd másnap a Tiszalöki BV intézetben több csoport fogvatartottal találkoztunk. A két élmény beszámoló között önkéntes levelezőnkkel, Dórival ismerkedhetnek meg. Hallgassanak bele a beszélgetésekbe!
8: Elhangzott, hogy ez az objektum okos. Hát igen, sok minden lehet okos, ami a test számára készül és fontos, de okos megoldásokat a lelki beszélgetésekben nem tud az ember előhozni, hogy szerintem csak a szeretet működik, és engem ez mindig megragad.
9: Ő az érzéseiről ír nagyon sokat, mert hogy nem tud senkivel se beszélgetni az érzéseiről. És igazából nagyon érdekes, mert azt is leírta ő, hogy ő nem is gondolta, hogy ő ennyi mindent tud magáról írni. Tehát, hogy soha nem volt ilyen helyzetben, soha nem kérdezte tőle, hogy te, hogy most hogy érzed magad, hogy ez benned milyen érzéseket kell. Tehát, hogy azt is tisztázni kellett egyáltalán, hogy mik azok az érzések. Hát én már 50 fölött járok, és tanítónőként dolgozom. Az, hogy mi így közösségként meglátogatunk fogvatartottakat, akik úgy várnak minket, mint a messiást. Azért ez nem olyan rossz átélni, hogy örülnek valahol nekünk, szóval azért az iskolában nem mindig ezt élem át, mikor megjelenek.
10: Ebben a börtönben van lehetőségünk a családi beszélőn is részt venni, és már mi bent ültünk a teremben, amikor, és a fogvatartottak is bent voltak, amikor megérkeztek a családtagok, párok, szülők, gyermekek, és hát bevallom, nekem könnyes volt a szemem, és így nehezen is tudtam visszatartani a könnyeimet, ahogy láttam, ahogy megölelik egymást, ahogy leülnek egymás mellé, és hogy mennyire örülnek egymásnak. Ebben az is nagyon fontos számomra, hogy vannak ugye olyan fogvatartottak, akiket várnak kint, tehát nem fordul el mindenkitől a családja, és ez egy nagyon-nagyon szép élmény volt.
7: A folytatást szerda este 9 órakor hallgathatják meg a börtönpostában.

0: Az élet forrása. Táplálékunk és barátunk az oltári szentség.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Osztia Zoltán vagyok, a Budapest belvárosi nagyboldogasszony főplébánia plébánosa. Mária Rádió hallgatói megszokhatták már, hogy minden negyedik hét vasárnapján este jelentkezik a főplébánia. Közel most már 100 adásunkkal, és az idei esztendőben az életvédelem témáját tűztük ki a zászlónkra, és ezt próbáljuk meg különböző szakemberekkel, elkötelezett szakértőkkel körbejárni. Mai napon különös öröm számomra, hogy Gáborral beszélgethetünk, Mozart Gáborral, aki a Nőrinek az igazgatója, és az életvédelemnek az egyik meghatározó személyisége. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagyon köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Először beszéljünk arról, hogy hogyan is alakult ez a Nőrinek az igazgatása, és egyáltalán, hogy mit jelent ez a szervezet, és hogy ezen keresztül is hogyan kapcsolódsz te az életvédelemnek a csoportjához, ügyéhez.
2: Mint ahogy sokunk életében, az én életemben is nagyon komoly változásokat hozott a COVID időszaka. Előtte szűnt meg a régi állásom, akkor én viszonylag sok szabadidővel, gondolattal, saját régi tervek megvalósításával foglalkoztam 2020 nagyböjtjében, és akkor régi tervem volt, csak soha nem volt rá időm, hogy csatlakozzak a 40 nap az életért mozgalom helyszíni imaharcához a Hugonnai Vilma téren, akkor még a Hugonnai Vilma téren volt a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája előtt, és akkor még nem tudtam, hogy az Úristen különös feladatokat szán nekem. Nem tudtam, hogy annak az évnek a vége felé elindul az a folyamat, amiben meghívtak, és előzetes egyeztetések után 2021 márciusától a Nemzeti Örökség Intézetének az élére kerülök, illetve azt sem tudtam, hogy egy új kis élet érkezik a családunkba egy kicsit korábban, mint ahogy azt lányom Boróka tervezte, mert egy váratlan életként fogant meg Ágoston unokám, és éppen csak túl voltunk az akkori nagyböjti 40 nap az életért imaharcon, amikor a családunk egy új kihívással szembesült, hogy hogyan tudjuk szeretettel befogadni azt a megfogant új kis életet, úgyhogy lányomik még akkor nem házasodtak össze, de én végtelenül büszke vagyok máig arra, hogy a családunk egységként 4 gyermekünk van, 4 gyermeket neveltünk fel, mára már felnőttek a feleségemmel, de hát a szeretet erejével sikerült mindent megoldanunk. És akkor így kerültem tulajdonképpen az életvédelemhez is közel, amikor március végén 2021-ben elkezdtem dolgozni a Nemzeti Örökség Intézetének vezetőjeként, akkor addigra sok olyan impulzus ért már, amiből kikristályosodott az a gondolat, hogy nagyon jó lenne egy olyan központi, jól látható, a magyar társadalom felé ügyesen kinyitható emlékezeti helyszínt létrehozni, amely mindannak a közel 6,5 millió gyermeknek, akik ha csak egy emblematikus dátumtól, a második Trianontól, 1956. június 4-től számoljuk, amikor a kommunista pártállami vezetés liberalizálta a mesterséges terhességmegszakítást, akik azóta meghaltak, nem születhettek meg, és azok is, akik megfogantak, de sajnos betegségből, más genetikai, biológiai okból, nem az édesanyja saját elhatározásából művi úton haltak meg az anyamében, és a Fiumei úti sírkert, ahol a Nemzeti Örökség Intézetének székhelye van, gyönyörű emlékezési teret, lehetőséget kínálhat erre. És addigra én már találkoztam azzal a szoborral, a meg nem született gyermek és az édesanyja szobrával, amely utazott körben a katolikus egyházban Magyarországon, egyházmegyéről egyházmegyére, Frivalszky Edit szervezésében, és ebből a szoborban mi rendeltünk egy másodpéldányt, összeismerkedtem azzal a Martin Hudáček nevezetű fiatal szlovák szobrászművésszel, aki megrázó erejű alkotásként az anya felé megbocsájtó, kezet nyújtó, az őt vigasztaló, üvegszerű áttetszű égi gyermek mutatja be, és ennek a szobornak a tervek szerint ebben az emlékparkban is központi helye lesz. Azóta eltelt most már lassan 5 év, több koncepció is alakult, Kuli László építész barátomat kértem meg arra, aki saját maga is elvesztette egy súlyos fogyatékkal élő saját gyermeket, őt már nagyobb korában, és számára is egy nagyon fontos ajándék volt, hogy ezen közösen dolgozhattunk. Sajnos maga az építészeti koncepció különböző okok miatt nem kapott még egyelőre jóváhagyást, de én bízom benne, hogy ha az Úristen építi a házat, akkor az a ház majd meg fog épülni. Nagyon sok gondolati muníció van emögött, és ezekkel a gondolati muníciókkal kapcsolódtam én be a Jó, hogy vagy Életvédők Szövetségének munkájába. Elsősorban ezen keresztül, hogy az emlékpark ennek a szövetségnek is, és mindazoknak, akik egyébként gyógyulást, megnyugvást, lelki rehabilitációt keresnek, akár egy pici kis emlékjelet szeretnének majd elhelyezni ezen a helyszínen a saját maguk meg nem született gyermeké emlékére, akár megbánásból, akár lelki megnyugvásért, illetve hát sokan jelezték nekem, hogy akár családtagjaik meghalt vagy elvetetett magzatjainak emlékére is keresik a fogódzót. Ugye az emberi emlékezésnek egy nagyon fontos fogódzója a felkereshető emlékei. Ezért vannak temetőink, ezért vannak sírok.
1: Ami nem magától értetődő ma már, hiszen lelkipásztorként tudom pontosan, hogy az emberi test, a végtisztesség megadása, az emberi test végtisztességének a megadása, az is ma már megkérdőjeleződött. Tehát Dunába szórják itt, meg ellássák, meg polcra teszik, meg nem tudom, miféle extravagáns ötletek vannak. Már az sem magától értetődő, hogy kell egy emlékhely, ahová oda megyünk, visszük az élet jelképét, a virágot, az élő virágot, imádkozunk ott azon a helyen, már nem magától értetődő.
2: Nem magától értetődő, és ez két okból lehetséges, vagy azért, mert úgy döntött az elhunyt, hogy halála után akkor őt majd szórásos, hamuszórásos temetéssel, akár egy temető szóróparcellájában, akár egy folyóban, akár a természetben szórják szét. Én azt mondom, hogy de fontos az, hogy az elhunyt végakaratát utána bármennyire is furcsának tűnik, sokszor végrehajtják, vagy végrehajtsák az utódok, de sokszor ennek egyébként anyagi természetű, vagy egyszerűen csak gyors felejtés segítő célja van. Ugye nagyon fontos, és ez a mi munkánkban, a Nemzeti Örökség Intézetében egy nagyon fontos elem, egy örökérvényű elem, hogy fontos emlékeznünk mindazokra, akik előttünk jártak, és mindaz, amiben mi most élünk, akár az ország, akár a nyelv, akár a kulturális keretek, akár a hitbéli alapok és hagyományok, ezek megőrződjenek, mert hogyha ezeket megőrizzük, bemutatjuk, megjelöljük, átadjuk, összekapcsoljuk a felnövekvő ifjúsággal és az oktatással, megteremtjük a lehetőségét annak, hogy sokan lássák médiában, kommunikáción keresztül, akkor én nagyon hiszek abban, hogy létrejön az a híd, ami a múlt és a jövő magyarjai között a mi felelősségünk, hogy létrejöjjön, mert a jövő magyarjainak nekünk kell átadnunk. Ugye Kodály Zoltán is egyik legfontosabb mondatában elmondta, hogy a kultúrát nem lehet örökölni. Nyilvánvalóan bennünk vannak genetikailag azoknak az ősi sejteknek az utódjai, akik például a pentaton zenére, a nyelv iránti érzékenységre, a magyarok egészséges történelmi immunitására vezetnek minket, de ezeket ki kell bontani. Meg kell hozzá találni azt a pedagógiai és közösségi gyakorlatot, amiben ez a kultúra további éltetés, ez mindenkiben létrejön, és képessé válik arra, hogy továbbadja a környezetének és a következő generációknak. Tehát ha ebben kimarad egy-kettő generáció is akár, és sajnos ma azt látjuk, hogy ebben nehéz a 24. óra kifejezést is itt használni, mert itt nem egy 24 órás feladatról van szó, az őrült nagy károkat okoz. Látjuk és tudjuk azt, hogy a mi 1000 éves magyar keresztény kultúránk jóval mélyebben gyökerezik annál, mint hogy ez egy generáció miatt elveszne. De sokkal nehezebb, óriási nagy munka ezt bepótolni. Na hát ezen próbálunk mi dolgozni annak a jegyében, amit az országgyűlés a 2013-ban létrejött Nemzeti Örökség Intézete számára feladatul szabott, ami sokkal korábban, 1999-ben a Nemzeti Kegyeleti és később a Nemzeti Emléke és Kegyeleti Bizottság munkájából fejlődött és alakult ki. Hogy azokat...
1: Mondd el légy szíves, hogy ez mit jelent gyakorlatilag.
2: Gyakorlatilag. Igen. Ugye Jókai Anna elnökletével és később 2006-ban Boros Péter egykori miniszterelnök vette át ennek a társadalmi köztestületnek a vezetését, és emögött volt egy munkaszervezet, egy titkárság, ez lett önálló intézmény 2013-ban és 16-ban kapta meg a Fiumei úti sírkert, a régi Salgó-Tarján utcai budapesti zsidó temető, illetve a 301-es parcella vagyonkezelését, üzemeltetését, és az volt a cél, hogy elsőként a történelmi sírok közösségét állítsa össze, gyűjtse össze, amit mi aztán 2022-ben elkezdtünk megjelölni, látható módon összekapcsolni a társadalom köztudatával. Utána létrejöttek a történelmi és nemzeti emlékhelyek, amelyek országgyűlési és kormány rendeletek által jelölik meg azokat a történelmi helyszíneket, amelyekhez a magyarság sorsfordító történelmi eseményei kapcsolódnak.
1: Jó, tehát először sírhelyekről volt szó, olyan személyiségeknek, akik történelmet formáló személyiségek.
2: Igen, vagy akár emlékek. Tudomány, kultúra, sport, közélet tekintetében, tehát valami olyat tettek hozzá a magyarság ezer éves történelméhez, és hát itt a síroknál tudjuk, hogy körülbelül egy olyan 250-300 éves időtávlatban tudunk meglévő, megfogható sírokról, síremlékekről beszélni, hogy ezek maradjanak fent, hogy ne lehessen őket megszüntetni, méltó állapotban legyenek, kapcsoljunk hozzá minél több eseményt, kössük őket össze a helyi közösségekkel, jelöljük meg, mutassuk be, ábrázoljuk őket, és aztán ezeknek vannak a nagy testvérei, a történelmi és nemzeti emlékhelyek.
1: Ez a második lépés
2: volt. Igen, ez a második lépés volt. 2002-től, amelyeknek a közössége ma már összesen 88 helyszínt számlál, 22 nemzeti emlékhelyünk van, amelyek közé olyanok tartoznak, éppen a legutóbbival hadd kezdjem, hogy a Szegedi Dóm és a Dómtér, amely tavaly Klebersberg Kuno egykori kultuszminiszter születésének 150. évfordulójához kapcsolódott, de a Budai Vár, a Pannonhalmi Főapátság, az Egri Város Opusztaszeli Történeti Emlékpark, a debreceni nagy templom, a Mohácsi Nemzeti Emlékhely, amely idén az 500 éves évforduló kapcsán egy gyönyörű megújuláson megy keresztül, és ezek a helyszínek szintén az én idejövetelem óta a kollégáimmal kidolgozott koncepció alapján szintén új funkciót nyertek. Tehát eddig gyönyörű oszlopokkal jelöltük, megpróbáltuk őket egyfajta emlékezetápolási működésre sarkalni, de amióta sikerült megalkotnunk azt az úgynevezett nemzeti emlékezet pedagógiai programot, és most már második tanévben, tanévenként 130 ezer gyereket tudunk állami támogatással elvinni ezekre a helyszínekre, összekapcsolni a lelki és élményszerű emlékezés lehetőségét a történelemórák előkészítése után a helyszínen, majd utána ezt feldolgozva, az a határozott célunk, hogy ezek a helyszínek, ugyanúgy, mint a nemzeti sírkertbe sorolt védett sírok, amelyek közül ma már 6500 ilyen védett sír van országszerte, több mint 600 különböző temetkezési helyen, ezek élményszerű emlékezeti kapaszkodókat jelentsenek a gyerekeknek.
1: Igen,
2: mert bocsáss meg, a legutolsó gondolat és fontos mondat ehhez, hogy az emlékezés csak úgy lehetséges, hogyha a bevésődés élményszerű, érzelmi alapon történik. Tehát ezért van a gyermekkorban a művészeti oktatás, a játék, a mese, az énektanulás, a tánc, mert olyan érzelmi lehetőségeket generál, amelyek lehetővé teszik a későbbi előhívást, mert emlékezni csak úgy lehet, ha van kötődésünk valamihez, és az identitásunkat viszont csak úgy tudjuk megőrizni, hogyha az támadás vagy földrengés éri, hogyha ezeket az identitást alkotó emlékeket elő tudjuk hívni. Ez a mi igazi feladatunk, nem is kevés, ez a munka, amit el kell végeznünk, de én úgy érzem, hogy nagyon jó irányban haladunk az elmúlt 5 évben, és hát óriási még az előttünk álló munka, amit el kell végezni.
1: Ez egy nagyszerű dolog, mert valóban minden elbizonytalanodott most már a környezetünkben, és itt a nemzeti önazonosság tudatot építeni, megerősíteni, táplálni a következő nemzedékben sors kérdésé vált. Beszélgetünk Móczár Gáborral, Nemzeti Örökség Intézet igazgatójával. Folytatjuk tovább egy kis zene után.

0: Mária Rádió hallgatóit szeretettel köszöntjük Móczár Gáborral, Nemzeti Örökségintézet igazgatójával, életvédővel, akivel különös szeretetteljes baráti közösségben szolgáljuk ezt a sorskérdést, hiszen az életvédelem ugye már a sorskérdésé vált. Előző blogban beszélgetve szó volt a 40 nap az életért mozgalomról, illetve beszéljünk még egy picit, mert az én szívemnek is a közepébe került ez a csodálatos emlékhely, a meg nem született gyermekek emlékparkja. Erről még egy picit beszéljünk, hogy ismerté váljék a hallgatóknak a körében is. Tehát először a 40 nap az életét mozgalom, mert nagyon sok minden ilyen életvédelemmel foglalkozó szervezet, személy, szakemberek azok, akiket megismerhettünk az utóbbi években.
1: A 40 nap az életért mozgalom, és itt Hajdani Józsefné Magdi nevét, aki a magyarországi zászlóvivője és szervezője, elképesztő mély hittel és elkötelezettséggel dolgozó vezetője ennek a mozgalomnak.
0: Ez a mozgalom nemzetközi.
1: Ez Amerikából indult el ez a mozgalom. Ugye azt tudjuk, hogy az Egyesült Államokban a Planned Parenthood és micsoda borzasztó kifejezés ez, ugye a tervezett szülőség. És itt nem a szülőségről, hanem a nem szülőségről van szó. Tehát olyan abortusz klinika hálózat működik a Planned Parenthood üzemeltetésében, amely hála Istennek most már a konzervatív republikánus állami vezetés egyik első intézkedéseként nem kap állami támogatást, de hát ez az abortusz ipar fellegvára. És létrejött ottani fiatalok kezdeményezésében, hogy hol, azt már nem tudom, és azt sem, hogy pontosan mikor, de a Váratlan Élet, az Unplanned című film, amit máig meg lehet nézni a váratlanélet.hu oldalon, ez az mutatja be, hogy az a helyszíni ima jelenlét, amit az abortusz végző klinikák előtt az ottani egymással összekapaszkodó nagyon sokféle keresztény felekezetből, hát Amerika talán a legtöbb keresztény szabadegyháznak a hazája.
0: Több száz ilyen szabadegyház.
1: Végeznek, de végül is mindannyian Jézus Krisztusban és Istenben a bizalmukat elhelyezve imádkoznak azért, hogy az oda betérő várandós fiatal édesanyák megváltoztassák a döntésüket. És kimutatott eredményei vannak ennek a mozgalomnak, tehát minden egyes alkalommal, amikor ott van kint az aktív ima jelenlét, és Magyarországon a nagybőjt alatt hamvazó szerdától virágvasárnapig, illetve egy második szeptemberi, szintén 40 napos időszakban van ott a szervezett ima jelenlét, most már egyre több helyszínen Magyarországon. A 40 nap az életért.hu oldalon egyébként ezt meg is lehet találni, illetve a Jó Hogy Vagy Életvédők Szövetsége honlapján keresztül is el tudunk oda jutni. Mert hogy itt nagyon-nagyon fontos az ima ereje, és a közös ima ereje, mert hogy sokan vannak, és a Váratlan Élet című filmből látszik is, hogy mennyit imádkoztak ennek a lánynak, fiatal asszonynak a szülei azért, aki az első és második abortusza után egy abortuszklinika vezetője lett, és amikor személyesen szembesülött azzal, amikor behívták segítkezni egy művi terhesség megszakításhoz, hogy ő miben vett részt hosszú éveken keresztül, és lett az év dolgozója, na akkor megtörténik az átfordulás, és szembeszáll a rendszerrel, és végül is megnyerik a pert, és aztán később lebontják ezt az abortuszklinikát. De hát ez csak egy pici epizód, de a mély hitnek és a szülők érte való imádkozásának, a férje mellette való kitartásának a következménye az, hogy ő sikert tud elérni. És ez nagyon jól mutatja azt, hogy ez a mozgalom, ez nagyon sok helyszínen, vagy akár a távolból is imádkozó tagot kér és hív, de hogy az a nehéz élethelyzet, amiben ilyenkor egy édesanya kerül, az csak a körülötte lévő közösség és a család szeretetteljes elkísérése folytán oldódhat meg. Tehát itt egy nagyon fontos dolog, amit rögzítenünk kell, és rögzíteni kell majd a Filmei út és Irkertben tervezett meg nem született magyar gyermekek emlékpartja kapcsán is, hogy ez lelki támogatás, rehabilitás, támogató, kísérés, segítés, nem elítélés, nem megbélyegzés, nem a társadalom vagy a magukat egyfajta piedesztára emelő, erkölcsösnek gondolt életet élő emberek által kimondott ítélet, hanem egy lelki rehabilitációs segítségnek a helyszíne.
0: Térjünk át most az életvédelem ügyére, mert hiszen ez az egyik témája az élet kezdeti körülmények, helyzet, vagy segítő szolgálatok éppen az csak egy nagyon kicsi szelete az életvédelemnek. Ezt szeretném most is, hogy újra és újra kihangsúlyozzuk, hogy ha életvédelemről van szó, akkor rögtön mindenki az abortussal azonosítja ezt a ügyet, de nem az. Ez az élet, az emberi élet teljes időtartamáról van szó, és minden ügyét érinti a személyes életünknek. Erről beszéljünk egy kicsit, jó, hogy mit jelent ez, illetve hogy hát hogyan egyetemes érvényű ügy ez, és ugyanakkor persze azért a keresztény megoldás az, ami a valódi megoldás.
1: Hát nekünk keresztényeknek óriási nagy segítségünk van, hogy a mi Istenünk az egyszer csak az emberség fizikai valóságát annyira fontosnak és központi kérdésnek érezte, hogy emberi formában megtestesülve született erre a világra egy nagyon szegény sorsú, elhanyagolt, támadott közösségbe. De úgy, hogy megőrizte az édesanyját bűn nélkül. És nekünk magyaroknak ez egy fantasztikus történelmi és lelki kapaszkodó, hogy a boldogságú Szűz Mária magyarok nagyasszonya, ennek a Jézus Krisztusnak, aki a megváltó Isten fia, az édesanyja, és ő Magyarország pátronája, tehát nekünk mindig bizakodásra lehet a jövőbe tekintenünk, bármilyen helyzetben, de az, hogy Isten emberré lett, ezzel az emberi élet méltóságát, még akkor is, hogyha a leggyötrelmesebb kereszthalállal vette magára a mi bűneinket, megszentelte. És az emberi élet méltóság éppen ezért nem csak a fogantatás körül központi kérdés, hanem az egész emberi élet során, és ez rengeteg szociális, társadalmi felelősségi kérdést is vet fel, hogy hogyan gondolunk azokra az elesettekre, a szegényekre, a sérültekre, a háborúk áldozataira, akár azokra, akik ott meghaltak, megsebesültek, akár a családjaikra. És ami a még fontosabb, és ennek a mai magából sokszor kiforduló társadalomnak egy nagyon fontos szimptomája, hogy úgy gondoljuk, hogy az időseket gyorsan intézzük el.

0: ilyen más közeget a szervezetébe juttat, ez maximálisan szembe megy annak a természeti emberképnek, amit Jézus Krisztus földre születése és kereszthalála és feltámadása tulajdonképpen nekünk keresztényeknek közel hozott és érthetővé tett, de nagyon fontos, hogy ezt el tudjuk magyarázni annak a világnak is, aki még nem hisz Jézus Krisztusban, mert én hiszem, hogy a keresztény közösségek világban való növekedése, és ebben sajnos mi Magyarországon vagy Európában a keresztény civilizáció nyugati eredeti nagy felemelkedést átélt részén most nem vagyunk, vagy nem lehetünk tanúi, de a világ Krisztus hódító útjának egy siker szintere. És én bízom benne, hogy a világ ezt idővel meg fogja tudni érteni. Tehát az emberi élet méltósága a fogantatástól egészen a természetes halálig, az egy egységként kezelendő dolog. Az abortusz és a művi terhesség megszakítása, akár a demográfiai, akár a családi traumák miatt sokszor jóval inkább a homloktérben van, és sokkal többet beszélünk róla. Többek között ezért is van sokkal inkább az ezt támogatók támadásainak a keresztüzében, de soha nem szabad elfelejtenünk, hogy nem ér véget az életvédelme. Nagyon nem ér véget ott, hogy küzdünk az ellen, létrehozva a megfelelő védőhálót, támogató információs rendszert, állami intézményeket, szociális kereteket azoknak, akik nehéz helyzetbe kerülnek egy nem várt terhességgel, de soha nem szűnhetünk meg gondolkozni azon, hogy utána folytatása van, tehát az a kisbaba utána felnő, további nehéz helyzetekbe kerül, de ugyanaz az értelemmel bíró és küldetéssel egyéni, az Isten gondoskodása által egyedi személyként kezelt. Egyébként ez a mi hitünknek az egyik legcsodálatosabb része, hogy van a Földön 8 milliárd ember, de az Isten egyénként kezel, szeret, követ és támogat minket.
1: A szeretet mindig személyes és
0: ez
1: konkrét.
0: Mindig személyes, és egyébként ez a kereszténységnek egy elképesztő plusza a mi bizodalmunk és az életünk szempontjából. És legyünk bátrak, hogy ezt a szeretetet mi azzal viszolozzuk. Az Istennek nem tudjuk visszaadni azzal, hogy imádjuk és dicsérjük őt, igen, de ezt a szeretetet nekünk az a feladatunk, hogy a többi ember felé adjuk át. Én nekem meggyőződésem, hogy az emberi élet boldogsága, és ezt talán az én életemben is érzem, mert azt a tenyeret mindig érzem magam alatt nagyon régóta, amin a jó Isten engem ezen hordoz, hogy a boldogság kulcsa az az, hogy az ember másokért dolgozik. És a másokért dolgozás sokszor dicsőségesnek tűnő sikeres munka, máskor pedig szenvedés, és együttérzés, és támogatás, és segítés, és elkísérés.
1: Még egyszer tudatosítjuk, amit olyan nagyon szépen megfogalmaztál, hogy kettős alapja is van az emberi személy méltóságának, ami nyilván a jó Istentől való. Egyrészt a teremtés okán, hiszen a saját képére is hasonlatosságára teremtette az embert, és a megváltás okán, hiszen ott pedig, ahogy említetted is, emberré lett az Isten, és ezzel megszentelte a mi emberségünket is fölemelte. Beszéljünk még arról, hogy az élet közepi válságokban is ott kell, hogy legyen az életvédelem, hogy mik azok a helyzetek, válságperiódusok, ahol ugyanúgy jelen kell, hogy legyen az életvédőknek a közössége és a segítő szolgálatok. Gondolok itt például a mesterséges megtermékenyítés, vagy a meddőségnek az ügyére, amelyik exponenciálisan nő ma, vagy gondoljunk arra, hogy az életközepi válság az megjelenik az emberben, a pszichéjében, mert ez önmagában véve egy olyan életszakasz, amelyik válsággal jár. Vagy az edukációról kell beszélnünk, hogy mit jelent az, hogy tanítsuk az embereket, a fiatalokat, hogyan avatjuk be a személyi méltóság felfedezés, vagy a nemi identitás felfedezésébe.
0: Ezek elképesztően széleskörű és fontos területek, és az a nagyon jó, hogy itt a Jó Hogy Vagy Életvédők Szövetségében egyre másra csatlakoznak hozzánk mindazok, akik ezeken a területeken nagyon komoly úttörő munkát végeznek, vagy már nagyon régóta jelen vannak és ott vannak. Ugye a bioetika kérdését, hogyha ha nézzük, a mesterséges megtermékenyítés kérdését, amely azt hiszem talán Veres András püspök, hogy egyik augusztus 20-ai beszédét követően került igazából a magyar közvélemény homlokterébe, akkor a támadás zúdult akkor ellene, de hát fontos tudatosítani magunkban, hogy a késői gyermekvállalás, és itt megint nem ítélkezés, csak egyszerűen helyzetanalízis kapcsán fontos ezt kimondanunk.
1: Illetve csökkenti, fölkínáljuk a

0: megoldás alternatíváit is.
1: Igen, de hogy a termékenység idővel csökken. Tehát nagyon jól tudjuk, hogy a férfiak spermium száma a II. Világháború óta a nyugati világban felére csökkent vissza az étkezési környezeti hatások miatt. A nők termékenysége 37 éves kor után exponenciálisan elkezd zuhanni. És a mai világban valószínűleg a kitolt élet, várható életkor miatt talán később kezdik akár a jólét növekedésével, és itt megint visszatérhetünk oda, hogy a kereszténységnek a jólét nem a barátja. Semmilyen szempontból a méltó élet igen, de a túlságos jólét, ami elodázza azokat a feladatainkat, kötelezettségeinket, amiket vinnünk kell. Ennek következtében későn indul el a gyermekvállalás, és akkor azt hiszik a szülők, hogy akkor mindenre van valami megoldás. Itt van már a napró módszer, amely keresztény szempontból is megnyugtató választ ad erre, és majdnem ugyanolyan hatásfokú, vagy van olyan hatásfokú, mint a mesterséges megtermékenyítés, de soha ne felejtsük el, hogy bár Magyarország egy ilyen szempontból haladó társadalomnak tartja magát orvosi szempontból, de messze nem olyan konzervatív vagy szigorú, például a mesterséges megtermékenyítéskor megtermékenyült petesejtek gondos megmentése vagy visszaültetése, mint például a német rendszer szerint. Tehát nem szabad ezeket az megint csak visszajutunk oda, hogy a teremtett élet az már a fogantatás pillanatától kezdve teremtett élet, és ugyanúgy vigyáznunk kell rá, és vigyáznunk kell azokra a szülőkre is, akik esetleg elkövetik azt a hibát, hogy magukkal hordoznak mondjuk egy mesterséges megtermékenyítéskor egy ilyen beléjük égett, nem tudatosan hordozott érzést, hogy hát én nem feltétlenül vigyáztam mindazokra a gyermekekre, akiket én akartam.
0: Többször említetted már itt, hogy nem ítélkezés, semmiképpen nem negatív hozzáállás, sem a személyekhez, sem a témához, az ügyhöz, hanem éppen ellenkezőleg látjuk a jelenségeket és pozitív megoldásokat, az emberi személy méltóságához illő megoldásokat kínálunk. Ilyen például az Irgalmas Kórháznak a keresztény családcentruma, amelyik nagyon jó hatékonysággal segít a meddőségnek a kezelésében. Móczár Gábor igazgatóúrral beszélgetünk az életvédelem ügyéről. Folytatjuk tovább kis zene után.

0: Mária Rádió hallgatói az életvédelem témájában hallanak sorozatot. Most Móczár Gáborral, a Nemzeti Örökség Intézet igazgatójával beszélgetünk, aki az életvédők között is kiemelkedően elkötelezett és aktív személy, és ezt neked külön köszönjük most így a rádió hullámhosszán keresztül is. Nem csak magyar ügy ez, de mi magyarok ebben is kiválóak vagyunk, mint annyi minden másban is, ez joggal kell, nemzeti büszkeséggel töltsön el bennünket, de itt azért nyilván sok-sok ember, sok-sok szakember, sok országban fedezi föl a téma ügyét, és azt, hogy ez sorskérdés már az egész emberiség számára sorskérdés, mi is kapcsolódunk több ilyen nemzetközi mozgalomhoz.
1: Bizony, és tényleg büszkék lehetünk arra, hogy ha úgy veszük, egy egészen más név alatt, mint ahogy ez nemzetközi szinten megjelenik, folytatódik nálunk 15 év, tulajdonképpen előkészítő alapozás után, idén már harmadik alkalommal, az a világ elé a megtermékenyített magzatok, megfogant magzatok életét védő menet, amely itt az adás felvétele előtt beszélgettünk róla, hogy számomra mindig egy kicsit olyvá jelenik meg, mint a feltámadt Krisztust a világ felé kivívő húsvéti vigília végén szervezett körmenet.
0: Vagy az amely, úrnapi körmenet.
1: Vagy az úrnapi körmenet, tehát hogy kell. Ahogy a Szent Atya is ugye a város és a világ felé hirdeti ki a húsvéti üzenetet, nekünk is el kell vinnünk azt, hogy az emberek közé egy jól látható és az utcára, a jó értelembe vett utcára kimenő, boldog, az életben bízó, meggyőződéses közösségként azt az üzenetet, hogy a megfogant életek végtelenül fontosak számunkra. És itt nem csak demográfiai megfontolásokról van szó, hogy mennyire hiányzik mindaz az a sok-sok millió magzat, akit elpusztítottak az anyamében az elmúlt sok évtizedben, hanem hogy ez a társadalmunknak, a megmaradásunknak és az erkölcsi integritásunknak is az egyik sarokköve. Tehát az, hogy be tudjuk mutatni a világ felé, hogy ezt nem csak újságon keresztül, kommunikációban, közösségi médián, hanem a személyes jelenlétünkkel, az a világ felé kinyitott, mosolygó arcunkkal és küldetésünknek a személyes felvállalásával is meg tudjuk jeleníteni.
0: Igen, itt még egy dolgot tudatosítsunk magunkban, hogy igen, mi életigenlők vagyunk, és minden totalitárius rendszer pedig élettagadó. És ebben valóban bele kell gondolnunk, sőt a gondolkodásunkban, a világlátásunkban ez jelen kell, hogy legyen. Hiányzik az a sok tízezer, százezer és most már millió gyermek és élet és felnőtt élet, alkotó felnőtt élet, akik a jövőt építették volna, és nincsenek most itt jelen közöttünk. És gondoljuk csak meg, hogy a kommunista-szocialista diktatúra 11 ezer szerzetest iktatott ki és likvidált. Most ha mindezeket összevesszük, és mindezeken elgondolkodunk, hogy mit jelentene, ha az életük, az életművük, a közösségi szolgálatuk jelen lenne, hát nem dekadens lenne Európa és magyar társadalomban, nem mondanák azt, hogy itt minden rossz. Nem igaz ez egyébként sem.
1: Igen, és hány meg nem született tehetség, tudós, sportoló, erkölcsi nagyság, családapa, családanya volt lehetséges módon meg nem születve a gyilkosságok által, volt ezek között a magzatok között. Én az elmúlt hétvégén az isonzói harctéren voltam egy 4 napos emléktúrán erdélyi és hazai katonai hagyományőrzőkkel, és döbbenetes volt szembesülni ott azzal a 600 ezer ellenséges oldalon álló olasz és 300 ezer magyar katonának a sírjaival, emlékhelyével, akik gyakorlatilag nemhogy elvesztettük Trianonba az ország kétharmadát, de hát az első világháború alatt az ország termékeny cselekvő képes férfi társadalmának a virágát vágták le. És ők borzasztóan hiányoznak a mai társadalomból, és most a mesterséges terhesség megszakításokon keresztül ugyanez a gyilkosság sorozat folytatódik, csak nem háborúkkal. Tehát ebből a szempontból az abortuszt és a háborúban való öldöklést majdnem, hogy egy lapon kell, hogy említsük, ugyanolyan felelőtlen eltékozása az emberi életeknek.
0: Azért szokták mondani, hogy legalább olyan veszélyeztetett az emberi élete az anyaméhben, mint amilyen a harctereken.
1: és Teréz anyát muszáj ilyenkor mindig ide idéznünk, hogy hogy várhatunk békét a világban, amikor a legvédtelenebbek, az édesanyja méhében növekvő piciny magzatok a saját édesanyjuk meggyőzött keze által vannak veszélyben. Tehát a magzati életvédelem az emberi élet méltóságos élethosszig tartó természetes halálig való elkísérése. Ebből a szempontból egy olyan erkölcsi sarokköve a mai modern társadalomnak, ahol reklamálhatunk politikusoktól, vezetőktől, döntéshozóktól alapvető lépéseket olyan ügyekben, amelyek sokkal láthatóbbak a hétköznapi hírekben és a körülöttünk élő világ égésekben, de az egésznek az origója az emberi élet méltóságának a tagadása. És az embert egyfajta sakbábuként való mozgatással meggyőzve arról, hogy tulajdonképpen ő neki szabad cselekvési lehetősége, ugye ez nem az én testem, mondja az a szegény megtévesztett édesanya, aki emellett dönt, ezzel erre az útra lehet terelni. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy mindazok, akikhez eljutott Krisztus üzenete, ugye, amikor a piaristákhoz jártam a 80-as években, megkérdeztük Jelenés tanár urat, aki hittantanárom volt 3 éven keresztül, hogy kinek kell hinnie. Hát ugye egy 10 éves fiatal nyilvánvalóan folyamatosan nehéz helyzetbe akarja hozni a saját tanárait, és akkor elmondta Jelenés tanár úr, hogy akihez meggyőzően eljutott Krisztus üzenete. Na de ki mondhatja ezt? Persze a diák fölteszi ezeket a kérdéseket, de én érzem és tudom, hogyha eljutott hozzám Krisztus üzenete, akkor onnantól kezdve én már egy nekem nagyon egyértelmű pályán állok, és ezzel a hozzám eljutott meggyőző Krisztus üzenettel nekem felelősségem van, hogy ezt továbbadjam. Hát, ahogy Krisztus az apostolokat küldte a világba, hogy menjetek és tegyetek tanítványommá minden népet, és elmentek, és azzá tettek. Ja, tehát nekem feladatom az, hogy én nem feltétlenül hittérítési céllal, de a hitünk egyik legfontosabb alapját, az emberi méltóságot és annak védelmét hirdetve, ki kell mennünk az utcára, és a Mindenki Születésnapja alapítvány, amely a Jó Hogy Vagy Életvédők Szövetségének egészen kezdeti fázisában csatlakozott partnerként, társként, segítőként, Szemkő Gábor barátom, aki az egész gondolatnak az elindítója volt, Görgei Zsuzsanna 15 évig tartó séta az életért kitartó szervezését átvéve és egy nagyobb, láthatóbb tömeges jelenlét szintjére emelve. Ez a Mindenki Születésnapja annak a nagy nemzetközi hálózatnak a magyar tagja, és szerintem egy nagyon kreatív magyar tagja, amit úgy hívnak, hogy March for Life, tulajdonképpen menet az életért, nem összekeverendő az életmenetével, ami szintén igen, nagyon fontos, amit a zsidó egyházak szerveznek évről évre, a holokauszt, szintén nagyon fontos és soha el nem felejthető emberi méltósággal kapcsolatos üzenete életben tartásáért. Tehát ebben a tekintetben az egyisten hitre, az emberi élet méltóságára alapozó vallások, és itt a kereszténység és a zsidóság egymással való összekapaszkodása az életvédelméért szintén egy kiemelten fontos dolog. Kell, hogy ezt komolyan vegyék, és kimenjenek az utcára, hirdessék azt, hogy mi minden egyes magzat megfogant életét szentnek és fontosnak tekintsük, és ehhez csatlakozzanak még többen. Tehát jöjjenek oda hozzánk az emberek, kérdezzék meg, hogy mi ez. Ugye külföldiekkel is találkoztunk, ahogy a Lánchídon átmentünk, és elmagyaráztuk nekik, és volt, aki bologatott, volt, aki mosolygott, de hogy ezt föl kell vállalnunk. Tehát keresztényként nekünk az egyik legfontosabb küldetésünk, olyan, mint az apostoloké, vagy a 72 tanítványé, az általunk az életben betöltött szerep, feladat, család, munka, közéleti tevékenység területén fel kell vállalnunk azt a feladatot, hogy beszéljünk erről. Tehát a kereszténység és a hit, az, ami megtalált minket a Jóisten kegyelme által, az nem egy olyan dolog, amit magunkban kell tartanunk. Tehát ez is, amit próbált a kommunizmus is súlykolni, és máj is súlykolnak. A hit nem magánügy. Akinek meggyőződés szerint Jézus Krisztus a világ ura és megváltója, annak ezt el kell mondani a többi ember felé, ezt nem tudjuk csak magunkban tartani, ezt valahogy a világ felé ki kell nyitni, és az életvédelmén, a magzati életvédelmén és az édesanyák védelmén keresztül a Mindenki Születésnapja menete most már idén harmadszor fogja szeptember közepén, és érdemes az oldalt a közösségi médiában, honlapon is követni, várja mindazokat, akik a saját maguk vagy családjaik kíséretében, barátaikkal készek kimenni az utcára, és mosolyogva az élet igenlését a középpontba helyezve, és a segítő, támogató szándékot, nem az ítélkezést és a véleménymondást, hanem az élet igenlését a középpontba helyezve, mosolyogva hajlandók elmondani a világnak, hogy miért nincsen jövő anélkül, hogy vigyázunk a saját mozgatóinkra.
0: Mennybe menetel ünnepe előtt vagyunk, és hát ott nyilvánvaló jelenet, hogy nem hagyja Jézus, hogy az ő vele való közösség édességét élvezék a tanítványok, hanem szépen elküldi őket, hogy menjetek és tegyetek tanítványommá minden nép. Tehát nem hallgathatunk, nem kushathatunk, nem lehetünk passzívak, hanem mindenkinek aktívnak kell lennie, és föl kell vállalnunk nyilván az evangélium jó hírét. Egy picit a gyakorlatát is beszéljük, jó, erről beszéljünk még kicsit, a mindenki születésnapja gyakorlatát, hogy zajlik ez, indul, honnan indul, miért indul, hova, és hogy lehet csatlakozni hozzá. Tehát miért fontos az, hogy ez egy demonstratív esemény egyszer egy évben, de annál inkább fontos lenne, hogy ez egy fölkiáltó jel legyen.
1: Talán az Egyesült Államokban van már a legnagyobb ilyen March for Life, séta az életért mozgalomból több mint 100 000 ember vonul fel. Nyilvánvalóan hosszú építkezés és szervező munka sikere ez, meg egy jóval nagyobb ország, de hát mi ezt a mintát próbáljuk követni, úgyhogy, és itt most értsék jól a hallgatók, nem elsősorban a mi keresztény hitünket és meggyőződésünket sugározzuk. Az első évben az Erzsébet térről indultunk Budapesten, tavaly a Magyar Tudományos Akadémia elől, és a Tabánba érkeztünk meg. Most, hogy az idei séta honnan indul, ez még egy eldöntendő kérdés, de hogy sok ezer embert várunk, akik összegyűlnek, és nagyon fontos, hogy ne csak Budapestről jöjjenek. Nyilvánvalóan ez egy áldozatvállalás egy szombati napon, szeptemberben erre áldozni akár egy ittalvást, de hát közösségeket segíteni szeretnénk, hogy egymással találjanak, és fontos, hogy az egész országból megjelenjenek mindazok, akik kifejezetten kértük az elmúlt években, hogy ne a szűzanyával díszített lobogókat vagy táblákat vigyenek, ne keresztény jelképeket vigyenek, mert hogy nagyon sokakat sajnos a mai társadalomban eltaszít, és rögtön nem hagyja, hogy elkezdjenek gondolkozni, hogyha azt látják, hogy ez egy kereszténységhez kapcsolódó.
0: Ez egy kis sajátított keresztény
1: ügy lenne. És ez nem keresztény ügy, tehát nagyon, nagyon fontos ezt kijelentenünk, ez természeti törvényekre alapuló, fontos, alapvető emberi jogi kérdés, a megszületés kérdése. És mi azt szeretnénk, hogy ne a kereszténység oldaláról közelítsenek, hanem aki az életvédelemmel találkozik, és a magzati élet tiszteletével, az döbbenjen rá arra, hogy jé, a keresztény vallás tulajdonképpen áttételes, missziós megfontolásokon keresztül talán el is juthat hozzám. Sokan vannak olyanok szerintem, akik bizonyos ügyek mentén kapcsolódtak keresztény barátokhoz, közösségekhez, és jöttek rá arra, hogy ő nekik itt a helyük. De a legfontosabb az, hogy az élet tisztelete és méltósága legyen a középpontban. Nyilvánvalóan a résztvevők és a szervezők túlnyomó többsége keresztény elkötelezettségű ember, de a társadalom felé nem szabad ezt egy vallási kérdésként apostrofálnunk. Ebben a tekintetben egyébként ez a mindenki születésnapja más, mint a nemzetközi példák, és nagyon bízom benne, hogy a következő években ezt nagyon komoly sikerre fogjuk tudni vinni, és a nagy siker az, hogy egyre többen tudnak róla, bekapcsolnak újabb közösségeket, csatlakoznak hozzánk, nyilvánvalóan el kell érnünk azt a nagyságot, ami megjelenve a hírekben, a közvetítésekben, a fotókon, az utólagos videóbeszámolókon, a mai világ elvárása szerint meg tudja jeleníteni azt a súlyt, ami után azt mondja a tömegvonzás törvénye sok mindenki másfelé, hogyha ezek ilyen sokan vannak, hát akkor nekem is lesz bátorságom, hogy kimenjek és csatlakozzak hozzájuk. Ehhez viszont az első fázisban el kell érnünk ezt a kritikus tömeget, és ahhoz elkötelezett emberek kellene.
0: Meghívtuk ezennel a mindenki születésnapja szeptemberi sétájára, életigenlő sétájára a hallgatókat. Második vatikáni zsinat fontos Gaudium et Spes dokumentumában, nyilván Ratzinger bíboros mögötte volt ennek a dokumentumnak is, azt mondja, hogy a sok-sok sors kérdés között a legfontosabb kérdés az ember önmaga. Jó, hogy vagy Életvédők Szövetsége, azon dolgozik, hogy a jó választ találják meg minél többen. Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést Mócár Gábornak, kedves barátunknak, életvédőnek és a Nemzeti Örökség Intézet igazgatójának. A Mária Rádió hallgatóit pedig szeretettel hívjuk, hogy továbbra is kísérjék figyelemmel a belvárosi főplébánia életvédő adásait. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hírpercek.
1: Május 15-én volt a családok nemzetközi napja. Kihirdették az Egri érsek Bora 2026 című idei birtokosait. A gyógyítás csendes hőseit ünnepelték Szekszárdon. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Május 15-én volt a családok nemzetközi napja, ám magyar családok százezrei számára ez a nap sem a közös kikapcsolódásról, hanem a betegágy melletti állandó szolgálatról szól, hívja fel a figyelmet a 20 hazai betegszervezet partnerségével működő támaszodók program, tájékoztatott az MTI. Az otthoni ápolás ma Magyarországon gyakran olyan teher a családok számára, amely anyagi, egészségügyi és társadalmi lecsúszással fenyeget. Otthoni és intézményi segítségre, érdemi anyagi támogatásra, az ápolási díj emelésére, elérhető szociális és mentális segítségnyújtásra van szükség ahhoz, hogy az érintett családok ne roppanjanak össze, ne essenek szét az ápolás, a gondozás terhe alatt. Az ENSZ 1993-ban hívta életre a családok nemzetközi napját, hogy a figyelem a társadalom legfontosabb egységére, a családra és az azt érintő kihívásokra irányuljon. Május 14-én 12. alkalommal adták át az Egri érsek Bora címeket az Egri Bazilika látogatóközpontban. Ficek László általános helynök János evangéliumából a kánai mennyegző történetét idézve fogalmazta meg gondolatait. Elmondta, Jézus első csodája alkalmával is ügyelt arra, hogy amit övéinek ad, az jó legyen. Most a bortermelők is a legjobbakat hozzák el erre a versenyre, beleadják munkájukba minden tudásukat, tapasztalatukat, olvasható a Magyar Kurírban. A szakmaiságért minden esztendőben gállajos borász felel. A megmérettetésre az Egri Főegyház megye borvidékeiről nevezhettek mintákat, és számos olyan tétel kerül ide, amely már máshol is kapott elismerést, mondta hangsúlyozva. Itt csak a bor számít, a mintákat vakon kóstolják, így születik a döntés. Az Egri érsek bora 2026 címet 8 borászat és bortermelő 9 bora viselheti. Május 12-én az ápolók nemzetközi napján világszerte azokat az egészségügyi dolgozókat köszöntötték, akik nap mint nap emberek ezreinek gyógyulását segítik. Az ápolók napja ünnepelt a modern ápolás egyik megalapozójához kötjük, akinek munkássága ma is meghatározza az egészségügyi hivatás emberközpontú szemléletét. Az ápolók napján a köszönet, az elismerés volt a legfontosabb, írta a hiradó.hu. Ezen a napon Atolna vármegyei Balassa János kórház vezetői, szakdolgozói és munkatársai együtt tisztelegtek azok előtt, akik nap mint nap emberek életéért, gyógyulásáért és biztonságáért dolgoznak. A felszólalók egyetértettek abban, az ápolás különleges hivatás, amelyhez tudás, lelki erő és mély empátia szükséges. Az ünnepségen számos szakmai elismerést adtak át a kiemelkedő munkát végző dolgozóknak.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.
1: Felvidéki beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsora.
3: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
4: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Gálmészáros Réka vagyok. Felvidéki beszélgetésünket hallják. Velem szemben itt ül mai vendégünk, Meliher Andrea, fejlesztő pedagógus. Hálás vagyok, hogy elfogadta felkérésemet, és eljött komáromi stúdiónkba.
5: Én is mindenkit nagy szeretettel köszöntök, és ennyi a megtiszteltetés, hogy itt lehetek.
4: Onnan kezdeném témánk felvezetését, hogy Andrea engem személyesen megérintett, ugyanis nem titok, van két gyermekem, a nagyobbik éppen iskolakezdés előtt. Na már most Andreánál voltunk iskola érettségi felmérésen. Nagyon megfogott, hogy amikor beléptünk az irodájába, az előteremben, vagy előszobában egy csodálatos képet találtam. Egy kisbaba képe, ami kiderült, hogy ez már nem mai kép, mert Andrea elmesélte, hogy valójában unokája található rajta, és egy idézet a Szentírásból. És ez az idézet nem csak itt volt jelen, ugyanis előtte voltam néhány szülőértekezleten is, amelyen Andrea jelen volt, és ez a mondat nagyon gyakran elhangzott. És én Andreát kérném meg, hogy ő mondja el, mi is ez az idézet, és hogy mit jelent az ön számára? Miért tartja olyan fontosnak?
5: Hát az idézet ugye a Bibliából van, hogy az Úr ajándéka a gyermek, és nagyon szeretem ezt az idézetet, mert ha valójában ránézünk erre a pár szóra, akkor ebben minden benne van. Benne van az Isten szeretete, benne van az Isten könyörületessége, benne van az Isten jósága, béketűrése. Tehát, hogy egy ajándék a gyermek, ezt nekünk tudatosítani kell. Ez nem csak úgy van, nem csak úgy jön, bárki bármit mond, ez egy ajándék. És amikor én is megéltem ezt a csodát, elmondhatom, hogy még nem ezzel a szemmel láttam. Akkor még nem voltam hívő, megkeresztelve voltam, de még akkor ez a mondat, ha akkor olvastam volna, akkor nem biztos, vagy lehet, hogy biztos, hogy nem. Ezzel a nyugodtsággal fogott volna meg, mint amit most érzek. És most, amikor már az unokám megszületett, ezen a képen az unokám van, akkor tényleg az ember más hogyan néz arra a gyermekre. Tényleg úgy, hogy egy ajándék, hogy az Istentől kapott ajándék, és ennek a tükrében kell felnevelni a gyermekeket. És ha ennek a tükrében kezdünk nevelni, és ráfigyelni az Úrra, akkor a nevelés az egy más dimenzióba kerül.
4: Engedje meg, hogy megkérdezzem. Említette, hogy talán régebben nem volt annyira hívő, vagy most már másképp látja. Ez a változás mikor történt?
5: Hát ha annyira hívő, ez igen, igen. Megkereszteltek, én református vagyok. Szüleim jártak templomba, ez régen történt. El nem merem mondani, hogy mikor, de még az 1980-as éveket éltük, elejét, és úgy, mint a többi gyerek, jártunk templomba, elvittek a szüleink, de olyan sok mindent nem mondott, de ott volt a mag, el volt vetve. És aztán, mikor már 30 éves lettem, akkor tértem meg. A megtérésem nem egy egyszerű dologhoz kötődött, édesapám halálához, és azon a napon tértem meg. És akkor kaptam azt az igét, ültem a konyhában, és kinyitottam a Bibliát. Nem tudom, hogy miért hoztam magammal oda a Bibliát, az Úr tudja. És azt az igét ott nyitottam, kis lapozgattam, nézegettem, olvasgattam fájdalmamban, elvesztés fájdalmában, és akkor az az ige jött velem szembe, hogy az Úr az ő egyszülött fiát adta, azért, hogy bennünket megmentsen. Tehát ez volt a megtérésem igéje. És akkor úgy tényleg belegondoltam, hogy most én itt ülök, és milyen helyzetben vagyok. Édesapám épp pont most hunyt el, és nekem egy ilyen örömüzenet jön. Tehát a kettő nagyon szélsőséges. Van egy mély fájdalom bennem, és van egy öröm, hogy engem megváltott az Úr. Ez az, amikor ahonnan elkezdődött a közös életem az Úrral. amikor már én is ott voltam. Eddig csak az Úr vezetett, de ott már én is oda mentem mellé. És aztán így folytattam tovább az életemet az Úrral. Az Úr tenyerébe raktam, nem könnyű dolog, de oda tettem.
4: Ha jól tudom, az élete gondviselésszerű, legalábbis ami a szakmáját illeti. Most térjünk vissza a gyermekekhez. Ön ugye fejlesztő pedagógus. Szeretném, ha beszélnénk arról, hogy ez mit is jelent valójában, de először mesélje el nekünk, hogy hogy vezetett idáig az útja, mert ha jól tudom, egy teljesen más szakkal indított korábban.
5: Igen. A szakom az testnevelés biológia szak, és nagyon sok évig, mint testnevelő biológia szakos tanárként működtem a Mariánum Egyházi Iskola központban, akár osztályfőnökként, akár testnevelő szakosként. Megengedte azt is az Úr, hogy vezető pozícióba kerüljek, hogy ezt ebbe is belelássak. 7 és fél évig, ha jól tudom, voltam madarászigazgató úr mellett helyettes, és akkor találkoztam egy kisgyermekkel, és ő fogott meg egy autista kisgyermekkel. És valahogy megtaláltuk a közös hangot, és úgy gondoltam, hogy én nekem erről többet kell tudnom. És aztán elindultam azon az úton, hogy többet tudjak.
4: És ez az út milyen volt? Merre vezetett?
5: Hogy milyen is volt az út? Könnyű is, meg nehéz is. Könnyű azért, mert olyan közegben voltam, ahol, és akik támogattak, és voltak olyan gyerekek, akiket láthattam fejlődni, és nehéz, mert össze kellett egyeztetni a munkámat, a családot, a tanulást. 2 évig tartott a Komenszky Egyetemem, és akkor 2 évig jártam a képzésre, és így jutottam aztán oda, hogy foglalkozhatok ezekkel, tehát foglalkozhatok az ilyen gyerekekkel, akiknek valamilyen problémájuk, vagy esetleg nehézségeik vannak.
4: És mit gondol, szükség volt arra, hogy végig haladjon ezeken a lépéseken, ugye, mint hogy először tanár volt, aztán egy kicsit magasabb funkcióba is került, vagy mi lett volna, hogyha ezek nélkül került volna a speciális pedagógus körbe?
5: Azt gondolom, hogy mindennek rendelt ideje van, és nem úgy gondolom, hanem tudom, hogy az Úr mindent elrendel, és megalkot számunkra, és biztos vagyok benne, hogy erre szükségem volt, mert ezen az úton rájöttem arra, hogy mi az, ami engem megnyugtat és boldoggá tesz. Sokszor, amikor gyerekek kérdeznek, hogy hova és milyen iskolába menjenek, akkor nagyon nehéz nekik elmondani azt, hogy olyat választhatok, amit majd örömmel tesztek, mert akkor tudtok belerakni 100%-ot, mert az visz előre. Ez is nehéz, mert lehet, hogy azok a társadalmi igények, amelyek itt vannak körülöttünk, és ez a külső nyomás nem biztos, hogy összeegyezthethető azzal az örömmel, amiről most én beszélek.
4: Így van. Vajon egy gyermek tudja, aki még lényegében pályaválasztás előtt van, mondhat, hogy maga is gyermek, még tudhatja, hogy mi lesz jó később neki, de szerintem, ha az Úrra bízzuk magunkat, amit mondjuk egy gyereknek még igazán nehéz megmagyarázni, de talán időközben is rá kell érezni. Ugye, mint tetszett említeni, hogy a mi útjaink nem az Úr útjai.
5: És itt van a szülő a képben, itt van a pedagógus a képen, hogy tud segíteni, és hála az Úrnak, hogyha tényleg keresztény emberek nevelik a gyerekeiket. Ez egy akkora plusz, mert más szemszögből látják. Persze ott van az izgalom, ott van a feszültség, a ráfeszülés, hogy jót teszek a gyerekemmel. Most mi a jó, hogyha, vagy az a jó, hogyha. De hogyha az Úrra tekintünk, akkor, és az Úrral oldjuk ezeket a problémáinkat, akkor szerintem könnyebb. Könnyebb a családnak is. Könnyebb elindulni azon az úton, hogy valójában mi lesz a gyerekemből.
4: Ön elsősorban, ha jól tudom, inkább kisgyermekekkel foglalkozik jelenleg, óvodásokkal, illetve kisiskolásokkal. Azt megfigyeltem, hogy amikor a gyermekekhez szól, mindig nagyon közvetlen, nagyon kedves, mindig tudja pontosan, hogy épp melyik kisfiúról, kislányról van szó, legalábbis én személyesen őszintén ezt tapasztaltam, hogy úgy mentem önhöz, hogy ismeri az én kisfiamat, és abszolút látja benne a jót, és nem a rosszat keresi. Ez szakmai tudatosság, vagy pedig személyiségében van benne, hogy így álljon a gyermekhez?
5: Akkor térjünk az elejére, hogy kisgyermekek. Fontosnak tartom a korai gyermekfejlesztést. És hogyha még visszamegyek 2-3 lépéssel, akkor viszont mindig a családtervezésről beszélünk, és valahogyan elhanyagoljuk azt a fejlődési időszakaszt, amikor a gyermek pocaklakó. Amikor az édesanyja szíve alatt nő fel. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog, hogy ott is tudatosan kellene élnünk, hogy mi is történik a gyermekünkkel. És ezért fontos ez a korai gyermekfejlesztés. Hogyha megérkezik a világra a gyermek, minden szakasznak megvan a maga bája, varázsa és egy növekedési fázisa. És hogyha itt nem lépünk be, és nem leszünk nyitottak erre, és nem kérjük el az Istentől kapott ajándékainkat, és a bölcsességet, akkor nagyon félre tud csúszni az egész. És akkor most visszalépnék arra, hogy amikor hozzám jönnek a gyerekek, én igen ismerem őket, mert bemegyek az ovinkba, mert megtehetem, bemegyek az ovinkba, megnézem őket, megkérdezem a tanítónéniket, hogy hogyan viselkednek az oviban, figyelem őket játszás közben, figyelem őket kapcsolatok közben, vagy egy egyszerű spontán reggeli közben, 10 órai közben, hogy hogyan tízóraiznak.
4: És ilyenkor mit figyel meg, vagy mit lát? 10 óraiznak a gyerekek. Milyen apró jelek vannak, amikor mi azt látjuk, hogy éppen morzsázik, éppen hangosan eszik, éppen azt csinálja, amit kéne.
5: A morzsázásnál azt nézem, hogy hogyan használja az ujjait, a finom motorikát. Vagy azt nézem, hogy melyik az erősebb fel, a jobb, vagy a bal kéz. Vagy azt nézem, hogy milyen erővel veszi fel a kanalat, vagy a villát. Hogyan harab bele. Tehát én ezeket nem azt, hogy most, hogy eszi meg, hanem ezeket a apró picike kis jeleket. Vagy például ki tudja-e várni, amíg a tanítónéni oda megy hozzá. Vagy van benne egy impulzivitás arra, hogy akkor én most már megettem, akkor akarom visszavinni. Vagy van-e feladat tűrés, feladat tudat, mert az is egy feladat.
4: Ha jól tudom, akkor itt már előjön az, hogy a iskola érettség, vajon haladunk-e afelé, vagy még inkább kell egy kicsit fejlődnie ilyen szociális téren, ha jól sejtem, de ezt inkább ön mondja el.
5: Pontosan egy reggelinél, egy ebédnél, egy délutáni alvásnál ezeket nagyon-nagyon jól meg lehet figyelni.
4: Hogyan alszik egy iskola érett gyermek?
5: Hogy alszik-e nyugodtan? Tud-e 10-15 percet a mesére figyelni, amikor a tanítónén mesét figyel, mert mi azt a közeget nem látjuk, amikor otthon dolgozik a szülő a gyerekével. Elmondja, de azt nem látjuk. És itt olyan jó megnézni, hogy lerakta a cipőcskéjét, kabátját a kis székére, mindenkinek van egy
4: számít,
5: kis
4: szék. Hogy hogyan?
5: Így van, számít. Hogy abból a gyerekből precíz gyerek lesz, vagy pedig alapból egy ilyen típusú gyerek. Van, akit meg kell tanítani, van, akinek automatikusan jön, hogy le tudja tenni, van, aki csak ledobja, mert elengedte a kezéből, mert ott azok az izmok még nem úgy működnek. Tehát nagyon-nagyon sok picike kis jel utal arra, hogy összeálljon az a kép, hogy iskola érett a gyerek, és több terület. És ezeket nagyon jól megfigyelhetem az óvodában, és még hogyha erre rásegítenek a pedagógusok, mert nagyon-nagyon jó szemük van rá, elmondják, hogy ők ezt látták, vagy esetleg egy másik helyzetben figyelj, így reagált, akkor lehet, hogy belevisszük egy olyan helyzetbe, amiben kijön ez a viselkedés. Vagy például az udvaron, hogy hogyan tud játszani a csapattársával, a csoporttársával, hogyan viszonyul a tanítónénihez. Oda megy, kivárja-e, hogy most ő sorra került, vagy nem. Vagy engedi a lányokat például felmászni, vagy ő akaratos-e. Tehát annyi sok minden van, amire oda kell figyelni, és akkor ebből összeáll egy kép. És ezért szeretem őket élőben látni, és tudni róluk, hogy na most akkor ki jön hozzám, most Illés jön hozzám, vagy Noémi, vagy. Néha nagyon nehéz képet raknom, mert sok név van, de amikor meglátom, aha, tudom, akkor ilyen lista alakul ki előttem, hogy ez ki van, pipa, ez nem eszed, és akkor már van egy képem arról a gyerekről, és akkor így próbálok elindulni azon az úton. Persze ott is még van egy rizikófaktor, hogy a gyerek hogy fog hozzám viszonyulni ott, mert az oviban oké, lát, de most eljön hozzám a fejlesztőhelyiségemben, az iskolába, anyahoz, vagy apahoz, vagy mind a két szülő, és akkor nekem most ott valamit tennem kell. És mindig az első kérdésem, hogy tudod-e, hogy miért vagy itt? És mondja, hogy nem tudom. Nem tudom. És akkor elmondom neki, hogy miért van itt. Az ő nyelvén, nem az én szakmai nyelvemen, hanem az ő nyelvén, hogy megértse azt, hogy biztonságban lesz. Csak azt szeretném tudni, hogy ő mit tud, és semmi baj nem lesz, hogyha nem úgy teljesít, ahogy ő most azt elvárná saját magától, mert ő nekik is vannak elvárásaik.
4: Tehát nincs megfelelési kényszer, úgymond. Meg erről eszembe jutott az is, hogy arra sokszor figyelmeztetett minket, ugye iskolaköteles gyermekek szüleit, hogy ne emlegessük azt a kifejezést, hogy iskolaköteles. Ennek mi az oka, vagy mit emlegessünk helyette? Hogy vezessük be őket az iskolába?
5: Hogy miért nem jó emlegetni olyan dolgokat, amitől aztán a gyerek stresszes lesz, az azért, mert mindennapjává válik az a szó, és nem tudja, nincs mögötte tudás. Köteles, kötelesség, iskola, ez egy olyan két összetett szó, amit a gyerek még lehet, hogy hanghallásból tudja, hogy mi az, de nem tudja értelmezni. És aztán elkezdenek stresszelni, hogy nekem már ezt is kell tudnom, azt is kell tudnom, mert esetleg lehet, hogy a nagymama azt mondta, hogyha ezt nem tudod, akkor nem mehetsz ám iskolába. Hú, pedig anya azt mondta, hogy én már iskola köteles vagyok, és akkor a gyerekben egy felépül egy gát, és azt a gátat, vagy a fal, és a falat mindig magasabbra építi. Megérkezünk az iskolába, és nem azt találja, amit ő elképzelt, hanem sokkal te rosszabbat, akkor azt a falat nagyon nehezen szedjük le. És hogy mit helyette? Hát, ez jó kérdés, de biztos vagyok, hogy minden szülő megtalálja azt, hogy ő hogyan vezesse be a gyerekét az iskolába, de a legjobb az, hogyha saját maguk mesélnek arról, hogy amikor anya és apa ennyi idős volt, akkor mi is jártunk iskolába, esetleg elvinni oda, abba az iskolába, vagy ahhoz az iskolához, ahova járt, megmutatni, hogy figyelj, én ide jártam, olyan jó volt, vagy előszedni egy-két képet abból az időszakból, hogy én ezt éltem át, és nem hazudni a gyereknek, csúnya szó ez, hogy hazudni. De még ne füllentsünk a gyereknek, hogy ott minden jó lesz.
4: Mert hogy nem lesz valójában.
5: Így van.
4: De erre hogyan készíteni fel őket, hogy ne is ijesszük el?
5: El kell mondani azokat az érzéseket, amiket én is átéltem akkor, hogy nehéz volt megtanulni, de nézd meg, most már anya és apa is tud írni. És ehhez bizony le kellett ülnünk, gyakoroltunk, de semmi gond, mert ott leszünk melletted, segíteni fogunk. Tehát ilyen motivációs szavakkal szerintem sokkal könnyebb rávezetni a gyereket. Vagy a matematikában megdicsérni őt, hogyha már tud 5-ig számolni. És figyelj, elmész iskolába, 100-ig is megtanulsz, és hogyha már azt mondja, anya, én már tudok 100-ig számolni, de jó, nem viszem tovább, mert akkor még majd 200-ig is, mert a gyerekben beindul egy kényszer, akkor megtanulok 200-ig, és még jobb leszek. Van egy ilyen kényszer a gyereknél. Hanem azokkal a példákkal, amelyeket mi is megéltünk, az ő gyermek szintjükön elmondani, hogy igen, hát bizony apának is, vagy anyának is voltak nehézségei, de voltak örömök is, mindig a jóval kezdjük. De ne titkoljunk el a gyerektől semmit, hogy az iskolában majd milyen nehéz lesz, mert meg kell tanulnod majd írni, meg nem mehetünk ám a játszótérre addig, hogyha, meg addig, míg nem lesz kész a házi feladatot. Ő ezt nem érti, az óvodás nem érti, hogy miért nem mehetek én majd ki a játszótérre, nem lesz meg a házi feladat, hisz az óvodában ugyanúgy voltak feladatok, és kimentünk a játszótérre. És most ez miért más? Lehet, hogy ez az út a jobb, de bízom abban, hogy a szülők ezt meg tudják oldani.
4: Ebből én úgy veszem ki, hogy valójában a kulcs szó az őszinteség, és ezzel nem rontunk el semmit, sőt.
5: Egyáltalán. Őszinték és gyerek szintjén. Múltkor hallgattam egy beszélgetést, szintén egy gyógypedagógus beszélgetett, és figyelmeztetett arra, hogy ami kijön a gyerekből, nem biztos, hogy ugyanaz, ami bement. Mert ő megszűri, és lehet, hogy kiad olyan dolgokat, amelyeket csak úgy valahol hallott.
4: Tudnánk ezt esetleg egy példával szemléltetni, hogy jobban megértsük?
5: Uh-huh. Óvodában például a gyermek, vannak olyan gyerekek, akik zárkózottabbak, mert van ilyen gyerek. Ő nem jó gyerek, nem rossz gyerek, hanem ő egy zárkózottabb gyerek, több időt igényel, míg ő kibontakozik. De figyel, ott a két füle, és hallgat. és meghallgatta a tanítónéni előadását, vagy esetleg a felkészítését egy anyáknapi műsorra, vagy bármire, de nem hajlandó elmondani. Nem hajlandó elmondani. Ezért nem írom le a gyereket, hogy ő nem tudja, mert bement az az információ, csak nem jött ki.
4: Pedig milyen automatikus ez néha, nem? Így akár igen, néhány igen. Tanár, ez, vagy szülő szempontból.
5: És nem jön ki, valami véget nem jön ki. Tehát a bemenetel nem ugyanaz, mint a kimenetel, és lehet ez szorongás. Az véget, mert a gyermek nem szeretne idegenek előtt, és ezt nekünk akceptálnunk kell, oda kell figyelni, tudni kell, hogy ez a gyermek nem szeret, nem akar szavalni, vagy nem akar énekelni. Lehet, hogy ha közösségbe viszem, hogy most hárman fogjátok elmondani, lehet, hogy nagyobb sikerrel viszem. Tehát még egyszer, hogy bemenetel, ő hallotta. Ugyanígy az iskolában is ott van, hallja, tudja, de lehet, hogy valami véget nem jön úgy ki. Egy írásbelinél, vagy kimondott szóban, vagy egy feleletnél. És így nem írom le a gyereket.
4: Így általában egyébként a tanárok, vagy a tanítónénik a kisiskolában ezeket így tudják kezelni? Csak most úgy elképzelem a helyzetet. Vagy szülőként is, ha gyermekem nem adja vissza, amit például a iskolában is majd kérni fognak tőle. Tegyük fel, hogy nekem még el is mondja otthon, de mondjuk a tanítónéni előtt nem produkálja ugyanazt.
5: Tehát itt is két csoportra vegyük az egészet. Van olyan gyermek, aki az iskolában csacsog. Hazamegy, nem mondja el, hogy mi történt az iskolában. Maximum megkérdezi tőle az édesanyja, hogy milyen volt az iskolában, jó. Mit tanultatok?
4: Semmit.
5: Semmit. Mi volt az ebédre? Semmi. Attól még a gyerek evett.
4: Igen,
5: attól még tanult.
4: Bennem.
5: Így van. Csak valami véget még most otthon nem mondja el. A szülők kiszedi belőle előbb vagy utóbb, akár fáziskéséssel, de kiszedi. Tehát ez az egyik terület. A másik pedig a tudás része. A tudásnál lehet blokk, amire előbb utaltam, hogy rakja a falat a gyerek. És nem tudja lebontani. Mert már annyi sok negatív van benne, hogy neked meg kell felelned, mi rakjuk rá a megfelelést. Meg kell felelned, neked egyest kell hoznod, mert akkor lesz bicikli, akkor lesz nem tudom mit. Tehát nagyon sok fajta képen el tudjuk rontani a nevelést a gyereknél.
4: És egyest kell hozni minden esetben?
5: Nem, egyáltalán. Nem. Egyáltalán. Nem, most mi az az egyes? Százalék? Az egy jegy. És tehát a szülő ekkor megrémül, hogy nem úgy teljesített az iskolában, ahogy otthon teljesített. Pedig otthon mindent elmondott, hozzám is járnak, Andi néni mindent elmondott otthon, leírta, és az iskolában nem tud jól teljesíteni. Na most akkor ezt a témakört körbejárom, hogy miért nem tud. Azért nem tud, mert nem azt tanulta meg, amit kellett, rájött arra, tehát információ elcsúszás volt. Azért nem, mert már őt régebben kinevették. Nem meri elmondani. Vagy azért nem, mert épp pontosan azon kattok, hogy reggel a kis tengeri malac, ami otthon maradt, betegeskedik. Tehát nem biztos, hogy tudás véget nem tudja visszamondani.
4: De nagyon sok faktoros.
5: Nagyon, dolog. Nagyon, bődületesen sok. És a pedagógusok pedig ezt nem tanulják, hogy milyen, ezt a kört hogyan kell körbejárni. Mennyi felől kellene megnézni a gyereket. És nem is róhatom fel nekik, mint gyógypedagógus, mert ő bemegy az órára, ott vannak a gyerekek, a tananyagot le kell adni, hogy most milyen módszerrel dolgozik a pedagógus, ez egy másik része. De lehet, hogy nincs idő megkérdezni, hogy figyeljetek, ki reggelizett ma? Mert lehet, hogy ez a gyerek még nem reggelizett, és kérünk tőle egy matematikai felmérőt. Hát, hogy mindenre fog gondolni, csak a matematikára nem, az biztos. Lehet, hogy éhes. Vagy bármilyen más, és ez a pedagógus készült az órára, meg van az óramenete, az óravázlata, és nem veszi észre, hogy a gyerek szorong, csak azt vette észre, hogy hoppá, ez a gyerek valahogyan alul teljesített. És hogy miért? És hogyha többször előjön ilyen, akkor kerülnek hozzám ezek a gyerekek és a szülők is segítséget kérni. Vagy nem ül meg a széken, vajon miért, vagy izgatott állapotban van, vagy épp pontosan álmos, egész éjjel nem aludt, mert lehet, hogy egy családi tragédia volt otthon, amiről mi nem tudunk, de az attól még ott van. És ennyi sok mindent, ha megnézünk, akkor biztos, hogy könnyebb volna. a gyereknek is, és a szülőnek is. Tehát a bemenetel nem biztos, hogy tükrözi a kimenetelt, és közötte pedig nagyon sok minden van. Persze vannak még más problémák is, de ezek csak ilyen, most azokat említettem, amire sokszor nem is gondolunk. Nem gondolunk. Vagy nem kapott reggel egy puszit, mert az anyai pontosan sietett a munkába, mert már reggel is elkéstünk, és csak kitette a gyerkőcöt, és neki hiányzik az édesanyja ölelése, vagy csak annyi, hogy Isten áldjon, vagy bármi, és most ez nincs meg, és kattok, hogy hú, ha anya odaért a munkába, lehet, most én végettem, és már elcsúszik az egész napja. Úgyhogy sok minden, vagy rettentő sok szenzorosság, ami van. Lehet, hogy a tanítónéni sárga pulóverja. Most úgy elbűvölte, hogy azt nézi. Ilyen is van. Tehát most pici gyerekekről beszélek, első, második, aztán ez a kamaszkorban már máshogy működik.
4: Említette ezt a varázsszót, hogy szenzorosság, ezt napjainkban elég gyakran halljuk, több esetben találkoztam olyannal, hogy a gyermek szenzoros. Ez valami kezelendő dolog, vagy pedig egy állapot, amivel meg kell tanulnunk élni, és ideiglenes vagy maradandó.
5: Az, hogy szenzoros, az azt jelenti, hogy érzékeny valamire. Tehát érzékenyebb. Mindenki szenzoros. Mindenki szenzoros. Ugye külvilágból jönnek az ingerek, felvesszük, továbbítja az agy. Biológiában most nem megyek bele. De viszont az Úr bennünket olyan csodálatosan megteremtett, hogy ezeket tudjuk kompenzálni. És amikor hiba csúszik a dologban, akkor beszélünk szenzorosságról, hogy nehezebben dolgozza fel a külső ingert. Most mire lehetünk szenzorosak? Például, amit a szülők nagyon sokszor tapasztalnak, csak nem tudják, hogy mi az, nem akar a gyerek öltözködni.
4: Vajon miért nem?
5: Vajon miért nem? Így van. Nem akarja magára húzni a pulóvert. Leveszi a zoknit, sír, toporzékol, anyuka türelme már elfolyott, üzletben már nincs, már nem lehet venni türelmet, és például ez egy szenzorosságnak a jele is lehet, hogy a gyermeknek az a fajta szövet, az őt ingerli, és nem tudja megmondani, hogy mi baja, csak el kell sírni toporzékol, nem akarom, nem szeretném. Például egy címke a ruhában. Aztán utána persze megszokja a gyerek, mert nincs más választása, nem tudta megmondani, hogy most baj van, megszokta, de a tanórán azért őt ingerli, mozog. És már egy olvasásnál már lejjebb csúsztunk egy sorral. Nem azt olvasom el. Fölnéztem a táblára, le kell írni azt, hogy alma, de közben beszúrtott hátul az a kis címke, és leírta, hogy ala, mert a möbetűre már nem tudott rá reflektálni. Tehát például ilyen, hogy őt irritálja, ingerli az anyag, az anyagnak a puhasága, vagy keménysége, vagy szúrósága, amit ő nem tud megmondani, és ez csecsemőkorban is már megmutatkozik. Nagyon megmutatkozik, hogy ezt akkor hagyjuk, vagy a szűk ruhák. Valaki kimondottan szereti, hogy legyen rajta szűk, de valaki egyáltalán két száma nagyobbat kell hordani, és ott szoktam hallani az anyukát, hogy nem akart felvenni más, csak akkor adja rá ezt, de ebben lesz most boldog, és ebben tudunk haladni. A másik szenzorosság például a szem, a fény. Nem mindegy, hogy az iskolában milyen fényviszonyok vannak. Lehet, hogy az a lámpa fénye őt irritálja. Nem tudja megmondani, hogy mi baja, de irritálja, többször becsukja a szemét, könnyezik a szem. Ezt kint tudjuk oldani, mert felteszünk a gyereknek egy napszemüveget, vagy hunyorít a gyerek, nagyon sokszor erőlteti a szemét, nem jó, azt látjuk, hogy egyik szemére kacsint a másikra, fölhúzza, lehúzza, törzsöli a szemét. Nem szemprobléma van, hanem csak egy egyszerűen szenzoros, egy olyan ingert kapott, amivel nem tud mit kezdeni. És ilyen is van, hogy azok a lámpaviszonyok nem olyanok az iskolában, erősek neki. És ezt is, hogyha tudjuk, akkor máshogy kezeljük, akkor nem diszesség, nem lesz egy diszlexia, nem rosszul olvas a gyerek, csak épp pontosan ingerli őt az a fény, vagy az a szín nem jó rá. Fekete-fehér az, amikor megszületik a gyermek, csak ezt a két színt látja. És ez a két szín, ez annyira erős, hogy amikor sárgával írjuk a gyereknek, vagy színessel írjuk, akkor lehet, hogy nem úgy látja, hunyorog. De ez már egy picit más terület. Következő szenzorosság a hang. Nagyon

0: tudom még milyen. Sokszor hallottam ezt is, hogy Andi néni olyan hangos a tanítónén is, pedig nem az, csak neki az a hangfekvés nem valahogy passzol. Nem passzol, és nem tud odafigyelni a matematikára, mert állandóan azon kattog, hogy hangos a tanítónéni. És tehát ilyen taktilis ingerek megfogja, nem fogja meg a gyerek. Például odaadjuk a ceruzát a kezébe, és eldobja, nem kell, mert őt ingerli az a fajta, nem tudom most, ceruza. Akkor megkeressük neki a jó ceruzát, ami jó, és akkor ezt veszünk neki, nem oldjuk tovább. Nagyon-nagyon le kell ezt egyszerűsíteni.
1: Tehát itt is gyakorlatilag úgymond a kezelés idézőjelben az, hogy ismerjük a gyereket, és tudjuk, hogy hol a gond, hol a probléma, mire érzékeny a gyerkőc, és azt minél jobban megkönnyíteni neki, hogy legalább fölösleges ingerekkel ne kelljen küszködnie. Minimalizálni úgymond a számára idegesítő körülményeket.
0: Ez a jó szó, hogy a felesleges ingerek. És amikor előbb beszéltünk arról, vagy kitértem a korai gyermekfejlesztésre, hogy mennyi mindent kellene tudniuk a szülőknek, és itt indul be az egész, hogy túl sokat rakunk rá a gyerekre, és lehet, hogy az első 3 hónapban nem kellene ingereket rárakni. Egyáltalán semmilyen ingert.
1: Ez érdekes, mert egyébként annak idején azt hallottam, hogy a gyermekeknek minél több inger legyen körülötte, legyen minél színesebb, minél több hanghatás, minél több dolgot érzékeljen, tehát akkor valójában ez nem is volna szükséges?
0: Nem azt mondom, hogy nem szükséges, hanem mindennek rendelt ideje van, ezt is a Bibliából vesszük. Mindennek rendelt ideje van. Akkor, amikor az édesanyja várja a gyermekét, annak is rendelt ideje van. Az Úr elrendelte a 9 hónapot, ő nagyon pontosan tudta, és tudja, hogy mennyi idő az, amíg kifejlődik a gyermek, és hogy a világra jön, és hogy tud önállóan, mármint hogy az ő szintjén úgy önállóan egyedül lélegezni, kialakultak a szervek, tehát ezt pontosan az Úr tudja. Megszületik a gyermek, és kapott egy genetikai állományt a szülőtől. Most ez a genetikai állomány, azon nem tudunk változtatni. Hogyha a szülők elbeszélgetnének arról, hogy figyelj, hát én nem vagyok valami gyors típus, lehet, hogy a mi gyerekünk sem lesz az. Lehet, hogy a fejlődése is lassabb lesz, mint a szomszéd Katikáé. Vagy lehet, hogy figyelj, én is olyan szégyenlős voltam. Lehet, hogy a miénk is ilyen lesz, hogyha erről is a szülők elbeszélgetnének, míg várják, 9 hónap van erre, hogy körülrajzolják, körülírják azt, hogy ki fog a világra jönni. Tehát ezt az ajándékot, amit kapnak, hogy egy kicsit boncolgassák. És megjön a gyerek, jön egy sírós, de az nem azért sír, mert ő, tehát az igényeit így tudja kimutatni. És viccesen mondom, hogyha most az újszülött beszélni tudna, biztos, hogy elmondaná, hogy ő éhes és nem sírna. Őnek ez a nyelvezete, a sírás, és itt is meg lehet különböztetni többfajta sírás, de ebbe ugye nem menjünk bele. És hogy rendelt ideje van, igen, rendelt ideje van, nem tehetünk, nem rakhatunk rá a gyerekre többet, amit az elbír. Egy 3 hónaposra nem tehetek rá olyan terhet, amit nem bír el. Nem vihettem egy erős hang közegbe. Nem bírja el. Az anyamékben védve volt, nagyon védve. Annyi sok mindent az Úr megteremtett, hogy ott megvédje azt az ajándékot, amit ad a szülőnek. És megjön a világra, és mi pedig rázódítjuk a világnak az összes okosságát. És minthogy szépen lassan végigmennénk. Az újszülött nem lát. Nem lát embereket. Egy dolog biztos neki, az édesanyja hangja, amit ő hallott, meg az édesapa hangja, ezzel találkozik a legtöbbet, de nem lát. És mi pedig körbe rakjuk őket mindenféle színes kütyümütyűvel. Csillog, villog, nem tud, még nem érzékeli. Oda tehetjük, de ezzel nem fejlesztünk. Volt egy nagyon jó pedagógusom, aki arra tanított bennünket, hogy megszületik a gyermek, és az édesanyja menjen közel hozzá, hogy a gyermek észlelje, hogy ő az édesanyja, beszélgessen hozzá. Nem kell bekapcsolni a tévét, nem kell relaxáció zenéket adni. Eddig nem kapott, most sincs rá szüksége. És tényleg azokat az igényeket tartsuk be, ami egy 3 hónaposnak, vagy egy 2 hónaposnak, vagy 6 hónaposnak, vagy 1 évesnek az igénye. Ne tegyünk bele többet. nem kell

0: Ez az én privát véleményem, és megcáfolni sem akarom a másik véleményét. De ezt tényleg tapasztalatból látom, és tudom, hogyha szépen kivárnánk azt az időt, amit ki kell várnunk a gyermeknél, akkor sokkal kevesebb problémák jönnének elő. Ha nem adhatok egy Newton törvényét a egyéves gyereknek, mert nem érti meg, ugyanúgy a mesekönyvet sem adhatom oda, hogy olvasd el, hanem egy olyan könyvet adok a kezébe, amit lapozgatni tud. Kemény borításút, mert hogyha eltépi, jaj, ne tépd el, mert hát akkor ne add a kezébe. Őnek azért adjuk a kezébe, hogy azt lapozgatni tudja, és akkor a finom motorikát fejlesztjük vele. És ez egy ilyen szívem vágya, hogy így kialakítani egy olyan mozgalmat, amivel a szülőket tudnánk segíteni ezzel.
1: Valójában ezt a beszélgetést a végtelenségig tudnánk folytatni. Nagyon sok kérdésem lenne még, de sajnos a műsoridőnk véges. Zárásképp azért még engedje meg, hogy megkérdezzem, hogy szakemberként dolgozik az iskolában és az óvodában, de vannak unokái is. Ez mennyire van összefüggésben, ahogy a gyermekekkel bánik, viselkedik, gondolkozik róluk, és amikor a saját unokáját, illetve korábban nyilván a gyermekeit, de még a beszélgetésünk elején említette, hogy az még egy kicsit más volt. Mi az összefüggés a kettő közt? Vagy van-e?
0: Van, persze, hogy van. Akkor, amikor, hogyha visszanézem azokat az éveket, és tényleg most már nem fogom elhúzni, visszanézem azokat az éveket, amikor az úr nélkül, nem az úr nélkül, én nem voltam az úr mellett, és neveltem a gyerekemet, akkor is ott volt a hatalmas nagy gondviselés, mert ma sem tenném másképp. Engem egy gyermekkel áldott meg az úr, és egy ajándékot kaptunk a férjemmel, és aztán rengeteg másikat az iskolában. Másképp neveltem igen a gyermekemet, de tudom és érzem, hogy ott volt az úr gondviselése. Akkor sem raktam rá dolgokat. De most van egy unokám, és nagymama vagyok, és nagyon nehéz. Nagyon-nagyon nehéz ketté választani, de ketté választom. Én ott nagymama szeretnék lenni. Hálát adok az úrnak azért, hogy a menyem nagyon szépen vezeti és irányítja a gyermek fejlődését. És azt gondolom, hogy az úr az, aki ott áll mellettük. És sokszor kérdezik, hogy és az unokáddal. Nem. Ha megkérdezik, akkor elmondom. Ha nem kérdeznek, én nagymama szeretnék lenni az összes örömével, az összes csillogással, villogással, amit egy nagymamának el kell végezni, hogy nem szeretném és nem is akarom belevinni a fejlesztést. Ha majd kérnek, akkor majd adok tanácsot, de nagymama szeretnék lenni.
1: Kedves Andrea, nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta nekünk, és valóban nagyon sok hasznos információval látott el minket. Bízom benne, hogy hallgatóink közül is nagyon sokan ezt értékelni és hasznosítani fogják odahaza gyermekeikkel, unokáikkal. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
2: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
3: Felvidéki beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsorát hallották.

Dzsida Jenő 1907. május 17-én született Szatmárnémetiben. Összesen 31 évet élt. Ez alatt írt körülbelül 500 verset, életében megjelent 2 kötete, és posztumusz megjelent 1 kötete. 31 évesen halt meg. Mégis Dzsida Jenő egy meghatározó személyisége az erdélyi költészetnek, a szerelmi költészetnek is, és az istenes költészetnek is. Május 17-én az ő napja van a Mária Rádióban, de május 17-e előtt, 16-án is Dzsida Jenő versei szólnak. Abban a sorozatban, amit úgy hívunk, hogy a mai nap költője, ami igazán a mai nap istenes költője jelentést hordoz. Hallgassuk Dzsida Jenőt, ismerkedjünk vele. Nagyon lehet szeretni őt. Dzsida Jenő, Szent Therese de Lisieux. Szelíd hárfával siratlak, halvány színű rózsa. Pasztelfényű színes ablak, finom gyenge rózsa. Gyenge, lengő és esengő. Hold ezüstje mossa, ezüst zengő, csöpnyi csengő. Édes, kicsi rózsa. Halál harmatát kiitta, lenge, szűzi, drága, fehér arcú karmelita, zsenge rózsa ága. Keskeny ajkad égi csókra nyílott, tiszta mátka. Szép erények rózsacsokra, rózsaszínű ága. Már is mentél, alig jöttél, így vagyom megírva. Fájó illatot köhögtél, sárga rózsaszírma. Várta messzi csillagoltár, csupa perzsa, szmirna, alig voltál, beléholtál, sárga rózsaszírma. Liliómon éldegélsz most, rózsa lett a vérted. Habfelhőkön mendegélsz most, s dalomat nem érted, pedig lelkem sírna, sírna, vagy röpülne, érted? Hullaföldre rózsaszírma, amint megígérted. Mennyi rossz tett, csúnya emlék? Én voltam, kitette. Akasztófát érdemelnék, s rózsát adsz helyette. Buja voltam, és goromba, és gőgös felette. Nem borulhatsz hát karomba, rózsát adsz helyette. Arcod édes égi fényt vet, hull a rózsa, hull, hull. Kék felhőn vár vőlegényed, hull a rózsa, hull, hull. Tapsikolnak mind a szentek, hull a rózsa, hull, hull. Amint kézen fogva mentek, hull a rózsa, hull, hull. Áttetsző és lenge kis szent, rózsákat pazarló. Kérd meg én helyettem Istent, hogy ne nézze gyarló voltomat, és hadd mehessek, hol a holdas arló, vándortársatok lehessek. Rózsákat pazarló. Szelíd hárfán hadd mulatlak, halvány színű rózsa. Isten házán színes ablak, égszín gyenge rózsa. Zsenge, lengő és esengő, Krisztus csókja mossa. Csókka, zengő, csöpnyi csengő, édes kicsi rózsa. Mindörökkön élni, élni adassék meg nékem, lábatoknál üldögélni rózsa levélkéken. Krisztussal, s veled beszélni fent a tiszta égen, éldegélni, üldögélni rózsa levélkéken. Angyal sóha illatából szirmokat csinálni, csillagházunk ablakából földre ledobálni, szent szerelem szűzi bokra, egy szobába hálni veletek, és ágyatokra rózsákat dobálni. Dzsida Jenő, Szent Therese de Lisieux.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Május hónapban, általában legtöbb templomban esténként litániával köszöntjük a szűzanyát, és szívesen énekeljük ezt a szép énekünket, hogy néked ajánljuk szűzanyánk a legszebb hónap alkonyát. Szép hónap a május. Minden kivirágzott, minden zölddel már, az első gyümölcsfák kezdenek érett termést hozni a hónap vége felé, a legkorábban termőre forduló fák. Valóban a legszebb hónap lehet a május, amikor még minden zöld, amikor még van kellő mennyiségű nedvessége, csapadéka a földeknek. Legszebb hónap a május, mert már közeledik a nyár, és ezt jó újra és újra megtapasztalni, felfedezni. Ebben a hónapban sok helyen elsáldozásra, bérmálásra kerül sor, amely a fiatalokat megerősíti Istenhez való tartozásukban. De a hétköznapok során sok egyéb formában is megerősödhetünk hitünkben, reményünkben és szeretetünkben. Ezt a célt szolgálja a Mária Rádió működése, a Mária Rádió szolgálata. Amikor különféle liturgikus eseményeket közvetítünk, amikor imádságokat közvetítünk, amikor egy-egy tanítást adunk közre, vagy amikor egy-egy helyzetben beszámolunk különféle eseményekről, dolgokról, vagy az élet területének különféle csoportjai számolnak be a maguk életéről, hogy mindezek által megerősödjünk Isten szeretetében, megerősödjünk az Istenre való odafigyelésben, az egymásra való odafigyelésben. És mindezt azért tehetjük meg, mert önök, kedves hallgatók, nem szűnnek meg adományaikkal támogatni a Mária Rádió munkáját, a Mária Rádió működését. És éppen ezért mondhatjuk, hogy mindaz az adás, mindaz a igehirdetés, mindaz a tanítás, amely megvalósul, az közös munkánknak az eredménye. Hiszen nem elég elmondani, fölvenni valamit a stúdióban, azt sugározni is kell, azt el kell juttatni a különféle helyekre. Nem elég fölvenni egy műsort, működtetni kell a technikát, szervezni kell a különféle műsorokat, amelyre emberi szolgálatokra van szükség, nem csak önkéntesekre, hanem fizetett alkalmazottakra is. Éppen ezért fontos, hogy ez a közös szolgálatunk az önök segítségével folyamatos, és újra napról napra megvalósulhat. Hálát adunk minden adományozóért, hálát adunk minden támogatóért, hálát adunk minden imádságért. Isten áldja a Mária Rádió minden hallgatóját, Isten adjon erőt, hogy együtt közösen hirdethessük az ő szavát, az örömhírt. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Isten ma címmel videópályázatot hirdetett a Mária Rádió fiataloknak. Olyan alkotásokat vártunk, amelyek sugallják, megmutatják Isten jelenlétét mai körülmények között. Az alkotás készülhetett bibliaidézet alapján, természeti jelenség kapcsán, emberi tett vagy gesztus nyomán, illetve istenes vers feldolgozásaként. A beérkezett videókat a szakmai zsűri mellett a nagy közönség is értékelheti. A művek a Mária Rádió Facebook oldalán tekinthetők meg. Azt az alkotást, amely a legtöbb kedvelést kapja, közönségdíjjal jutalmazzuk. Az alkotásokat május 25-éig lehet értékelni. Eredményt május 31-én hirdetünk. Laudato Si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne terény, mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.
3: Hírpercek. Visszatértek a harangok a veszprémi piarista templom tornyába. Kihirdették a zsebszentély pályázat és hittanverseny győzteseit. Székely János a német Katholiken tágon. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. Ismét történelmi pillanatnak lehettek tanúi mindazok, akik a héten figyelemmel kísérték a veszprémi Szent Imre egykori piarista templom harangjainak visszaemelését a megújuló toronyba. Több mint 100 év után ismét 3 harang szolgál majd a várnegyedben, 2 új és 1 történelmi harang került a toronyba. Az első világháború idején a templom 2 harangját hadicélokra vitték el, így azóta csak az 1839-ben öntött Szent József harang maradt meg, amely ráadásul már több mint 15 éve nem szólalt meg. A legnagyobb harang kalazanci Szent József, a legkisebb pedig Szent Imre tiszteletére készült. A harangokat speciális darú segítségével emelték a közel 35 méteres magas toronyba. A szakemberek a harangszéket is teljesen megújították, így hamarosan ismét harmonikusan szólalhatnak meg a várnegyed harangjai Veszprémben. A Gizella napok keretében hirdették ki a Veszprémi Főegyházmegye hittanversenyének és a zsebszentély pályázatának az eredményeit. A kezdeményezésre az ország számos pontjáról érkeztek alkotások és pályamunkák, amelyekben a gyermekek kreativitása és hitbeli elmélyülése is megmutatkozott. A különleges zsebszentélyek finom textilből, hímzésekből, gyöngyökből és személyes vallási jelképekből készültek, miközben a pályázat célja az volt, hogy a gyermekek az alkotáson keresztül közelebb kerüljenek az imádsághoz és hitük személyesebb megéléséhez. A hittanversenyen 152 iskola 214 diákja vett részt, míg a pályázatra 133 alkotás érkezett. A legjobb pályamunkák készítői értékes jutalommal részesültek, amelyeket dr. Udvardi György érsek adott át a díjazottaknak. Mintegy 60 ezer résztvevője volt idén a németországi Würzburgban megrendezett Katholiken tágon a német katolikusok legnagyobb találkozóján. A május 13-a és 17-e között zajló esemény mottója Légy bátor, állj fel, amely a szervezők szerint a hitből fakadó bátor kiállásra hívja a keresztényeket. A rendezvényen részt vett Székely János, az MKPK elnöke is, aki hangsúlyozta, Németországban erősen érzékelhető a szekularizáció, ugyanakkor az egyház és a társadalom kapcsolata továbbra is élő és párbeszédre törekvő. A találkozón politikusok, kulturális szereplők és egyházi vezetők közösen keresték a válaszokat a mai társadalom kihívásaira. A felszólalások középpontjában az életvédelem, a béke, az ökumené és a keresztény értékek társadalmi szerepe állt. Székely János püspök kiemelte, fontos tapasztalat volt, hogyan próbál az egyház nyitottan jelen lenni a társadalomban és megszólítani a mai embert a hit erejével. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak továbbra is rádiónkkal. Áldott szép vasárnapot kívánok!
4: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája: a szíve mélyén megrendült ember nyughatatlanul keresi nagy benső élménye kifejeződését, közben megváltozik, megtér. Balsi Balázs ferences atya emlékedése a Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulójára meghirdetett rendkívüli Szent Ferenc jubileumi évre. Ferenc megrendül, és ezt ő komolyan veszi. Elkezdődik benne egy nagyon intim, benső folyamat, amelynek keresi az értelmét és külső kifejezését is. Koldussal ruhát vált, ebből nő ki a rendi habitusa, de Ferenc sokkal inkább elkezdi magatartásának a habitusait kialakítani, és ebből lesz a rend. Pontosabban hagyja, hogy Isten próbálkozzon vele. Ennek eredménye kegyelmi gyümölcse lesz maga a szent. Igaz, sok szenvedés árán, de mégis ragyogó és túláradó örömökkel. Most hallgassák meg Balázs atya elmélkedését.
4: Kedves testvéreim, amikor végre az ember megszólíthatóvá válik, Isten meg is szólítja. A megtérésben észre lehet venni három emeletet, ha így lehet mondani. Van a legmélyebb megszólítás, amikor az ember tulajdonképpen találkozik a saját misztériumával. Azzal, hogy meg fogok halni, és azzal, hogy örökké akarok élni. Hogy az ember vágyai végtelenre mutatnak, de semmi itt a földön nem elégíti ki. És ez a lehetetlenség bennünk, ettől nem kell elbújni, megrémülhetünk, de tulajdonképpen ez Istennek egy üzenete az Istentől elszakadt ember számára, hogy hát ezt csak ő tudja megoldani. De az ember minden esetben megrendül. Nagyon fontos ez a magyar szó. És Szent Ferenc életében is ez van. Egy olyan súlyos betegség éri, hogy meg kell tanulni újra járnia, és kimegy abba a gyönyörű umbriai tavaszba is, és mintha kimenne a vér az emberből, semminek se érzi az ízét, mindent másképp lát. Hirtelen találkozik a létezésének misztériumával, amely egy még mélyebb, egy végső misztériumon belül van. Az ő létének misztériumával, magával a létezés misztériumával. Ami egy pillanat olyan csodálatos lehet, hogy elragadja, mint amit mindig idézni szoktam, Wittgenstein az első világháborúban, beásva magukat a katonák a lövészárokba, egyszer csak egy hihetetlen élmény éri. Jaj, de szép ez a világ! A csoda az, hogy van. Persze lehet negatív is, megrendül a szenvedésekben. Na most ez a megrendülés tulajdonképpen akkor igazi, vagy akkor termi meg a gyümölcsét, hogy az ember elkezd keresni. Ha őszintén keres, nem magát akarja megtalálni. Szent John Henry Newman azt mondja, hogy akkor is keresem az igazságot, ha az igazság elítél engem. Érdekes, hogy a természettudományokban így van. Tehát sok mindent tudnak már rákról, és egyszer majd lesz egy zseni, aki hirtelen ránéz erre a problémára, hirtelen bár tudnia kell mindazt, amit eddig kutattak, de most nem tudja. És meglátja azt, ami van. Egy hihetetlen kegyelem az. Én így szoktam, így jut eszembe Newman, hogy magam ellen is keresem az igazságot, magamért. És az igazság az, azt tessék tudomásul venni, hogy az kemény, hajthatatlan, mindig szembeállítják a szeretettel. Bocsánat, az igazság úgy szeret bennünket, hogy kegyetlenül hajthatatlan. Képzeljük el, hogyha változnának a fizika törvényei, akkor hogyan építhetnénk egy hidat? És hát végül a valaki keres, hogy a létezésnek mi a legvégső, mi tartja össze a létezést, akkor rátalálhat Jézus, aki azt mondja, hogy én vagyok az igazság. Tehát, hogy ő valaki. És érdekes, ez benne is van az evangéliumban. Ha kitartotok tanításomban, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Természettudományban is. Az az igazság tesz szabaddá minket, amiben nem olvastunk bele semmit. De a humánum területén is így van. És az ember ettől a kereséstől visszarihad. Tehát akkor valahogy az a megrendülés, az szerintem csak egy érzelmi vihar marad, és annak az emléke. És ma nagyon úgy vagyunk beállítva, nevelve, akarva, akaratlanul, hogy ezeket a megrendülést, azt lerázzuk magunkról, mint a kutya a vizet, ahogy szokták mondani. Pedig nem lehet. Azért az egy emlék a szívünk mélyén. És aki megrendül, az azt jelenti, hogy nem tud azon az úton tovább menni, ahol eddig ment, hanem keresi az utat. Tulajdonképpen erre kellene rávenni a fiatalokat, hogy ez egy kaland. Igen. És akkor az ember belső hallásának, figyelmének is egy tusztulási folyamat révén ezek a képességek kibontakoznak. Azt lehet mondani, hogy Isten által megszólíthatóvá lesz, mert megszólíthatatlanok vagyunk addig, ha a figyelmünk nem tud úgy kiművelődni, és nem annyira magunk ellen is képesek vagyunk keresni az igazságot, hogy az igazság egyszer megszólaljon. Talán mindezek kellettek ahhoz, hogy Celánói életrajzát újra folytassuk. Miután szívében már teljesen megváltozott Ferenc, a legjobb úton volt, hogy külső életmódjában is megváltozzék. Egy napon Szent Damiano temploma mellett haladt el. Milyen érdekes. Miután szívében már megváltozott, de még külsőben nem. Külső és belső. Az ember annyira a külső világban van, mint a belsőben. De lényeg a belső változás, a szívnek, a személynek a változása, ezt nevezi az új szövetség megtérésnek. Túl hamar változtatunk a külsőn, azt gondolva, hogy a külsőnk változtatása már a belső teljes megváltozásnak lesz a kifejeződése. És ez nagy veszély. Ez egy figyelmeztetés, ami érinti a papi szerzetesi ruhaviselést is, illetve a hívőket is. Hogy ő már megváltozott? Valóban. De hát most keresztet visel a nyakába, rózsafüzér gyűrű van a kezén, nem baj, de nagyon kényes téma. Mert azt gondolhatjuk, hogy mellékes, hogy nem a lényegről van szó a ruhával kapcsolatban, de arról van szó. Kényes, mert a II. Vatikáni zsinat után sokan kivetkőztek. És ezzel a hivatásukat is elvetették. Mások kivetkőztek, de azért nem vetették el a hivatásukat. Azok megmenekültek. Hát mikor Strasbourgban voltam, ott egy testvér, aki elérte az örökfogadalmat, könyörgött az provinciálisának, hogy engedje meg, hogy viselje a habitust, mert akkor abba a provinciában nem viselték. És nagy kegyesen megengedte, tehát ott van az előírásokban, hogy az a testvérek ruhája. Azért is kényes kérdés, mert sokan erre reagálva szinte görcsösen hordják ma a habitust. Az nem baj, hogy hordják, csak ne görcsösen. Ez egy megdöbbentő dolog, hogy ne paposodjon el a pap, ne szerzetesedjen el a szerzetes. Marcus Aurelius, a római császár, csodálatos ember, itt a Vág partján, meg a Duna mentén írja éjszaka az emlékezéseit, vagy jegyzeteit, miközben nagyobbat alszanak a katonák, és visszaemlékezik, hogy Antonius császár azt mondta neki, hogy te ne császárosodj el. Valószínűleg, hogy a császári palotában ne járkál császári jelvényekkel. Igen, de az is botrány lenne, ha sohasem veszi fel a császári jelvényeket. Ott is baj van. Ezek komplexusok. Mert az nem megtérés, ha túl hamar, vagyis a szív megtérése, a szív megfordulása nélkül változtat a külsőn. Például ezért a jelenlegi magiszterekön nem nagyon szeretnek, hogy a novíciusok bekerülnek a tévébe. Pedig be vannak öltöztetve. Persze, az őszinteség megköveteli, hogy ne a ruhával kezdjük. De vigyázat! A megtérés eleve ruha változtatással jár. Lásd a keresztség. Vedd ezt a ruhát, és átadják neki a fehér ruhát. Vedd a habitust! Kedves testvérek, és hát a szavak, a viselkedés, a cselekedeteinket, ahogy szoktunk élni, azt úgy nevezik a latinul, hogy ez a habitusa, vagyis a külső kifejezése. És hát ez normális emberi körülmények között oda vezet egy belső nagy változás, hogy külsőleg is megváltozik. A cselekedetei, az emberi viszonyok, hát például ez a nagy elkötelezettség, hogy szentségi házasságot köt. Hát azért másképp viszonyul a másik nemhez, nem játssza az udvarló fiút állandóan, vagy a férhez menő lányt. És még a civil viselet is ma elembertelenedik. Tehát nincs meg az a harmonikus együttlét, hogy ami belül van, azt fejezzem ki. Például erről beszélnek, hogy egy 50 éves ember, férfi nem járhat egy 20 évesnek az öltözetével, nem normális. Vagy egy, nem tudom, megjátsza a tinédzsert egy 60 éves hölgy. Hát nevetnek rajta. Ugyanakkor ne egyszerűsítsük le a kérdést. Nem csak a belsőnek kell hadni külsőre, hanem a külső is hat a belsőre. Gottfried atya az én magiszterem mindig mondta, hogy a barokk korba az ember letérdelt, hogy áhítatot érezzen. A modern kor embere akkor térdel le, ha áhítatot érez. Ezt mondja, hogy ezért vagyok őszinte. Igen, de ez a bizonyos őszintesség is termelhet ki nagyon durva embertelen magatartást. Most nem érzi a édesapa az, hogy szereti a gyerekeit. És azok még várják, hogy hát szóljon hozzájuk, vagy csókolja meg, hazajött egy nagy kiküldetésből, meg ölelje át a feleség, de hát ezt nem érzi, ezt nem kell érezni. Ez a kapcsolat van. Csak akkor csókolja meg a feleségét, amikor érzi a szeretetet. Akkor nem, amikor vérbe fekszik ott, mert elesett, és semmi más nem érez, mint az, hogy segíteni kell. Csak akkor hajtok térdet, illetve csókolom meg a feszületet, ha állítatot érzek. Az egyház ellen tiltakozik ez ellen. Nagypénteken ki kell menni a kereszthez, térdet hajtani, meg kell érinteni, esetleg megcsókolni. Nem kell érezni semmit. Ugye milyen bonyolult, tulajdonképpen milyen egyszerű az élet. Amit teszek meggyőződésből, de érzelem nélkül is, az is hiteles. Gerász testvér már haldokolt. Nálam szokott gyónni. És egy hete már nem beszélt. Mondta Viki nővér, hogy hát ott virrasztok mellette, de hát nem reagál ő már semmire. És láttam, hogy na most meghal. És levettem a rózsafüzéremről a keresztet, és azt mondtam, hogy gerásztás vér, csókold meg! És csücsörítette a száját, és megcsókolta, és ezután halt meg. Mit érzett? De mit fejezett ki? Hihetetlen. Nem az a baj az összes kérdésben, amiben olyan éles viták folytak a zsinat után, meg hát mindig vannak éles viták, hogy nem nézzük meg ezt a rendkívüli, bonyolult és összefüggő misztériumot, ami maga az ember. Azok a rendek is, amelyekben a szerzetesek végleg levetették a szerzetesi ruhát, a fiatalok szeretnék visszavenni. Illetve, ha nem is visszavenni, tehát legalább egy keresztet visel a nyakába. Érdekes. Francesco szívében már megváltozott, ugyanakkor ezzel egy időben kezdődik a habitus, a szokásainak a megváltása. Milyen érdekes, hogy Rómába elmegy, hát ő szuper gunyát hordott, mert az apja az posztókereskedő volt. Hát azt sem tudta, hogy hogyan öltöztesse ezt a fiút, tehát meg is voltak érte bolondulva a Assisibe. És ott egyszer csak az a gondolat jön, hogy ruhát cserél a koldussal. És képzeljük rá, ő kipróbálja azt, miért akarja kipróbálni, hogy milyen az ember koldus ruhába. Aztán látja, hogy a Szent Péter sírjánál, hát pénzeket dobálnak be, és hát ő gazdag ember, nagyon fölháborította, hogy a gazdagok csak olyan keveset. Erre az összes pénzét fogja, bevágja oda. Milyen próbálkozások ezek a hitelességért. Igen, Francesco szívében már megváltozott, ugyanakkor ezzel egy időben kezdődik a habitus, a szokások megváltozása. Sőt, erre Isten lelke vezérli. Nála ez együtt halad. Ferencben mindig megcsodálom azt, hogy még fiatalon, még úgynevezett bűnökben élve is van benne valami egészség. Hát hiába ajnároz az egész Assisi város, a lányok, fiúk, mindenki. Hát ha lát egy koldust, képes odaadni neki egy köteg posztoruhát. Mert ő a herceg, belépett a herceg az üzletbe, és el volt ájulva. És hiába kért per amorem, de Isten szeretetére egy koldus valamit elfelejtett. Eszébe jut, lekap egy posztorköteget, utána fut. Hát mi ez az ember? És az édesapja elnézi, mert hát azt gondolja, hogy majd kinövi ezt a gyerek, és lesz jó kereskedő. Nem, mert szívében már megtért. Kedves testvérek, hát ez az egész megérne egy doktori disszertációt, meg többet, értelmes beszélgetéseket, végtelenül aktuális. De miért lett aktuális? Mert elhagytuk a habitust. Nem szabad elhagyni. Valami jelet. Ugyanakkor nem szabad hitelesség nélkül viselni. Hiszen aki beöltözik, mint szerzetes vagy kispap, vagy hát a jegyesi gyűrűt már megveszik, azért az azért veszi el, mert meg is akar változni szívében. Igen. És Ferenc szívében már megváltozott, de még cselekedeteiben nem egészen, és ekkor történt, hogy elment a San Damiano-i templom mellett. Mellette. Nem ment el, bement. Erről mi kellene beszélni? Aki mindig elmegy a templom mellett, és nem érzi, hogy ez a szakrális helyet baj van. Nem tudnék úgy a teiste lenni, hogy ne menné be, hogy Notre-Dame-ba ott vagyok. Lehet, hogy itt folytatjuk. Amen.
3: Barsi Balázs atya elmekérését hallották Szent Ferenc megtéréséről. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

0: Mária Rádió.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
3: A második üzenete az, amit valaki így vetett fel egyszer nekem, hogy a depresszió szélén találtam, amikor benyitott hozzám már. Tényleg csak egy arasz választott el ettől a nagyon nyomorúságos és nagyon keserves lelkiállapottól, ami már betegség. És sokan vannak. Magyarországon legalább 3 millió depresszoid vagy depressziós ember él, vagy akiket fenyeget a depresszió. Egy ilyen leült velem szembe, és azt mondta, hogy Bandi bácsi, tessék eljönni, hogy már hónapok óta nem tudok imádkozni, pedig én egyszer megtértem. Megszakadt a kapcsolat fölfelé, megszakadt a kapcsolat befelé. Nem érzem az Istent. És én csak jajgatok. És én csak panaszolok, és én csak nyüsszítek. De nem érzek semmit. Megszakadt az összeköttetés. És akkor azt mondtam neki, hogy nem az a lényeg most, testvér, mert most téged egy betegség fenyeget, aztán elmagyaráztam neki, hogy lehetne meggyógyulni belőle. Hogy te mit érzel, hanem az a lényeg, hogy ő érez téged. Most nem az a lényeg, hogy te hallod-e, amit az ige üzen, hanem ő hall téged. Ha most a hited törékeny lett, egyet tudjon, testvérem, hogy az Isten tud magáról. Mert van áthallás. Amikor a Tamás kimondta ezt, hogy én pedig addig nem hiszem, még nem látom, és a kezeimet nem mélyeztem a sebeibe. Hallotta valamiképpen Jézus. Bocsánat, hogy nagyon emberi szóval szólok. Nyilván nem a füleibe. De onnan kell, hogy következtessük, hogy hallotta, vagy valamiképpen tudomás szerzett Tamásnak a tamáskodásáról, hogy 8 nap múlva hirtelen ismét ott van középen, és szóról-szóra megismétli azt, amit Tamás mondott. Szóról-szóra. Gyere csak ide, Tamás. Akarod látni a sebeimet? Tedd a kezembe, vagy sebeimbe. Tedd csak ide. Nem teszi, az már nincs sehol a Bibliában, hogy beletette volna. Csak tédre esik és val. Testvérek, nagyon ambivalens, nagyon kettős dolog ez, amiről most beszélek, hogy igenis tessenek komolyan venni, hogy van áthallás. Ebből a dimenzióból, amit itt és most, ezt az életet nevezzük, hogy a mostani testéletünk. Van áthallás oda átra. A sok dimenziós világban, ahol az élő Isten egy más, ahol a mi Urunk Jézus Krisztus egy másféle módon létezik, de van, ő a vagyok. A mindig vagyok, a leszek vagyok, örökké vagyok, ő a vagyok, aki vagyok. Csak másképpen. De van áthallás. Mondjam így, kicsit szorongva, hogy jaj, de jó, és jaj, de rettenetes. Jaj, de jó, hogyha én fájok, akkor valamiképpen ő erről tudomást szerez. Ő is belefájdul a központ. Veszi a fájdalmam, kínom, kétségem, kételkedésem adását. És hadd merjem mondani ebbe, ezt mélyebben belegondolok, szinte belerettenek, hogy az Uram, hát én mégse gondolok valamit. Valami ocsmányat, valami embertelent, valami kegyetlent, valami gyűlölködőt, valami tanítványodhoz nem méltót, és te már ezt fogod. ennyire beléd vagyok én táplálva, és pedig ennyire. Ilyen nagyon, ilyen igazán, ilyen mélyen, rögtön veszi az adásomat, plusz, minusz. Jaj, de jó, jaj, de riasztó. Itt ezekben a betonházak egyikében egy öreg házas pár lakott itt Újpesten, rettenetesen szenvedtek az áthallás miatt. A szomszédban két kamasz gyerek volt, és még az ő falához rugdalták a labdát, és majd megőrült szegény. Hát ismerjük, aki ilyen betonkalickában, akik tudja, hogy milyen az áthallás. Már mindenüket pénzi akarták tenni, hogy elköltözzenek valahova. És akkor elment a beteg gyerekükhöz az öreg bácsi, és azt mondta, ugye anyu, kibírod egy napig. Hát ő aztán tetvet, fölkunkorodott a szőnyeg, elesett, kezét, lábát törte, és a fejét is úgy beverte, hogy bizony vérzett, nagyon erős. Kinnyába, fájdalmába elkezdett jajgatni. Meghallották a focizó szomszéd gyerekek, hogy a Mariska nénivel valami baj van. Addig ügyeskedtek, addig szaladgáltak ide-oda, még valakivel kinyitották az ajtót, és mire a bácsi hazajött, már kórházban volt a Mariska néni szépen begipszelve. És valami nagyon kedveset mondott a férjének, mikor meglátogatta, tudod, soha többé nem fogok panaszkodni, hogy minden áthallik. Hála Istennek, ha most nem hallották volna meg a gyerekek, akiket mindig szittem a

tedd az ujjadat az oldalamba. A Bibliában nincs ott, hogy ezt megtette volna Tamás, de az ott van, hogy térdre hull, és elmondja a legszebb, legmegrendítőbb, legszívet szorítóbb imát és vallomást és hitvallást. Én Uram és én Istenem. Hát ennél szebb ima, ennél szebb vallomás, én azt hiszem, nincs ezen a földön. Én Uram és én Istenem. Erre Jézus csak azt válaszol, hogy Tamás, boldogok, akik látnak és hisznek, de még boldogabbak, akik nem látnak és úgy hisznek. Nem szójáték, testvérek, de én magam egyszer így fogalmaztam meg, hogy az igazi hit a szemtele hit. Ugye tetszenek érteni, hogy értem. Amikor már nem ilyen kis infantilis módon minden tapintani akarok számba venni, meg megtapintani, hanem ha lehunyom a szemem, szemtelenül hiszek, mert nem tudok hinni. Aki ennyire beépít engem a szívébe, hogy érzi a mondókámat, érzi a fájdalmamat, érzi a kínomat. Azt ne gondol, testvérem, hogy ha szenvedsz, azt a központba nem veszi. Igenis, törődik vele. Nem fogod az adást. Adás van, csak talán nincs nyitva a szíved rádiója. Nincs ráhangol. Adás mindig. A Szentlélek mindig áll. Csak rá kell állni. A nagy adóra. Rögtön árad belőle segítség, erő, dynamis, Isten ereje. Ezzel a görög szóval van kijelvezve, hogy dynamis, isteni dinamika. Föltölt, mint egy elemet. Csak hát ahhoz kapcsolódnunk kell. Ha én föl akarok valamit tölteni, az be kell kapcsolni. A szívemet be kell kapcsolni. És itt lehet. Hát most mit csinál? Én csak egy öreg konnektor vagyok. De itt kapcsolódok. És adja az erőt. Az, akinek a lényében mindnyájan kínunk, örömünk, bánatunk, hitetlenkedésünk és hitünk be van táplálva, és igenis, tud róla, fogja, és az adásunkat is fogja, ha rá vagyunk hangolva. Érez bennünk, átérzi kínjainkat, riadságunkat, rezignációnkat, kételkedéseinket. Ezt a nagyon divatos nyűszítgetést, amivel most még mi sokszor keresztény emberek is rontjuk a közhangulatot. Ahelyett, hogy az Isten örömét hirdetni. Ahelyett, hogy gondolatba annyit mondanák, hogy én Uram és én Isten. De jó, hogy tudsz rólam. De jó, hogy van áthallás. De jó, hogy be vagyok építve a szívedbe. Testvérek, hogy ez a Tamás másképp ment el onnan, mint ahogy oda belépett, onnan tudni, hogy Indiában még ma is vannak Tamás keresztények. Előbb Edesszába ment, ott hirdette az igét. Ez egy kis görög fejedelemség volt. Onnan Indiába került, máig vannak India egyes területein úgynevezett Tamás keresztény gyülekezetek. Nem tudni, hogy került oda Tamás, de gyülekezeteket alapított. Ez is be volt építve az Isten tervébe és rendjébe. Most vallok, és ezzel eljutottam az ámenig.

0: szeretném megtanítani az én esti imádságomra a testvéreket. Nagyon gyerek, de szinte kisgyerekes imádság. Néha nagyon fáradt vagyok, én este tudok igazán dolgozni, részben azért, mert akkor van már csöndem. Akkor írom a könyveimet, cikkeimet, meg amit éppen kell, vagy levelezek. Néha nagyon fáradtan kinyitom egy picit még az ablakot, kinézek az ablakomon, a szomszédház fölött, ha éppen nincs felhő, nekem van egy csillagom, ha nem tetszett minden tudni, van. Az égen kikerestem magamnak egy csillagot. Nem tudom, hogy hívják. Nem vagyok ilyen okos ember, de azt mindig megkeresem. Azon a csillagon keresztül úgy belenézek a mindenségbe, és elmondom a Tamás imádságát, és ennyi az egész. Ne tessenek érte megvetni. Ez a nagyon rövid imám, estimám, hogy én Uram és én Istenem, ma éjjel is legyél velem. Megtanuljuk? Én Uram és én Istenem, ma éjjel is legyél.
1: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
2: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Mária Rádió. Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
1: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmezz!
3: Krisztus, kegyelmezz!
4: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben jár értünk. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten! Bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány a Jelenések könyvéből. Látni fogják az Úr arcát, és a homlokukon lesz a neve. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak rá a lámpa világítására, sem a napfényére. Az Úristen ragyogja be őket, és uralkodni fognak örökkön örökké.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram,

0: Könyörögjünk! Istenünk, a mai napon megünnepeltük Urunk feltámadását. Hallgasd meg alázatos kérőszavunkat, hogy minden rossztól mentesen te békédben nyugodjunk, és dicséretedben örvendezve ébredjünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Hogy a nyugalmas éjszakát, és amint halálig mélyülő, tisztuló, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Május 10-én megnyílt a Tokodi Értékek és Gyűjtemények Háza Bohóc kiállítása. Az első fatimai jelenés évfordulóján Szűz Máriát köszöntötték az avinai Nagy Szentterész templomban. A tavaszi áruházi élelmiszergyűjtés eredménye a Főegyház megyében több mint 11 tonna élelmiszer volt. Köszöntöm Önöket, a Hírek szerkesztője Szopko Anna. Megnyitotta Tokodi Értékek és Gyűjtemények Háza időszaki kiállítása. Több mint 400 vidám, kevésbé mosolygós és komorabb tekintetű bohóc figura vette birtokba az öreg iskola épületét, vagyis a Tokodi Értékek és Gyűjtemények Házát, olvasható a Szent Erzsébet Caritas Központ honlapján. A megnyitón Szóda Józsefné a gyűjteményt gondozó önkéntesek nevében köszöntötte a jelenlévőket, köztük Ferencíné Molnár Évát, az Esztergom Bajóti Caritas régió vezetőjét, a tárlat megálmodóját és Bánhídi László polgármestert. Ferencíné Molnár Éva elmondta, hogy 30 éve gyűjti a bohócokat, akiknek az arca különböző érzelmeket fejez ki. Bánhídi László szerint a bohócok világa egyszerre vidám, elgondolkodható és meglepően mély, bízik a kiállítás sikerében. A kiállítás egy hónapon keresztül, a hétvégéken 9 órától 11 óráig, illetve 14 és 18 óra között tekinthető meg. Az első fatimai jelenés évfordulóján május 13-án este a plébánia közössége együtt imádkozott és engesztelt a Terész templomban. Olvassuk a templom Facebook oldalán. Az esti szentmisében Horváth Zoltán plébános atya elmondta, hogy Jézus, aki a kereszt alatt Máriára bízza János apostolt, egyúttal Jánoson keresztül a szűzanyát, a mi égi édesanyánkká tette. Ezért küldi Máriát az atya újra és újra ide a földre, hogy üzenetében az adott kor kérdéseire segítsen rátalálni szent fia ránk hagyott tanításából. A fatimai jelenések közül hármat emelt ki, és elmondta, hogy az üzenetek ma is aktuálisak, és ezért meg kell tennünk a szűzanya kéréseit. Ezért a békéért, engesztelésül a bűnösök megtérésért, valamint az üldözött keresztényekért imádkozták a Lorettói litániát. Illényi Katica hegedű és Teremin művész muzsikájával járult hozzá az imádsághoz. A tavaszi áruházi élelmiszergyűjtés végeredménye a Főegyház megyében 11.411 kg élelmiszer volt. A gyűjtést május 8 és 9-én tartották. Hálásak vagyunk a lehetőségért a Magyar Élelmiszerbank Egyesületnek, olvasható az Esztergom Budapesti Főegyház megye Szent Erzsébet Caritas Központ Facebook oldalán. Az országos eredményekről az Élelmiszerbank közleményben tájékoztatott. Országosan ebben a két napban 5500 önkéntes fogadta az ország 240 településének 436 áruházában az adományokat a tavaszi akció hétvégéjén. Sok adakozókedvű vásárló járult hozzá rizssel, tésztában, lekvárral, liszttel, vagy más tartós élelmiszerrel ehhez a sikerhez. Az adakozók az országban összesen 271 tonnányi adományt adtak át az önkénteseknek, ez 319 millió forint értékű élelmiszert jelent. Az adományokból 54.217 darab 5 kilós csomag állítható össze a rászorulóknak.
0: Híreinket hallották.

Rádió. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.

0: A négyes. És hogyha megjön az érde, akkor...
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: A fájdalmas rózsafüzért az Árpádházi Szent Margit imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszen a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A fájdalmas rózsafüzér első titka, aki érettünk, vérrel verítékezett. Halálfélelem kerítette hatalmából, és még buzgóban imádkozott. Verejtéke, mint megannyi vércsepp hullott a földre. Isten fiának halálfélelme és vére engesztelésé válik a világ bűneiért. Ó haldokló Jézus, bocsásd meg kemény szívűségünket! Jóságos Atyánk, Mária szeplőtelen szíve által felajánlom neked Jézus imáját, halálfélelmét és véres verejtékét engesztelésül bűneinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A fájdalmas rózsa füzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. A bűn elleni küzdelembe még nem álltatok ellen a véretek ontásáért. Jézus vérét ontja az ostorozás titkába, a világ üdvösségéért. Megostorozott Jézus, taníts meg minket, ments meg minket a minden bűntől. Irgalmas atyánk, Mária szepültelen szíve által felajánlom neked Jézus Krisztusnak ostorozásakor kiömlött vért, engesztelésül bűneinkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak hívalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Aztán térdet hajtottak előtte, és így kunyolták. Üdvözlés zsidó királya! Közben leköpdösték, fogták a nádat, és verték a fejét. És Jézus alázatosan és csendesen ad elégtételt Isten megsértéséért, amelyet a világ bűnei által okoznak. Megalázott Jézus, gyógyíts meg büszkeségünktől és önszeretetünktől. Irgalmas Atyánk, Mária szeplőtlen szíve által felajánlom neked Jézus Krisztus megaláztatását engesztelésül bűneinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünktől vissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, és Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
4: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájára.
4: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, mentsd minket a pokol tüzétől, vigy a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak kérvalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Megállítottak egy cirenei embert, Simont, vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után. A misztikus testtel való egységünk megköveteli, hogy engeszteljünk nem csak saját, hanem mások bűneiért, azokért, akik nem hisznek és nem tartanak bűnbánatot. Keresztet hozó Jézusom, emelj fel elbukásainkból. Jóságos Atyánk, Mária szeplőtelen szíve által felajánlom neked Jézus Krisztus keresztútját, engesztelésül saját és minden elesett ember bűneiért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
6: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk,

0: lettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösekért, most és halálunk óráján.
1: Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér, ötödik titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Isten azonban azzal tesz tanúságot irántunk való szeretetéről, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Jézus kereszt halála engesztelő áldozat és jóvátétel az egész világ bűneiért. Ez az engesztelés egyetlen és kimeríthetetlen forrása. Kereszten haldokló Jézusom, bocsásd meg bűneinket és szenteld meg halálomat. Irgalmas Atyánk, Mária szeplőtelen szíve által felajánlom neked Jézus szenvedését és kereszt halálát, engesztelésül és jóvátételül saját és a világ bűneiért, halálomért, és minden ember haldoklóért. Mi Atyánk, aki a mennyekben

0: vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítette.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyeljük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindenekké. Amen.
3: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Holman Attila építőmérnök cégvezetővel Tóth Enikő beszélget.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és kedves vendégemet, Holman Attillát, aki építőmérnök és cégvezető. Üdvözlöm a stúdióban, Attila!
1: Szeretettel köszöntök én is minden rádió hallgatót.
0: Eljött hozzánk, hogy megossza velünk az életútját, hogy hogyan alakult ez a hit fényében. Kérem, meséljen a kezdetekről, hogy hogyan nőtt fel, milyen családból származik, és hogyan indult el a hit útján.
1: Palócországból származom, Nógrád megyéből, egy nagyon egyszerű családból, mondjuk a társadalmi ranglétrát tekintve nagyon egyszerű családból. A fő jellemzője nem az egyszerűség, hanem a hitbéli meggyőződés. Nem is tudom megnevezni az időpontot, hogy mikor tanítottak engem imádkozni a nagyszüleim és a szüleim. Alapvetően a nagyszüleimmel aludtam egy közös ágyban, és ott tanultam meg az esti imákat, illetve a fohászokat a nagyszüleim segítségével. Később is az ő ima életük az számomra nagyon mély példa. A nagymamám benne volt egy rózsafűzér bokorban, és amikor ő meghalt, Isten nyugosztalja, akkor én át is vettem az ő szerepét ebben a bokorban. Tehát Érsekvadkertől származom, ez Palócországnak a, mondjuk azt, hogy a szíve közepe, nevezzük annak, és itt kaptam az első ráfigyeltetést a Jóistenre. Bekerültem a minisztránsok közé a faluban, és ott Tuskó Tibor tisztelendő atya volt az én, hogy mondjam, hitbéli vezetőm, Isten nyugosztalja, ő is elment már. Végtelen sokat kaptam tőle, és nagyon szépen kinyitotta azt a szabadságot, amit aztán később magam is fölismertem egyre részletesebben, a Krisztus által, amihez hozzájuthat egy hívő ember. Nagyon szerettek a nagyszüleim, szüleim, rokonaim, mindenki nagyon szeretett engem, én is szerettem az egész családot, nagyon nagy családban éltünk, de a templomban kaptam meg azt az információt, hogy az Isten nagyon szeret engem. És nekem ez annyira jól esett, hogy az Isten ennyire szeret engem, hogy ez egy öröm volt. Rendkívül megörültem ennek, hogy van ez a végtelen nagy szerető, akiről aztán sokat mondott, sok érdekes történetet, nagyon izgalmasak voltak ezek a minisztráns órák. Sose felejtem el, hogy egyszer a nagyapám azt mondta a családba, hogy akkor ő engem elvisz megáldani a kanonok úrhoz, na és el is vitt egy szentmise után a kanonok úr engem megáldott, a szentmise arról szólt, hogy a sekrestyében álltam a fekete csizmás felnőtt férfiak között, és csak a csizmákat láttam magam előtt, semmi mást, meg a fekete ruhákat, és vártam, hogy mi lesz ebből, és mikor vége lett a szentmisének, a kanonok úr megérkezett a szentmiséről, és a nagyapám odavitt el, és akkor kanonok úr engem megáldott. Na és ezt én olyan komolyan vettem, hogy én onnantól kezdve áldott emberként tekintettem magamra. Nagyon pici voltam, tehát nem voltam szerintem még iskolás, de egyértelműen éreztem, mert a nagyapám ennek adott egy hangsúlyt, és gyönyörűen történt ez, hogy engem megáldott a kanonok úr. Onnantól kezdve más lettem. Hát ilyesmi volt az én gyermekkorom, persze egyébként, most körülírtam ezt a paradicsomi időszakot, miközben végtelen sok terhe volt a családunknak, végtelen sok nehézsége, és végtelen sok küzdése, de ezek a küzdések, ezek elfogadhatók voltak számomra, mert láttam, hogy ők, a szüleim, nagyszüleim a küzdés közben mindig olyan kíváncsi voltam, hogy mihez igazítják ők magukkal, vagy honnan veszik el az erejüket, vagy hogy történik ez, hogy csak a küzdés látom, aztán mégiscsak úgy tudnak engem szeretni. És erre jutottam, hogy az Isten körül lehet ezt a megoldást megtalálni, vagy erre a kérdésre választ. Hát én erre jutottam magamban. És ők persze egymáshoz is jók is voltak, meg rosszak is, mármint hogy a családom, tehát én nem akarom azt mondani, hogy aztán itt volt ez a tökéletes család, amivel én beleszülettem, és akkor aztán ebből következett ez az én hitbéli meggyőződésem, hanem pontosan ezt éreztem, hogy nagy küzdelem melletti folyamatos révbeérés, tehát ez egy ilyen színuszullám, vagy pulzáló magatartás volt a jellemző az életünkre. Hát ez volt az egyik stációja az én hitbéli állapotomnak, aztán rengeteget olvastam egyébként, mert volt a faluban könyvtár, és akkor azt én valahogy megszerettem ezt az olvasást, és aztán egyre komolyabb dolgokat, és a hitbéli fejlődésemben egyébként rendkívül mi szerepe van az olvasmányaimnak, nem tudom ezeket felsorolni, de esetleg a hallgatóknak is nagyon tudom ajánlani a Thomas Mann József és testvérei című könyvét, hogy nagyon-nagyon sokat adott ahhoz, hogy én komolyan vegyem a hitemet, de Dosztojevszkit is többet olvastam, és hát az, ami ott kinyílik, az elmondhatatlan. Meg van még egy fontos olvasmányom, a Hermann Hessének a Narcisz és Goldmund című könyve. Ez egy nagyon érdekes, ez a legkönnyebb olvasmány ezek közül, amit mondtam. A Narcisz és Goldmund végtelenül nagy hatással volt rám. Most nem mondom el ezt a könyvet, mert arra nem elég ez az interjú, de szintén érdemes ezt kézbe venni és megismerni. Na hát egy idő múlva elkerültem Budapestre, iskolába, és hát ott, mivel én ott egy fizikai munkások gyerekeként vidékről fölkerültem, rettentően féltem, nagyon komolyan vettem, ebből következően jól meg is tanultam mindent, hogy nehogy lemaradjak, aztán ezt talán kicsit el is túloztam, mert aztán is az iskolában jó eredményeim lettek.
0: Hány évesen került fel Pestre?
1: Hát a 8. osztály után, tehát az 14, kollégiumba. És itt az első 3 évben én még azt sem tudtam felsorolni, hogy a metró megállónak milyen sorrendje van, tehát én csak tanultam és behúzódtam a kollégiumba. És a 4. hát megismertem egy gyönyörű, szép lányt a gimnáziumból, Erikát, aztán a későbbi feleségemet, és ő kinyitotta nekem ezt az egész budapesti világot. Ő szeretett engem, én is nagyon szerettem őt, mert most is szerettem, mert ugye a feleségem van mai napig. Ez ugye most már szűk 50 éve történt, és bevitte a saját családjába, a budapesti családjába, aki egyébként egy intellektuális környezet, és akkor én ebben az intellektuális környezetben is nagyon, nagyon sokat tanultam. Most ők egy vallásos család, egyébként evangélikusok, én meg ugye római katolikus vagyok, és nem is láttam én még korábban olyat, aki hívő, de nem római katolikus. Na és ez, ami tulajdonképpen egy végtelen nagy szomorúság számomra, még mindig ez, hogy megtörtént az egyházaknak a szétválása, de ugyanakkor mégis rávilágított sok minden lényeges dologra, ami meg közös. És ez is nekem segített a jobban fölismerni az Istent. Na egyébként van a Bereményi Gézának egy remek mondat a Cseh Tamás egyik énekében, hogy kutattam Isten természetét. Ez nekem nagyon megtetszett, amikor ezt a mondatot, még gimnáziumban ezt a zeneszámot megismertem, hogy az Isten természetét föltérképezni az önmagában lehet egész életére szóló, boldogító program. Mert amögött van aztán az összes öröm, az összes jóság, az összes szeretet, a minden emögött van, ami egyébként bennem jó. Visszaemlékezve is a falura, itt már Budapesten, azt gondoltam egyszer csak magamban, később, amikor már jól eljöttem a Mérsékletkertről, hogy hát ebbe a faluban annyi rossz ember is van, meg annyi jó ember is, és hogy mitől vannak ezek a jó emberek, meg mitől vannak ezek a rossz emberek ott, vagy hogy van ez, mi az, ami választóvíz, és nem tudtam más magyarázatot adni, mint azt, hogy aki komolyan veszi az isteni tanításokat, vagy a törvényeket, vagy az életeket, az jobbá válik, aki meg nem vette komolyan, az meg valahol úgy szétcsúszott, mármint hogy a falubeli régi ismerőseim között. Na ez aztán így volt Budapesten is. Látszott, hogy ki az, aki szét van csúszva, és ki az, aki meg nem. És az, aki nem, a mögött mindig észlelhető volt az a fajta rend, ami valahol gyökereiben az isteni rend. Meg az Istennek a törvényei. Tehát igazából az Isten törvényei szerinti létezés. Tehát ez volt a budapesti időszakom, Aztán ugye itten megházasodtam, és három gyermekünk, hála Istennek, megszületett, föl is nőtt, most már van 9 unokánk is egyébként. Na ez a három gyerek akkoriban kicsikék voltak, és az is nagyon nagy szerencsénk volt, hogy az ökumenikus iskolába írattuk őket Pestidek úton, és ott is volt egy olyan környezet, ami bátorított engem, olyan emberekkel találkoztam, olyanokkal barátkoztunk, akik szintén valamilyen értelemben az Isten körül szerették volna rendezni az életüket. Na és itt aztán kialakult, meg rákapcsolódva a templomi közösségünkre egy közösség, amivel való foglalkozás is erősített engem. A templomi közösségnek meg kell említeni az Etelka nővér nevű Don Bosco nővért, ő is elment, Isten nyugosztalja, és a Bognár Lajos atyát, hát ők ketten az én életem részei, és biztos a részei lesznek egészen a halálomig, Etelka nővér is, és Lajos atya is. Nagyon sokat tanultam tőlük, és nagyon rávezettek az olyan szeretetre, ami a feltétel nélküli szeretet, az elvárás nélküli szeretet, hogy így mondjam, az öncélú szeretetre, tehát hogy arra, hogy csak azért, mert vagy, azért én szeretlek téged. Etelka nővér, mikor megjelentünk először a templomban, akkor bevezetett minket a templomba a gyerekeinkkel, és nem kellett neki beszélnie az Istenről, csak létezni kellett neki. Most ezen közben én kiépítettem egy nagyon, nagyon erős, nagyon kemény szakmában egyfajta egzisztenciát, építőiparral foglalkozom, kivitelezéssel, tehát az nem egy leányoknak való munka. És akkor ebben is igyekeztem fejlődni, ennek megfelelően próbáltam kapcsolatban kerülni olyan emberekkel, akik ehhez a dologhoz értenek és tudnak hozzátenni, és így kerültem kapcsolatba Kis Ulrich jezsuita szerzetessel és Kozma atyával. Isten nyugosztalja Kozma atyát, és hát ő is elment. És hát munkakapcsolatban voltam velük, Kis Ulrich képzéseket tartott vállalkozók részére, Kozma atyával meg kifejezetten nagyon nagy erős munkakapcsolatban voltam, és a munkakapcsolaton keresztül is egy csodálatos élmény volt a munkámat úgy látni, mint ami a teremtés része. Tehát én kvázi, mint a Jóisten társ teremtőjeként tudtam ezeket a feladatokat elvégezni, tehát ahogy van az a régi történet, hogy két kőfaragóhoz oda mennek, és az egyiktől kérdezik, hogy mit csinálsz, mondja, hogy hát faragom a követ, nem látod, és oda mennek a másikhoz, és megkérdezik, mit csinálsz, és azt mondja, hogy hát katedrálist építek, nem látod. Na ezt a különbséget, hogy most én csak egy követ faragok, vagy egy katedrálist építek, ennek a szemléletére vezetett rá engem Kis Ulrich és Kozma atya.
0: Hogyan jött ez az ötlet, hogy ezt a szakmát válassz? Mikor fordult erre az érdeklődése?
1: Hát ez miután én egy vidéki gyerek vagyok, akinek az apja ácsmester, nem gondolkoztunk azon, hogy én mi leszek. Hát építőiparral fogok foglalkozni, hiszen ahhoz ért a mi családunk. Én is édesapám a gyerekkorom óta megépítettem rengeteg házat és tetőt, és ez nem volt egy kérdés, hogy én mi leszek. Csak az a kérdés, hogy ezen belül milyen szintet érek el. Hát az egyetemi szintet elértem, és így tudtam ugyanazt csinálni, amit édesapám egyetemi szint nélkül szakmunkás képesítéssel. Tehát nem hiszem egyébként, hogy mindenkinek csak egyetlen egy megírt forgatókönyve van az égben, hanem végtelen sok forgatókönyve van mindenkinek, ami nagyon gazdag, és ő a szabad akaratával válogathat azok közül, de az mind tud isteni természetű is lenni, és mind tud egyébként ördögi természetű is lenni, attól függ, hogy az ember önmagában hogyan rendezi le.
0: Ez érdekel engem, hogy ugye ön elég magas szintre elért ebben cégvezetőként, és ugye az nagyon sokszor át tud fordulni egy hatalommal kapcsolatos visszaélésé, vagy egy önhittségé, vagy egy hiúsággá. Hogyan tudott ennek ellenállni, ennek a csábításnak?
1: Hát nagy szerencsém volt, mert ugye erről szól egy cégvezetés, hogy pályázatokat írunk folyamatosan, és folyamatosan nem nyerünk, aztán nyerünk valami munkát, aztán megint nem nyerünk, vagy 8-10-szer, aztán megint nyerünk egy munkát. Tehát, hogy így mondjam, a munka természete, vagy a feladathoz jutás természetében már benne van, hogy alázatosan kell hozzáállni, mert különben nem lesz meg az eredmény, vagy elkeseredik az ember, és abba hagyja. Az alázatra tanít egyébként az építőipar is. Mint egyébként minden, tud alázatra is tanítani, meg nagyképűségre is. Persze ez is tudott volna, mert aztán gyűlt a pénzem, egyre több pénzem lett, már annyi pénzem volt, hogy már ennyi pénzt nem is gondoltam volna, hogy majd lesz. Aztán láttam, hogy az azért van, hogy nem is az enyém, mert az tulajdonképpen megy bele a feladatokba, néha van egy hatalmas nagy kupac pénz, aztán rá néhány hónapra az nullárvá alakul, aztán megint lesz még nagyobb kupac pénz, aztán megint nullává alakul, tehát hogy egy ilyen áramlás ez az egész, egy folyamatos, csak mindig igazodni kell az éppen elért szinthez, tehát ahogy gyűltek a referenciáink, egy másik pályára kerültünk, ott másképpen kellett hozzáállni, de ha nem tudtál másképp hozzáállni, akkor visszazuhantál az előző szintre, vagy még lejjebb, ha pedig tudtál másképp hozzáállni, akkor meg tudtál eredményeket elérni, és ezt is éreztem, hogy önmagamtól nem, mert sokszor hazamentem, és akkor mondtam a feleségemnek, hogy rettenetes nehéz, és akkor aztán mégis valahogy a jó Isten átsegített ezeken a nehézségeken, és akkor nagyon-nagyon gyönyörű eredményeket is produkáltunk, és akkor egy idő múlva, most már 35 éves ez a cég, egy idő múlva az ember rájön, hogy hát ez mind a kettő része az életnek, a siker és a sikertelenség is, és csinálni kell. És úgy kell csinálni, hogy föl kell ismerni, és mentem reggel dolgozni, az autóba ültem, és azt mondtam, hogy uram, engedd meg, hogy meg tudjam jól különböztetni az ügyeimet egymástól. Engedjed, kérem szépen, hogy segíts, hogy megkülönböztessem. Mert ha nem tudod megkülönböztetni, hogy mi a jó, meg mi a rossz, meg mi a jó irány aznapra, meg mi a nem jó. És egyszerűen engem vezetett. Na jó Isten, hogy na, oda vezetett, hogy belevezetett a zsákutcába, és azt mondta, hogy na, akkor most fölismered? Hát tényleg fölismerem, hát akkor ezt én nem csinálom így, hanem akkor úgy. De keresztény ember életében mindig benne van az a fajta végtelen megnyugvás, hogy úgyis meg fogja mutatni majd, hogy ebből hogy van kifele. Tehát biztos, hogy megmutatja. Az, hogy fájni fog, hát ez lehet, de akkor is megmutatja. És akkor most ugye a fájdalommal megyünk kifele. Vagy pedig az örömmel megyünk kifele. Tehát az örömöket is el kell fogadnunk, meg a fájdalmakat is. Tehát ez volt a munkára vonatkozó, hogy mondjam, csak rövid tartalom a hitbéli erősödésemre. Aztán jöttek a betegségeim. Ahogy öregedtem, mindenféle bajokat képzeltem el magamról, vagy magamban, amik úgy tényleg úgy éreztem is. És rendkívüli keserűség fogott el emiatt, és egyszerűen valami megsúgta nekem azt, ami lát a Szentlélek megsúgta, hogy döntsd el magadba, hogy akkor ez most a bukás, vagy az újrakezdésnek a kihívása, vagy a lehetősége. Nagyon sokat imádkoztam, nagyon állandóan csak imádkoztam, hogy mutassa meg az Isten, és volt egy olvasmány, az is egy lényeges olvasmány volt akkor, valaki a kezembe adta, templomi közösségi társunk, van két író, a Gustav Jung, meg egy középkori szerzetes, a Tauler nevű szerzetes, és a Bencés, ez egy bencés kiadvány, hogy az ember élet útjának felén. És a szerzetes a középkorban írja le, hogy az ember élet útjának felén mi történik az ember lelkével, és milyen válságba kerül, egyébként a címét a Dantétől vették, és a Jung pedig ugye megírta ezt az újkorban. És fantasztikus a könyv, mert egymás mellett van ez a két elemzés egy könyvben, és az jön ki az olvasó, elolvassa, hogy pont ugyanaz történik egy középkori szerzetessel is, mint egy nem tudom, egy újkori német gyárossal, szólítja őt az Úr, már megteremtette az egzisztenciáját, már kialakultak benne a szokások, az egész egyéniség, és akkor egyszer csak oldalból kap egy puff, egy döfést, hogy na nem így. Ez most így összeomlik, omoljon össze, és akkor abból gyere ki újra. És akkor ott jön a Krisztusnak a evangéliuma, annak a lényege, hogy újjá kell születni.
0: És ez önnel is megtörtént, és hiába is. Istennel járt.
1: Velem is megtörtént. Történt. Persze, velem, abszolút.
0: És ez hogy történt, vagy hogy volt ennek?
1: Hát, nagyon megbetegedtem, mindenféle hasbajom volt, lefogytam, elkeseredtem. Úgy gondoltam, hogy na most nem sok van már hátra, mindjárt meghalok, tehát teljesen kiment az életerő. Az ember addig úgy, minden vér és nyom, és akkor egyszerűen már nem bírja. De ugyanazt akarja csinálni, na ebből aztán leszívódnak az energiák, és akkor ez úgy megjelenik. Az történik, ami ebben a könyvben le van írva, hogy az Isten szólít, hogy na nem így, azért ez így pont nem így jó, én nem ezt akarom pont tőled, hanem én más szeretnék. Na és akkor vagy az van, hogy az ember bele csavarodik, és azt mondja, hogy hát ezt elbuktam az egészet, vagy az van, hogy megkérdezi, na akkor hogy akarod? Na és akkor mit akarsz? Akkor segítsél, légy szíves, hogy mit akarsz. És egyébként segít. És velem is így történt. Aztán utána a cégem is úgy megerősödött, hogy sokszorosára, mint előtte volt, és tulajdonképpen én is megerősödtem, mikor rájöttem, hogy ez az ő kíváncsiskodása, hogy én milyen választ adok. Tehát az történt velem, hogy először adott végtelen sok lehetőséget, kiskoromtól kezdve végtelen sok szeretetet is, elképesztő lehetőséget, na azzal én szépen éltem mindennel, na akkor azt ő elvette, akkor azt mondta, hogy na most esztelen, nagyobb csűrt akarsz építeni magadnak, hát még az éjjel számon kérem a lelkedet. Azt a mindenit, hát mondom, hát húha, baj van. Na és akkor utána pedig elkezdtem őt kérdezgetni, hogy akkor hogy akarod? És akkor ez az állandó, én is akartam, meg ő is akarta, és kérdezgettem, és akkor ettől egyszer csak elkezdtem újra kivirágozni. Körülöttem lerendeződtek a ügyek, a gyerekeim eljöttek hozzánk dolgozni a cégbe, szóval kaptam sok erőt. Tehát a betegségeim is az isteni életem erősödésére valók voltak. Az eredményeim aztán egyre nagyobbak lettek, és akkor ezek után rácsodálkoztam ezekre az eredményekre, hogy hát ez meg tulajdonképpen hogy van? Hát alig tettem érte valamit is, micsoda eredmény született, és ez is számomra a Szentlélek ajándékaként értelmezhető. Rájöttem még arra is, hogy sokkal jobb rágondolni az eredményre úgy, hogy ezt veled csináltam, Uram. Hogy ezt csinálod velem? Hát ez eszméletlen jó. Nagyon szép, hogy ezt csinálod velem. Mint hogyha csak azt mondod, ezt én értem. El, mi van? Mit akar itt bárki? Hát nehogy valakit elvegyen tőlem bármit ebből a dicsőségből. Hát ez nem okoz örömöt. Ez egy idő múlva, megcsömörlést okoz, mert ha meg nagyon sok eredménye van az embernek, mert nekem nagyon sok eredményem lett aztán, akkor a megcsömörlés peremén voltam, de ő abból kihúzott, mert emlékeztetett, hogy nem te csináltad ezt ketten csináltuk. Az eredményeim így vezettek rá Isten természetének a kutatására. Az utolsó téma, amit még megemlítenék, azok a időnkénti lelki gyakorlatok, amiket ezzel a közösséggel, amiben belekerültünk felnőtt korunkban, ezzel évenként gyakoroltuk, a Barsi Balázs Ferences rendi szerzeteshez jártunk, aki egy csodálatos ember. Az ő lelki gyakorlatai Kolostorban történtek Sümegen, ami már eleve az a környezet, az egyszerűen az embert átalakítja, amikor oda bemegy, és azok a zsoltárok, amik ott történtek, meg egyáltalán az az Isten dicsőítés napokon keresztül, hát az édes élmény volt rendszeresen évről évre, és sokáig ki is tart a lelki gyakorlatoknak a hatása. Mindeközben ugye mi rendszeresen járunk templomba minden héten, és Székely János püspök atyával, aki most már püspök, de egyébként érsekvadkerten volt kezdőmis és tisztelendő úr, az ő vele való nevezzük intellektuális kapcsolódásom, az is egy nagy erő és egy nagy biztonságérzet az én hitbéli tartásomat tekintve.
0: Holman Attila építőmérnök cégvezetővel Tóth Enikő beszélgetett.
2: A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Zajlanak az írásbeli érettségi vizsgák, a mai napon kerül sor a digitális kultúra, illetve énekzene érettségi írásbeli dolgozat megírására. Az elmúlt héten már lezajlottak azok az írásbelik, amelyek a legtöbb diákot érintik, magyar, matematika, történelem, idegen nyelv. Volt már korábban, hogy a középiskolai vagy akár a felsőoktatásba szóló felvételi eljárásról beszélgettünk, tematikáját tekintve ez is egy kicsit külön kiadás. A mai műsorunk fő fókusza az, hogy hogyan segítse a szülő, esetleg nagyszülő a diákot abban, hogy majd a szóbeli érettségi vizsgákra felkészüljön. A mikrofonnál a két műsorvezető,
2: Rubovszkiné Bodó Mária
1: és Lukovics Milán köszönti kedves hallgatóinkat, és hát éppen a te osztályod is ballagott, illetve érettségizik. Tulajdonképpen a gyereket így mi érinti meg egy ballagási ünnepségben? Meghatódtak-e, vagy hogyan él át ma egy diák egy ilyen búcsúzást a középiskolától?
2: Hát ez egy gyászfolyamat a gyerekek számára is, meg szerintem a tanár számára is, hogyha hosszabb ideig volt velük. Én már az elmúlt hónapban sokszor hallottam, hogy akkor most mekkora szenvedés van amiatt, hogy most lassan már vége van, úgy próbáltak fölkészülni erre. Azért mégiscsak a ballagás maga, az egy hála ünnep a szülők felé. Én ezt nagyon sokszor elmondtam nekik, hogy a szüleitek felé fejezzétek ki a hálátokat, hogy végül is 12 év van mögöttetek, jó, hogy ebben a gimnáziumban csak 6 év, de hogy mennyi mindent köszönhettek, hogy titeket így úgy amúgy mindenféleképpen támogattak, és ez egy családi ünnep. Tehát, hogy ettől függetlenül én is készítettem nekik egy búcsúajándékot, és meglepett az, hogy milyen aranyosan ezt ők rögtön. Ezt a kis füzetkét elkezdték forgatni, és rengeteg reakciót kaptam rá, hogy ennek nagyon örülnek, meg sírdogáltak rajta. Tehát az volt az érzésem, hogy ez folyamatosan történik a búcsúzkodás egy fiatal számára az iskolájától. Nyilván a ballagás azért az előjele annak, hogy jön az érettségi, és akkor nincs annyi idő most busongani ezen, hanem hát készülni kell az érettségire.
1: Igaz, én nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy minden osztály számára ez egy ilyen gyász folyamat, vagy minden tanár számára. Hát lehet, hogy azért valahol már úgy állnak hozzá, hogy hát szép volt, jó volt, elég volt, vagy esetleg netán alig várják a gyerekek is a nagybetűs életet, vagy hát ahol egy kicsit feszültebbre sikerült a viszony tanár és diák között, ott a tanár is várhatja azt, hogy hát lezáruljon egy ilyen időszak. Nem tudom, a párhuzamos osztályokban is hasonló volt a hozzáállás, a légkör, vagy esetleg ott azért felfelüti a fejét az is, hogy hát azért eltöltöttünk itt ennyi időt, épp ideje befejezni.
2: Hát szerintem mind a kettő van minden osztályban igazából. Tehát, hogy minden osztályban van olyan, aki már nagyon várja, hogy hát a mögött hagyja ezt a köpeny, vedd föl a köpenyedet, miért vörösek a körmeid típusú folyamatos figyelmet, de mindenütt van olyan, aki ezt fölfogja, hogy az életének egy nagy szakasza, hogy ezekkel a barátaival együtt lehetett, és azt meg egy kicsit gyászolja. De hát a tanárok is ugyanígy vannak, hogy vegyesen egyrészt borzasztóan megkedveltük ezeket a diákokat, másrészt meg hát tényleg így van, hogy kinőnek minket. Tehát egyszerűen kinőnek minket, a szabályainkat, és az ember azt mondja, hogy hát most a tényleg a felnőttség ott van előttetek, úgyhogy hajrá!
1: Nyilván mindjárt rászorulunk a fejlődésünkben, hogy hát új és új körülmények közé kerüljünk, vagy közösségekbe, vagy új és új mestereket, példaképeket találjunk. Na de hát lezajlottak ezek a írásbeli vizsgák, amelyek minden diákot érintenek. Ezt hogyan vették, ezt az akadályt, vagy mennyire izgul ilyenkor egy diák? Hogy érezték a tieit, hogy ki tudták-e hozni magukból azt, amit elvártak maguktól? Mennyire volt számukra ez egy ilyen új szituáció, hogy te jó ég, hát én most érettségizni megyek?
2: Nagyon izgulnak a diákok, nyilván mi is izgultunk, amikor fiatalok voltunk, és érettségére ültünk be. Mi egy imádsággal kezdtük a kápolnában hétfő reggel a magyar érettségi előtt, és akkor azt láttam, hogy jöttek más osztályokból is diákok, akik meglátták, hogy mi osztályunk elvonul a kápolna felé, akkor itt már csak az ima segít, kiáltja a diák, és akkor nagyon szép volt, hogy ott együtt tudtunk imádkozni. Én azt próbáltam sugallni, és szerintem ez a legfontosabb, hogy kicsit nyugodjanak meg, olvassák el a feladatot legalább háromszor, mert idő lesz rá, és értelmezzék, mert ez szokott a legnagyobb baj lenni. Úgyhogy volt is ilyen diák, aki egyszerűen nem hitt el, hogy 6 pontos feladat a magyar szövegértés végén, hol, ő azt nem látta. Tehát, hogy volt, aki egyszerűen egy egész feladatot nem vett észre. És ez az izgalom szerintem részben. Amúgy alapvetően szerintem sok más diák is novella elemzésre készült elsősorban. Az elmúlt időben ballada és novella volt fölváltva, és úgy számoltak a diákok, hogy leginkább arra kell készülni, hát verselemzés lett, úgyhogy lehet, hogy volt, akinek nehézségei voltak, de alapvetően olyannal nem találkoztam, aki üresen hagyott volna papírt, vagy kétségbeesve távozott volna. Tehát mindenki megpróbált valamit letenni az asztalra, és azt az 500 szót azt megírták.
3: Hát üdvözlök mindenkit, túl vagyunk az érettségi első három napján. Nekem eddig volt egy emelt magyarom, és egy matek és töri közepem, és még holnap vár rám egy angol emelt. Én igazából nem nagyon izgultam rá erre az érettségire, végül is ez csak egy 12 éve bejelentett rövid dolgozat. Legjobban amúgy a töri középtől féltem, a magyarra meg a matekra szinte semmit nem készültem, meg a angolra se, de szerintem abszolút korrektek voltak a feladatlapok eddig. Remélem, majd holnap is az lesz. De nagyon meg vagyok elégedve. Szerintem mind a három abszolút megoldható volt. Szerintem amúgy egész jól is sikerültek. Reméljük. És hát a...
4: Koncz Mihály vagyok. Most jöttem ki a történelem érettségiről. Az elmúlt három napban nem igazán értek engem meglepetések, azt hiszem. Azt gondolom a feladat sorokról, hogy olyan tisztességesen lettek összeállítva. Nem gondolom, hogy nehezebb lett volna az elvárhatónál, vagy könnyebb. Bár a korosztályom véleményével szembe menve, az például a magyar érettségének volt nehéz része is, de nem gondolom, hogy nehezebb lett volna, és egyáltalán nem tartom szivatásnak, sőt, inkább könnyűnek. Én egy picivel nehezebbet állítottam volna össze. Mindegy is, bár egyébként egyáltalán nem vagyok magyaros beállítottságú. A matematika érettségi tegnap nekem tetszett, mert nagyon sok színű, sokfajta kérdés volt, sokfajta megoldási módszer. Azt gondolom reálisan fölmerte a középszinten érettségiző diákoknak a matematikához való érzékenységét, érzékét, hogy milyen különböző megoldások, gondolatokkal lehetett megoldani a magát a feladatsort. A mai történelmi érettségi pedig átfogó volt. Bevallom, az eszéktől én nagyon féltem, hogy olyan témákat kapok, mert rengeteg van szerintem, amiből nem tudtam volna jó eszét összeállítani, de legnagyobb meglepetésemre szinte csak olyat kaptam, amiről bármennyit tudnék beszélni, úgyhogy pozitív élmény volt nekem ez a három nap.
5: Szóval én Virsinger Bálint vagyok, és itt a háromnapos érettségi folyamatban most lett vége a törinek. Az első nap a magyarnál úgy érzem a mélyéről indultunk, a műveltségi résznél elég mély kérdések voltak, és úgy érzem, az én tudásom azért ennyire nem volt elmélyülve. A matek az nagyon jó, kiemelkedő teljesítmény lesz. Hát ez a töri meg szerintem valahol a kettő között jár. Nekem nagyon nehéz volt választani az, hogy melyik eszépáros válasszam, mert valahogy mindegyikhez úgy éreztem, hogy tudok, de lehet, hogyha más párosítás lett volna, az könnyebb lett volna.
6: Igen, most én csak a történelem érettségről fogok beszélni. Hát én egy kicsit hamarabb befejeztem, mint kellett volna. Nagyjából egy óra 50 percet írtam. Nagyon jó flow-ba voltam. Az eszékhez pont két olyan témát kaptam, amit a legjobban tudok. Szóval az arra számítok egy jó
7: melyiket pont. Melyiket választottad, ha szabad kérdezni?
6: A céhek, és a Rákosi korszakot kell bemutassam. Majd a Rákosi diktatúrát, szóval szerintem azok jól mentek. Igazából, ami nem ment, az a 6-os és a 7-es feladat, az ott fogok a legtöbb pontot bukni szerintem, de nem akarok semmit se elkiabálni.
7: Először is nagyon jó érzés volt újra a saját iskolámban lenni, hiszen a tegnapi érettségit én emelt szinten a Móricz Zsigmond gimnáziumban végeztem el a matematikából, és az nagyon hideg és nehéz, szürke hangulatot nyomott az emberekre, hogy nem a otthon, édes otthon iskolájában írja az ember, és nem a legjobb barátai mellett ülve. Így ez a történelmi érettségi nekem egy nagyon pozitív és nagyon izgalmas, jó hangulatú dologként indult. Kaptuk a feladatlapot, és már írtam, és tényleg egy ilyen flow, amit te is említettél, nagyon csak úgy kifolyt az ember kezei közül a tudás, és ez nagyon jó érzés volt így dolgozni.
6: Tehát egy... Ne kapáljunk el semmit, nem, hogy bármire.
7: Jó, ez is igaz, de én is befejeztem egy két óra alatt a három helyet, szóval...
6: Igen, ez könnyebb volt, mint a magyar vagy a matek.
1: Na és akkor hát előttünk a szóbeli, úgyhogy ez egy nagy erőpróba, hogy ott a gyerek hát tud-e önállóan készülni, és hát szülő, meg nagyszülő akár, hát jól teszi azt, hogy ez nem veszi készpénznek, hogy a gyerek ezt a 3 hetet, ezt vagy 4 hetet, ezt olyan teljesen önállóan, felelősségteljesen és hatékonyan tudja tölteni. Te így hogyan készítetted föl erre a gyerekeket, vagy esetlegesen a szülőket?
2: Én most inkább téged kérdezlek, hogy milyen ötleteket tudsz adni szülőknek, mert igaziból, amit én ötleteket adtam a szülőknek, azt tőled vettem, hogy hogyan is tud egy picit a szülő inspirálólag mégiscsak jelen lenni annak a gyereknek az életében, aki egyébként már nyilván önálló. Nagy valószínűséggel 12-ben már nem a szülő fogta a kezét a gyereknek a tanulással kapcsolatban, de mégis, hát hogy mi mindent fogadjon meg az a diák, és mit ne tegyen.
1: Ugye az érettségi vizsga azért abból a szempontból nehéz, hogy több tantárgyból kell ott számot adni egyszerre. Ugye főleg, aki emelt szinten is érettségizik, az emelt szintű vizsgák azok előbb vannak, mint a középszintűek. Na most egy egyetemista is azért nagyon sokszor úgy tanul, ugye, hogy a következő vizsgára. Nagyon nehéz azért úgy készülni, hogy ott van előttem az a szóbeli vizsga, ami ugye ráadásul a továbbtanulás szempontjából nagyon sokat jelent, mert hát az az emelt szintű szóbeli vizsga, és hogy csak utána, de már nem olyan nagyon sok idővel utána viszont a középszintű szóbeli kerül sorra, ahol viszont meg 3 vagy 4 tantárgyból is szerepelni fog a gyerek. Hát aránylag sok tételt azért mégiscsak ottan tudnia kell. Szóval ez a nehézsége ennek a megpróbáltatásnak, de aki nem érettségizik emelt szinten, mert hát nyilván ilyen diák is sok van, hát annak pedig tényleg akkor a legtöbb tantárgyból, hát ugye a matematikát kivéve, szinte minden tantárgyból szóbeli vizsgája is lesz, tehát hogy ott akár 100 tétel is sorakozik előtte, amit, hát, amiről neki számot kell adnia. Ugye ez az időszak, hogy ő az idejét 3 vagy 4 héten át beossza, ez mindenképpen első ilyen időszak. És ez nem tagolja úgy, mint később az egyetemen a vizsgai időszak, hogy ott van neki 4 vagy 6 vagy akár több vizsgája is, és akkor azt ott előtte neki valahogy le kell adni a jelentkezéseit a egyetemi elektronikus rendszerekben, tehát akkor ő már úgy megy neki ennek az időszaknak, hogy pontosan tudja, hogy az egyik vizsgára 3 napja van, a másikra 1 hete van, és akkor ez így hát lefedi nagyjából ezt a vizsgai időszakot, hanem itt hát sok gyerek csúszik bele abba, ugye, hogy hát ráérünk arra még, hát ma még pihenek. Ma még ez van, az van. Jaj, visszamegyek az iskolába, mert lesz, nem tudom, konzultáció, vagy találkozunk az osztálytársakkal, vagy ez, vagy az. Egy csomó időt ezzel el lehet szúrni, és ugye az a másik probléma, hogy aztán utána akkor meg túl sok jut egy napra, kapkodás lesz a vége, amiből idegeskedés, feszültség keletkezik, tehát, hogy nem tudja a gyerek olyan könnyedén ezt, hát jó szívvel, ottan akkor már foglalkozni ezekkel a tételekkel. Még amihez úgy áll hozzá, hogy azért ebből ki tudnék hozni valami jót, azt is már csak a cseptében fogja átnézni, esetleg bizonyos tételekre nem jut ideje. Tehát ez, amire a szülőnek szerintem, vagy nagyszülőnek érdemes odafigyelnie, az, hogy próbálja meg kísérni ezt a folyamatot, odafigyelni rá, megbeszélni esetleg a gyerekkel, hogy a gyerek milyen stratégiával áll hozzá, és akkor nagyon sokszor azt látjuk, hogy hát gyakorlatilag semmilyennel. Amely mindjárt itten 2 fontos kifejezést mondok. A másik, amire nagyon figyeljen oda szerintem a szülő, nagyszülő esetleg, hogy hát hogy ne legyen olyan tétel, amivel a gyerek nem foglalkozik. Azért tételezzük fel, hogy húzza a gyerek a tételt, és hogy minden tétel ott van, és nincs sorba rakva, vagy nem tudom, nem lehet azt előre kiszámítani, hogy most mit húz az a gyerek, és azért ezzel együtt hát sajnos újra és újra előfordul az, hogy egy-egy gyerek hát kihúz olyan tételt, amivel ő nem foglalkozott, és ráadásul nem csak, hogy nem foglalkozott, hanem fogalma sincs úgy igazából róla. Ez roppant kellemetlen. Ugye azt is jó, hogyha tudja még a szülő, hogy az érettségén igazából, amit a gyerek tud, azok az úgynevezett témakörök. Mondok egy egyszerű példát, mondjuk történelemből az egy témakör, gondolom én nem vagyok történelemszakos, hogy mondjuk 1848-49 forradalom és szabadságharc. Mondhatja a gyerek magának akár, hogy 10 percet mindenki tud beszélni a szabadságharcról. Ez igaz, de nem ez a feladat. Az a feladat, hogy tehát ez egy konkrét feladat, ami ott van azon a tételen, amit ő kihúz, amit nem tud előre, például az, hogy mutassa be a Habsburg ház trónfosztásának az előzményeit és következményeit a szabadságharc történetében. És akkor neki erről kell beszélni 10 percet, tehát ott nem lehet elkezdeni szövegelni, nem tudom, Jelasicsról, meg Windisch-Grätzről, meg egyebekről, és ezen szálon keresztül neki be kell mutatni azt, hogy ő tulajdonképpen mindent tud a szabadságharcról, de abból most kiemeli azt, ami ehhez a kérdéshez tartozik, és ezt logikusan elrendezve, fölépítve ő 10-12 percben össze tudja foglalni. Ez nem olyan könnyű feladat. Tehát, hogy néha a gyerek nem érti azt, hogy hát ő 10-12 percet beszélt, nem szakítják félbe, mert ez nem egy középiskolai felelet, és akkor utána, hát hogyha ő ott nagyon, nem tudom, mellé beszélt így úgy, hát akkor lehet, hogy föltesz a tanár 2 kérdést, letelt az idő, és kap a 50 pontból mondjuk 30-at. Tehát, hogy az nagyon jó, hogyha a szülő már előre tudja azt is, hogy ez egy fontos visszajelzés lehet arról, hogy a gyerek hogyan tudta kihasználni ezt az időszakot, amiben ő a szóbeli vizsgára fölkészül, illetve hogy nem az a feladat, hogy 10 percig folyamatosan beszéljen, tehát magyarán szólva az a pontszám, amit kap, az valami nagyon fontos visszajelzés lehet arról, hogy ő azt a rendelkezésére álló időt, azt ő hogyan tudta felhasználni, hogyan tudta azt a konkrét feladatot, amit ott kihúzott, azt elvégezni. Tehát, hogy néha aztán van ebből feszültség, gyerek elégedetlen a pontszámmal, akkor ugye, hogy akkor reklamál, vagy nem tudom én mi, és hát igazából túl sok reklamációra nincsen mód az érettségiben. Tehát, hogy ha csak ott valami kifejezett jogtalanság nem történik, ami általában nem szokott történni, akkor pusztán az, hogy a gyerek kevesli a kapott pontszámot, arra nem lehet fellebbezni. Na most a szülő azért jó, hogyha ezeket tudja, hogy hát kérdezzen bele a részletekbe. Mi volt pontosan a feladat? Mit mondtál? Mit kérdeztek tőled? Ott a tanár nem értékeli szóban a feleletet, tehát azt a pontszám értékeli utólag. Ugye ezzel kapcsolatban, még az írásbelikkel kapcsolatban volt egyszer egy nagyon érdekes eset a én igazgatói praxisomban, hogy megkaptuk az emelt szintű írásbeli eredményeket, ugye? És az egyik gyerek egyébként a történelemről volt szó. Hát nem is tudom, hogy ott a történelem... Nem, már a történelem emelt szintű szóbeli eredményeket kaptuk meg, tehát amelyek ugye nem nálunk zajlanak, hanem egy másik iskolában, független bizottság előtt, nem tudom, 50 vagy 60 pont, nem tudom mennyi az, amit ott a gyerek kaphatott, és hát megdöbbenésünkre kapott a gyerek 8 pontot. Hát nagyon keveset magyarul. Kicsit olyan gyerek volt, akinek hát így mondjuk azt, hogy megalszik a tej a szájában, vagy valami, tehát, de hát úgy történetben egyébként jó volt, és hát mondta a tanára, hogy ő ezt nem tudja elképzelni, ez nem érti. És akkor én is kikérdeztem a gyereket, hogy pontosan, hogy mi volt a feladat, milyen tételt húzott, mit mondott, részletekbe menőek, mit kérdeztek tőle, és hát nagyjából így a tanárával együtt hát arra juthattunk, hogy itt valami adminisztratív hiba történhetett, és erre hivatkozva hát fordultunk az emelt szintű érettségi bizottsághoz, és kiderült, hogy egyszerűen két gyereknek a lapját, a nevét összecserélték, és hogy 50 pontot kapott ez a mi diákunk. Most ugye elképzelem azt, hogy egy másik diák, aki gondolta azt, hogy hát ez elég rosszul sikerült ez a felelet, annak kijött, hogy 50 pont, és aztán hát akkor utána, amikor nyilván korrigáltak, akkor a mi diákunk megkapta az 50 pontot, hát a másiknak megjutott a 8. Na de hát ezt akarom a szülőnek is mondani, hogy ezekben a részletekbe kérdezzem bele. Na de visszatérve, hogy mi a két fontos dolog, amit meg kell beszélnie szerintem szülőnek, így az írásbelik után a gyerekkel, vagy hogyha a nagyszülőnél tanul, mert ilyen is van. Tehát az egyik az a tanulási terv. Tehát, hogy erre amennyi rendelkezésre áll idő, 3 hét, 4 hét, erre a gyerek ossza el, hogy azt a tétel mennyiséget, amivel neki foglalkoznia kell, mondjuk 100 tétel, melyik nap melyikkel fog dolgozni. Valószínűleg nem az a szerencsés, hogyha most minden nap egy tantárgyból 5-5, és akkor amikor azzal végez, akkor kezdi a másik tantárgyat, mert hát akkor nyilván úgy fogja érezni, hogy mire megtanulta a másik tantárgynak a tételeit, addigra az elsőt elfelejtette. Nem tudom, hogy milyen arányban van mondjuk magyarból vagy történelemből a középkori irodalom vagy az ókori történelem. Lehet a tételeket keverni is. Ne foglalkozzon annyit a, nem tudom, ókori vagy középkori történelemmel, hogyha az nem érdekli, hogy már megunja, hanem akkor hát vegyen egyet az ókorból, vegyen egyet az újkorból. Tehát, hogy valahogy a gyerek kombinálja össze azt, hogy minden napra jusson olyan tétel, amit nem szeret, amit un, jusson olyan, amivel szívesen foglalkozik, és hát számszerűen meg hát azt egyszerűen ki lehet számolni, hogy ahhoz, hogy legyen azért egy-két tartaléknap, legyen a végén egy kis idő az ismétlésre, tehát hogy akkor egy napra, nem tudom, öt tétel, vagy mennyi jut. Ez a tanulási terv. És hát utána a másik fontos dolog, ugye a napi penzum, tehát hogy valahogy a gyerek, hát annak lehetőleg reggel. Biztos, hogy nem fog olyan korán fölkelni, mint amikor iskolába ment, de hát azért reggel álljon neki szépen annak a tanulnivalónak. Találkozunk időnként olyan

0: nem tud ő a könyv fölött ülni, de hát akkor közben mozogjon. Esetleg még annyit érdemes szülőnek, nagyszülőnek tudatosítani, hogy azt a gyereket a szóbeli vizsgára el is kell indítani. És hogy ilyenkor nyilván megvan az izgalom, mint hogy az írásbelinél is, az a nehézség, hogy ha 100 tétellel ő foglalkozott valóban, akkor utána nagyjából úgy fogja érezni, hogy de hát egyiket se tudom. Picit nyugtatni kell itt is a gyereket, hogy ettől ne ijedjen meg, van felkészülési idő, senki nem tud az aktív memóriájában tárolni 4 vagy 5 tantárnak a tételeit, tehát hogy azért van a felkészülési idő, hogy ott eszünkbe jusson. Ha a gyerek nem görcsösen nem izgul, akkor kérdésből, a segédanyagokból, a kis idő, amíg összeszedi magát, el fognak kezdeni eszébe jutni a dolgok, próbálja azokat szépen ottan lejegyzetelni magának, elrendezni vázlatszerűen, miről kell beszélnie. Tehát, hogyha a gyerek szellemi kapacitása az nem arra megy el, hogy jóságos ég, én most érettségizem, és most mi lesz, hogyha ez nem úgy sikerül, hanem arra koncentrál, hogy foglalkozott mindegyik tétellel, eszébe fog jutni, mi is volt ott, szépen jönnek elő, az agy így működik, hogy előhívja a mélyebb rétegekből ezeket az információkat, akkor azt el fogja tudni mondani szépen, és akkor hát valamilyen pontszámmal majd értékelik az ő teljesítményét, de ez a gyerek számára lehet, hogy új, hogy úgy megy vizsgázni, hogy egyáltalán vizsgázni megy, és úgy megy vizsgázni, hogy hát ez az érzése, hogy te jó ég, hát nem tudok semmit. De hát a többi gyerek is így van, nincs ezzel probléma. Ez nem azért van, mert nem készült föl, vagy mert buta, hanem nyilván nincs az aktív memóriában minden. Rászánja azt a fölkészülési időt, és akkor majd szépen minden elő fog jönni.
1: Szóbeliről pedig annyit, hogy tervet, hát valószínűleg fogok készíteni, ilyen tanulási tervet, hogy jobban be tudjam osztani az időmet, főleg amúgy a magyar emelt tételek azok, amik nehezebbek, a törik tételeket már megtanultuk így a tanárnővel nagy részt, de most biztos, hogy a következő héten én ki se fogom nyitni a könyveimet, és egy csomó olyan dolgot fog bepótolni, amit az utóbbi időben nem tudtam megtenni. Aztán majd imádkozom, hogy jó tételeket húzzak a szóbelim.
2: Hogy hogyan tervezek fölkészülni a szóbeli érettségikre? Na most ugye el kell dönteni, hogy az emeltről vagy a középről beszélek, az emeltre nyilvánvalóan nagyon laposan föl fogok készülni, és mivel a középérettségik már az emeltek után jönnek, ezért már nem lesz semmi okom arra, hogy ne készüljek rájuk. Nem tudom azt mondani, hogy az emeltre kell készülnem. Ennek következtében azt gondolom, hogy életem utolsó magyar és történelem vizsgájára becsülettel fölkészülök.
3: A szóbeliket meg nagyon nem várom. Úgy fogok készülni szerintem, még nincs nagy tervem. Az az egyetlen terv, hogy először ezt a írásbeli részt ki kell pihenni, szóval erre biztosan szánok egy hetet. Aztán nem tudom, mennyi idő van a közepek meg az emeltek között. Az emeltek nyilván valamennyivel fontosabbak lesznek, azokat próbálom majd előtérbe helyezni, de nem tervezem elhanyagolni egyik középszintű szóbeli tételemet sem.
0: Úgyhogy hát akkor ennyi fért a mai műsorunkba. Mindenkinek sok sikert kívánunk a fölkészüléshez, és hát szülőnek, nagyszülőnek pedig, hogy beszélgessen a gyerekkel, figyeljen oda, kísérje ezt a folyamatot. Köszönjük kedves hallgatóink figyelmét, elköszön a két műsorvezető.
4: Rubovszkiné Bodó Mária
0: és Lukovics Milán.

Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

0: Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek. Mutassa meg magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. Ha pedig keserű irítség és viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Dicsértessék a Jézust Krisztust, köszöntöm az Interarma Caritas fegyverek között a szeretet 15. évfolyamának 614. adásában, valamennyi hallgatónkat, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják. Műsorunk tartalmából. A lurdi katonai zarándoklaton vesz részt ismét a Magyar Honvédség a katolikus tábori püspökség vezetésével.
1: Nem elég már, hogy harangozunk. Erre nem gyűlnek össze az emberek. Embereket néha még zavarja is a harangszó. Nem elég, hogy megjelenik a honlapon, vagy egy papírlapon a fali újságon. Még csak talán az sem elég, hogy e-mailben írunk egy levelet, vagy megküldjük ezt a felhívást. Én azt hiszem, hogy a személyes megszólítottság az egyik legfontosabb dolog lenne ebben. És persze az lenne a legjobb, ha ezt a zarándoklatot meg is beszélnénk utána.
0: Folytatjuk Nádasi Alfonsz hadinaplójának felolvasását.
2: Délfelé nagy meglepetésért váratlanul megjött egyik rendtársam. Saját kijelentése szerint csak azért jött, hogy engem meglátogasson. Jól elbeszélgettünk. Az ember ilyenkor érzi csak, milyen örömet jelent, ha a hasonszörűvel találkozik. Hát még ha rendtárs jön.

0: A lurdi katonai zarándoklaton vesz részt ismét a Magyar Honvédség a katolikus tábori püspökség vezetésével e hónap végén. Ennek apropóján hallják Berta Tibor katolikus tábori püspököt.
1: Atya, neked mit jelent egy zarándoklat?
2: Bármennyire is úgy tűnik, hogy a zarándoklat az egy ilyen nagyon sokrétű dolog, hogy abban benne van gyaloglás, benne van imádság, benne van ének, fölkészülünk, hogy elindulunk, hogy megérkezünk. De valójában a legfontosabb dolog szerintem minden egyes zarándoklatnál, hogy ott, azon a zarándoklaton Jézus Krisztussal kell találkozni a Szent Misén. Az összes többi az, hogy megiszunk egy kávét, ebédelünk, mind-mind igazából csak olyan elemek, amelyek lazán kötődnek ehhez. A legfontosabb elemnek tartom minden egyes zarándoklatnál a Szent Misét. Jézus Krisztussal való találkozás. És nem szabad elbagatelizálnunk ezt a dolgot, hogy hát igen, mert hogyha imádkozunk, akkor ott az is egyfajta találkozás. Igen, persze. Templomi éneklés is egyfajta találkozás. Az is az. De a Jézus Krisztussal való az igazi találkozás a Szent Misében történik meg. És sehol máshol.
1: És ez mennyiben az egyes embernek a találkozása, és mennyiben a közösségé?
2: Az egyes embernek a közösségben való találkozása Jézus Krisztussal. Szinte minden templomunkban található egy missziós kereszt. És azon általában az van rajta, hogy mentsd meg a lelkedet. És akkor évszámok, hogy mikor volt az adott évben ott egy ilyen missziós beszéd sorozat. És azt gondolom, hogy pont talán a Máté szerinti evangéliumból kiindulva, hogy nagyon fontos persze, hogy megmentsem a lelkemet, de hogy megmentsem a másik embernek a lelkét. Hogy a férj megmentse a feleségének a lelkét, a gyerekeinek a lelkét, hogy a gyerek megmentse az édesapja lelkét, az édesanyja lelkét, a nagyszüleimét, a rokonaimét, a barátaimét, az elöljáróimét, a főnökeimét, a beosztottaimét. Ez egy közös dolog. Az Istent úgy szólítjuk meg, hogy mi atyánk. És valójában, amikor én zarándoklok, egyénileg is el tudok menni zarándokolni természetesen, csomóan végigjárják az El Caminót. Mindig az a nagy kérdésem nekem, sikerült-e találkozni Jézus Krisztussal? Vagy csak egy jót gyalogoltam? Vagy csak úgy éreztem, és abba az illúzióba rángattam bele magamat, hogy most valami történik velem. Az nem elég, hogy én egyedül vagyok, és csöndben vagyok, valami más. Tehát az a kérdés mindig, hogy találkozunk-e Jézus Krisztussal? Találkozunk-e vele? És ebből a találkozásból születik-e az életemben valami radikalitás? Mi történik abban a Máté szerinti evangéliumban, a 9. fejezetig, ahol meghívja Mátét? És előtte van a hegyi beszéd. Tehát elmondja a boldogságokat Jézus, elmondja, ti vagytok a föld sója, elmondja az aranyszabályt, hogy amit tegyetek, stb. Stb. És Máté ezt követi. Máté ezt követi valójában. Máté ebbe akar benne lenni.
1: Az mennyiben fontos, és talán itt kicsit utalok a tábori püspökség, a tábori lelkészségnek hivatására is. Mennyiben fontos, hogy ezt a találkozást esetleg a katonák megbeszéljék egymás között?
2: Igen, hát ez lenne a mi nagy-nagy feladatunk, hogy a zarándoklat után, vagy a zarándoklatra, akiket hívtak a tábori lelkészek, és hadd mondjam el azt a nagy titkot, hogy a zarándoklatunkra azért a katonák úgy jönnek el, hogy oda kell menni az emberhez. Tehát nem elég a levelem, nem elég a felhívásom, oda kell menni az emberhez, és ránézni, hogy gyere már el a zarándoklatra. Légy szíves. Próbáld ki.
1: A mai kor hozza ezt, hogy meg kell szólítani, mert egyébként lehet, hogy magától értetődő lenne, hogy valaki akár ateistaként kíváncsi, és csak közösségi szellemért megy el, vagy aki hívő, az azt mondja, hogy megnézem, hogy mit kapok ettől lelkileg.
2: Furcsa dolgot fogok mondani, nem elég már, hogy harangozunk. Erre nem gyűlnek össze az emberek. Embereket néha még zavarja is a harangszó. Nem elég, hogy megjelenik a honlapon, vagy egy papírlapon, a fali újságon. Még csak talán az sem elég, hogy e-mailben írunk egy levelet, vagy megküldjük ezt a felhívást. Én azt hiszem, hogy a személyes megszólítottság az egyik legfontosabb dolog lenne ebben. És persze az lenne a legjobb, ha ezt a zarándoklatot meg is beszélnénk utána. Hogy mi történt itt, hogy kit mi fogott meg valójában, hogy mi zajlott le benne. Hogy mi volt a szimpatikus, mi volt a nem szimpatikus. Ugye nagyon sokszor fölteszik a kérdést, hogy azon kívül, hogy Jézus beszélt az apostolaival, és amit mi el tudunk olvasni, ezen kívül még miről beszélt velük? Azt hiszem, hogy nagyon hétköznapi dolgokról, nagyon emberi dolgokról. Minden bizonnyal, amikor meggyógyítja Máté meghívása előtt Péter anyósát, nem hiszem el, hogy utána nem kérdezte meg a Pétertől, hogy van az anyósod. És lehet, hogy nagyon, nagyon vulgárisan hangzik ez, de teljesen hétköznapi dolgokról beszélgetett velük minden bizonnyal. Ugyanakkor én azt hiszem, hogy abban is benne volt a tanítás. Tehát amikor azt mondta, hogy nézzétek az ég madarait, vagy a mező virágait, hát az is egy hétköznapi beszéd, nem? Mi azt hiszük, hogy ez ilyen szónoklatok voltak ezek. De én szerintem ő teljesen, bocsánat a szóért, hogy normálisan beszélt a tanítványaival. Nem állt ki, és...
1: Nem volt semmi pátosz ebben.
2: Nem volt semmi pátosz benne, nem állt ki a szószékre. És teljesen hétköznapian mondta el az Istennek a szavát. Hát pont ez benne a lényeg, hogy annak a fölséges, mindenható és örökké való Istennek a szavát, aki adta a Sínai hegyen a 10 parancsolatot. Itt van valaki, és nagyon szépen írja ezt le a Benedek pápa a 3 kötetű könyvébe, hogy itt van valójában az az Isten, akit Mózes csak hátulról láthatott. És itt most megjelent az az Isten valójában, hogy ő vele beszélhettek, ő neki a hangját halljuk Jézus Krisztusban.

0: azt hiszem, hogy ez egy olyan, ez is egy olyan zarándoklat, ami talán meghatározó tud lenni az emberek életében.
1: Milyen lelkülettel, milyen elvárásokkal, nem is elvárásokkal, milyen érzésekkel indulnak útra, hogy megtalálják-e azt, amiért oda elzarándokolnak a résztvevő katonák. Nem tudom, hogy erről nyílik-e lehetőséget beszélgetni a résztvevőkkel.
0: Ez a 3 nap, vagy 2,5 nap, ez egy nagyon-nagyon feszített tempójú dolog. Én évekkel ezelőtt magamnak azt fogalmaztam meg, és szoktam is erről beszélni, hogy Mária pont azért mondja ezt Bernadettnek, hiszen a templom az egyenlő az eukarisztiával, a templom egyenlő a szentmisével. Tehát azért mondja, hogy építsenek ide templomot, mert a Krisztussal való kapcsolatra, a Krisztussal való állandó kapcsolatra szeretné fölhívni a figyelmet. És hát, hogyha jól megnézzük, akkor amióta csak ott a zarándokhely vagy a kegyhely létezik a jelenések utánjától, ahol templomok épültek, ugye 3 templom van egymás fölött a Lurdi kegyhelyen, illetve hát számos helyen még ott a szentélyeknek a területén, hát ott nap mint nap mutatnak be szentmisét. Nap mint nap ott van a találkozás lehetősége Jézus Krisztussal. Nap mint nap lehet a szent áldozásban ővele találkozni.
1: Ha mi egyszerű hollandók a jelenésekben csak bízunk is, de jeleket minden esetre várunk arra vonatkozólag, hogy a hitünk megerősödjön ebben a kaotikus világban. Látsz-e olyan jeleket, amelyek arra mutatnak, hogy a katonák, a hívők egyre inkább erősödnek lélekben akkor, amikor a környezetünkben egyre kaotikusabbá válik a világ?
0: Néha lebecsüljük azokat az élményeket, amelyeket egy ilyen esemény hordoz magával. Ugye a jelenések barlangjának egy sajátságos milliója van. Ami reggeli szentmisénk, az hál' Istennek nagyon korán van, és akkor még hát szinte mi vagyunk ott a grottánál. Hát én azt hiszem, hogy ezek az élmények nagyon fontosak, és egyre jobban, én tényleg azt gondolom, hogy egyre jobban erősödik az a vágy a katonák, a katonaságon belül is, és a katonáknak a lelkében, hogy valamiképpen megtalálni egy olyan szilárd pontot abban a világban, amiről te beszélsz, abban a nagyon gyorsan változó és kissé összesűrűsödött és nagyon kaotikusnak tűnő, vagy talán kaotikus világban, amiben most élünk. És hál' Istennek ezek az események azért egyfajta kiutat tudnak mutatni ezekből a sűrű helyzetekből.

0: Nádasi Alfonz hadinapló. A kötet felolvasását folytatjuk, ezúttal is az egykori tábori lelkész sorait Bőzsöny Ferenc tolmácsolja önöknek.
1: Március 7-e. Délfelé nagy meglepetésért váratlanul megjött egyik rendtársam. Saját kijelentése szerint csak azért jött, hogy engem meglátogasson. Jól elbeszélgettünk. Az ember ilyenkor érzi csak, milyen örömet jelent, ha a hasonszűrűvel találkozik. Hát még ha rendtárs jön. Otthon fel sem tűnik, itt pedig a legnagyobb élményt jelenti. Itt a legtöbb orvos ismeri rendtársamat. Egyébként furcsa mellékzöngéje volt a beszélgetésnek. Pár perc alatt elújságolt, hogy 5 hónap alatt 500 levelet kapott. Az orvosok már újságolták nekem, hogy csupa süldőleánnyal levelez. De erre ügyet sem vetettem. Most azonban ilyen önkitárolkozó, félig dicsekvő, félig védekező mondatokban nagyon leverően adott. Úgy látszik, ez nálam mánia, hiszen már otthon is ezt tette. Kedves, naívnak látszó meséje mögött nagyobb mélység van, mint ahogy ő mutatja, de talán nem annyira veszélyes, mint nevetséges. Minden esetre nem a legideálisabb életforma a tükröződése. Színvonal süllyedés az életében, amely már otthon megindult. Ez pedig el fogja sekélyesíteni őt, pedig igen nagy tehetség. Mindene megvan ahhoz, hogy kiváló maradjon mindenben. De így valahogyan hasonlítani kezd a matrózokhoz, akiknek minden kikötőben van menyasszonyuk. Nála, és ez a szerencse, minden városban egész széria levelező partner van. Nem veszélyes eset, csak ostoba. Nagy felfordulás van, megjött Németh Béla vezérőr nagy hadosztályparancsnok. Az itteni főnök bohócként ugrál előtte, de úgy látom, hogy a nagy gazda jól ismeri, mert nem sok ügyet vett rá, sőt, mintha idegesíteni ez a férfiatlan magatartás. A vezérőr nagy megérkezése előtt kocsisként káromkodott, bábuként ugráltatott mindenkit. Magam is parancsra, vagy fél óráig, úgymond teljes fegyverzetben vártam, hogy bemutatkozzam. A befejezés után a következő pillanatban az asztal alá vágtam az egészet a tálalóban, és odaültem a többihez. Németh Béla nagyszerű emberben nyomását tette. Nagyon komoly, lelkiismeretes katona, mindenkit és mindent ismer. Azonnal a lényeget kérdezi, nem hagy mellé beszélni. Az ellenségről is megbecsüléssel beszél. Fejét csóválta ismételten, amikor elmondtam a sebesültek elbeszélés alapján, hogy milyen lelkiismeretlen intézkedések közepette harcoltak. Nem harc ez, hanem mészárszék. Úgy láttam, ez már egy kicsit sok volt neki, de hát hiába nem tudtam ő.

Köszönöm a figyelmüket, az Inter Arma Caritas Fegyverek között a szeretet 15. évfolyamának 614. adását hallották. Elköszönök Önöktől, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Műsorunk újabb tartalommal jövő szerdán jelentkezik majd, ismétlésben pedig szombaton és hétfőn hallható a műsor. Visszahallgatható valamennyi adásunk a Mária Rádió honlapján. Ajánlom szíves figyelmükbe. A felülről való bölcsesség először a tiszta, azután a békeszerető, méltányos, engedékeny irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Dicsértessék!

0: Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
1: Mária Rádió.
2: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.

0: Május 18-a. Áldj meg minket, szeretett anyánk! Bizonyára tudjátok, hogy ifjúságomtól fogva művelem a zarándoklat keresztény gyakorlatát. Apostoli körútjaim során, mint Szent Péter utódja, Mexikótól az egyenlítői Kínáig, a Mária szentélyek zarándokaként való felkeresése a legszebb élményeim közé tartozik. Személyes szempontból is, amikor találkozhattam Isten népével a föld minden pontján, férfiakkal és nőkkel, testvéreinkkel az emberiség nagy családjában. És mindig ugyanazzal a megindultsággal, mint legelőször, ugyanazzal a megindultsággal helyezem a legszebb boldogasszony kezébe mindazt, ami jót tettem és tenni tudok az Anya Szent Egyház szolgálatában. Ebben az órában, a Fatimában lévő szentélyben most azt szeretném előttetek elismételni, hogy totus tuus, teljesen a tiéd, ó édesanyánk. Ajánlj fel engem, és ajánld fel az itt összegyűlt testvéreket a könyörületes atyának, hódolattal és hálával. Szegénységünket elrejtve, és eltakartva Isteni fiad és a te érdemeiddel. Adja Isten, hogy elfogadjon, megáldjon és megerősítsen bennünket jó elhatározásainkban, amelyeket virágcsokorként neked ajánlunk, ó anyánk. Tedd azt, amit ő mond neked. Add ránk áldásodat, mi asszonyunk. Add ránk áldásodat, szeretett édesanyánk.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 2 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Szent Atya heti tanítása következik.
4: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót az Erdélyi Mária Rádió Sepsi Szent Györgyi stúdiójából jelentkezünk. A mikrofonnál
5: Tibor atya
4: és Görgényi Tünde, kedves hallgatók, kezdetét veszi a pápai audiencia. Leó pápa már a pápa mobillal közeledik a helyszínre.
5: Igen, a mai általános kihallgatás az a Szent Péter téren zajlik, ahol 14. Leó pápa zarándokok és hívek csoportjaival találkozik Olaszországból és a világ minden részéről. Olasz nyelvű beszédében reméljük, hogy ma a Szent Atya a második vatikáni zsina dokumentumai című katekézi sorozatát elmélkedését folytatja. Meglátjuk, hogy milyen témát válasz, már a háttérben hallhatjuk, hogy hogyan köszöntik a zenével a Szent Atyát, és miután több nyelven összefoglalják a tekézését, a Szent Atya különleges üdvözletet intéz a jelenlévő hívekhez, és az általános kihallgatása szokott módon a Mi Atyánk elimádkozásával és az apostoli